0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A mediterrán eredetű agár sisakoskos bor Közép-Európa egyik legkorábban virágzó, bolondos küllemű orchideája. Sisakjának csíkozott, tompa csúcsú lepellevelei alapján különíthető el a rokonfajoktól. Az agármonynak, leánygumónak is nevezett növény természetvédelmi értéke 10 000 forint. Általában 8-12 cm magasra nő meg. Az idei száraz tavaszon kevesebb virágzó példánya akad, ezek kisebbek a megszokottnál. A virágzat színe általában sötétlilától a halvány rózsaszínig változik. A kisvátyonyi mocsár rekonstrukció szomszédságában a kissárréti részterület áprilisi bejárásakor fehér és lila színben pompázó töveket találtak. Számolt be a Körös-Maros Nemzeti Park közösségi oldala nyomán a sokszínű vidék. Harmat és Bíborka nagyon gondosak, ügyesen kikeltették az első fiókát, olvasható Pertő Zsolt abonyi polgármester április végi Facebook bejegyzésében. Hosszú út vezetett idáig. Országos viszonylatban elmondható, hogy népszerű madaraink igen korán hazajöttek. A gólya pár március 24-én rakta le első tojását, 33-34 napos költési idővel számolva április 27-e tájára lehetett várni az első fióka érkezését. Több évtizedes korábbi fészküket a tél viszontagságai semmisítették meg, ezért szakemberek építettek számukra újat és biztonságosat a pingvines óvoda kéményére. A fészek kiállta a próbát, a gólyapár tetszését is elnyerte. 4 tojás lapult benne, így hamarosan már nem csak 3-an lesznek, írta meg a sokszínű vidék.
2: Kis mennyiségű alkohol elfogyasztása is károsíthatja az agyműködést, figyelmeztetnek a tudósok, akik olyan egészséges felnőtteket vizsgáltak, akik csak mérsékletesen isznak. Összefüggést találtak a magasabb alkoholfogyasztás és a rosszabb agyi véráramlás között. Azt is tapasztalták, hogy ez a hatás explicitebb az idősebb felnőtteknél. A kutatócsoport mindenkelőtt azt szerette volna kideríteni, hogy a mérsékletes alkoholfogyasztásnak van-e neurológiai hatása. Az MRI felvételek és az alkoholfogyasztási értékek elemzése nyomán arra lehetett következtetni, hogy még a mérsékletes alkoholfogyasztás sem biztonságos. Ugyanis az agyi véráramlás csökkenésével jár együtt, ami az oxigénellátást is csökkenti. Azoknál, akik magasabb havi átlagos alkoholfogyasztásról számoltak be, nagyobb méretű véráramlás csökkenés volt megfigyelhető, mint azoknál, akik kevesebbet ittak. A frontális és halántéklevényben található agyi területek szabályozzák a gondolkodást, a memóriát és a nyelvet, ezért ha itt csökken a véráramlás, az hozzájárulhat a kognitív hanyatláshoz, a magyar narancs hírét hallottátok.
0: Ezek voltak a hírek.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Harmat és Bíborka nagyon gondosak, ügyesen kikeltették az első fiókát. Olvasható Pertő Zsolt abonyi polgármester április végi Facebook bejegyzésében. Hosszú út vezetett idáig. Országos viszonylatban elmondható, hogy népszerű madaraink igen korán hazajöttek. A gólyapár március 24-én rakta le első tojását, 33-34 napos költési idővel számolva április 27-e tájára lehetett várni az első fióka érkezését. Több évtizedes korábbi fészküket a tél viszontagságai semmisítették meg, ezért szakemberek építettek számukra újat és biztonságosat a pingvines óvoda kéményére. A fészek kiállta a próbát, a gólyapár tetszését is elnyerte. 4 tojás lapult benne, így hamarosan már nem csak 3-an lesznek, írta meg a Sokszínű Vidék. A mediterrán eredetű agársisakos kosbor Közép-Európa egyik legkorábban virágzó, bolondos küllemű orchideája. Sisakjának csíkozott, tompa csúcsú lepellevelei alapján különíthető el a rokonfajoktól. Az agármonynak, leánygumónak is nevezett növény természetvédelmi értéke 10.000 forint. Általában 8-12 cm magasra nő meg. Az idei száraz tavaszon kevesebb virágzó példánya akad, ezek kisebbek a megszokottnál. A virágzat színe általában sötétlilától a halvány rózsaszínig változik. A kisvátyonyi mocsár rekonstrukció szomszédságában a kissárréti részterület áprilisi bejárásakor fehér és lila színben pompázó töveket találtak. Számolt be a Körösmaros Nemzeti Park közösségi oldala nyomán a Sokszínű Vidék. Az Internet Matters felmérte, hatékony-e a tavaly júliusi a gyermekek online biztonságát védő, a felnőtt tartalmak hozzáférését életkori szűréshez kötő brit törvény. Több mint 1000, 9-16 éves gyereket és szüleiket kérdezték meg. Zömük úgy tapasztalta, könnyű becsapni a játékoldalak, közösségi média platformok és egyéb szolgáltatások képalapú ellenőrzését. Más személyek, akár videójáték karakterek arcát mutatva a kamerának, vagy szemceruzával bajuszt rajzolni. Egyes korlátok VPN-nel leküzdhetők. Másszor elég hamis adatokat megadni, és a feltöltendő okmány is lehet valaki másé. A gyerekek megosztják egymás között a módszereket. Néha az adott oldalkor határosítását vitató szülő segít belépni. Számolt be a Euronews.
0: Ezek voltak a hírek.
2: Az ember élet útjának felén egy nagy sötétlő erdőbe jutottam, mivel az igaz utat nem lelém. Ó, szörnyű elbeszélni, mi van ottan, és milyen egy sűrű kuszavad vadon. Már rágondolva reszketek legottan. A halál sem sokkal rosszabb, tudom. De hogy megértsd a jót, mit ott találtam, hallanod kell, mit láttam az úton. Ez itt a Félúton, Borgula Andrással és vendégével, Török Illés Orsolyával. Szia, Orsi! Azt fog történni, ezt most neked is, főleg neked mondom, Orsi. Ezt lehet mondani? Bocsánat, hogy így Orsi. Jó, akkor jó, mert... Oké. Okay. Szóval, hogy rólad fogunk beszélgetni a következő egy órában, de ez úgy kezdődik, hogy azt kérem mindig a vendégtől, hogy így 4-5-6 mondatban definiálja önmagát, ki ő most. Az mindig változik, hogy kik vagyunk, de hogyha most megkérdezik tőled, és egy előadó művésznek, vagy egy alkotó művésznek végül is általában megvan az a képessége, hogy ránézzen önmagára kívülről, és azt mondják, hogy ki az a Török Illés Orsolya, hogyan definiálod?
3: Hát most látod, ez pont én is így nagyjából az életutam felén vagyok, mert most voltam 49, és lassan már 50.
2: Ha szerencsések leszek. Vagyunk, akkor a felénél tartunk, igen.
3: Mert te is.
2: Hát én 50 múltam, 51 leszek igazából, te jó ég.
3: Szóval érdekes módon van bennem egy ilyen elszámolás magammal, hogy hol tartok, és érdekes módon egyre, szóval hogyha végig gondolom, akkor valahol mégiscsak azt érzem, hogy egyre jobb, vagy hogy mondjam, jobban élvezem tudom, merem élvezni az életemet, és csak attól félek, hogy egyszer nem ezt fogom majd érezni.
2: Nagyon jó, rengeteg muníciót kaptam, figyelj, de ettől függetlenül vannak olyan horgonyok, amiket lehet mondani, hogy igen, én ez vagyok, hogy nő, anya, színésznő, mit tudom, egy csomó ilyen-olyan cár, nem akarok belemenni, hogy ilyen, innen jöttem, tehát hogyha így definiálnod kéne ilyen nagyon, akkor mit én szoktam ezt mondani, hogy pesti, vagy budai, vagy vidéki, vagy külvárosi. Tehát mi az, amikor így, ami segít az önmeghatározásban? Vagy ha rád néznek, akkor azt gondolják, hogy akkor te ez vagy.
3: Na látod, például ez is érdekes, hogy igen, most mondtad ezt, hogy hová valósi az ember, tehát az erdélyiségem, azt például mindig is nagyon élveztem, és az utóbbi időben talán olyan értelemben ez felerősödött, hogy valahogy mostanában fogalmazódott meg bennem az, hogy valamit adnom vagy tennem is kéne ott, ami nem feltétlenül az, hogy mondjuk ott eljátszani egy szerepet, tehát hogy nem egy ilyen jellegű dolgot, hanem valahogy másképp. Már vannak erre terveim. Hogy? Meg valahogy, igen, érdekes, hogy mostanában ahhoz a vidékhez, ahhoz a tájhoz nagyon kötődöm is.
2: Oké, akkor ezzel vissza is...
3: De jó, valamit kihúztál vele.
2: Picit, de tök jó. Vissza is ugrunk oda, de hogy úgy, az igazából, ha jól értelmezem, igazából azt húztam ki, hogy nincsenek, talán ezen az utolsó dolgon kívül, amire mindjárt fogunk egy picit beszélni Erdélyről, hogy nincsenek olyan olyan mére, vagyis olyan cölöpök, amihez feltétlen ragaszkodnál. Férfiaknál sokszor lehet mondani, hogy igen, akkor nagyon könnyen meghatározom magam öt mondatban, sportoló vagyok, családapa, szeretem a kocsikat, és szeretek, nem tudom, természetben sétálni. És valahogy így nekünk lehet, hogy ez egy ilyen, tudom én, igen, ilyen gender dolog, így szeretünk belekapaszkodni dolgokba, és azt veszem észre, hogy a nőknek nincs feltétlen erre szükségük, vagy sokkal könnyebben, nem biztos, hogy könnyebben, de hogy ügyesebben engedik el, és kapaszkodnak esetleg bele újba, attól függve, hogy az életük éppen melyik szakaszán tartanak.
3: Igen, én is szeretem valahogy ezt így ilyen fluidnak tartani, és akár, igen, az, hogy éppen mi határoz meg, az változó, abszolút változó.
2: Na jó, abban mindenképp segítünk a hallgatóknak, hogy te színésznő, előadó művész vagy. Azért is mondom, hogy mert mindjárt majd a műsor végén fogunk beszélni olyan projektről, amiben nem színészként jelensz meg, de az érdekel mindig engem, hogy hogyan kerültél ide, ahol most vagy, hogy vajon az, ahova beleszületik az ember, mennyire predesztinálja az ő sorsát, az ő környezete, szülei, ez azért jó kacifántos nálad, már úgy értem, hogy mesélj egy kicsit, hol születtél?
3: Igen, Marosvásárhelyen születtem, és ugye a szüleim is színészek voltak. Édesanyám egy nagyon is elismert művész volt már Erdélyben, és sőt Magyarországon is.
2: Várj, azt akarom, az egész mikrokörnyezetet szeretném megérteni, hogy egy kertes házban, egy emeletes házban, egy kis lakásban, tehát mi volt a környezet, amire amiben belecsöppentél?
3: Hát, hogyha olvastad a Fehér Királyt, a Dragomán, hát szomszédok voltunk.
2: De menő vagyok, képzeld, nagyon kevés Dragomát olvastam, de azt pont olvastam.
3: Na igen, és hát az utca.
2: Tényleg?
3: Ahol játszódik, és az a város, és de hogy konkrétan szomszédok voltunk abban az időben, tehát ugye ez Marosvásárhelynek egy tömbház negyede, de egyébként nagyon barátságos környék, És igen, én oda születtem, hát akkoriban azért így, tehát a szüleim is ilyen első generációs értelmiségiek, szóval, hogy nem volt semmi olyan, nem tudom, vagyonuk, vagy ingatlanuk, vagy bármi, tehát, hogy igazából még nagyon későre kaptak még egy nagyobb lakást is. Aztán később meg a Marosvásárhely központjában éltünk egy társbérletben, ami az érdekes, hogy ugye egy előszobád van, és van egy másik család is, akivel osztozol a mostón.
2: De az egy fejlődés volt a tömbházhoz képest, vagy abszolút, tehát, az előrelépés volt?
3: Abszolút, igen. Abszolút előrelépés volt, mert az egy nagyon jó helyen volt, meg egy óriási lakás, tehát hogy ott tényleg nagyon nagy volt. De hogy ezek voltak az otthoni körülmények?
2: Amikor azt mondod, hogy a szüleid voltak az első generációs értelmiségiek, ez azt jelenti, hogy a nagyszülők, ők földművesek voltak, vagy mivel foglalkoztak?
3: Hát nem, hát mondjuk az anyai nagypapám, ő gyógyszerész volt, szóval, hogy
2: ő már polgár.
3: Igen, tehát de például az apai nagyszüleim, ők Bánfihunyadon éltek. Érdekes, hogy a két Erdélynek a két vége. Uh-huh. Tehát az édesanyám, ő Kézdivásárhely mellett született Bereckben, ami tudod, Erdélynek az egyik sarka, és Kalotaszeg meg a másik vége, mert onnan meg a Párcium. Hát Marosvásárhelyen ugye édesapám nagyon jóképű volt, és sokan javasolták neki, hogy felvételizzen a színművészetire, és akkor ő felvételizett is, de valahogy nem tudom, puskázott, vagy valami volt, és nem vették fel, és akkor egy évig ott dolgozott tűzoltóként a színházban is, és akkor találkoztak, de érdekes módon a nagymamámat vette először észre, vagy ráfigyelt fel édesanyám, mert ő egy ilyen klasszik kalotaszegi asszony volt népviseletben, meg minden, és nagyon karakteres, és állítólag ez volt, hogy őt szúrta ki valahogy a színházban, mert jött oda, meg nem tudom, a fiához, és kérdezte, hogy kinek az édesanyja.
2: Mennyire volt akkor otthon? Nekem, én nálunk azt hiszem, én vagyok az első generációs értelmiségi, és mindenki munkás volt, és így sokszor aztán a későbbi életemben, amikor olyan környezetbe kerültem meg egyetemre, mindig egy kicsit hiányoltam is, hogy beszélnek olyan könyvekről, amik nálunk nem volt olyan könyvespolc, ahol ez lett volna. Nálatok ez volt? Tehát, hogy ugye az képzeli az ember, főleg ilyen budapestiként, hogy hát Erdélybe akkor a művész családoknál biztos ott, nem tudom, a jókai regényektől kezdve hatalmas polcokon állnak a magyar nyelvű szépirodalom összesei, és állandóan csak azt olvassák az emberek, tehát van egy rémesen idealizált kép. Ez így volt?
3: Hát ennél sokkal szofisztik. Igen. Tehát, hogy édesanyám, ő tehát, hogy több ezer könyve volt, és szenvedélyesen gyűjtötte a könyveket, később aztán könyvesboltja is volt egy ideig, de hogy hát kortárs irodalmat, színházat, mindent, tehát hogy nagyon-nagyon tájékozott volt, és azért az értelmiségi kör, amiben ő volt, tehát az egy nagyon magas színvonalú társaság volt ott, és nem csak írók, meg költők, hanem festők, orvosok, tehát hogy egy nagyon-nagyon magas szintű társaság volt, tehát ez a beszélgetésekből is érződött, tehát mindenből. Szóval, hogy én inkább azt mondom, hogy bármit megtaláltam a könyvespolcon, és a mai napig nekem ott van nagyjából ez a teljes könyvtár, amit megörököltem, és ha valami otthonos, akkor az. És ugyanúgy rendeztem be, ahogy otthon, tehát hogy így sorba jönnek a egyik ilyen szekrénysor, vagy mi ez, polcsor, a versek, aztán meg a próza. Magyar irodalom, világirodalom, színház, nem tudom,
2: egyéb művészetek. Mint egy könyvtár igazából.
3: Igen, szóval, hogy valahogy ez tényleg nagyon erősen megvolt.
2: Jó volt gyerek lenni ebben a környezetben?
3: Hát bizonyos értelemben igen, eléggé kivételezett helyzetben voltam, mert hogy édesanyám ismertsége miatt nagyon, minden nagyon egyszerű Aha. volt. És azért ez szerintem még érdekes módon azt gondolom, hogy Romániában még mindig megvan. Most kellett ott elintézem egy ottani személyigazolványt, és már ment a repülőm, és még nem volt meg, az nem volt készen egy előtte pár órával. És valahogy így biztos voltam benne, hogy ezt el fogjuk intézni. és nekem ez érdekes módon látod egy ilyen megnyugvást okoz, hogy ezt itt még lehet. Ez biztos rossz, hogy így van, de hogy közben ebben telt a gyerekkorom, hogy igen, mindenhová be lehet jutni, mindent el lehet intézni, szóval, hogy igen, akár egészségügyben, vagy bárhol, szóval, hogy megvolt ez a kivételezettség.
2: De azért, mert ismertek voltak a szüleid, vagy a közeg ilyen, hogy a kisebbségi létnek az egyik jó oldala az, hogy jó, azért segítsünk már egymásnak, hiszen a többségi társadalom az nem mindig túl segítőkész velünk szemben.
3: Igen, mindkettő, bár azért ott a többségi társadalom. Tehát, hogy azért Aha. az egész rendszer olyan volt valahogy, de hogy ehhez persze hozzájárul az is, hogy ami szerintem nagyon erős az erdélyekben, hogy egymást segíteni, és nagyon természetes is, és magától értetődő. Szóval ilyen szempontból tényleg jó volt. Más, szóval, hogy egyébként meg elhanyagolva éreztem magam, de ez csak úgy később tudatosult. De azért volt olyan emberem, akitől mindig megkaptam a tiszta és feltétel nélküli szeretetet.
2: Egynyelvű volt a család, meg a környezeted? Vagy meg az iskola, vagy óvoda iskola, ahova jártál? Tehát, hogy mindenki magyarul beszélt?
3: Igen, igen. Én elég későre. Tehát, hogy nyilván a nálunk például nem volt szinkron a tévében, uh-huh. tehát, hogy ez nagyon jó volt, hogy kénytelen voltál megtanulni románul elég korán. Meg egyébként szerintem az angol tudásunkat is valahol ott szedtük össze a tévéből. Már amennyi volt műsor, de hogy alapvetően akkor még nagyobb százalékban volt Marosvásárhely is magyar nyelvű. És az a környezet, meg az a közeg, ahol voltam, az inkább magyar nyelvű volt. Tehát, hogy érdekes módon később, akár így a filmek során, hogy román kollégákkal dolgoztam, teljesen más környezetben rázódtam bele jobban. Tehát érteni mindig értettem, de hogy nem beszéltem túl jól.
2: Tudták a suliba, hogy a középiskoláról beszélek most már, hogy akkor neked kik a szüleid, hogy számon tartották, akár az osztálytársak, tehát volt valamiféle viszonyuláshoz, másfajta viszonyulás hozzá, de miatt?
3: Persze, mindig volt, igen.
2: Jó is, rossz is, vagy ez egyértelműen mindig pozitív volt, hogy jaj, ő egy híres embernek a gyereke?
3: Én nem sokat törődtem ezzel, de később emlékszem az osztályt, egyik osztálytalálkozón mesélték, hogy hát mindig nagyon beképzeltnek tartottak így elsőre, de aztán, hogy milyen jó volt, hogy kiderült, hogy mégsem az vagyok.
2: De van egyfajta, talán azért is van egyfajta ilyen beleképzelt félelem ezekbe az emberekbe, mint akár te is voltál. Én nekem is gimnáziumban volt több olyan osztálytársam, akik akkor már televízióban játszottak, és én mindig nagyon közvetlenül és kedvesen beszéltem velük, és olyan csodálkozva néztek sokszor, hogy ez milyen könnyen megy neked, és tudom, de hát te is csak egy ember vagy, nem? Szóval, hogy így ugyanúgy lehet veled hülyéskedni, meg tudunk, nem tudom, inni, dohányozni, nevetni, de hogy van egyfajta ilyen automatikus távolságtartás az olyan fiúktól, lányoktól, akik biztos ők egy másik típusú emberek, hiszen olyan híresek.
3: Na jó, de hát én magam nem voltam híres. Én. Tehát édesanyám volt, azt mindig éreztem, hogy édesanyám, vagy ha hozzánk jönnek, akkor azért van egy ilyen kis zavar, Aha. vagy tehát, hogy tényleg mindenki ismerte, szóval akár, hogyha egy pasit vittem oda később, vagy az, hogy mindenki azért úgy számomra kissé zavaró módon Aha. is megadta a tiszteletet, a túlzott tiszteletet.
2: egyértelmű volt, hogy mi a te utad a középiskolában? Tehát, hogy volt ott már, te már elkezdtél foglalkozni bármivel, ami a színpaddal kapcsolatos?
3: Hát ez ugye akaratomon kívül már sokkal korábban. Aha. Tehát, hogy már oviban ugye egyértelmű volt mindig, hogy én leszek az, aki verset mond. És egyébként nagyon stresszes voltam. Anyukám ennél még sokkal stresszesebb volt. Tehát, hogy ezt később jöttem rá, hogy én ezt akaratlanul is átörököltem. Tehát, hogy ahhoz, hogy az ember mondjuk színpadra lép, vagy verset mond, vagy valami, hogy kötődik egy ilyen stressz, ezen nagyon sokat dolgoztam, hogy ez aztán másképp legyen, de hogy igen, már nagyon kiskoromtól ez volt, és aztán volt, amikor megéreztem, tehát emlékszem, amikor ezt így ennek megéreztem a pozitív oldalt, tehát azt, hogy hatást váltasz ki, vagy hogy érzelmeket bennem is történnek dolgok. És akkor hát ugye az ember ettől elkezd valahol függeni, mert valamit megkapsz, amit lehet, hogy máshol uh-huh. nem, azt a figyelmet, uh-huh. vagy azt a... Uh-huh. Szóval, hogy elég fura és becsapós dolog ez, hogy ez hogy alakul ki, és aztán meg pont amiatt, hogy máshol nem kapod meg, azt meg azt érzed, hogy hát miért kéne nekem ugyanezzel foglalkozni, miközben... Tehát ez azért érdekes, mert itt sok összetevő van, tehát hogy sokszor hasonlítottam régebben ahhoz, hogy mondjuk valaki vezet egy pékséget, és akkor a gyereke is ott van, segít, és akkor egy idő után nyilvánvalóan ő, tehát olyan egyértelmű, hogy ő is pék lesz, de hogy ezen gondolkoztam, hogy ott miért nincs sokszor ez a plusz ilyen kérdés, hogy nekem kell ezzel foglalkozni, mert hogy azért, tehát hogy nem ez a hiányok betömködése van, hanem az egy mesterség is. Szóval, hogy ez így valahogy ennél komplexebb, vagy nem tudom, de szerinted másképp van?
2: Nem, nagyon jó, amit mondasz. Azon gondolkozom...
3: Neked a tehetség, a kérdés, hogy neked van ehhez képességed, igen. vagy tehetséged.
2: És az rögtön teher is ebben az esetben, igen. Az a nagy különbség, tehát én is azt tudom, hogy nekem is nagyon elfoglaltak voltak a szüleim, és nem nagyon figyeltek rám, és gyerekkoromtól fogva én is rögtön szavaltam, meg verset mondtam, meg színjátszottam, ha kellett. Mondjuk az a teher nem volt rajtam, hogy úgy nézzenek rám, hogy na vajon az anyja lánya... Vajon mire képes, az még egy plusz ajándék, amit kaptál a gyerekkorodban, de hogy én például nagyon élveztem, és ezt akartam kérdezni, hogy ez élvezetes, tehát hogy olyan pontosan olyan volt, mint egy drog, tehát oké, ott nem figyelnek rám, itt meg mindenki rám figyel, úristen, de fantasztikus, milyen jó ez, és így elkezdtem mindenhova is jelentkezni, és mindenhol verset mondani, és minden már gyerekként megpróbálni mindenben részt venni.
3: Na igen, én ezt mindig irigyeltem, tehát azt, hogy valaki élvezett volt, mert én nekem nem élvezett volt. Valahogy inkább egy ilyen kényszer. Vagy hogy igen, és ez nagyon sokáig tartott, amire már élvezni tudtam. Szóval inkább azt éreztem, hogy egy olyan dolog, amivel nekem meg kell küzdeni, mert ezzel nekem folyamatosan dolgom van, vagy küzdelmem van.
2: És akkor nem merült föl későbbiekben, amikor befejezted a középiskolát, hogy hová folytattad a gimnázium után, mi volt, hova mentél, hol tanultál?
3: Hát ez a nehéz ebben, hogy addigra már elkezd egy tudás is, vagy egy vélt tudás felhalmozódni, szerintem ízlésben is, meg nem tudom, meg hogy miben tudod kifejezni magad, tehát hogy mondom, azért ez így egy elég beszűkült, meg hát már a középiskolában is az volt, hogy ha nem tanultam jól, akkor elmentem egy szavaló versenyre, elmondtam egy verset, megnyertem, átengedtek, megbocsátották, szóval hogy már elkezdtem ezt ilyen használni,
2: így
3: ugye.
2: Van. Eszközként is
3: Közként, igen, és akkor egyébként, meg hát a közegem, a barátaim, a szerelmeim is nagyjából ezekből kerültek ki, és hát volt szó róla, hogy tánccal foglalkozom, meg mit tudom én, de hogy, és egyébként meg ugye szembe laktam a főiskolával, ahol anyukám tanított már 30 éve, tehát hogy így tudod, ez a nem, biztos, hogy nem, oda nem, és aztán Gondolkodtam, hogy akkor jó, akkor indult nem sokkal az előtt Kolozsváron is színészak, és akkor jó, akkor majd oda megyek, mert az biztos más, és végül megy barátom a Kovács András Ferenc, ő beszélt rá, hogy figyelj, ne foglalkozz ezzel, hogy most ezt itt végezd el, hogyha valamikor is ezzel akarsz foglalkozni, akkor ez gyorsan túl leszel rajta, hogy nem, ő mondta azt, hogy nem, nincs akkora jelentősége, hogy én most hol és kitől tanulok, és nem, szóval nem itt fogom.
2: Lázadó tínédzser voltál? Nehéz? Már úgy értem, így 16 és 19 éves korod között, hogy így lázadtál a szüleid ellen, vagy az ellen, amit ők képviselnek, vagy csinálnak, vagy bejártál az egyetemre, aztán nem tudom, színház az egész világ.
3: Hát nem nagyon jártam be már a középiskolába se, szóval, hogy igen, azért küzdöttem. Inkább azt mondom, hogy így az intézményekkel, meg hát otthon azért nem voltak erős keretek. Inkább azt, szóval, hogy inkább az volt a fura, mert akkoriban ugye 89 után, tehát 90-ben voltam 14, tehát abban az időszakban, amikor én tinédzser voltam, anyám nagyon-nagyon keveset volt otthon, vagy Ausztráliában volt, vagy Nyugat-Európában turnézott, vagy Amerikában, tehát hogy ő ebből egészen rendesen kimaradt, és akkor nekem inkább az volt a fura, amikor pár hónapra vagy hétre hazajött, és akkor megkérdezte, hogy hova mész. Tehát, hogy így tőlem ne kérdezzen ilyet, hogy hova megyek, hát megyek, ahová megyek. Szóval, hogy egyébként igen, és tehát, hogy elég extrém módon öltözködtem abban a közegben, meg szóval, hogy azért igen, volt bennem egy ilyen lázadás. Aztán az egyetemen, tehát ott gyorsan kiábrándultam az első fél év után, és valahogy arra jöttem rá, hogy tényleg csak az lesz, amit én kiveszek belőle. Tehát, hogy arra, ha használni tudom, akkor arra, hogy én kísérletezek magammal.
2: Az egyetemi oktatásból ábrándultál ki, vagy magából a... Igen, tehát gondolom nem a színházból, hiszen azt csinálod a mai napig.
3: Igen, az egyetemi oktatásból, igen.
2: Mennyire volt félelmetes 89-90, mennyire volt ez beszédtémat, hogy itt változások lesznek, és hogy mi fog történni, és hát Erdélyben egy kicsit azért, hogy is mondjam, jobban vérre ment a dolog, mint itt Budapesten. Tehát én is pont befejeztem a középiskolát, és én már gimnazista elsős voltam 89-ben, és így csak annyi volt, hogy a latin tanárunk azt mondta, hogy mi nem megyünk ki a országház elé, amikor kikiáltják a köztársaságot, mert a latin az latin, és mi latin tanulunk, és akkor a szomszéd osztályban meg történelem óráról láttuk, hogy mennek ki a töri tanárral, és föl voltunk háborodva, és így rálegyintett, hogy ez csak történelem. De hát nálatok azért ez véremenőbb volt, vagy nem lehetett tudni pontosan, hogy mennyire lesz igen, hogy mi lesz ennek a vége. Hogy élted ezt meg, vagy hogy élte meg a család?
3: Hát nagyon, nagyon erős volt, tehát hogy egészen forradalmi volt, tehát azért ott Marosvásárhelyen is azért lövöldözés is volt, meg óriási tüntetések, szóval, hogy meg hát korábban is azért, mert nagyon nyomasztó volt a hangulat, és például édesanyám pár mondjuk két hónappal a decemberi események előtt ő egyszer titokban, egyébként nekünk nem mondta, ő verset mondott ott a Tőkés László a temesvári gyülekezetében, és ott azért voltak furcsa dolgok. Nyilván akkor őt már nagyon erősen megfigyelték, tehát ott közben elvették a villany, megkövették őket, meg nem tudom, de hogy erről nekünk nem is beszélt. És ezért ő nagyon félt, amikor történtek ezek az események, hogy akkor jönnek majd érte is, és egy idő, tehát hogy ugye volt ez az egész 19-22. December környékén, és utána meg karácsonyra kiküldött minket egy kis faluba, ahol ismerősöknél voltunk, hogy mi legalább biztonságban legyünk. De hát akkor már igazából túl voltunk a nehezén, tehát hogy emlékszem, hogy ott pattogtak a kertünkben egy hasonló ilyen belső udvaron, ott a golyók a háztetőkön. Szóval, hogy mi nagyon közel laktunk ugye a főtérhez, és akkor aztán mi ott karácsonyoztunk a tesómmal, anyám nem volt velünk, és akkor onnan ott néztük ugye a Ceausescu házaspár kivégzését, és aztán meg kimentünk a főútra, és hát az fantasztikus volt, ahogy, ahogy jöttek be a külföldi kamionok a segélyszállítmányokkal, de tényleg rengeteg, tehát ilyen konvojok, és akkor ott álltunk, és integettünk, és mindenki, az nagyon eufórikus volt, meg azután az egész. A suliban, tudod, akkor mindenki sztrájkokat, meg szervezkedett, meg minden, szóval nagy-nagy menet volt.
2: Mennyit töltöttetek akkor vidéken, ahova leküldtek titeket, hogy biztonságban legyetek? Csak pár napot?
3: Csak pár napot? Igen.
2: Hamar kiderült, hogy akkor ez vége is.
3: Igen.
2: Mikor hagytad ott Erdélyt? Mikor? És hogy? És miért? Tehát, hogy véget ért az egyetem?
3: Nem ért véget az egyetem. Harmadéves voltam az egyetemen, és akkor volt egy ilyen közös program az itteni, nem is nekünk volt, egy másik osztálynak, a Simó osztályjal az SFF-s filmrendező hallgatókkal, és akkor találkoztam Szabolcsal, Hajdú Szabolcsal, ott egy buliban, és aztán így szövődött egy szerelem, és aztán már egy idő után, hát szerintem több minden összeadódott, az én csalódottságom a suliban, meg az, hogy azért mégiscsak ez közel 600 kilométer volt közöttünk, és már ez sokkal jobban érdekelt. Na de nem igazából csak az volt, hogy ott hagytam az egyetemet, de közben meg elhívtak Sepsi Szent Györgyre színésznek, a Bocsárdi László, és egyébként az a színház, meg azok az emberek, igazából azt mondom, hogy az a társaság, akik ott voltak, azok nekem nagyon szimpatikus volt és érdekelt, úgyhogy igazából ott hagytam az egyetemet, de még messzebb kerültem Budapestről. És aztán ez még ment ott két-három évig. Egyébként Szabolcs is játszott ott, tehát hogy ugyanúgy így ingáztunk a két város között, és akkor aztán már az volt egyértelmű, hogy nekünk, mi is elkezdünk együtt dolgozni. Az ottani rendszer az nem olyan volt, hogy ezt így megengedte volna, főleg a Bocsárdi társulat vezetése az eléggé konzervatív volt ilyen szempontból. Tehát,
2: nincs
3: hogy,
2: munka a színházon kívül?
3: Hát igen, mondjuk a munka a színházon kívül az azt jelenti, hogy elmész jó messzire onnan.
2: Aha.
3: Tehát, hogy még ha Bukarestbe mész is, de azért ezt ő így, tehát hogy annyira erősen tartotta azt a csapatot, ami részéről érthető volt, csak így nekem ez már nem működött.
2: Ez sem volt gond így családon belül, hogy jaj, ne hagyd ott az egyetemet, azt már fejezd be, tehát hogy így értem én, hogy ez így lazán volt kezelve, és nem voltak feltétlen ilyen nagyon erős határok szabva, de ez sem, tehát nem próbáltak rád hatással lenni, hogy de az fontos legyen egy, nem tudom, papír, amivel nem tudom, mit csinálsz később, de hogy így
3: ez hát igen, ez nagyon fontos volt hirtelen. Édesanyám már elég beteg volt akkor, és egyébként így nagyjából meg is zsarolt ezzel, tehát hogy be kell fejeznem, aztán be is fejeztem.
2: De hogy meg zsarolt, hogy ez az utolsó kívánságom, hát, a kedvemért még ezt tedd meg. Bocsánat, nem akarok ilyen.
3: Kb. Ez volt, igen. Tehát, hogy
2: csak még, a saját életemből is ismerős dolgokat.
3: Igen, még Szabolcsot is megkereste. Hogy
2: legyen rád hatással.
3: Igen, hogy legyen rám hatással. Ugyanúgy édesapám, aki a mai napig nagyon büszke erre a tettére, hogy ő ezt így megmondta, hogy már pedig fejezzem be. És igazából nem került nagy erőfeszítésembe, az az igazság. És aztán befejeztem egy évvel később, tehát hogy letettem azokat a vizsgákat. Egyébként mostanában így a tanítás miatt lett
2: fontos
3: haszna.
2: Lett.
3: Addig soha a büdös életben nem került elő ez a diploma. Úgyhogy igen, végül is befejeztem.
2: Jó, figyelj, Orsi! 7 óra 34, úgyhogy most zenél fogunk egy kicsit, Töröki és Orsolyával beszélgetek, és akkor utána belecsapunk az egyetem utáni évekbe.

0: Ez besodromtól voltam, meggyújtom a pipám, nem véletlen. Lehet, hogy egyáltalán nem marad erről időnk beszélgetni, de majd meglátjuk. Ott voltunk, hogy azt kérdeztem, hogy végül is befejezted az egyetemet, elkezdtél már Erdélyben dolgozni, de hogy most mégsem egy erdélyi rádióban ülünk, hanem itt a Tilosban, Budapesten, és itt vagy, és az életed nagy részét itt élted, még akkor is, hogyha lehet, hogy most ez majd változik. Hogy miért jöttél el, és akkor figyelj, nyissunk itt egy zárójelet, mert én, amikor elmentem Budapestről, én Tel Avivba jártam egyetemre, és ugye a zsidó családok életében mindig van ez a lehetőség, hogyha be tudod bizonyítani, hogy legalább egy nagyszülőd zsidó, akkor te megkapod az izraeli állampolgárságot, és gyakorlatilag tanulhatsz mindenhol. Persze kell felvételizni, bla bla bla. És ez a jól hangzott meg, bármennyire is az keletre van, de mégis a nyugatias volt, hogy fú, Tel Avivban, meg tengerpart, meg pálmafák, meg mit tudom én, egész másfajta csajok, mint akikkel itt megismerkedtem Budapesten, az biztos más lesz. De számomra akkor is ez egy fantasztikus menekülési útvonal volt, hogy kikerüljek a családom, nem direkt, de mégiscsak ilyen szorongató közegéből. És abszolút menekülésként éltem meg. Tehát, hogyha mindenfélét mondhatnék, hogy miért mentem Izraelbe, de ha őszinte vagyok, akkor azt gondolom, hogy elmenekültem, pedig hát semmi okom nem volt, igazából komoly okom, hogy meneküljek, de mégis úgy éreztem, hogy jó, én ezt már nem bírom elviselni, főleg a szüleimre gondolok itt. De hát 19 vagy 20 éves voltam.
1: De volt ez tudatos nálad? Volt neked egyébként?
0: Abszolút tudatos volt. Tehát én tudtam, hogy nem vettek föl itt a színművészetért, én a színművészetért felvételiztem, mert akkor azt gondoltam még, hogy színész akarok lenni, és akkor azt gondoltam, hogy jó, egyrészt lesz ebben egy büntetés, hogy én a magyar színház művészetet megbüntetem azzal, hogy külföldön leszek híres, és én a művészetemet arra az országra fogom áldozni, és majd ők kapnak ebből a csodából, ami az én tehetségem. Ezt egész komolyan gondoltam, és aztán rájöttem, hogy ez micsoda butaság. Itt is a másik, mondjuk ez volt 30%, de 70%-ban az volt, hogy na jó, ez a közeg elviselhetetlen, pedig a 90-es évek közepe, amikor én elmentem 95-ben, az egy fantasztikus időszak volt itt Budapesten, tehát hirtelen, így legalábbis innen visszatekintve mindenképp, főleg, hogyha mondjuk egy hónappal ezelőtt kérdezed meg, akkor meg aztán főleg, hogy így minden alakult, létrejöttek ilyen társulatok, nem tudom, talán a Krétakör, pontosan nem emlékszem, talán a Sputnik, így elkezdtek ilyen piciben ezek az emberek, akik velem egykorúak és színházi alkotók, elkezdtek dolgozni így pont az egyetemi éveikben, és ez sem érdekelt, csak az érdekelt, hogy valahol tiszta lappal kezdhessek, ahol nem ismernek, ahol nem fognak úgy rám nézni, hogy ennek vagyok a valakie. Na, a hosszú monológom után te mikor döntöttél úgy, hogy akkor Budapest? És miért?
1: Nem, szóval, hogy nálam ez nem volt ilyen konkrét döntés. Szerelmes voltam, és azzal az emberrel akartam minél többet együtt lenni. Még csak azt sem mondhatnám, hogy együtt dolgozni akartam vele, mert az is csak másodlagos volt. Tehát, hogy én nálam sajnos ez a része dominált. Mindig. Egyébként pont ezelőtt két nappal volt, találkoztam valakivel, és aki sokáig Lisszabonban élt, és most költözött vissza, és kérdezte, hogy én hol élnék, és most jutott, egyébként 15 éves korom óta most vagyok először nem párkapcsolatban, és hogy rájöttem, hogy nekem mennyire az, hogy hol vagyok, vagy mi történik velem, vagy milyen, hol élek, vagy mi a fókuszom, azt mennyire meghatározták ezek a dolgok, vagyis hát

0: Ez a dolog. Az éppen párkapcsolatom, és hát ez nekem csak ez volt a fontos.
1: Ja, de az nem, figyelj, akkor még így, csak hogy mi a zene alatt beszélgettünk, hogy mennyire egyoldulú egy ilyen beszélgetés, azért beszélek most egy picit ilyen sokat magamról, mert én...
0: Igen, én kértem.
1: Mert én nálunk is az volt például, hogy amikor elkezdtem az egyetemet, előtte Izraelben kötelező, hogy az ember katona legyen, és akkor a 3 év katonaság után visszajöttem egy picit ide Budapestre nyaralni, és utána ősszel kezdtem az egyetemet, és azon a nyáron megismerkedtem valakivel, és kiderült, hogy fú, de jó volt az együtt töltött idő, és ő kijött Izraelbe, ugyanígy az a lány, akivel együtt éltem, aztán 3 évig kvázi feladta az egyetem, befejezte épp az ő az egyetemi tanulmányait, mert mi alatt én katona voltam, itt azért az emberek egyetemre jártak, de hogy ugyanez volt, és aztán amikor ő úgy döntött, hogy na jó, elviselhetetlen, vagy nagyon nehéz, nem elviselhetetlen, nehéz számára Izrael is visszajön Budapestre, akkor meg én döntöttem úgy, hogy na jó, hát akkor én, van egy magyar állampolgárságom is, ezt a nyelvet is beszélem, akkor én is visszajövök. Tehát, hogy az, hogy az ember így megy a párkapcsolata és a szerelme után, az végül is talán fontos, és talán jelzi azt, szerintem az egy egészséges értékrend, csak azt akarom mondani, hogy az nem biztos, hogy elfecsérelt, akármi is lesz utána, mi is szétmentünk már 1000 éve.
0: Nem, én sem gondolom, meg egyáltalán nem is bánom, de így visszagondolva talán azért lehetett volna más szempontok szerint is gondolkodni, tehát hogy valóban tényleg mindent feladtam, de hát akkor ezt éreztem valóban fontosnak, szóval hogy és ha visszautalva arra, amit korábban mondtál, valószínűleg ez a menekülés is a saját közegemből, tehát hogy akkoriban édesanyám, amikor én már elkezdtem ezzel a szakmával foglalkozni, akkor azért nagyon erősen nyomta nekem azokat a mintákat, amiről ő úgy gondolta, hogy nekem jó lesz, vagy hogy akár emlékszem, hogy a Bocsárdi is mondta, hogy de hát itt gondoljak bele, hogy mi vár rám, és akár karrier szempontjából, tehát hogy, és egyáltalán nem érdekelt, tényleg nem érdekelt, tehát hogy nem volt fontos.
1: A zene után mindig be kell mondani, úgyhogy Töröki és Orsolyával beszélgetek, hogyha valaki most kapcsolódott be. Rémesen fogy az időnk. Van, hát eltelt azóta a pár év. Te mondtad a műsor elején, hogy itt jó esetben igen, kb. A félúton vagyunk. Van olyan, ami kiemel, ez, rengeteget dolgoztál a családon túl az elmúlt évtizedekben, rengeteget. Közösen is természetesen, és akkor most már az utóbbi pár évben egyedül is. Van olyan, ami így kiemelkedik? Valami, tudom, hogy mindig azt szokták kérdezni, jó, de melyik nekem is, hogy melyik a kedvenc rendezésed, és mindig a legutolsó az, vagy mindig. De ha nagyon őszinte vagyok, akkor van olyan, amelyik nagyon jó élmény volt. Nem biztos, hogy az a legkedvenc, meg a messze nem a legsikeresebb rendezésem, mert nem tudom, 8 előadás után lekerül, de úgy emlékszem arra az időszakra vissza, azokra a színészekre, meg arra az együtt töltött időre, hogy nagyon magasan van a polcon. Van ilyen a számodra, ami különleges ebből az elmúlt rengeteg melóból?
0: Hát nagyon sok különleges van, de talán azt, tehát hogyha komplexitásában tudnám mondani, akkor talán a Bibliothèque Pascale abból tehát hogy ott nagyon sok minden ért össze szerintem. Hát az is, hogy mondjuk egyrészt szakmailag ott tartottunk, hogy elbírunk egy nagyobb volumenű dolgot, meg is volt ennek az anyagi fedezete, nem volt egy óriási költségvetésű film, de hogy azért azt a víziót meg lehetett valósítani. Valahogy már én is túl voltam egy gyerekszülésen, és ebben megerősödve, meg a kapcsolatunk is Szabolcsal valahogy megerősödve, és a másik meg az, hogy egy része Erdélyben, tehát hogy nagyon szépen az inspiráció, ami egyébként visszahatott rám Szabolcsból Erdély kapcsán, meg Románia kapcsán, ott is, tehát hogy teljesen szürreális volt, meg az a pillanat, amikor a saját városomban, a főtéren, ami le van zárva a mi forgatásunk miatt, ott ülök éjszaka a zebrán egy székben, és a forgatás kellős közepén, és ott amit a filmben, amit a férjem rendez, és ott a lányom is, ő is játszik benne. Szóval, hogy meg valahol ott éreztem meg először úgy nyugodtabban, meg teljesebben azt, hogy mit jelent mondjuk egy főszereplőként végigvinni egy filmet. Szóval, hogy talán azt mondom, meg egy nagyon jó társaságban, nagyon jó hangulatban forgattuk sokáig, tehát szinte másfél évig tartott így szakaszosan a forgatás, tehát, hogy az egy igazán kiemelkedő és meghatározó élmény volt.
1: Úgy is hangzik. És szerintem talán valami az eredményen is látszik. Mind dolgozol most? Vagy most befejeztetek valamit, amiben nem színésznőként vettél részt?
0: Egyébként a színészi képességeim is használva vannak. Igen, a Sense into Nonsense, egy elég komplex performance, és egy ilyen utca, színház, vagy séta, meg kiállítás, meg installáció, meg sok koncert is volt. Szóval egy elég komplex dolog, amit Börcsök Boglárkával és Andreas Bollmal együtt csináltunk a Trafó és a Goethe Intézet közreműködésében. És hát igen, egyébként nagyon élveztem azt, hogy meg hát amúgy én általában szeretem azokat a munkákat, ami többféle milyen skillemet, aha, vagy képességemet megmozgatja, és néha olyanokat is, amikre nem is gondoltam.
1: Itt mi volt a te feladatod? Mert ilyen kurátorként is hivatkoznak rád a produkcióban, az mit jelent?
0: Nem, az igazából csak vicc. nem kurátor voltam. Nem, hát azért ők már korábban foglalkoztak ezzel az anyaggal, az Elsa von Freytag-Lorinkoven életművével is alkotói, mindenféle, nagyon szerte ágazó az ő életműve. És hát azért itt hárman raktuk össze, tehát, hogy akár a dramaturgiában, a szövegekkel, az, hogy mi történik a különböző terekben, a tereket hogy alakítjuk ki, meg a jelmezekben is sok mindenben együttműködtünk. Szóval, hogy sok mindent.
1: Élvezetes volt ez a sok minden csinálása?
0: Nagyon, és főleg az a szabadság, hogy mennyi féleképpen tudunk, tehát hogy egy anyaghoz nyúlni. Uh-huh. És igen, tehát hogy mennyi féleképpen tudjuk kifejezni ezt az embert, és hogy úgy, hogy közben meg a mában, tehát nem egy emléket állítunk, hanem azt próbáljuk meg megérezni, hogy tud ő rezonálni azzal, amiben mi most vagyunk.
1: Ez a Trafónak egy projektje, ami még azért látható, ugye megtörtént a bemutató, vagy mert én kaptam meghívót, de nem voltam Magyarországon, akkor ez most még látható lesz még idén is, vagy hogy mi a jövője az ennek a, hát hívjuk előadásnak jobb hián, vagy hívhatjuk előadásnak? Mi az előadás jövője?
0: Igen, tehát ez a Goethe Intézet projektje egyébként, és a Trafó közreműködésével. Uh-huh. Hát remélem, hogy ősszel, vagyis nagyon úgy néz ki, hogy ősszel azért lesz még párszor, mert viszonylag, tehát hogy elég különleges külső helyszínek, meg van egy pince is, amit használunk, egy ilyen óvóhelyszerűség. És szóval, hogy nem tudtunk nagyon sok nézőt fogadni, de négyszer lement, és azért nagyon szeretnék mindannyian, hogy ősszel még legyen párszor, úgyhogy nagyon remélem, hogy lesz, mert nagyon élveztük, és szerintem a közönségnek is extrán jó volt.
1: Nagyon helyspecifikus ez, akkor azt mondod, hogy, tehát, hogy így ez nem fog nagyon könnyen átköltözni, nem tudom hova, akár külföldre, mert hogy sokszor van az, hogy akár csak A-ból B-be az egy meghatározott idő, míg át kell érni, és hogyha nincs olyan távolságban egy pince, nem tudom, Berlinben, akkor nem tud bemutatódni Berlinben ez az előadás.
0: Egyébként be tud, szóval, hogy helyspecifikus, de a könnyen alkalmazható máshova is. Szóval, hogy sőt, pont ez a szabadság nagyon jó benne, hogy elképzelhető egy teljesen másféle helyszínen, hogyha azt megtaláljuk, azt a jó helyszínt.
1: Akkor van egy olyan arab mondás, hogy a szádból egyenesen a próféta fülébe szálljanak ezek a mondatok. Hallja mindenki, akinek hallani kell, hogy ezt azért tud menni máshova is. Van még egy kis időnk, az érdekelne, Orsi, hogy mi leszel, ha nagy leszel. Mik a tervek? Vagy igen, tudod, mit meg így kérdeztem még az interjú előtt, hogy vajon változtak-e a tervek az elmúlt hónapban, hogy hatással van-e rád az, hogy kormányváltás volt Magyarországon, vagy rendszerváltás volt, vagy lesz, reménykedünk benne, hogy az utóbbi interjúk, amiket olvastam, az nem csak nálad, hanem nagyon sok alkotóművésznél, aki ezen a területen van, független filmes vagy független színházas, azért rémborulátó volt, okkal, tehát, hogy már csináltunk mindent is, te is árultál fagyit, az emberek hordtak ki ételeket, a pandémia az csak haba tortán abban az elmúlt két évtizedben, amit eltöltöttünk ebben a szférában. Van benned remény a változásra, és vannak-e terveid?
0: Abszolút van bennem remény, és pont ugye saját ötleteim is vannak, és mostanában meglepett engem is, hogy így ezekre úgy gondolok, hogy hát ezzel lehet akár pályázni is majd. Vagy hogy igen, hogy nem az, hogy az ember azonnal azon gondolkodik, hogy hogyan hozom ki nullából, és végig tudom-e csinálni. Ugyan még azért nagyon messze vagyunk attól, hogy mondjuk ez így megvalósuljon. Én is, tehát egyrészt nagyon szeretnék alkotóként is elmélyülni dolgokban, de közben meg most például nyáron pont arra vágyom, hogy valami kétkezi munkát végezzek újra, még nem találtam meg. Nagyon jó lenne valami szép helyen valami jó dolgot csinálni, amiért pénzt is kapok, mert ez azért még mindig elég, hát hogy így nem látom biztosítva a következő időszakot, de hogy ez nem feltétlenül csak ehhez kapcsolódik, hanem nekem jól is esik az, hogy néha kikerüljek ebből a buborékból. De hogy igen, vannak terveim, és én is bizakodó vagyok azért. Tehát azért nagyon más így most így a következő évekre gondolni. Most, és nem is feltétlenül csak a szakmámban, hanem úgy egyébként is.
1: A tervek azok egy színésznő tervei, vagy egy rendező, vagy egy író, vagy szóval, hogy így úgy értem, vagy minden irány, mert tényleg mindenfélét csináltál az elmúlt évtizedekben is, és akkor ezt megtartanád, vagy olyan az, hogy úristen, én olyan régóta szeretnék, nem tudom, rendezni egy előadást, most akkor én meg fogom találni ennek a lehetőségét.
0: Nem gondolkodtam soha így, hanem igen, tehát hogy különböző témák, vagy emberek érdekelnek, és akkor az kiadja magát, hogy az abból mi lesz, és milyen formában veszek én részt benne. Tehát, hogy vannak alapanyagok, vagy anyagok, amik érdekelnek, és igazából én egyébként tényleg abban vagyok jó, hogy abból főzök, ami van. Tehát, hogy azt jól meg, ha jól meg tudom érezni, hogy mik a ennek a lehetőségei, akkor onnantól kezdve nekem szinte teljesen mindegy, hogy veszek részt ebben.
1: Említetted egy mondatban még a tanítást. Uh-huh. Az mit jelent, hogy most jó, hogy van a papír a tanítás miatt, tanítasz, vagy tanítani fogsz, vagy ennek van-e jövője?
0: Hát tanítok Marosvásárhelyen, a Színművészetén, filmszínész képzést tartok, és a METU-n is tanítok. De igen, egyébként pont azon gondolkodtam, hogy mondjuk Erdélyben ezzel kezdeni valamit, nem feltétlenül intézményi kereteken belül.
1: Szeretsz tanítani?
0: Igen, nagyon sokat tanulok belőle. Nagyon sokat tanulok belőle, meg hát ez igazából én is csak azt nagyon nehéz egyébként, sokkal többet kell beletenni, mint aha, amennyit ki tudsz venni, de aztán, amikor meg azt érzed, hogy van, megérzi az ember, hogy van értelme, akkor már az nagyon jó érzés. Meg hát tényleg én is csak azt tudom, hogy elmondani, tehát hogy meg el tudni mondani, és már hogyha maguk is meg tudják fogalmazni, a diákok is, az, hogy az minden valid, minden érzés, amit tudod, amikor így nem tudod pontosan, hogy mi a jó, vagy mi a nem, és már hogyha ebben haladunk, akkor az már nagyon jó. Meg szerintem azért tényleg érdemes filmszínészettel foglalkozni egy kicsit komolyabban, meg ilyen.
1: Ja. Olyan érdekes, nagyon keveset hallom, hogy valaki ennyire nagy különbséget tesz, hogy filmszínészet vagy színészet. Ez egy külön oktatási vonal, amit te viszel. Tehát, hogy itt nagyon egy párszor szoktak fölhívni, ugye én nem vagyok színész, és amikor kérjek, hogy csinálok valamit, akkor látom magamat kívülről, és az rossz, tényleg tök. De ez fontos dolog, hogy az ember lássa. Valamilyen jó vagyok, de az egész más. De néha fölhívnak castingra valami miatt. Van ez az őrület sokszor az utóbbi években, hogy akkor kellene egy zsidó, hogy játszon egyet, ez teljes hülyeség, de mindegy, és akkor elmegyek, mert én nagyon jól szórakozom legalább. És akkor szokták mondani, hogy így van egy felvétel, ugye a casting, és akkor szokták mondani, hogy úristen, András, hogy így lehetne, hogy sokkal, de sokkal kevesebb vagy. És így mondom, hogy nem, sajnos, tehát, hogy én csak ezt tudom csinálni, mert én nem vagyok színész, de hogy én is azért érzem, hogy ez nagyon más. Külön kell tényleg tanítani, hogy az ember hogyan játszik kamera előtt, mint az, hogy amúgy hogyan színész élő közönség előtt?
0: Igen, hát most arra nincs időnk, hogy ebbe mélyebben belemenjünk, de igazából azt szoktam mondani, hogy nem keveset kell játszani, hanem keveset kell mutatni, tehát aha, hogy nem arról van szó, hogy nem ilyen egyszerű ez, hogy akkor légy kevesebb. Ne légy kevesebb, csak maradjon az ott meg a kamerának, és szóval, hogy igen, szerintem nagyon másféle adottságok kellenek hozzá, mint a színpadi munkához, de abszolút tanulható. Na ez talán, hogy ezt éreztem meg az elmúlt időszakban, hogy tanulható és tanítható is az, hogy mit használj magadból ahhoz, hogy működjön.
1: Legjobb végszó ever. Töröki és Orsolyával beszélgettem. Azt kell még megígérned, hogy 10 év múlva visszajössz, és elmeséled, hogy akkor mi volt a következő 10 évben.
0: Jó.
1: Köszönjük szépen.
0: Én is köszönöm.
1: Hát én jövök 2 hét múlva, addig legyetek jók, aztán épüljön az ország.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: Kevesebb lett a lyuk az ementáliban, miután a nagyobb svájci gazdaságokban a fejőgépek miatt egyre sterilebbé vált a tej. A kéziféjés korában még belekerültek a tőgyön maradt növényi szemcsék, már pedig élelés közben ezek körül keletkeznek a lyukak. A buborékmagként viselkedő úgynevezett szénavirág hozzáadását azonban a sajtkészítés túlzott elipariasodásától tartó mezőgazdasági hivatal nem engedélyezte. Ekkor kezdeményezett pert az Emmentaler Switzerland nevű szakmai szövetség. Bírósági döntés nyomán a mezei növények elhalt, nem komposztálódott törmeléke, a 100%-ig biotermesztésű szénavirág ezentúl nem csak kozmetikumokban, hanem sajtjukkeltő porként is alkalmazható. Írta meg a Swiss Info nyomán a HVG. Az erdei biomasszával fűtött erőműveket hazánkban is támogatták és zöldekként népszerűsítették őket. A Princeton Egyetem kutatóinak modellszámításai szerint ezek korántsem zéró kibocsátású energiaforrások. A legjobbnak tartott módszer is csak elvben karbonsemleges. Ekkor az erőműben fa, növényi hulladék vagy trágya elégetésekor keletkező széndioxidot utóégés leválasztással visszanyerik, cseppfolyósítás után elszállítják, majd a felszín alatt tárolják, így a vegetáció által elnyelt üvegházgáz nem kerül a légkörbe. Csak hogy jelentős mennyiség már korábban odajut, egy csekély hatékonyságú energiaforrások pedig kétszer szennyezőbbek a fosszilisoknál. További aggályokat vetnek föl a biomassza ültetvények is, olvastuk a Cubiton. A kriminológusok Crime BB adatbázisa a kiberbűnözői fórumok bejegyzéseinek gyűjteménye. Az Edinburgh-i Egyetem kutatói 100 millió üzenetet elemezve arra jutottak, a mesterséges intelligencia nemigen formálta át az elkövetők módszereit. Jól programozó hackernek kevés segítséget nyújthat egy kódoló MI asszisztens. Adathalász e-mailekhez, rosszindulatú kódokhoz kifejlesztették a WormGPT-t, ám a bűnözők jobbára a közkeletű legális AI eszközöket használnák. Tanácsot kérnek egymástól, hogyan játsszák ki a biztonsági korlátozásokat, mert nemigen bírnak velük. A könnyen feltörhető nyílt forráskódú korábbi modellek pedig jelentős erőforrásokat igényelnek, bár jóval gyengébb minőségűek. Számol be a Euronews.
0: Ezek voltak a hírek.

Hello, gyerekek! Ez itt a Color Lokál, a Tilos Rádióban, szerda reggel. Ritkásan indulunk. Andris egy kicsit később jön, Marci meg még később se. Addig megpróbáljuk fölpörgetni magunkat, vagy magamat, meg titeket. Úgyhogy nyomassuk. Fejkörzés. Válkörzés.

0: Na még egy utolsó. András már megjött, most szépen fölkészülünk. Megosztjuk egymásra gondolatainkat. Addig rázzatok. Én már öreg vagyok, csak magamban rázok, mondta Bill kapitány.
1: Az ikon.
0: 100 milliós.

0: buli himnusz, Dávid érti a szöveget.
1: Egy kedves buli himnusz nektek, Spanyolországból.
0: Szevasztok, jó reggelt kívánunk, szép az idő, mi rózsaszín pólót választottunk ma a kedvesemmel, kicsimmel.
1: Én nem, te májba vagy, bébi.
0: Én májba vagyok, igen. Gyerekeim, azt hiszem, hogy nem lehet felvenni, de hát...
1: Mi az, hogy ne? De mi? Még mikor mondta? Ott van?
0: Mit tajász ebben? Magyar mondani, borzalmas. Tök rossz ízlésetek van, pedig hány évet dolgoztam az, hogy jó legyen. Aztán a kicsimnek tetszett, azt mondta, oké, úgyhogy na. Két oké.
1: Igen. De most mi baj van ezzel?
0: Sétáltam, sétáltattam. Az például a rózsaszín tilos rádiós póló, a pink, az óriási népszerűségnek örvend. Az egyik legjobb barátom, aki ciprusi származású, és London Mandinerrel, most már itt a Magyarországon, nem tudom hány éve, most már kezdi törni a magyart is. Vele voltam a Rudasban, Arisnak hívják. Ő például azt mondta, nem tudom, nagyon kellett, nekem csütörtökre kell egy olyan. Mert hogy volt neki már egy olyan, de odaadta egy szerb ismerősének.
1: És mi van csütörtökön?
0: Hát mi volt csütörtökön? Szerintem valamilyen ilyen gyereksimogató helyre járnak a gyerekei, és talán a kisebb az mondjuk, tehát nagyon messzire kell kivinni a Hűvösvölgybe, és ilyen maszek óvoda, jó. És farsang volt, ahol a szülőknek is be kellett öltözni.
1: Nem
0: is
1: farsang,
0: az egyik gyereknek volt, születésnapja, és az volt a kreatív kisgyereknek a kérése, hogy legyen mindenki flamingó. És akkor úgy a szülők, mint a gyerekek, mindenki flamingó volt, és az Alice megúszta ezt ezzel.
1: Akkor ez valami Waldorfos cucc, nem?
0: Mit?
1: Nem valami Waldorfos?
0: Hát gondolom annál, szerintem kicsit másabb, mint a Waldorf, de hasonlít. Kis szodával Waldorf.
1: Jó van, és beintézted neki a pólót?
0: Beintéztem neki a pólót. Idejöttem, kifizettem, elvettem. Leszállítottam, kifizette.
1: Nagyon ügyes vagy. Különben nagyon sok jó festmény, vagy igen sok jó festményben van rózsaszín.
0: Igen.
1: Azt majd figyeljed meg, és akkor innentől mindig észre fogod venni.
0: Mondjál nekem, létszes egy Caravaggiót, vagy egy Leonardót.
1: De nem tudom, lehet, hogy akkor még nem volt. Nem állt rendelkezésre a megfelelő pigment.
0: Mikor nőtt ki a rózsaszín, srácok? Mikor lett rózsaszín a rózsaszín?
1: Hú.
0: Mert valami festőokos.
1: Hát ugye az is kell hozzá, hogy lehessen reprodukálni, hogy ne csak a természetben lehessen megtalálni.
0: Mondjuk, igen. De ha van piros és fehér, akkor van rózsaszín. Nem vitte rá őket a lélek szerintem, jó sokáig.
1: Igen, igen. Kellett lennie, nem tudom, hogy mennyire. Jó kérdés, kikutatom, vagy aki rohadt okos, az telefonáljon be. Van egy-két ilyen hallgatónk.
0: Hogy van-e okos hallgató?
1: Van egy-két ilyen hallgatónk.
0: Én elhiszem.
1: Aki rohadt okos.
0: Igen. Ne hallgassá, kicsi gyerek. Segítség! Mikor lett rózsaszín a rózsaszín? Azt tudom, hogy nekünk gyerekkoromban a rózsaszín az a no-go-zon volt, mert az annyira összetapadt a melegséggel, hogy PC-be fejezzem ki magam, és ez apukám még a pirosat is bojkottálta. Egyszer vettünk
1: neked
0: piros...
1: azért nehéz gyerekkorod lehetett.
0: Hát jó, sokkal öregebb vagyok nálad.
1: Na, halló.
0: Öregebb, mint Szlovákia.
2: Jó reggelt. Minden hányásban van sárgarépa.
0: Még egyszer?
1: Minden hányásban van sárgarépa.
0: Aha.
1: Igen. Akkor te nem az egyik okos hallgatónk vagy. Köszönjük szépen.
0: Szevasz. Szia.
1: Hanem a vicces. Kétféle van, az okos meg a vicces.
0: Szint a troll humornak nagy híve vagyok. Tulajdonképpen tetszik is, csak ez hogy jött ide rózsaszín.
1: És szóval megéled a felszabadulást, mert föl lehet venni színeket?
0: Persze, hát mi már minél öregebb vagyok annál.
1: És egy ilyen non-kormány van miatt le akartak
0: nem akartak semmit, csak leizeltek. Figyelj, nekem, én azon kevésebb megközelődnek, volt rózsaszín autója. Úgyhogy nyugi.
1: Arra emlékszem, az ilyen körömlak. Körömlak rózsaszín volt, nem?
0: Nem, azért
1: fényben
0: nem.
1: Játszó.
0: Nem, északi fénynek hívták, és hogyha rásütött a nap, akkor már ilyen lilás árnyalatot is kapott, és imádta.
1: De mi az volt olcsóban?
0: Xara. Nem tudom, mi volt, ott volt egy...
1: Biztos az volt leárazva, nem vitték el.
0: Volt, Citroenbe dolgozott a rokon, és akkor mondta, hogy nézzünk körül, tudtam, hogy kell a nagy méret, mert sok a gyerek, és nehéz volt a kicsibe berakni a babakocsit, és akkor lett egy ilyen...
1: Használt volt.
0: Rózsaszínos, és akkor...
1: Nem ez volt a Jákob Zoli kocsi előtte?
0: Igen.
1: Meg azt van Jákob Zoli?
0: Én azt tudom, hogy én kimentem, megnéztem, mondta... rokonsrác, hogy oké, okay. Aztán kiment el arra, megnézte feljött, és azt mondja, Andiskám, figyelj, ez rózsaszín, biztos vagy te ebben? Hát mondom, figyelj, neked, de neked? Hát mondom, gyerünk. És aztán, amikor megszeretsz egy nem is Xara volt már ez, hanem Picasso. Ugye? Festészet, ugye? rózsaszín, ugye? És aztán elharapózott a rózsaszín életemben, családomban. Ez a természetellenes szín.
1: Oké. Okay,
0: Dávidra várunk rokok, különben.
1: Igen, azért vártok rám, mert most megnéztem is a...
0: Kiguglizod?
1: Hát, hogy a rokokó korszakban vált a 18. században divatossá, de hogy mikor jelent volt meg. De igen, hogyha piros meg fehér van, azt tudom, hogy bíbor az nem nagyon volt. Uh-huh. Jó sokáig, vagy hát nehéz volt, meg akvamarin, az meg volt, csak drága volt.
0: Tényleg te is festőokos vagy, tehát hát a palettával keverengeted a színeket.
1: De, hogy nem értek hozzá.
0: Jó. Legalábbis próbálkozol a szórakozás véget.
1: Figyelj, hogy elnevezték ezt a szint valahogy egyáltalán, az a 17. század végén volt. Nem nagyon volt rá név korábban.
0: Pink.
1: Igen. És ja, vannak ilyen, de azt hinnéd, hogy persze a színek léteztek korábban is, csak nem volt rá név, mert nem volt igény rá.
0: Nem volt rá igény.
1: Igen. Narancssárga például, mielőtt bárki tudta volna Magyarországon, hogy mi a narancs.
0: Igen.
1: Olyan?
0: És mennyinek nincsen színe? Bemész a festékboltba, kérsz egy skálát, ott van mindenből minden, és számokkal jelzik.
1: Meg az UV-sárga.
0: Azt a tartomány.
1: Az is egy új fajta dolog. Igen. És szerintem a magenta sem volt divatban.
0: Magenta sem.
1: Legalább egyáltalán...
0: Újpest lila.
1: Milyen szó Újpest lila? Apropó.
0: Fradi zöld az Isten. Hoztam neked innivalót.
1: Én is hoztam neked innivalót, úgyhogy ne, belógattál.
0: És mondtam, hogy nem biztos, hogy sikerül. Mert ilyenkor az, hogy kiérek a villányra, és hogyha ott a villamos, akkor bizony aranyos vagy. Akkor, akkor a villamos választom, hogy időben ideérek, mert ott van egy ilyen nemzeti dohánybolt, és most azt nem volt ott a villamos, még kevesen álltak a izében, tehát nemrég ment el. Napszemüveg, szemben nap. A fülembe szól az előttünk lévő műsor, elindulok futva, és belelépek egy olyan gödörben, amiből hiányzik egy fa, amit észre se veszek, és egy akkorát estem,
1: elestőbe
0: hogy négyen álltak körül munkás emberek. Nincs baj, mondom, nem csak az ott hülye vagyok, bocs, köz. Be a boltba, villamos elér.
1: Lám, mégis jók az emberek.
0: És már tegnap is vettem energiaitalt, mert tegnap vidéki országban jártunk, a Lacival és a stábbal, helyszínbejáráson a nyári margóra.
1: Ó, nagyon jó.
0: Nagyon-nagyon jó volt kimozdulni.
1: És kies a táj?
0: És vettem a benzinkútba ilyen, ha utazok, vagy ha tilosba jövök, akkor van ez ilyen. A teljes idióta hülyeség, hogy energiaital. És ha kettőt vettél abból a, hogy nem reklámozzunk, de az osztrákból, akkor tudom, 540 forintba került csak a nagyon sok helyet, úgyhogy vettem kettőt már a mai napra, ott maradt a Laci kocsijában.
1: Na milyen szép a táj, azt mondd el.
0: Gyönyörű. Szép vagy gyönyörű, vagy Magyarország.
1: Azért halljátok messziről Andrást, mert ez ismét egy állós műsor, amikor áltatja magát. Hú, ez na. Nagyon durva.
0: Durva mi?
1: Ezt.
0: Gondolom, hogy ezt
1: szólom. Pi!
0: Ezt választottam neked a reggelesés
1: után. Rózsaszín.
0: Nagyon jó.
1: Úgyhogy figyeljétek a rózsaszínt a képekben, és jövő héten jelentkezzetek a rózsaszín naplótokkal.
0: Rózsaszín íze van.
1: Azon is van.
0: Nagyon kemény.
1: Megy a pólodhoz.
0: A puncstorta, ami meghatározó rózsaszín az életemben, amikor itt voltak az amcsik nálunk, és nagyot főztünk, de már tartára ilyenekre nem volt idő. Akkor elmentem, és akkor kértem 10 különböző szeletet, és mondtam, hogy amennyire lehet legyen magyar, és egyértelműen az első 4-ben vagy 5-ben benne volt a puny szelet. Nem, megmagyarázhatatlan, hogy miért, de a rum miatt, vagy a nem tudom miért, de a puncs az puncs. A puncsfagyi az borzalmas például, nem?
1: Nem, a puncsfagyi az jó.
0: Nem, a puncs szelet a jó.
1: Puncs szelet, nem is tudom, mikor ettem utoljára.
0: Hát én most egy falat.
1: De annak ilyen minyonos a teteje?
0: Nem, ez egy torta szelet. Ilyen háromszög mutatom.
1: Teteje, és mi a teteje?
0: Hát rózsaszín.
1: Mi bű?
0: Hát rózsaszín bű.
1: Mi bű van?
0: A rózsaszín az egy fondant. Ásványi kincs.
1: A fondant az 90-es években jelent meg. Mi van a tetején?
0: Ez de a keményebb papa, lap.
1: Keményebb lap, mi bű? De mi bű van? Megvan megvan kenyve, valami rózsaszínnel,
0: nem, a piskóta? Annál sokkal keményebb és vastagabb. Te ez nem értesz. Ahogy rászoktak
1: Marci,
0: tenni, egyáltalán nem értek hozzá. Miért? Abból van, elmondom, miből van, ami a francia krévesnek a, nem a krébes krévesnek, a francia krévesnek a teteje. Igen. Na, ugyanabból van, csak rózsaszín.
1: Köszönöm. Utorító.
0: Köszönöm.
1: Én az egész cukrászda műfajt nem értem, nem adom.
0: Én sem.
1: Egyáltalán az, hogy úgy tegyek magamnak jót, hogy veszek egy szelet tortát.
0: Vannak ezek az édes beállítottságban, hogy úgy jutalmazzák magukat, és alig várják, hogy bemehessenek egy, mondjuk egy gesztenye szívért, vagy egy, nem tudom. Én ott az utcánkban, a Keleti Károlyban én mindig sajtos rólót szoktam menni. Mit röjöksz? A sajtos róló se ér?
1: Nem, az a rolló, meg van töltve? Rendesen az?
0: Hát, na, persze, csak piciben. Azért, hogy én akkor összehasonlító elemzéseket végzek a sajtos rólóból, hogy kicsi gyerekkorom óta, amikor még teivó volt gyerekek, ahol rózsaszín turmixokat árultak a szocialista kisiskolásoknak.
1: Amik akkor még nem létezett sajt jellegű készítmény. Az a sajt még sajt volt.
0: Sajtra emlékeztető krémsajt, ugye? Krémsajtok. Jobbnál jobb krémsajtok. Milyen arcokat vágsz?
1: Téli szalámis kocka sajt.
0: Téli szalámis kolbászos sajt. Hát a mindent visz ugye a mesesajt, ami sok is volt.
1: Ne menjünk el ebbe a retróba, mert ennek a katona történetek, mindjárt kitaláljuk, hogy mivel fogunk benneteket elszorakoztatni.
0: Ne menjünk bele. Az volt,
1: Marcival,
0: amikor nem voltál itt, elkezdtünk egy sorozatot, amit azonnal abban is hagytunk, tessék.
2: Hello. Innen a bezárt kobai cukorgyárból jelentkezem. Mi lesz, fiúk, 10 nap múlva Budapesten?
0: Mi lesz, fiúk, 10 nap múlva Budapesten? Így mondjad.
2: Mi lesz, fiúk, 10 nap múlva Budapesten?
0: Maraton lesz, édes kedves öregem.
1: Ez 20.
2: Kedves öreg Csejdi András, BL döntő lesz majd Pesten. Az egyik csapat Londonból jön, a másik meg Párizsból. Amerika, London, Párizs, a maga mozgalom nem normális.
1: Hello. Na.
0: Zsír, jó vagy.
1: Ez jó volt.
0: Jó van. Jó van.
1: Fú, te, és kiadtad már a sufnit? BL döntőre.
0: Ja, 3,5 millió, hallod? 140 négyzetméter, ott vannak 2 nap mondjuk, rákértek egyet, és így lett 3,5. Kezded el.
1: Engem is felvett a húgom, hogy
0: nem adtam ki.
1: Felújítása, miért nem adott ki gyorsan? Azért, mert engedély kell rá.
0: Engem nem fog kilapátolni a lakásom, az otthonomból, a gazdag nyugati. Nem, én egy öntudatos magyar ember vagyok. Nem bohóc. Nem költöző.
1: Remélem, most nagyon sokat fognak a kürtös kalácsárusok, és a többi, de azt nem értem, hogyha ki kell nyitni a Ferihegy egyet, meg óriási forgalom lesz mindenhol, és nincsen szállás, akkor ezt hogy képzelték az olimpiát?
0: Geri, hallod? Gergely, ott ülsz a biciklin, és olimpiáról álmodol.
1: Hogy?
0: Miért teszed ezt velünk?
1: De hogy képzelik?
0: Te mi de a... miért? Miért kell? Nem kell olimpia. No olimpia. Egy olimpiát rendezhetünk. Hogy hívják ezt, amikor a székben ülnek? És ízre játszanak számítógépes játékot? Milyen olimpia?
1: Nem tudom.
0: Milyen sport? E-sport. E-olimpiát rendezhetünk. Más olimpiát ne rendezzünk. Kérlek szépen. Nem kell ide 500 000 ember.
1: Szóval egy büdös foci meccsre jön 30 000 ember, és akkor ettől már 3 millió lesz egy lakás.
0: E-véget?
1: Ja.
0: E-véget kell olimpiát rendezni?
1: Hát persze, mindenki meggazdagodik belőle.
0: Igen, meg akkor olyan. Felhúzzák a lakásokat, amiben aztán beköltöznek a szegény emberek, meg kisorsolják őket, de nem, most is van egy csomó üres lakás, oda költöztessük be a szegény embereket.
1: Nem, a gazdag focirajongókat.
0: Meg, hát mondja,
1: hol fog ülni Orbán Viktor? Ez a kérdés.
0: Kinek,
1: hol fog ülni Orbán
0: Viktor?
1: Kinek
0: adja ki a NER felső 2000 elitje, aki lakásba fektetett?
1: Sokkal hogy fontosabb kérdés.
0: VIP.
1: És ki hívja meg? Az MLS? Hát,
0: mit? Bárki.
1: Csányi?
0: Bárki. Csányi. Bárki. Bár megvan a jegye.
1: Jó, a tippeket várunk erre, hogy hol. Szerintem ő jegy nélkül utazik ilyen helyekre, az repülőre is jegy nélkül megy.
0: Biztos. Halló? Is.
2: Sziasztok, még a Pinkhez lehet hozzá hozzá igen. énekelni.
0: Csak rózsaszín. Hogy tegyed bele azt is, hogy rózsaszín. Tessék.
1: Ülök egy rózsaszínű kádban.
0: Mint a Pink.
2: Jackson Pollock mikor festett, nem érzett ő semmi kint, ezért használ sok festményén bizony-bizony rózsaszínt.
0: Jó van, srácok, legyen ez ma egy ragály, mászom be, legyen dallamtapadásotok, szerbuszápoló.
1: Ragály elevér.
0: Legyen ez egy, igen, ott a napsütésbe és napszemüvegbe énekeljetek, írjatok számokat, legyen legalább ennyi értelme, mint ezeknek, legyen benne vicc meg rózsaszín, hogy a... Sokan kérdezték tőlem, hogy most volt nemrégen a Laura születésnapja, és sokan kérdezték tőlem, mondjuk gyerekeink, hogy mit... adjanak édesanyjuknak, és akkor mielőtt ment volna a komoly, az előtt ment, egynek örülne, jegynek a BL döntőre, a VIP-páholyba, és akkor sokáig komolyan vették. Brutális az ára valami, nem tudom mennyi, nagyon néztem. Sok. Úgy elképzeltem.
1: Meg se néztem.
0: El se képzeltem. Nekem sokkal jobb lesz televízióból megtekinteni.
1: Sokkal.

0: fogjuk elárulni azt, hogy miről beszélgettünk most.
1: Bulikról.
0: Bulikról.
1: Bulikról.
0: Szokásokról. Hogy a Marcival elkezdtünk egy ilyet, hogy tudod, amikor intelligens meg unintelligens külföldi szavak tévedés, ha olyan bizonytalanul használsz külföldi szavat, olyan, vagy nem teljesen. Én nekem ez gyerekkorom óta van, hogy úgy sejtem a szélén az értelmét, egyáltalában nem tudnám definiálni wikipédiailag, de hogy a használatát úgy kb.
1: Mondj egy példát.
0: Úgy approximatíve, ha érted, amire gondolok. És akkor múltkor az obskurus jelentése körül matadtunk, és akkor annak több jelentése is van, ugye ez a zavaros, kétes hírű, stb. A mai napi szavunk pedig legyen a hübrisz. Dávid hübrisszel kelt, hübrisszel feküdt már az óvodában is, és ő vágta azt, hogy mi a hübrisz, és én nem csak azért, mert a Ruf Bálint miniszterelnök helyettes úrnak ez egyik kedvenc kifejezése saját bevallása szerint, és a hübrisz körül matatgatva értelmezte a mai magyar demokráciánkat, hogy tehát én nem tudtam volna, most már tudom, hogy egy mondatba beszúrna a hübriszt. Most meg már tudom.
1: De jó, van és ezt a Bálinak köszönheted?
0: Nem, azért, mert ide van írva 3 hete, hogy hogy mi a hübrisz. Meg láttam egy sört is, van hübrisz, azt Y-nal írják.
1: Van, Matolcsiéké.
0: Tényleg? Aha. Minden az övé.
1: Egi. Azt hiszem, igen.
0: Vagy a Mészárosé.
1: De aztán nehogy úgy járjunk, mint a pokolidítő itallal. Vagy imék.
0: Azok állandóan pereskednek, és mindig az orrukra koppintanak.
1: Igen, és ebben volt a Tilos Rádiónak is része. Köszönjük szépen.
0: Igen, rohadjatok. Azóta nem ihatok a Dávid
1: fel. A Helsinki azonban pert nyert.
0: Igen. Megjött a pert?
1: Meg.
0: Tényleg?
1: Aha. Jó. A Forbes-nak, hogy lehet, lehet róla beszélni.
0: A Forbes.
1: Gyerekeim azzal szórakoztattak tegnap, hogy a vadhajtásokat szemlézték, ami hát egy ilyen kevésbé naftalin szagú kurucinfo körülbelül, úgyhogy sok sikert a napi igéhez a volt miniszterelnök úrhoz.
0: Minden napi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket.
1: Aki odajár a...
0: Bocsáss meg a mi vétkeinket.
1: Odajár az igéért. És akkor abból a jópofizó állandó jelzőket, hát ebben jó volt a kurucinfo is, most is jó, ugye volt a Zsindex náluk, most már van a Zsidesz.
0: Zsidesz?
1: Minden van. Sokféle fajta dolog, de volt például a Ruf Bálint, az Bolsi Bálint, vagy Bolsevik Bálint, ezen a néven fut.
0: Igen.
1: És a miniszterelnök köt, most már nem poloskázzák, hanem Rovar úrnak hívják.
0: Micsoda?
1: Rovar úr.
0: Rovar úr.
1: Nagyon vicces. Nagyon. Annak, aki nagyon. Mindenkinek, aki szereti.
0: A vadhajtás.
1: Hát ez olyan, mint a puncsfagyi megosztja a társadalmat.
0: Igen. Na most képzeljünk el egy ilyen szerkesztőséget, mint ami a vadhajtások. Ugye ez a Bedének a magán dolga, aki hatalmas nagy rózsaszín lufi fasszal kergette a Karácsony Gergelyt megnyilvánulását. Ő az a srác, ő az a fiú, tudjátok. Ez a hirtelen haragú V betűs latin.
1: Mit parancsolsz? Ez valami...
0: V betűvel, latin kifejezés, igen. V betű, ilyenkor általában nem szokott a betű. Hirtelen haragú, ez az ugrékony, ez a... és nem a viszkozitás. Na látod? És nem a hübrisz. Pár mondja is. Szóval a Bede... Hogy ezek hányan vannak szerinted, amik teleírják azt a Fostelicska újságot?
1: 30-an vagytok, parasztok, 30-an vagytok, 30-an vagytok. Ezzel a lelátói kultúrára
0: hivatkoztunk. Már az olvasó is benne vannak.
1: Bede származik. Halló.
2: Sziasztok, csak a vadhajtások kapcsolatban nagyon érdekes, én már évek óta olvasom, mert vannak ilyen furcsa szokásaim, és kicsit visszaigazolva éreztem az Orbán bejelentését, de nem is ez az érdekes, hanem egyszerűen nem értem, hogy miért nem megy utána senki a finanszírozásnak a jelöl, én soha semmit nem olvasom.
0: Most kezdem.
2: Ja, bocsánat, csak akkor...
0: Egyáltalában nem együtt fogjuk megfejteni. Együtt fogjuk megfejteni. Szerinted hányan dolgoznak a mindennapi kenyeredben?

0: a vadhajtásokon van.
1: Szerintem legalább egy 10-15 fő.
0: Azt kemény mondani. Én nem olvasom, én azt mondtam volna, hogy mondjuk van a Zsolti, hát ő neki már dolgozni nem kell, de hogy egy 3-4-en írják. De szerinted 10-15?
1: Hát ugye nagyon-nagyon sok a Telexről lopott cikk, tehát ugye azt néha a kommentekben föl is vetik nekik, hogy talán nem kéne így átvenni dolgokat. Viszont nagyon sok a moderátor, én nem tudom, hogy azok fizetettek vagy nem. De egyébként ami nagyon érdekes, hogy volt körülbelül egy-másfél éve, egy olyan időszak, amikor megpróbáltak piaci alapon, vagy mármint, hogy piaci bevételeket is szerezni, és raktak ki ezeket a klasszik reklámokat, és az nagyon gyorsan lekerült. Szerintem egy olyan 2 hét alatt szerintem nagyon sokan jelentették a reklámozóknak, és az el is szakadt az a dolog, de én egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy ez nem az, hogy tud tiszta lenni, hanem az, hogy ez ennyire átláthatatlanul valamit is fenntartanak. Figyelj, én kíváncsi vagyok a ti megfejtésedekre. Nekem nincs megfejtésem.
0: Dehogy nem, mindent mi fejtünk meg, maradjál már nyugton. Szerinted 10-15, hogy azt nem tudom, hogy el tudok képzelni, hogy mondjuk mozgalmiságból moderálnak a srácok, meg a fiúk, és tudom, hogy ez egy ilyen bonyolultabb cucc lehet, ahol biztos van benne őrzésvédés, meg minden, de ha csak a vadhajtásokra koncentrálunk, és akkor állapodj meg egy közében, 7 dolgoznak benne, szerintem különben kevesebben, akár csak 3-4, hogy én imádok mások zsebébe turkálni, meg megsatszolni per kb. Az, hogy mi mennyibe kerül. Hogyha mondjuk 5 dolgoznak benne, tessék az egyszerű, és van a Zsolti az mennyit visz az a nettóban egy hónapban, szerinted?
1: Én azt mondom, hogy egy olyan 2-3 milliót.
0: Én is azt mondom.
2: Hát, szerintem kevesebbet.
0: 2 biztos, Dávid.
2: Nem. Szerintem biztos, egyáltalán nem.
0: Haza kell vinni 2. Yeah. Figyelj, taxiban utaztam a csávónak, volt egy szép, ez a japán, vagy a, bocsánat, ez a kínai Teslája, nagyon jó fej volt, tehát 300 méteren belül tartott, hogy figyelj, csodálatos, jól megy a butik, jól. Mondom, csacrohatok? Igen. Mondom, 8 kiló, 20 kva 1, azt mondja, ne hülyeskedj, már annyira el se indulnék. És bemondta az 1-6-ot. Tehát, hogy figyelj, nagyon mennek fel az árak, szerintem a bedének kell keresnie 2 milliót legalább. Nettóba.
1: Nekem még csak ehhez, hogy az embereken felül azt még vegyük hozzá, hogy ez mint hogyha valami külföldi szervelem, vagy nem tudom, hogy működik, mert ugye volt már erről szó, hogy ezért nem tudtak az ilyen bejelentésekkel mit kezdeni. Uh-huh. Úgyhogy szerintem itt nem az ember a drága, hanem itt van vas is mögötte.
0: De jó, de a vas a legolcsóbb.
2: De ez is full kuruc infos.
0: De menjünk már tovább. Figyelj, a Bede keres mondjuk 2, van még mondjuk 4 ember, az keres mondjuk 5 kilót, tessék, hogy örüljél, vagy 5-7 hetet.
2: Szerintem a Bencsik keres 2.
0: Csak a nettó, felszorozott 12-vel, na meg a vas, az simán 100 millás játék egy évben.
2: Azért nem keres 2, mert megcsinálja olcsóbban is. Hát egy Marék Szotyért elmegy műbrádereket dobálni a
0: ez
2: polgármesterre. Nem, figyelj, szerintem a Gajdics Otto nem keres 2.
0: Szerintem
2: pedig
0: meg
2: belőle hülyét csinált az internet.
0: Nem, ő csinált az internetből.
2: Nem, figyelj, de akkor
0: de keres.
2: Nem úgy látod, hogy pont olyan, mint a kuruc info, csak egy kicsit ránc föl van varva? Külföldi szerver, nem tudjuk honnan finanszírozzák, cikkeket lopnak.
1: Nekem azért benne van az, valami miatt volt egy ilyen, nem tudom alátámasztani, utána ki is szállok a vonalból, de valami miatt nekem egy ilyen orosz, nagyon erős orosz vonal volt benne, és nem tudom, hogy mert összefújja az embereket a cél, de hogy a kommentelők között nekem olyan ilyen klasszik, ilyen, nem azt mondom, hogy ügynökök, de akik ilyen valamilyen szinten próbálják ezt az orosz vonalat nyomni, de a meggyőződésnél többről van szó.
2: Ez tök jó, akkor beszivárogtak a saját köreikbe. milyen impaktot lehetett elérni?
0: Ez még a választások, ez még gondolom a troll farm, hát
1: ez évek óta megy.
2: Aha.
1: Tehát ez hogy ilyen, na mindegy. Szóval szerintem alul kutatott az a terület. Csak ennyit akarom.
0: Jó, vigyázz a szellemi-lelki épségedre, szerintem olvas egy kis, nem tudom én, kortás lírát, vagy haikukat, vagy vicceket is.
1: Ja, egy nagyon szépet hadd mondjak, képzeljétek, nemrég olvastam Bodor Ádámnak a könyvét, és a munkahelyem előtt szokott.
0: Melyiket? Kérteni.
1: a Sinistra kör körzet, Sinistra kört, és itt szokott sétálni a munkahelyem előtt, és ráköszöntem, és nagyon jó élmény volt, hogy pont olvasom, pont ilyen szembe, tehát ilyen minden a helyére került. Szép napot mindenkinek.
0: Hello.
2: Köszi, hello, hello.
0: Bodor Ádám sem mai gyerek, ott sétál szembe, ha olvasod, olvassatok az utcán Sinistra körzetet, és szembe fog jönni a mester, ad nektek aláírást pro bono. Menjünk tovább.

0: goes around, gonna come back around. Minden megvan, nincs este, jó reggelt és napot kívánunk,
1: ha-ha-ha,
0: rózsaszín lokál,
1: FM 90,3, jó,
0: 215-37-73, és kérlek szépen hívjátok fel a könyvelőtöket, a könyvelő irodátokat, a könyvelő irodáitokat, és kérdezzétek meg tőlük, hogy egészen biztosan rendelkeztek-e az 1%-ról, mert ti nagyon szeretnétek odaadni a Tilos Kulturális Alapítványnak. A többit már tudjátok fejből, ez egy társadalmi célű viccelődés.
1: Igen, és újra elmondanám, hogy ne olyanoknak adjátok, akik reklámokat futtattak a saját oldalukon.
0: Igen.
1: Vagy előfizetéses modellben dolgoznak, plusz még oda lehet adni az 1%-ot is, ez hiénázás, és vége van már annak az időnek, amikor ez elfogadható.
0: Ja, értem,
1: az üldözöttség.
0: Nagyon jó hozzáállás.
1: Háló tessék.
2: Még a zene előtti témát folytatva, nekem se áll össze a napi gyakorlata, mert egyrészt minden nap nemzeti sportot, meg vadhajtásokat olvas, a Deankó rádiót hallgat egész nap, viszont fél éve még azt mondta, hogy a szerdai napon kizárólag magas irodalmat olvas.
0: Jó, hagyjál már, tényleg hagyjuk már a picsát. Bár bocsánat,
2: én
0: nem fogok elmondani.
2: Elmondok egy graffiti. Bocs.
1: Mondd.
2: Egy graffiti és lezárva ezzel. Ja. Ő nem főnix madár, a halott disznó nem támad föl zsírjából. Sziasztok.
0: Attól kiméljük meg magunkat, hogy bármit elhiszünk, hiszen pontosan tudjuk, hogy hány éve, évtizede megy a permanens, folyamatos hazugság. Én azt sem hiszem el, de tényleg, amit kérdeznek, és egyáltalán nem akarok már ezzel foglalkozni. Tényleg.
1: Na!
0: Annyira jó, hogy nem kell ezzel. Annyira jó, hogy másabb minden. Tényleg.
1: Például tegnap nagyszerű jégkorong mérkőzésen Magyarország a nagy brit válogatottat, az egész nagy brit
0: az Egyesült Királyság legjobb.
1: Mert nem úgy van, mint a fociban, hogy külön indulnak a minden megye.
0: Hanem ott a Velszi tehetség ugyanúgy belefér, mint az északír.
1: Ott egyben nagy brit kapus volt. És azokat 5-0-ra sikerült legyőzni. Egy jó hangulatú mérkőzésen.
0: Pedig a Kingdom nagy volt. Ekkora kiterjedése volt. Még a 60-as, 70-es években 60-as.
1: Hát igen, csak ugye nem. Pedig biztos tudnának hozni Kanadából.
0: Uh-huh. Színes bőrű.
1: Volt.
0: Izé.
1: Volt.
0: Hogyha piszik, nem lennénk piszik, azt mondom, néger a jégen.
1: Volt. Színesedik a mezőny, és különben nagyon ügyesek a zenécselben, azért vannak már sokan. Uh-huh. És elég jók. Nagyon agresszíven és durván játszottak, minél inkább vesztésre álltak, annál feleslegesebb.
0: Ja, nem az angolok?
1: Az angolok. Angol
0: rohadjanak jég meg. Halló. Lesz még magyar falu London.
3: Igen. Halló, sziasztok, jó reggelt.
0: Hangos is föl magad, légy szíves, vagy köp ki a diót.
3: Nem, akkor úgy látszik, még mindig rossz a telefonom. Most jobban hallottam?
0: Egyáltalában nem. Akkor kérlek, üvölcsél.
3: Jó, azt akarom megkérdezni, hogy az 1% helyett nem lehetne egy olyan telefonszámot csinálni, ami, mit tudom én, 500 forint... ha hívom egy ilyesmény, mert sokkal kényelmesebb lenne titeket finanszírozni.
0: Figyelj, ezt te meg én is megdumálhatjuk, de van, fönn van az oldalon a PayPal, jól mondom, Nálga?
1: Szerintem nem 500 forint ez adód 1%-a.
0: Bármikor lehet minket támogatni, nagyon sokféleképpen. Nem tudom, hogy most ilyen telefonszámot be akarunk-e indítani, mert ezt meghagyjuk.
3: Jó, világos, akkor én vagyok egy kicsit tőkorszaki, mert én csak a rádióvonalon hallgatom a levegőből.
1: Értem. És most is be kell dobni egy újabb élményt.
0: Gyere be a izébe, gyere közénk, legyünk együtt, gyere el a maratonra, és add oda.
3: Igen, én mikor lesz a maraton? Ne haragudj,
0: hát ez a Dávidnak a reszortja.
1: Miért az enyém? Mi vagyok?
0: Azért,
1: én?
0: Mert te vagy a... Én
1: hát tudtunk... mi tizedikén leszünk, nem?
0: Na, azt, ha mi tizedikén leszünk,
1: az
0: akkor tizedikén
1: szerda,
0: lesz az egyszer.
1: Előtte
0: három nap, utána hét. Ez a, de a, ját, hogy nem internetezel. Hát akkor hallgass mindig a Tilost, és bemondják.
3: Nem tudtam egyszer azért, de akkor meg nem pont titeket nézem, hanem csak a levelet hiszem. De már voltam a maratonon 2 évvel ezelőtt.
0: Na,
3: nagyon jól éreztem magam.
0: Isteni, akkor gyere, hozzá pénzt.
3: Pénzt azt nem, de lehet, hogy valami más. Aranytárgyak, gyémán.
0: Jó.
1: Oké. Okay. Jó van.
0: Hello.
1: Köszi, ciao.
0: Igen, tudom, hogy te ki voltál.
1: Itt a fényeid. Na mi volt? Mi volt? Valamiben benne volt.
0: Én még a vadhajtásokról átmentem volna a heti válaszra, mert az egy kicsit engem megütött, és aztán utána téged is, és akkor ott írtál erről egy iránymutatót.
1: Hát, de ez majd a szünet után.
0: Facebook profilodra, de tényleg nyugodtan.
1: Tényleg, nekem is kinyílt a pofám.
0: Bohóckodhattunk, megmondhatod, hogy merre van a hány óra, és akkor a magunk hübriszében, kevélyen, a gőgösen, az Istenek feljebb valóságát el nem fogadva kinyilatkoztatunk, hogy a rózsaszín szép szín.
1: Hübriszes husky. Hugo, halló.
2: Sziasztok, halló, itt Laci. Azt szeretném megkérdezni, hogy a KGB és a harag az egy és ugyanaz, de csak váltják egymást.
0: Nem, nagyon durva, állítólag.
2: Mert szinkronban nem nagyon működnek. Hanem csak ilyen vetésforgóban.
0: Figyelj, az van, de ezt ne áruld el senkinek, kérlek, ez legyen a mi titkunk, hogy állítólag a KGB megette a harahot.
2: Na végre valami jó hír.
0: Megette, és néha így, néha úgy. Beszél.
2: Aha, értem. Jó, szuper.
0: Jó, oké. Na, köszönöm.
2: Szuper,
1: ciao. Harag még megvan a Klubrádióban.
0: Igen.
1: A szabad,
0: amelyik kutya ugat, az nem harag.
1: Szabad, független Klubrádióban, amelyik közszolgálatiságot hajt végre mióta. És mindig az igazság pártjának, és most remélem be fogják nyújtani a számlát. Réges-régen elfogyott a Gyurcsány Ferenc pénze, amit a Táncsics Alapítványból kivittek.
0: Réges-régen elfogyott a Gyurcsány Ferenc pénze, amit a Táncsics
1: Alapítványból. Miért hallgat, Ferenc?
0: A Szabadsajtó Alapítvány csuhalja, kilépett a DK-ból a... Bocsánat, ezek ugyanannyira érdektelen dolgok, mint hogy mit olvasnak, hogy is hívják.
1: Ezek ugyanazok.
0: A tudjuk kik.
1: Ezek ugyanazok.
0: Mit olvasnak a tudjuk kik.
1: Borsi Bálint és Rovar úr.
0: Tudjuk kik, igen. Na, jön majd a heti válasz, meg a Soros katonák.
1: A Senki nem szeret című felvételt halljátok. A Business együtt tesz föl.
0: Igen, és kimegyünk a jó

0: ezt a csúnyas sót sem fogjuk adásba.
1: Nem fogjuk adásba. Szevasztok, gyerekek! Tehát köszönjük szépen, 5-től 14-ig tart a Tilos Maraton. Gyertek ki, amikor tudtok.
0: Mi jó szerdán leszünk a csütörtökiekkel, a Lacika és a Marcika.
1: Főznek valami. De
0: miért?
1: Karibi-köri.
0: Lesz benne papagáj.
1: Sajnos. De tegnap megkérdezte, hogy akkor számítottunk-e a rizsaadományra.
0: Na, erre most viszont segítség.
1: És mondtam, hogy arra a rizsaadományra biztos nem, mert azt az éttermet megvette a mészáros.
0: De miért, és akkor nem lehet oda menni? Hogy...
1: De biztos. Ondi!
0: Szia!
1: Lefölött a rizsa!
0: Biztos rossz a lelkiismeretet, segítsen.
1: Kézzel, de átvesz egy éttermet a mészáros, és átírja az étlapot ilyenekre, hogy rizsa. Nem rizsba, hanem rizsa. Kumpli.
0: Nevettek itt a Hübris medencéjében. De...
1: Disznózsíros kumpli.
0: Nem olyan ez az ember különben, mint amilyennek írjátok. Én azt sem nagyon bírtam, amikor nem szerintem, hogy azért, hogy hitták ezt Német Szilárd, azért cseszegetjük, mert hogy néz ki a Lőrincnek sem.
1: Ez lukizmus, abba kéne hagyni.
0: Hát igen, de nem én tudod, hogy nem vagyok ók, hanem hogy van annak rosszabb tulajdonsága is. A Lőrő meg szerintem nem annyira buta, szerintem fejlődőképes, mint más felnőtt ember, és nem tudom elképzelni, hogy még most is, jó, annyi kis madár, tehát nem hiszem, hogy itt tart, és mondják róla, akik dolgoznak vele, hogy félreértés van, nagyon okos üzletem.
1: Biztos, tud fél, és tud félni.
0: Mit?
1: Tud félni.
0: Hát azt nagyon remélem. Én erről beszéltünk, én biztos vagyok benne, és nagyon örülök neki, hogy most nagyon sokan félnek. Tehát, hogy biztos vagyok benne, mert nagyon-nagyon-nagyon sok csúnya dolgot csináltak, turpisságot követtek el, és most félnek attól, hogy mi a szar lesz, hogy megtalálják őket, és remélem meg is fogják. Nem?
1: Igen.
0: Rossz érzéssel.
1: Nem? Igen, szegény. Hogy hívják azt a Német Balázs, azt a nagyra nőtt óvodást, aki a híradós volt?
0: Igen. Hát ez csak izé, hát az most a zsiráldás.
1: Hát rákiabálnak az utcán.
0: De mi van annál, igen, és ez így lesz sokáig, hogy sokat fognak kiabálni az utcán.
1: Garázs bejárója elé parkolt egy ukrán rendszámú luxusautó. Ez volt a sérelme. Most már rajta vannak, úristen, jöttek értem egy Lexusszal.
0: Itt vannak az ukránok. Visznek el Balázs. Ez
1: szerencsétlen. Annyira szeretne
0: szerintem
1: fontos lenni.
0: Fél.
1: Annyira szeretne fontos lenni.
0: Igen.
1: Meg magára húzni ezt. Hát,
0: nagyon soknak az lesz a sorsa, mint a lengyel belügyminiszternek, aki kertek alatt feleségi társaságában kiiszkol az Amerikai Egyesült Államokban. Biztos lesz ilyen. Minden lesz. Olyat is ismerünk, aki már kiköltözött, ugye, jó régen. Ráhel és a Pisti. Ők már régóta kinnének.
1: Mindjárt kész a szállodájuk.
0: Igen.
1: Sofitel.
0: Én ezen gondolkoztam most, amikor dőlborul a kártyavár elképesztő gyorsasággal és sebességgel, és esnek ki a mindenek, a nem tudom, hogy mindegy, hogy mennyire rohadt jól jártak azok, akiket mondjuk egy évvel ezelőtt kirúgtak. Tehát, hogy van ez a, hogy hívják, Kun, aki a fő reklámos volt az egyik, hárman voltak, és akkor egy évvel ezelőtt csak a Balázsi maradt állva, és voltak még ketten.
1: Akkor miért jó neki?
0: Hát mert egy éve kirúgták őket, és most már nem fogják őket szerintem cseszegetni, mert hogy nem jut el odáig a dominó, mert annyi lesz a dolog. Meg akiket így kirúgtak ezekből az állásaikból, vagy elmentek, vagy felmondtak. Sokáig Havasi Balázs Bertalanról is ezt gondoltam.
1: Igen.
0: Addig, ameddig meg nem láttam, hogy megnöresztette a haját, egyre több cigarettát szív, olyan, mintha mindig be lenne nyomva, és most odaállt a tetőre. És azt mondta, hogy az Orbán Viktornak kell harcos lennie, és ezt az Orbán Viktor meghallotta biztos a vadhajtásokon keresztül, és egy perc múlva fölvette szóvivőnek.
1: Az lesz. Kicsi apró.
0: De ez mindegy. Apró frizú.
1: Hello.
2: Hallható vagyok?
1: Igen.
2: Jó. 2018-ban rúgták ki őket. Méghozzá belső információ alapján áfacsalás állapítottak meg náluk.
0: Mit?
1: Áfa.
0: Áfacsalást.
2: Hiszen valahogy ki kellett venni a pénzt, amit vissza kell adni a politikusnak, és ez volt a banánhé, amin a Balázsit hozták pályára egyedül.
0: Lehet, hogy így volt. Köszönjük szépen, szevasz.
2: Biztosan tudom, mert láttam.
0: Látod, hogy csalják az áfát?
2: Sziasztok.
0: Hello. Ahelyett, hogy feljelentetted volna őket a Polt Péternél.
1: Hát igen, annak sok értelme lett volna.
0: Igen.
1: Hát igen, szakad föl, szakadnak föl a sérelmek.
0: Szakad föl a...
1: Hát nem tudom, azért elindult ez az, hogy az emlékezet, jönnek vissza az emlékek.
0: Igen, az a memória, jönnek az emlékek.
1: Válasz online, mekkora,
0: az nagyon,
1: hogy az mennyire
0: igen,
1: forradalmi.
0: Az megütött, mert ott már volt valami, rebesgettek, hogy azt hiszem a Stumpf, akiről hát a Stumpf kollega, úgyhogy jót vagy semmit, a Stumpf kollega...
1: Hol kollega?
0: A Stumpf kollega...
1: Nekem az alma máteremből származik, aha.
0: Na de szóljon már neki valaki, hogy a napszemüvegét innen feltolva vegyem el, mert azért, mert ki mit zavar, hogy a Stumpfnak a mondjuk a Facebook oldalán rászóltak, hogy, és az milyen volt, amikor 13-ban sorosoztatok Teleszájból, és azt mondta, hogy küld már át a cikket, mert nem emlékszem. És akkor ültem, és a nem emlékszemen gondolkoztam, és akkor elindult a dombom, mert a Fábián megírta nagyon, nagyon tisztességesen azt, hogy mit művelt a Heti Válasz 10-13-ban, mondjuk 10-13, 12-13, és akkor így dübörögve jöttek vissza az emlékek. És akkor utána a Heti Válasz azt mondta, hogy sajnáljuk, bocsánat, és akkor sokan azt mondták, hogy végre a szuper Heti Válasz, aki top újságírók, egy új gazdasági modellben jelentősen hozzájárultak a NER megdöntéséhez, vagy nem jelentősen, de tették tisztességesen a dolgokat, mert feltárták a tényt, blablabla, bla, bla, és hogy ez elég és példamutató. Én szerintem még nem elég és nem példamutató, mert meg akarom érteni, hogy hogy történt, mondjuk, mint egy filmben, egy másodpercre. A Borókaival csinálta Gulyás egy interjút, és 3 gyógytornázás alatt meghallgattam, az se elég. Tehát ott legalább közelebb kerültem annyival, hogy a Borókai elmondja, hogy amikor 10-ben nyert a Fidesz, kiment az Orbán Viktor a parlament elé, elmondta, hogy fülkeforradalom és nemzeti együttműködés rendszere, akkor azt mondta, hogy azt csináld meg. És akkor egy hátul egy árnyék megjelent egy talicskával, Simicskának hívták, és már tolta ki a zsét. Abban a pillanatban. De amikor ezek bejöttek, és elmondták ezt, és elindult a Heti Válasz. És a Borókai azt mondja, hogy abban a közegben és konstellációban ők
1: Heti Válasz már sokkal korábban elindult.
0: Hogy ők úgy, nem, igen, de hogy akkor ők úgy élték meg, valami ilyesmit mond, nem akarok, pontosan kéne idézni, de hogy ez rendben van, hogy akkor nem oligarchák vannak, hanem nemzeti tőkés osztály. Tehát a Láncinak ezt a hazugságát beszopták, és hogy mellé álltak az összes ilyen direktívának, valami ilyesmi körül, és nem ment elég mélyre mindjárt a Gulyás. De majd még ezt tovább besérzzük, tessék.
1: Hello.
3: Sziasztok, Tamás vagyok. De én szerintem az egy valid dolog, hogy mondjuk 2010 és 13 között beállt a dolog, vagy beállt valaki, vagy egy, nem tudom, abban a narratívában, mert akkor ez, tehát, hogy ma, hogy mondjam, innen visszanézve teljesen más az optikája, mint 2010-ből előre nézve. És persze nincs, nyilván a listázás, vagy a nem tudom micsoda, az nincs rendben, de az is igaz, hogy amikor a Móra Verát elvitte a rendőrség, meg kivonultak, akkor a Stumpf azonnal írt egy cikket, hogy na ne, hát ezt az ügyben. Ez hozzátartozik. Azonnal még aznap, vagy a másnap reggel is, mit tudom volna, olvastam tőle, és fönn is van a mai napig fönn van.
0: A vonalad nagyon rossz, pedig fontosakat mondasz.
3: Igen, a villamoson ülő. Igen, a villamoson ülő. Szóval én azt gondolom, hogy ezt én nem vitatnám el tőlük.
0: Mit?
3: Hogy,
0: még egyszer, pontosan. Ha villamos, ha nem villamos, pontosan. A Stumpf mondtad, hogy írt másnap a Móra Veráról, csodálatos. Kipippa vagy nem, igen, is csodálatos, normális. Mi az, amit nem vitatsz el még egyszer egész pontosan? Hogy 10-ben vagy 11-ben azt írják, vagy hogy legitimálják újságírói tevékenységükkel azt, hogy zsákolják haza a pénzt, és kapják a megbízásokat, és szorítják ki, és megszüntetik a piacot, mondván, hogy kell a nemzeti tőkés. Akkor mit?
3: Nem nagyon volt azért a hatalomnak annyira
0: a lieblingje.
3: Kegyelke, vagy a lieblingje, igen. Nem, én azt nem vitatnám el, hogy amikor ez a cikk például megjelent, ők akkor abba hittek, hogy jót csinálni. Tehát, és amikor pedig már látszott, hogy ez nem jó út, stb., akkor ők ebből azonnal ki is szálltak.
0: Tamás, itt újságírásról beszélünk, és a jót csinálni...
3: De a cikk az egy újságírói, teljesítmény volt.
0: Én a, listára volt. Emlékszem, most, hogy a Fábián felidézte és felszakadt.
3: A lista egyébként az a Figyelőben jelent.
0: Tudom, az eredeti lista, igen, de ők is leraktak egy listát. A Gulyás meg azt kéri rajtuk számon, a Borókain, hogy összemosták cikkben a melegséget a pedofiliával. Ő neki ez ütötte ki a biztosítéktáblát.
3: Igen, amit akartam mondani, hogy igen, biztos, hogy nem hibáztam, tehát hogy nyilván nem hibáztanok, tehát hogy belehibáztam, biztos többször is belehibáztam.
0: Én szerintem ez nem hiba, nem hiba kérdés, ez másabb, mint a hiba, ez nem hiba. Én a szerkesztőségi értekezetükön ülök gondolatban, 10-ben, 11-ben, 12-ben, és nem tudom, hogy ez direktíva, nem tudom, hogy ez a Szőnyinek a belső izéje, tehát mondjuk nem szeretem a melegeket, és máshogy is mondom, mondjuk nem szeretem, vagy nem. És megírom a cikkemet, és utána bekerül ebbe a szöveg összefüggésbe, és összemosom a pedofiliával, és az a cikk az nem mehet át egy szerkesztőségen, mert onnantól kezdve beáll, a propagandának az egyik hangszere lesz.
3: Pedig ebben igazad van, akkor még ez egyébként nem is volt annyira, nem volt olyan kiélezett az elmúlt években, de én speciál pont a Szilárdot ismerem személyesen is, és így végtelenül, tisztességes ember. Szerintem ő már nem indul annak, hogy ezt
0: megkérdezik. Na, akkor mondja azt, szerintem. Tehát azt kell mondani, rohadt nagyot tévedtem, azt hittem, de őszintén mondja el. Tehát mondja el, hogy akkor ezt gondoltam.
1: Elvitt a lendület.
0: És rájöttem, hogy ez egy baromság, mert kimentem.
3: Ő már évekkel ezelőtt erről írt. Én olvastam tőle.
0: Szuper.
3: Hát, hogy ő már évekkel ezelőtt erről írt.
0: Jó, és nem kell nem kell vérpadra hívni, meg nincs vendetta, meg ilyenek, oké. De én szeretném megérteni, mert ezek brilliáns. Ezt például elfelejtettem, mert hülye vagyok.
1: És szerintem azért kell belőle... Jó, mondjad.
3: Bocs.
1: Én végig pofázottam az egész.
3: Szerintem érdemes lenne egyébként összehívni őket, hogy nem tudom is, hogy erről egy beszélgetést, vagy egy podcastot.
1: Majd a Muhozba.
0: Nem.
1: Mondjuk. Az egy jó büntetés, üljenek be a Muhozba kerekasztalozni.
0: Ja, Vizingerrel, vagy ki van ott most? Vizinger még kinyitja.
1: Vagy médiahajó, arról nem lehet leszállni. Egynapos médiahajó Enyedi Nagy Mihállyal.
0: És tudod, és azért gondolkozom, hogy azt se lehet mondani, hogy hát azért tudjuk, hogy milyenek az újságírók. És már olyan öregek vagyunk, hogy emlékszünk, hogy kik voltak azok a kommancsok, akik mondjuk jó újságírók voltak, de a izékben dolgoztak a Magyar Televízióban, a kádárizmusban. És akkor így vissza lehet hívni a neveket. És akkor most is vissza lehet hívni. És most látjuk ezeket a big coming outokat, hogy mi történik a Lipozban. Elmesélt az a csaj, az nagyon kemény cikk, azt javaslom.
3: Nagyon kemény.
0: Hogy hogyan, nagyon kemény. Akciócsoport hogyan vadászta az izéket.
1: És nem az a kemény, hogy heherészik?
0: Én nem hallgatom, én ezt elolvastam csak ezt a cikket.
3: Én végignéztem, először elolvastam, és ezt annyira fölcsesztem.
0: Sok időd van, hallod, de pedig ott a sport.
3: Munkaközben, tegnap volt a Giron időfutalma, annyira nem érdekel.
0: Az a munkád?
3: Nem, az a munkám.
0: Az a munkád, hogy Giro-t nézel, vagy ez direkt 36, hogy mi volt ez? Nem. Átlátszó?
3: Átlátszó. Nem, de én számítógép előtt tudok is tudok közben hallgatni. Tehát, hogy...
0: Amíg a főnököd rá nem ver a kezedre.
3: Egyedül home office-ba. Szóval,
0: ja, nem. Ráadásul. Apukám, termeljed már GDP-t, hallod? Ne videózzál.
3: Úgyhogy, ja.
0: Na, de érted, hogy mire...
3: Én abszolút értem. Abszolút értem, de hogyha belegondolsz, az előbb beszéltél, a kommandosok és a tévé, hát azok közül ki lett Etemre hívva. és komolyan. A Vitrai? Vagy a ki? Vagy a senki? Hát, hogy a régi lányon senki.
0: Nagyon nagy baj. Nagyon nagy, annak írtuk a levét nagyon sokáig, én is különben simán átbucskáztam a demokráciába, és azonnal eltartott kisujjal azt mondta, figyelj, csináljátok helyettem, én büszke voltam arra, hogy 10-15 évig egyáltalában nem beszéltem politikussal, tehát nem láttam politikust. Megalapítottuk a Tilos Rádiót, és egy év alatt bebizonyosodott, hogy annyira más az étosza a politikának, ennek az új demokráciának, hogy teljesen más, és ezért azt akarjuk, hogy semmi közünk ne legyen ennek a hivatalos részével. És szitokszó lett, és bla, és aztán telt múlt a sok idő, és nagyon-nagyon-nagyon rosszul tettük, hogy ezt így cselekedtünk akkor. Mert ugyanúgy ki kellett volna nyitni az ügynökaktákat, stb., és akkor lett volna, mint a németek, és akkor lett volna egy fájdalmas 5-10 év, gondolom, vagy fájdalmasabb, és pofázni kellett volna mindenkinek, baszki, és akkor nem le, és akkor az emlékművekről társadalmi diskurzus lenne, vagy szavazás a fagyi méretéről, mint Svájcban, érted? És akkor az egy egészen más típusú ország. Lett volna, na de most megtörtént valami, és itt van a lehetőség arra, hogy legyen. És legyen az...
3: Én remélem, hogy lesz is.
0: Őszintesség, csak ennyi. Őszintén meg akarom érteni, hogy ezek a csávok hittek-e az átműtött óvodásokban, vagy hittek-e abban, hogy ekézdik el a civileket azért, mert mondjuk soros pénz van benne. A Lázár Jánosnak az első döntése volt 2010-ben, ezt azért tudom, mert érintett voltam, hogy hadat üzent Norvégiának. Ez volt az első, ez szimbolikus, az első nap. Meg pont nyertünk, van egy alapítványunk, és pont nyertünk egy nem tudom, 20 vagy 24 millió forintos pályázatot, ami 2 évig tartott. Az volt a címe, hogy nekem nem mindegy. És 2 éven keresztül mentünk írókkal országszerte, és szlemmeltek a fiatalok, és iszonyatosan büszke vagyok arra, amit akkor csináltunk. És olyan szimbolikus, na de hát ez semmi, ezek is semmi. De az ökotárs meg a többi. Elritók Nóra. Tehát, hogyha valaki bármit... Én ezt nem értem, nem fogadom, ha vagy propaganda, vagy vállalhatatlan, és nem értem, hogy ennyire nem lehet benézni semmit, ennyire nem lehet akarni, hogy a NER-nek menjen a szekér, szerintem.
3: De szerintem pont ez a lényeg, hogy lehet akarni, és egyébként meg ez nem benézés, ez teljesen tudatos.
1: Hát akkor meg... Ez értelmiségi gondolkodó újságíró, tények mögé néző ember, ennek a gépezetnek csak úgy lehet csavarja, vagy az lehet a jogos, vagy egyetlen számra elfogadható, hogy túlelkesedte a dolgokat.
0: Túltoltam, bocs.
1: Hogy azt mondta, hogy igen, kell a fülkeforgalom, helyreállítás, vissza kell adni a gerincét az országnak, a Gyurcsányi időszak után, hogy nem lövök ki senkinek a szemét, hogy nem hazudozzunk, hétköznapi korrupció, nem tudom én. Tehát az igazság keresése az nagyon könnyen elvisz abba, hogy köves valamit, aki ezt megígéri neked, hogy ez így lesz. És van egy csomó normális ember, bocs, a jobb oldalon, akik még így vagánykodtak, és írtak az UFI-ban. Vicceltek az UFI-ban, és voltak abban tök jó dolgok, de aztán utána szépen beállították azt is egy eszköznek élesre.
3: Pedig... És aztán aki úgy gondolta, ott is hagyta. Mert ő ilyet is ismerek, aki azon
1: igen, a rakó kívülállt igen,
3: belőle, mert az már egy kis sok volt. Tehát szerintem van egy tehetetlenségi egy rendben, ami megy végig és darabig magától, és aki elkezdett egy gondolat érezni, hogy ez egy más út. Azt még egy darabig csinálja, és aztán azt mondja, na most nem. Ez a csaj, akiről ez a forgátság, és aki az átlátszóban volt, ez egy 2024 április. Ami azért lássuk, elég lassan is ebben, hogy elég lassan jön a
0: Lássuk be, oké, de nem, igen, de... Az vállalhatatlan. Jó, menjél. Jó utat. Üdvözlöm a kalauzt.
1: Csáó, többé nem haverom a kalauzt.
0: Igazod van, Dávid. Oké, és legyen így. És én aztán tényleg nem akarok semmit. Én egyet akarok. Őszinte vallomásokat.
1: Persze.
0: A tévében nyitott tárgyalásokat, a köztörvényeseket böribe, a tévedőket, legyen egy ilyen...
1: Legyen reflektált a dühöd.
0: Igen.
1: Meg az igazságérzeted, hogy azért cserébe mit vagy hajlandó elviselni, hogy meglegyen az a nyitott tárgyalás, ami alatt te popcorn teszel, vagy...
0: Én nem fogom nézni, mert nincs annyi időm, de legyen.
1: Hát, partizára bezzeg van.
0: Azt is hallgatom.
1: De azt mondtad, hogy nyitott tárgyalást akarsz, hogy a bűnösök bűhődését lássa az egész ország.
0: Én szeretnék olyan
1: tévécsatornát. Hogy mit tennél meg, milyen igazodást vagy hajlandó elfogadni azért, hogy ez megvalósuljon.
0: Mit jelent az igazodás?
1: Az, hogy
0: nagyon finnyás vagyok.
1: Igen, hogy mit fogsz elfogadni annak a politikai hatalomnak, mit fogsz elnézni, aki ezt neked elhozza?
0: Hát ez egy jó kérdés, szerintem sem.
1: Hát ez a legfontosabb kérdés.
0: A hibát, igen. Jó. De igazi hibát.
1: Ez a legfontosabb kérdés, és itt hibáztak ezek az emberek, hogy na mindegy, megkérdezzük mi újság. Hello!
4: Sziasztok, mondva jó reggelt! Szerint. A Boroka interjú szerintem egy nagyon szép ilyen látlelet volt, ezen gondolkodtam, mert én is megtekintettem, bár nem jóga, vagy fizioterápia közben.
0: De nézve több, ez most komolyan, te vagy az első ember, ha te nézed ezt a videón, az több, másabb, mint hogyha én hallgatom, csak mert ezeket sose nézem.
4: Szerint? Hát én is inkább, tehát munka közben hallgattam.
0: Ez mindenkinek milyen munkája van. Igen.
4: Hát figyelj, géneket
0: nem volt zsíró, közben, mondjam.
4: Mutációkat keresek, és akkor közben Borokait hallgatok. Nem, néha ránéztem a kis képernyőre, és akkor ott láttam a arcát. Ami izgalmas, mert megöregedett, és ez is egy hozzátett a dologhoz, hogy hogyan viselkedik egy ilyen 62-3 éves arc, akit legutoljára 42 évesen láttam.
0: És van kis képernyő, ez lassan kiderülnek a dolgok. Van egy nagy képernyő, ami megy, amilyen kapod a fizetésed, és egy kis képernyő.
4: Ez az a műsor, amit hogyha lefordítanak, és elküljenek tőle. De hogy ez nekem az jött le, vagy azon gondolkodtam el, hogy milyen módon tudunk elfogultá válni. Tehát a döbbenetes volt az interjú, hogy a Gulyás háromszor próbálta kihúzni belőle, hogy de hát baszki, hát itt van ez az ember, aki téged hatszor baszott át, na bocsánat, és nem akarsz vele leülni, és meg ez egy mit tettél velem? Mit tettél? Tehát, hogy nincs
0: nem volt elég.
4: Egyetlen...
0: Nem ment rá, igen? Szerintem eléggé az Orbánra. Tehát, hogy nem mondatta ki el. Tehát, hogy...
4: Én pont azt éreztem, hogy kétszer vagy háromszor direktbe rákérdezett.
0: Hogy haragszol-e rá, mert elvette a játékszeredet. De az, hogy az Orbán Viktor mit jelent ebben, nem az ő életében, mert kis túlzással leszarom, de hogy mit jelentett az ország életében, mit jelent az Orbán Viktor, erre a kérdésre, engem érdekelne a Borokainak a válasza. És ez valaki
4: teljesen igazad van, Bandi, az ország tekintetében nem kérdezett rá, hanem és valóban ez hiányos, vagy valóban hiányozhat. De nekem az is hiányzott a saját személyes életében való válasza, és hogy ő a saját személyes életében hogyan éli meg azt. Hogy hogyan fogult el, tehát hogy a mai napig arról beszél, hogy jobboldali sajtó. És hogy ő ezt hót komolyan gondolja, hogy itt ilyen ellenpontokat kell létrehozni, és nem a függetlenségről beszélt, hanem az, hogy a mi helyünk is, tehát hogy ő ezt a törzsi létforma agyába milyen módon van a kisagyba beleivódva, és ez rettenetes. Igen. És lehet, hogy ez egy ilyen dolog, amin magunkat is hát kell gondolni, hogy nekünk van-e törzsi gondolkodásunk. Hát én ezen gondolkodom.
0: De közben hála jó Istennek tele vagyunk olyan haverekkel, meg olyan újságokat olvasunk, érted? Most nem mondom végig, hogy HVG 444-24 Hutalex blablabla, meg Nádori, meg nem tudom, meg neveket, akik egyáltalában, hát kikérik maguknak ezt a gondolkodást, és az újságíró etika nevében tesznek, cselekszenek, dolgoznak, és erre van piaci igény, eltartják az olvasóik, hallgatóik, és ez csodálatos dolog, tehát teljesen meghaladják ezt a izét. És lehet, hogy hibáznak, mert akkor azt mondják, hogy sorry vagyok, és mondják, hogy ez hiba volt. De az elképzelhetetlen, hogy egy soros terv részeként, vagy most nem mondok ilyen baromságokat, tolják ezt a helyzetet. És hogyha tizen, nem tudom én, hány év után belemész ezekbe a HVG-s listákba, meg ilyenek, nem HVG-s, bocsánat, heti válaszos listákba, akkor csak felmerül a kérdés, hogy elég erre azt mondani, hogy bocsika vagyok, vagy értelmezni kell, el kell mondani, hogy mi történt akkor velem, bennem a szerkesztőségről, és hogy miért történhetett ez meg minden. Imádok megbocsátani különben.
4: Ami egyébként szerintem nagyon szép példája ennek, ugye Stumpf Bandi, és aki annak idején heti válasz volt, és a mi magyari Petink, ugye most jelen pillanatban ugyanannál a médiumnál podcastot, meg minden fincfrancot csinálnak.
0: Jól is csinálja.
4: Tehát, hogy valahogy lett egy ilyenfajta szintézis, és hát az is lehet, hogy ehhez az a generációváltás kellett, hogy most már a mi 40-es, 50-es generációnk, vagy 30-es, 50-es generációnk az öregek lettek, az újságíró öregek, és tényleg a ilyen Gajdi Csottókat, meg nem tudom kiket, meg száműztünk a ÉS-be és a izébe, a slágeristák élére tangói nekesnek.
0: Van itt a Tilosban is azért egy-két 60 pluszos kisgyerek.
4: Hát jó, de igen, és ők mindegy.
0: Nem tudom, megyek, már adom a stafétát, itt várnak a fiatalok, toporzékolnak a gangon, csak ott hagytam a stafétát, de jövő hétre elhozom eskü.
4: Még fiatal, friss, 40-es, 50-esek, vigyázunk rá. Köszönöm a lehetőséget, és kiszállok.
0: Mi köszönjük.
1: Szervusz.
0: Sok kis monitor.
1: Szóval fontos, hogy lehessen kivel szóbálni, de ahhoz pedig ilyen reflexióra van szükség, és a nagy volt a lendület, meg a csúfolódás, meg a kárörvendés, meg a most mi jövünk, és az a helyzet, hogy még akár magamon is érzem most azt, hogy ha-ha-ha, élvezem, ahogy forognak a grillen, ezek az emberek, és csöpök belőlük a zsír, izzadnak, sírnak, nem tudom, olyan folyik belőlük, aminek folyni kell, be vannak tojva.
0: De hogy és mondjuk a fóliázás, figyelj.
1: Közelebb.
0: Fóliázás. De tehát egy országot szét... Bocs, ne haragudj, Dávid.
1: Értem, hogy csapognak a gondolatok,
0: elnézést,
1: meg asszociálsz.
0: Elnézést, bocs.
1: De most megkérdezzük ezt az embert.
0: Ne haragudj.
1: Halló!
5: Sziasztok, én a Vejni vagyok. Én csak azért telefonáltam be, mert hogyha valaki ezt az adást hallgatja, ilyen fiatalabbak, akik akkor nem éltek, azok elhihetik, hogy 89 előtt voltak újságírók ebben az országban, de hát nem is lehettek a történet, hogy mondjam, mienségénél fogva. Voltak újságírók itt 89 előtt?
0: Voltak.
5: Igen, és ilyen. Ellenőrizték a hatalmat, tehát az volt az.
0: Nem,
5: hát akkor nem voltak újságírók.
0: Hát ez nem egészen ilyen egyszerű, hiszen diktatúrában tette Havas Henrik, Forró Tamás, Bölcs István, Szegvári Katalin, mindenki a dolgát.
5: Mindenki a dolgát, de a dolguk nem az volt, hogy téged tájékoztassanak sokrétűen és ellenőrizik a hatalmát, hanem az volt a dolguk, amit a tájékoztatási hivatal megmondott, hogy a dolguk. Szerintem tök ciki, hogy ilyen emberek egyébként a Tilosban rádiomisort csinálhatnak.
0: Értem. Hallom. De I hear what you say. És én még tudok is ezzel menni. Én 83-ban érettségiztem, egy évet dolgoztam, 84-ben mentem el katonának, ott találkoztam a generációm leendő bölcsész krémdől a krémjével, tök sok híres embernek a nevét most itt tudnám sorolni, és nem volt más dolgunk sem, mint hogy hajnalokig beszélgessünk, vitatkozzunk, és akkor nem csak arról volt szó, hogy József Attila vagy Ady Endre, hanem például arról is, hogy el lehet-e menni dolgozni a Magyar Televízióba. És én nagyon sokáig toltam azt, hogy nincs kollaboráció. És nagyon sokan meg azt mondták, hogy I hear what you say, de hát figyelj, én meg újságíró akarok lenni. Elmentek és csinálták, és nagyon jó újságírók lett belőlük.
5: Jó, és én sem másik, amiről én akartam, vagy nem tudom, az előző telefonok ingereltek föl egy picit, hogy féltek, aki azt mondja, hogy nem tudom, 98-ban, vagy 2000 akárhányban bennük hinni lehetett 2002-ben, de hát pontosan lehetett tudni. 93 vagy 94-ben jelent meg a Vajdai, vagy a Lószabúna Tokaj szőlőveszélyén cikk sorozata. Pontosan lehetett tudni, hogy ezek kik, és mit akarnak akkor is, ha valaki nem hallotta, hogy 90-ben mit mondott Krassó. Mm-hmm.
0: Figyelj, a Dávid elkezd egy nagyon izgalmas gondolat. Hagyj menjen már rajta, mert egy punkó paraszt módon közbevágtam. Megengeded, Vejni?
5: Jó, de kösz. Itt maradhatok, nem?
0: Hát figyelj, adjuk meg a lehetőséget.
5: Ez a Dávid úgy szeret velem beszélgetni.
0: Ez biztos.
5: További jó szó.
0: Köszi.
1: Most rám hivatkozva rázott le. Hello! De jó, Istenem!
0: Kikapcsoltuk a telefont.
1: Mi?
0: Mert kérem, mert most egy kicsit szeretném végigvinni egy-két gondolatot. Tessék, parancsolj velünk, kérem.
1: Jaj, már elment, de ezért írni kell, nem pofázni.
0: Igen.
1: Meg mindenkinek jönnek a... És azt akartam mondani, hogy elvitte őket a lendület, a csúfolódás, volt bennük egy nagy igazságérzet, és ezt nyilván annyira nem voltak elkussoltatva, mint a elmúlt 16 évben az emberek, és csomó dolog azért valamennyire paritásos alapon működött, meg nem volt. Nem jártél újságírókra a titkos szolgát, nem hallgatták le őket, de most azt gondolták, hogy most mi jövünk. És ezen gondolkozom, hogy amikor mi bennünk van a lendület, te meg nyilvános tárgyalásokat akarsz nézni, akkor persze úgy, hogy követeled, de nem nézed meg, hogy akkor mit tennénk, megérte, mennyire igazodnánk ehhez a dologhoz, és mennyire, hát mikor kezd abba hagyni, ugye? Mert hogy igen, mert nem szálltak le erről időben. Tehát így én elhiszem, hogy volt bennük egy eredeti öröm, meg lelkesedés, amikor létrehozták, és amikor még az UFI-t elkezdték csinálni, aztán utána került még rá pénz, és akkor már Mandiner, meg abból aztán kijött egy csomó minden, és egy nagyon sok csalódott ember volt, de ezek közül többen hittek dolgokban, aztán majd leszálltak róla. Hogy nekem az a tanulság,

0: meg. A Gutenberg téren ott rakták le az éjjel-nappaliban a kis borítékot közteres uraknak.
1: Igen.
0: És így volt, akinek a közteresnél volt bérlete. Szóval kapar kurta, igazi késő-kádári cuccok voltak,
1: igen.
0: Csomó erkölcstelenség így volt van. Benne, csomó pojátszáskodás.
1: Annak köszönhető a két, meg egy csomó minden, amit
0: igen, és akkor
1: előttünk.
0: Érezhette az ember sokan, köztük én is, azt éreztem, hogy ebből elég volt, köszi szépen, most már lehet
1: igen.
0: takázni, mutassa meg más, és akkor jött a gárőrmendés, jött a csúfolódás, jött a nem tudom én.
1: Nem csúfolódás, de ez ki tud.
0: Volt nagyon sok csúfolódás.
1: De az nem csúfolódás.
0: Sivalkodnak a Lipsik Andris.
1: De ez már nem csúfolódás, Dávid. Ez sokkal súlyosabb, mint csúfolódás. Ez egy sokkal, és pláne így. Tehát hogy egy ideológiai kormányzás vette kezdetét, amire volt igény. Többek között ezért szavaztak olyan sokan.
0: Én az írástudókról beszélek most. Az írástudókról beszélek, akik kiszolgálták ezt, és akkor ők álltak először bele abba, hogy helyreállítsák azt gondolták, hogy az ő dolguk a társadalmi morál helyreállítása. Most is gondolják ezt sokan, és ebben ez a lendület elvitte őket, rájuk szállt a politika, és utána hasznos hülyék lettek egy gépezetben.
1: Én, ahogy a magyar szónak, úgy a liberális szónak is az eredeti jelentését visszakövetelem, így erős szó. Te elkezdted a Facebookon ezt a adjuk vissza a szavaknak az igazi jelentését. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog, mert az önismeret is fontos, meg a nem hazugság is fontos, meg az, hogy azokat a fogalmakat, amiket ideológiai okokból felhasználva, eltorzítva, stb. Én különben ma a Sorosról akartam sokat beszélni, de szerintem arra már nem marad idő, hogy ki az a Soros, és hogy lehetett ő, hogy vált belőle az. Tehát akkor, amikor meg a fóliázást mondtam az előbb, hogy mindenki, aki ebbe beszállt, az nem hiszem, vagy szerinted elhitte, hogy ez igaz. Tehát igaz, nem mondjuk, és akkor az átbűtött oldás az a vége. De hogy elhiszik azt,
0: nem, mert egyre hülyébbek kellettek hozzá. Hát azt te is észrevetted, nem? Hogy egyre hitványabb minőségű emberek voltak, és a Stumpf Andrástól eljutottunk Bede Zsoltig, és azon kell elgondolkozni a Stumpf Andrásnak, hogy mi a közös benne is Bede Zsoltban. ez egy kurva kemény kérdés. És most lehet, hogy nem pityeregni kell a rádióban, hanem azt kell mondani, hogy mi volt az a vágy, mi ez a kitettség, ami őt arra képessé teszi, hogy átnézzen bizonyos morális vagy ismeretbeli dolgokon, azért, mert nagyon drukkol valakinek. És drukkolni.
1: Vagy mert ezért kapja a fizetését, vagy mert ez a közege, vagy mert ez a közege, mondjuk. Tehát az a szerkesztőségi ülés, egy nagy szerkesztőségi ülés, ahol megtárgyalják akárhol, a Vadhajtásokban, a Heti Válaszban, vagy a gender kérdést. Most mondtam egy elképesztő nagy baromságot, vagy a mátrai, nem tudom milyen műveknek a privatizációját, és akkor ezzel a sportra köt, stb. Vagy a Pisti megkapta, Pisti világ itt az egész országban. Ez szerintem már akkor volt, a 2010-es években. Na mindegy, hogy a Heti Válaszról jutott eszembe ez az egész gondolatfutam, de a Vadhajtások is belekeveredett, hál' Istennek, hogy szerintem addig nincs igazi megállás, ameddig nincs meg ez a meg akarom érteni magamat és számot. Érted? Én magamat is meg akarom érteni. Miről pofáztam itt, és miről nem pofáztam itt az elmúlt 20, 30, 40, 50, nem tudom, az a túlzás, de 30 évben, hogy pofáztam, hogy ez ére. Hogy mit meg nem tettem azért, hogy dolgozhassak, hogy mit tettem meg, és mit nem tettem meg. És eddig azt mondom, hogy fair enough, tehát, hogy mindent meg tudok indokolni, és bele tudok nézni abba a metaforikus tükörbe. Sose tudtam volna olyan helyen dolgozni, ahol körülöttem ez van. Most ez is megy, érted? Most mondom, mert nem mindent lehet mondani, publikus. Györfi Ákosba beleszállt Per Krisztián, hogy Györfi Ákos egy nagyon-nagyon jó költő, és a Mandinerben írt dolgokat.
0: Ja, tudom, igen.
1: És az a válasz erre, hogy minden soromért vállalom a felelősséget. És az a viszont válasz, hogy te neked lapozol egyet, és ott meg az van, ami, hogy ez szerinted ér. És akkor ezek fontos kérdések, amik nem vezetnek igazán sehova, de szerintem nem igaz, hogy nem vezetnek sehova, mert hogyha így átmegy mindenki ezen az önismereti dolgon, akkor talán megvan az esélye annak, hogy ez ne így történjen meg.
0: Ez a belülről bomlasztottam a rendszert, vannak ilyen változatai is, meg az, hogy én tettem a dolgomat, mert költő vagyok, a költő költ,
1: igen.
0: Vagy publicisztikát is, vagy nem tudom.
1: Releváns viták vannak most, barátaim benne vannak nyakig, nem értek velük egyet, hogy kell-e, vagy nem-e kell-e közszolgálat.

0: mondjuk azt dobja ki a végén a gép, hogy igenis kell közszolgálati média, tévé, rádió, nem tudom micsoda, kik fogják azt csinálni. Ott dolgozik mondjuk, most mondok egy számot, 2000 ember. Hogy a felső rétegnek mondod azt, hogy arrivederci, davaj, havaj, vagy meddig mész le, és akkor látod azt, hogy az a szép, vagy kevésbé szép gumiarcú tévében mondó fiú vagy lány, hogy mit olvasod be, hogy te adtad volna az arcodat ehhez, de hát ő ugyanazt, ő a másik híreket is be fogja tudni olvasni, és örömmel be is
1: sminkelte olvasni. Sminkelte Sidevilt, hogy bemondja a híreket. Emlékszel a Shopstop című filmben, amikor arról okoskodnak, hogy morálisan helyes volt a szétlőni a halálcsillagot, hiszen azon nagyon sok munkás dolgozott a befejezésén. Alvállalkozói, melósok, napszámosok, nem tudom, ilyen kétkezi munkások, betanított munkások, és jöttek ezek a lázadók, fogták egy lövéssel, hány, és akkor ezen tanakodnak, hogy hány olyan embert öltek meg, akinek a nagy koncepcióhoz nincs köze, mégis ott ácsolta az állványzatot a halálcsillag befejezéséhez, amivel bolygókat lehet kiiktatni.
0: Mert óriási a bűne mindegyiknek. Tehát, hogy a siba bemondónak, és tudom, hogy fizetésért tette, mint hogy a katona is parancsra lő, de hogy az a bűn, hogy ott a képernyő másik oldalán, ott ül a családom, meg ott ül Magyarország, és teljesen kész volt. Kész vannak. Tehát készen voltak, meg voltak vezetve, orruknál fogva, és most is készen vannak. És ez a megbocsájtatlan tényleg. Tehát ezt én, és ezt szerintem csak úgy lehet rendben
1: venni. Most mondtad, hogy meg akarsz bocsájtani.
0: Nem, jó, igazad van, megbocsájtható. Csak tessék szint vallani. Tessék azt mondani, hogy... Mert nem hiszem el, hogy elhiszik. Tehát nem hiszem el, hogy a fólizázásban bárki hisz, az csak egy propagandaeszköz. Ezt nem hiszem el például. Most egy példát mondani számosra. Nem hiszem el, hogy a lopást azt lehet legitimálni azzal, hogy kell nemzeti oligarchia. Nem hiszem el. Egy csomó mindent nem hiszek el.
1: Nem, ezek meg elhitték, hogy így kell új világot csinálni, mert a kommunisták is elhitték, hogy most csak egy kicsit kell az ellenzéket bebörtönözni, meg eltüntetni, és akkor majd utána minden jó lesz. Most egy kicsit áthágjuk a határokat, de akkor ez kell, sajnos ez kell ahhoz, hogy a Kanaánba elérjünk. Igen. És akkor minden, hogy eljöjjön a kommunizmus, ahol mindenki egyenlő és boldog lesz, csak most megkerülni hozzá néhány embert. Ez hülyeség, és lehetsz ennek nagymestere, meg lehetsz kismestere.
0: De hát érted, a Soros kampány, a migráns kampány, az összes
1: és most
0: a félelem, az ukránozása. Borzasztó.
1: Jó, oké. Meg most már vannak olyan hangok is, hogy ez a jelenlegi hatalom részéről a folyamatos alázása ezeknek az embereknek majd kontraproduktív lesz, meg nem jó nézni, meg nem tudom én. És akkor jön az, hogy még jó nézni, ezt érte, láttam az arcodon.
0: Mit mondtál, hogy sülnek a zévi?
1: Forog a grillen, és csöpög a zsír.
0: És még azért ez. Tehát én egy tévében ezt nézném, ezt a grillsütőt. Mármint én nem nézem, mert nincs rá időmben.
1: Igen. Egy nagy-nagy Mónika show na várhat az egész. Persze kell ez a lelki megtisztuláshoz is, de ahhoz az kell, hogy mi maradjunk képesziek, és meg tartsuk meg azt, hogy ezt nem nekünk csináltak, hanem mi csináltuk, azt, ami volt, és nagyon-nagyon belerakta magát a jelenlegi hatalom birtokosa ebbe a dologba, klasszul csinálja, de akkor is mi rendeljük a nótát. Igen. És ebből kaptunk egy nagy oltást, és nem követni kell valakit, hanem átélni a saját erőnket, megkérdőjelezni, elbeszélgetni, a Stumpf Andrással, mert lehet, hogy most ő tud segíteni nekünk abban, hogy ne menjünk el full kreténbe, mint ahogy ő elment egy időre.
0: Én azért nem hiszem, hogy mi elmegy az a full kreténbe.
1: Érted, ő se gondolta volna, de neki az volt, sajnos beleszeretett ebbe a pózba, hogy ő az AKG-ban nevelkedett Lipsi, aki ott tudja, vagy Lipsik között nevelkedett AKG-s gyerek, aki tudta bosszantani az ottani mainstreamet, és akkor valahogy ez így, ebből lett egy karrier, ebből lett egy életút, ebből lett egy identitás, és úgy néz ki, hogy ez kinőtte, úgyhogy örülünk.
0: Igen, de ha semmi más nem, csak végigmegyünk a szavaidnak a listáján, érted? Ha végigmegyünk azon a listán, most nem fogunk, de hogy a szabadságtól, a liberalizmusra, nem tudom meddig.
1: A szavak, amiknek vissza kéne adni az értelmét.
0: Igen.
1: Puskás. Nekem a kedvencem a Puskás.
0: Dumáljuk körbe ezt az egészet, és akkor elmondhatjuk. És de mi nem fogjuk megmondani a frankót, de hogyha itt megdumáljuk, akkor lehet, hogy kijön egy ilyen, nem tudom, tilos rádiós nemzeti minimum. Na, figyelj!
1: Mindenki magának hozza ki a nemzeti minimumot.
0: Igen.
1: Ez a dolog, fogunk pofázni, fogunk örülni annak, hogy forognak a grillen.
0: A magyar szép lesz.
1: Ja, fogunk, és akkor azon fogunk dolgozni, hogy szépen visszaadjuk a szavaknak az értelmét.
0: Igen.
1: Amiből elég sok van. Onnan indult ki az egész, hogy engem, ha arra gondolsz, hogy valaki, azt hallod, hogy valaki valakinek a barátja, akkor az elmúlt 16 évben ez azt jelentette, hogy együtt lopnak. És a barát kifejez... Nem? A sajtóban.
0: Ja, igen.
1: Persze.
0: Igen.
1: Kötélbarátság, igen. Meg nem tudom én micsoda, milyen BDSM dolgok, nem értek hozzá, nem vagyok ide valósi. Szóval, hogy megy ez a kötözés a konziknál, azt nem értem, de azt hiszem valami hegymászós téma, nem? A kötélbarátság. Na mindegy. Tehát, hogy ez a barát, a hogy a barátom, meg a barátom
0: nem tudom, ki benne most föl a csabolumbára. Viktorral.
1: Hát figyelj, úgy elszelelt, hogy a lába nem érte a földet, hát mindenkit cserbe hagyott, de szerintem nekik jobb ez így. De a lényeg az, hogy megmérgezték ezeket a szavakat, hogy barátság, vagy hogyha valakinek az, hogy valaki valakinek a rokona, akkor mindjárt azt gondolt, hogy együtt loptak.
0: Igen.
1: Volt, hát, a közéletben van, a kiderül.
0: Moritz is írt a rokonokról.
1: Érted? Hát ezért nem lehetett a újdonsült sógora a Magyar Péternek az igazság, hogy miniszter. Lehet, hogy nem nagy veszteség, sőt, ez az esemény, meg a belátás az egy nyeremény ennek az országnak, de tulajdonképpen a rokon úgy le van járatva, Móricz óta, és erre most raktak rá, még egy lapáttal, hogy a rokoni összetartás az csak súskust jelenthet.
0: Igen.
1: Az, hogy te elviseled a saját hülye rokonaidat, és ebben szolidárisak vagyunk egymással, ez csak harmadik helyen jut eszébe bárkinek. Pedig milyen szép dolog, nem? Ez
0: szép,
1: a hagyomány elviselni. Jó, ahogy a gyerekeid elviselnek téged például.
0: Meg téged a tiaid, de nyomorult. Figyelj, hát de hogy az is benne van, azért kicsi az ország, mindenki volt mindenkivel, mindenki ismer, mindenki rokon valahol, két karnyújtásból, ha nem egyből, tehát hogy minden, és akkor emlékszem, mennyi izé volt az elején még, amikor kiderült, hogy ez egy durva autokrácia, ahol egyetlen egy ember mond meg mindent, ami történik ebben az országban, akkor megszaporodtak. Tehát voltak ilyen telefonok, hogy én vagyok a Viktornak az retyerutyája ismerős, és akkor megpróbálták
1: leírni. Eszembe szokott jutni a Tiborcz unokatestvére, aki megtámadott téged a strandon.
0: Igen. Ez pont ez jutott eszembe, nem volt az unoka testvére, csak egy távol ismerőse, vagy azt is hazudta. De már azzal csajoztak, hazudtak, hogy a Pisti a barátom. Tehát bent ez.
1: Az én köreimben biztos nem.
0: Hát az enyémben sem, csak hallottam. De most is megy már a helyezkedés, meg a mindenféle ilyen. Na mindegy.
1: Tanuljunk magunkról elsősorban. Igen. Az egy nagyon fontos
0: dolog. Tiszta vizet a fejünkbe.
1: És szeretném, hogyha az ember... Hogyha Magyarországon azt mondják, hogy puskás,
0: igen,
1: akkor ne a Döbrögi kertje végében lévő lopott nevű akadémia.
0: Nekem soha eszembe nem jutott volna.
1: De ügyes vagy, nekem igen. Az van, hogy itt van egy egész kerület, akitől elvették a puskást, amire ráadásul az Szijjártó beült így az elnökségbe. Uh-huh. Szégyengyalázat az egész. Na, lényeg a lényeg, hogy a puskásnak is vissza kell adni a becsületét.
0: Hát ezt intézzék el a honvéd szurkolók, és mondják meg a Petinek, hogy most elmész innen, amíg szépen vagyok.
1: Ki kell írni a Facebookra, hogy konzultációt hívnak össze a Kispest honvéd szurkolói köre, kell írni egy petíciót Ruszin Szendi Romulusnak, ügyben lé kell állítani azt a G.I. Joe-t, hogy hívják, százados, milyen Szabó? Vagy nem a Szabó. Az az erős ember, aki együtt volt a katona Orbán Gáspárral. Tudod melyik? A kigyúrt katona.
0: Akinek megindult a nyelve?
1: Igen.
0: Szabó Bálint.
1: Ne.
0: Akkor a másik, a katona.
1: Ne. Igen, a katona.
0: A katona, tudom. Aki a filmforgatásban is részt vett.
1: Igen.
0: Hát arról is hallottam azért ezt meg az.
1: Nekik meg kell, mondjad.
0: ünnepi könyvhét, egy csodálatos rendezmény, Vörösmarty tér, most már a Korzó is, nagyon-nagyon régóta megy, vegyetek könyveket, testvérek. Lett két üres, mi ez? Pavilon, kicsike. Az egyik a Fradié volt. A Fradi vett magának pavilon, már több tavaly is volt. És állítólag a Kubatóról ilyen nagy könyvek jelennek meg, hogy gondolataim, levelezéseim,
1: autófényezéseim, képeim, legszebb munkáim.
0: Igen.
1: Hát ezért beletettek egy albumot?
0: Ezt beletettek, gondolom, egy 20-30 évet ebbe a projektbe.
1: A Nepper.
0: És biztos, hogy szereti a Ferencvárost. És az csak a Ferencvároson fog múlni, hogy szeretik-e őt. Mert az elmúlt 16 évben biztosan nagyon sokan dolgoztak úgy, hogy a saját jól felfogott érdekem. Mert nem csak a sajátom, hanem a közösségemé, a munkahelyemé, az egyesületemé.
1: Na, szóval még annyit a számunkérésre, hogy úgy kell csinálni ezt a számunkérést, hogy aki még értelmes, az még akarjon szóba állni, meg meg akarjon felelni egy közösen kidolgozott normának, ne pedig elvaduljon teljesen, és pont szerintem a Stumpf az még így alkalmas erre, meg
0: ezek
1: a heti válaszból lelépő emberek. Kicsik vagyunk, kevesen vagyunk, meg kell beszélni a dolgokat. És gyakorlatilag nem fejbe kólintani kell egymást, hanem úgy kell gondolni egymásra, hogy mi vagyunk azok, akik visszahúzzuk egymást a szakadék széléről azzal, hogy közvetítünk egy normát. Meg azt mondjuk, hogy te hülye vagy, ne menj el full kreténbe. Hallgatni kell a másikra, azt ennyi.
0: Jó anyamod.
1: Hát ez, gondolja mindenki a saját barátaira, és biztos, hogy fontos a barátságban az a pillanat, amikor azt mondják, hogy figyelj, ne legyél hülye.
0: Most nagyon jó, igen, nem. Vigyázzunk egymásra, vigyázzunk a barátainkra, az igazi barátainknak remélem, hogy szólunk akkor, hogyha elindulnak egy úton, ahol aztán nincs megállás. Én most pont egy ilyen nem tudom, ilyen ön- és közveszélyes lebomlási folyamatot hallottam, egy történetet, amikor egy nagyon-nagyon szoros baráti körben az egyik, aztán utána így nagyon elérkezett az életében egy helyre, amiben volt alkohol, meg drog, meg minden.
1: Meg Fidesz?
0: Ahol mit? Meg
1: Fidesz nem,
0: egyáltalán,
1: nem volt?
0: Egyáltalán nem. És akkor utána mély önvizsgálatot tart a csapat, hogy úgy viselkedtünk-e, megtettük-e azt, amit meg kellett, hogy ez ide fajulhatott ez a dolog. Tehát ez igen, de ezt utána ki lehet terjeszteni, mondom, politikára is.
1: Intervenció.
0: Intervenció.
1: Csak akkor...
0: Az ablakra föl van írva, mert... Amikor a Lacival már nagyon akarnak beszélni a munkatársaink, akkor csak rámutatnak az ablakra, hogy most légy szíves, kell lesz. Intervention.
1: Be kell avatkozni. Na jól van, gyerekek, szerintem...
0: Gyerekek.
1: Kotrunk. Gyerekek, haverek. Igen. Mi is?
0: Tudom, nem, ez mindig így kezdi, ez a Marcitól indult. Úgy kezdi, ez gyerekek. Kedves gyerekek, ezzel szoktam gondolkozni, de már én is mondom, legyenek gyerekek. Végül is ebben a korban már lehet gyerekeskedni. Akarsz valamit mondani azon kívül, hogy köszönjük szépen az 1%-ot, hogyha ideadjátok, gyerekes... nálunk a vállalatban kötelező volt, csak mondom, ez nem igaz, de majdnem. Nagyon sokat lobbiztam azért, hogy a munkatársaink a Tilos Kulturális Alapítványnak adják a zsetonkavallót.
1: Nagyon helyesen, már tegnap odaadtam. A gyerekeskedésről az itt eszem, amikor mondja valaki, hogy én Pátaszéken gyerekeskedtem, és akkor mi szerint múlt ide, még most se hagytad abba.
0: Így van.
1: Gyerekeskedtem. Szerintem most is lehet gyerekeskedni.
0: Kultúra.
1: Jó, kultúra. Hát szegények, nem tudtok már menni, de ma este Public Image Ltd. lesz a gyűrekedben. Hát persze, már mikor.
0: Felhívta rá a figyelmet, és ezért gyorsan
1: sold mindenki. Sold out, nem? Szerintem magától vette. Mindenki meg akarja nézni, és hát szerintem két esélyes, hogy ez egy olyan lesz, hogy még megnézzük a Lenint a ravatalon, vagy tényleg valami. Hát, meglátjuk. Jó, remélek, Böjler lesz az előzenekar. Az legalább.
0: Őszinte régi.
1: Ja.
0: Mi volt ez a Watch My Death? Vagy
1: Watch My Dying? De ez hogy jött neked? Mit?
0: Semmi. Tegnap találkoztam egy emberrel egy színházi előadáson, és az volt ráírva a póljára, hogy Watch My Dying, és mondtam, hogy ez nagyon szép. Szép póló, trikó. Hát én nem tudom. Azt mondta, az nagyon durva és brutális. És zúzós, gondoltam, ha érdekel, akkor belehallgat.
1: Ez egy magyar vizé. Persze. Szerintem.
0: Igen.
1: Biztos tudják, hogy milyen metal.
0: De hogy kifadnak így zenekart, hogy Watch My Dying. Tudom, hogy van Suicidal Tendencies, jó. De az legalább Tendencies. Itt viszont...
1: Ritkán teljesítek.
0: Fuck you and
1: Watch My Dying. Zenei kéréseket az adásban, de nem LGT, úgyhogy a Fényérzékeny című számmal búcsúzunk.
0: Orlai produkció, Könnyű nekem a föld, Máté Gábor rendezte, Szkénében látható, Bíró Zsombor Aurél írta, majd elmondom, hogy szerintem ebben mi a jó. Szevasztok!
1: Hello! Na, nesze!

0: társadalmi célú felhívás következik. Kérjük, járulj hozzá te is a Tilos Rádió működési költségeihez személyi jövedelem adót 1%-ának felajánlásával. A Tilos Kulturális Alapítvány adószáma 1800-2441. Ez itt a Tilos Rádió. Köszönjük, társadalmi célú felhívást hallottatok.
1: A Tilos Rádió hírei következnek.
2: Európa egyik legnépesebb és legeredményesebben szaporodó állatkerti rózsás flamingó csapatának ad otthont, a Budapesti Állat és Növénykert. Jelenleg 158 egyed él itt. A párok május elején már túl voltak a fészekrakáson, jelenleg felváltva kotlanak a tojásokon. Áll az intézmény Facebook oldalán. A kecses gázló madarak évente közel 200 fiókával örvendeztetik meg a rajongókat. A felcseperedett fiatalokból rendszeresen jut más állatkertekbe is. Az elmúlt években a győri, nyíregyházi, veszprémi és marosvásárhelyi, illetve több holland zooparkba kerültek budapesti rózsás flamingók. Tavaly 27 fióka kelt ki. Kérdés, idén megdőle ez a rekord? Írja a Sokszínű Vidék. Az Internet Matters felmérte, hatékony-e a tavaly júliusi a gyermekek online biztonságát védő, a felnőtt tartalmak hozzáférését életkori szűréshez kötő brit törvény. Több mint 1000 9-16 éves gyereket és szüleiket kérdezték meg. Zömük úgy tapasztalta, könnyű becsapni a játékoldalak, közösségi média platformok és egyéb szolgáltatások képalapú ellenőrzését. Más személyek, akár videójáték karakterek arcát mutatva a kamerának, vagy szemceruzával bajuszt rajzolni. Egyes korlátok VPN-nel leküzdhetők. Másszor elég hamis adatokat megadni, és a feltöltendő okmány is lehet valaki másé. A gyerekek megosztják egymás között a módszereket. Néha az adott oldalkor határosítását vitató szülő segít belépni. Számolt be a Euronews. Kevesebb lett a lyuk az ementáliban, miután a nagyobb svájci gazdaságokban a fejőgépek miatt egyre sterilebbé vált a tej. A kézifejés korában még belekerültek a tőgyön maradt növényi szemcsék, már pedig élelés közben ezek körül keletkeznek a lyukak. A buborékmagként viselkedő úgynevezett szénavirág hozzáadását azonban a sajtkészítés túlzott eliparjasodásától tartó mezőgazdasági hivatal nem engedélyezte. Ekkor kezdeményezett pert az Emmentaler Switzerland nevű szakmai szövetség. Bírósági döntés nyomán a mezei növények elhalt, nem komposztálódott törmeléke, a 100%-ig biotermesztésű szénavirág ezentúl nem csak kozmetikumokban, hanem sajtjukkeltő porként is alkalmazható. Írta meg a Swiss Info nyomán a HVG.
1: Ezek voltak a hírek.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Sziasztok, rádióhallgatók! Élőben itt a Tiloson, ismét harmadik utas.
2: Szervusztok, hallgatók! Én Szabi vagyok a pult felől, és a vendégünk pedig Víg Vitáli, a talajökológus, lelkes oktató és tanácsadó, aki az első diplomáját a Veszprémi Egyetemen szerezte, majd a Marylandi Egyetemen végzett talaj- és vízgazdálkodás szakon, és 2020-ban a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat és a Doktoranduszok Országos Szövetség által kiírt cikkpályázaton élet és tudomány kategóriában nyert az egészséges termőföld aktív és mozog és soha nem mesztelen című cikkével. Ő a terravitka.com és a terravitka.substack.com oldalak szerzője. Szerbusz!
3: Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat is. Teljesen lenyűgöző, hogy miket találsz rólam az interneten, ilyen régi cikkeket, és...
2: De igazak?
3: Persze,
2: mert
3: olyat
2: is lehet találni az interneten, ami nem feltétlenül az. És egy kicsit visszamennék időben, mert engem nagyon izgatott, hogy mióta foglalkozunk a talajegészség kérdésével. Kitaláljátok, hogy hol találtam az első utalást?
1: Arisztotelész?
2: Nagyon közel van. Biblia.
1: Aha, azt pontosan lehet tudni, hogy
2: hát korábban, mint Arisztotelész. Mózes második könyvében van egy ilyen, hogy 6 esztendeig vesd be a földet, a 7. azonban hagyd pihenni, amit szombatév gondolatnak hívtak akkor, és Arisztotelésznek volt egy tanítványa, Theophrastos, aki már talajtípusokat rendszerezett. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas irány volt, hogy belegondolni, hogy mikor és hogyan vettük észre azt, hogy hogyan bánunk a földdel, és hogyan használjuk a földet. Ugye Mezopotámiában például az öntözés miatt egy olyan szíkesedés alakult ki, hogy a búzáról áttértek a rozsra, mert hogy az strapabíróbb lény. Egy kicsit mesélnél így a talajfigyelés, a talajegészség történetéről?
3: Fú, nagyon belecsaptál a lecsóba, és minden második szavad után érkezett nekem valami, hogy oké, akkor erre rá tudok kapcsolódni, és...
1: Kezdjük a Bibliával,
3: kezdjük... Én egy kicsit még visszamennék.
1: Jó, jó.
3: De először, ugye az volt az első kérdésed, hogy a talajegészség kifejezés az mi, tehát a modern világunkban az egy ilyen viszonylag új keletű, legalábbis a modern mezőgazdaságban, hogyha mondjuk most csak ezt a egy-két évszázadra visszanyúló időszakot nézzük. És majd elkanyarodhatunk így a zöld forradalom és társaiig, de menjünk el Mezopotámiába. Mert ugye az a mezőgazdaság bölcsője. A vadász, ugye ezt tanultuk történelemből, a vadászó gyűjtögető ember egyszer csak letelepszik és elkezd gazdálkodni. És ami a talajjal kapcsolatban nagyon izgalmas ebben a témában, az az, hogy ugye elkezdtük művelni a földet. Elkezdtünk tudatosan, helyhez kötötten gazdálkodni. És 18 is van, most próbálom egy a matekot összerakni a fejemben. 2008-ban megjelent egy amerikai geológus professzornak, David Montgomery-nek egy könyve, ő a Washingtoni Egyetemen kutat egyébként, és szeretett volna az erózióról írni egy könyvet. És végül egyszer csak ott találta magát, hogy írt egy történelem könyvet a mezőgazdaság 10 000 éves történetéről. Az erózió az azt jelenti, hogy a talajt elviszi az eső, a víz vagy a szél. És az ő könyvének a címe az az, hogy talaj, 2. a civilizációk eróziója. Ugyanis azt találta, hogy a talaj degradációval, a talaj eróziójával összefüggésben a civilizációk is lesöprődnek a palettáról. Tehát minden a nagy birodalom, a Mezopotámia, az ókori görögök, a rómaiak, a maják, mind-mind felemelkedtek, tehát virágzó kultúrákká váltak, a egyre jobb termelési, egyre szofisztikáltabb termelésnek köszönhetően ugye elkezdett növekedni a népesség. Ehhez egyre több területre volt szükség, egyre jobban művelésbe fogták nem csak a völgyeket, hanem már a hegyoldalakat is, lepusztították róla a növényzetet, és elkezdett a talaj lemosódni. És ennek Montgomery szerint van egy ilyen nagyjából 1000 éves ciklus, amíg felemelkedik egy birodalom, majd összeomlik. És a mi esetünkben most az történik, hogy ez egy nagyon gyors degradációvá vált a modern mezőgazdaságnak köszönhetően. Tehát amíg bottal kapirgáltak, addig, és ugye mondjuk úgy csinálták a magárkot, addig nem lehetett emberi léptékben nyomon követni ezt az eróziót. Tehát, hogy generációkon át nagyon lassan történik ez a változás. Viszont a mi esetünkben most arról van szó, hogy a szemünk előtt zajlik a pusztulás. Tehát borzasztó problémák vannak a mezőgazdaságban. A talajok elvesztették a vízmegtartó képességüket, elvesztették a szerves anyagot. Tehát, hogy ez egy nagyon, nagyon összetett rendszer, amiben gondolom, hogy itt az interjú során így tovább fogunk menni, de hogy beszélgetés hangulata
1: legyen. Igen, egy kicsit így. Ebben bízom, hogy a műsor végéig eljutunk oda, hogy mit lehet tenni azért, hogy ne a föld fogyasszon el bennünket, hanem mi fogyasztjuk el a föld terményeit.
3: Hát a föld el fog fogyasztani bennünket, így az a hírem, tehát, hogy és nem azért, nem feltétlenül azért, mert...
2: Most mi is nevettünk egyébként az előbb?
1: Hát, hogy rohanunk a pusztulásunkba.
3: Nem,
1: Nem.
3: Ez a természet legalapabb rendje, ugye porból lettünk, porrá leszünk, tehát, hogy valójában mi ezt most katasztrófaként éljük meg, ami történik a mi kis személyes, néhány évtizedes életünkben, de valójában óriási geológiai ciklusokról van szó, és az összkép szempontjából az, hogy mi itt most mit művelünk, az a nagy egész szempontjából egyébként nincs akkora jelentősége, itt azért van jelentősége, mert egyébként vannak rá bizonyítékok, természeti kultúrákban, hogy lehet a természettel összhangban élni, és lehet úgy élni, hogy tiszteljük a körülöttünk lévő egyéb élőlényeket. Ugye vannak mondjuk például az amerikai őslakos kultúrában minden létezőnek van lelke, valójában minden él, még a kőszikla is, és hogyha egy olyan alázattal tudunk ehhez kapcsolódni, akkor ebben a körforgásban, ahol egyébként a nap végén a talaj felemészt bennünket, mert hiszen az anyag az folyamatos körforgásban van, az egy teljesen más attitűd, mint az, amiben most jelenleg benne vagyunk. De ez már egy kicsit ilyen filozófiai irány.
2: Nagyon jó az az irány, csak az jutott eszembe, említetted a könyvet, hogy 2008-ban jelent meg. A Jared Diamondnak a Collapse, az összeomlás című könyve, az 2004-es könyv, és ugyanezt taglalja, ráadásul ugye ő civilizációkat vesz sorba, hogy melyik volt sikeres, meg nem sikeres, és a nem sikeres civilizációk javarészénél egyértelmű volt az, hogy a föld túlhasználat, talajerózió, éhínség és halál. Ez lett a civilizáció vége, és volt egy pár olyan civilizáció, mint például az új-guineai, akik több ezer éven keresztül volt egy szabályuk, hogy négyzetméterenként 4 kg szerves hulladékot kellett visszahordani. Az nagyon sok egyébként, nagyon sok. Viszont cserébe egy fenntartható növénytermesztési rendszert tudtak használni, viszont nagyon be is volt szabályozva, hogy hányan lakhatnak. Ezért is volt az, hogy egymást is le lehetett vadászni, hogyha esetleg túlszaporodott valamelyik törzs. Tehát egészen különleges a mostani kultúránkkal, európai kultúránkkal nagyon nehezen felfogható, viszont sokkal fenntarthatóbb rendszerek voltak ezek.
1: Meg ne felejtsük el, azt hiszem, hogy a műsorunk másik összeomláson túl a kapitalizmus kritika a másik oldal, és hát ugye a föld kihasználása az azt hiszem onnantól kezdve, hogy a kereskedelme...
2: A Mezopotámiára gondolsz, az ottani kapitalizmus?
1: Hiszen ott jelent meg a pénz használat először, és ugye a termékek piacra vitele is ott jelent meg rendesen először, és valójában a föld kihasználása és ugye a termékek. Minél többet, minél drágábban. És azért ez is belejátszik abban.
2: Na de hogy lehet az, hogy úgy tűnik, hogy semmit nem tanultunk ezekből a történetekből? De nem csak a 2004-es vagy 2008-es könyvről van szó, hanem a mezopotámiai vagy bibliai leírásokból sem nagyon tanultunk.
1: Hát azt megtanultuk, hogy egy emberöltő alatt nem történik olyan változás, hogy például az én életemben ne használhassam ki végletekig a földet, és kereshessem, kenyessem magamat belőle. De azt hiszem, hogy most a szemléletünk eljutott oda, hogy nagyobb korszakokat, ne egy Isten, az unokáink érdekében is tudunk tenni valamit.
3: Igen, ez a szerencsénk, hogy megvan a lehetőségünk arra, hogy tudatos lényekként éljünk ezen a földön, de nem tesszük. Aki élt vidéken, meg hát talán így a városokban is ez így előfordul, de mondjuk például rendszeres a fejfájást tudnak okozni a rákcsálók. És nekem nem ritkán volt, pláne amikor ilyen tanyasi körülmények között éltem, hogy bizony a leghülyébb helyekre is be tudnak költözni az egerek, és azt vettem észre, hogy ők ugyan ott fészkelnek, ahová kakálnak, összebrunyálnak mindent, és addig emésztenek föl mindent, és szaporodnak, amíg az ott rendelkezésre áll. És valójában most emberként ugyanezt tesszük, hogy oda piszkítunk, ahol élünk, és mindent felemésztünk, ami rendelkezésre áll. Tehát, hogy itt ez most egy ilyen dilemma számomra is egyébként, hogy ez egy természetes folyamat, amiben benne vagyunk, ilyen, mint ahogy mondjuk az egerek és a patkányok is szaporodnak, vagy van-e lehetőségünk arra, hogy egyébként ennél jóval szofisztikáltabban és jóval tudatosabban álljunk hozzá az ökoszisztémában elfoglalt helyünkhöz.
2: Az egér utópiát ismered?
3: Egérutópiát?
2: Igen, nem. Igen, egy Calhoun nevű tudós csinált egy olyan egérmennyországot, meg patkánymennyországot, hogy mindent megadott ezeknek a lényeknek, amire csak szükségük van, lássuk meg, hogy hogyan reagálnak rá. És elkezdtek szaporodni, mielőtt elérték volna a teljes rendszernek az ellátóképesség határát, azelőtt összeomlott a társadalmuk, és teljesen megváltozott mind az egymáshoz való hozzáállásuk, mind a társadalmi és egyéni aktivitásuk, és gyakorlatilag ugyanazokat a tüneteket vették sorba ezek a cuki kis rákcsálók, mint amiket most csinál az emberi társadalom.
1: Tehát az utópia vége az egy teljes kipusztulás volt.
2: Abszolút.
1: Nem volt kedvük már szaporodni, nem volt indítatásuk tulajdonképpen élni sem.
3: Én most végigfutottam egyébként, van ez a World Watch, vagy valami ilyesmi, ez a weboldal, ahol a világ népességét nézzük, és ugye, vagy nyomon lehet követni szinte real time, valós időben, és egyrészt, ugye most pláne, hogy te jössz vissza Afrikából, meglepő volt azt látni, hogy Afrikában, még most is ugye mennyivel magasabb a szaporodási ráta, még mindig vannak olyan országok, ahol exponenciálisan nő a népesség, de nagyon sok helyen már lelassult, viszont itt valójában ebben a tejjel vaj a folyó Kánaánban, amiben valójában élünk, itt a modern nyugati vagy nyugatias társadalomban, itt ez a csökkenés, ez azért igencsak jelentősen megindult.
1: Hát nem nagyon kell küzdenünk a túlélésért, és ez egy kicsit befolyásolja azt, hogy mit csinálunk. Én is terjesztem a semmittevés kultúráját, és majd szeretnék erről egy előadást is tartani, de azt hiszem, hogy ez még odébb van.
2: Azt szeretném kérdezni, hogy igazándiból mit is jelent az, hogy talajegészség. Mi az, hogy egészséges talaj? Uh-huh. Konkrétan itt az első kerületben lakunk, és a házunknak az egyik oldalán volt, régebben disznólak voltak, és ott megvizsgáltuk most a talajt, megvizsgáltattuk, és kiderült, hogy gyakorlatilag halott a talaj, ami teljesen megdöbbentő.
3: Milyen vizsgálatot csináltattál?
2: Ezt nem én voltam, egy a házban háznak egy másik lakója volt, és elküldte egy kutatóintézetbe, és gyakorlatilag semmilyen élő organizmus nem tudott kimutatni abban a talajban, aminek sok oka lehet, de mindeset egy érdekes dolog, hogy van ilyen talaj.
3: Kár, hogy nincs nálad a az a vizsgálati eredmény, mert akkor rá tudnánk nézni, hogy mit is vizsgáltak valójában. Mert az lehetett egy kémiai vizsgálat, lehetett egy biológiai vizsgálat, lehetett egy fizikai vizsgálat, vagy ezeknek valamilyen kombinációja. A klasszikus talaj laboratóriumi vizsgálatok nagyon kevés információt adnak a talaj életéről valójában. De hogy mit is jelent a talajegészség? Nagyon egyszerűen megfogalmazva, azt a talajnak azt a képességét, hogy egy élőrendszerként működjön. Mert valójában az egy ökoszisztéma. Eddig valamiféle ilyen tartó közegként kezeltük, hogy meg tudja támasztani a növényt, és hogy be tudja fogadni mondjuk a műtrágyákat, és akkor abból majd lesz valami. A talajegészséget azt lehet mérni, arról megoszlanak a vélemények, hogy ki hogyan mérje, de hogy nagyjából van egy pár paraméter, amiket ha ránézünk, akkor abból úgy lehet következtetni arra, hogy ez a talaj egészséges-e vagy sem. De ugye ezek nem fekete-fehér dolgok, nincs egy éles választóvonal, hogy akkor itt van ez a szám, ez a paraméter, és akkor e fölött egészséges, az alatt meg nem, mert minden talaj más és más. Tehát, hogy Magyarországon is a különböző régiókban teljesen más típusú talajok vannak, és ha csak a nagyon egyszerű kategóriákat nézzük, máshogy tekintünk egy homokos talajra, mint egy agyagosabb talajra. De a lényeg az, hogy a legfontosabb az a talaj élet. Tehát, hogy a talaj élet az hogyan tud funkcionálni. Vannak-e benne élő lények? Mondjuk általában azért baktériumok még így a legdegradáltabb talajokban is vannak, de itt a talaj teljes táplálék hálózatát kell nézni. Ugye itt is a korábbi elgondolásokhoz képest, amikor mindig táplálékláncról beszéltünk, és hogy ez valójában egy nagyon összetett hálózat. Ott vannak a baktériumok és a gombák, akik az elsődleges fogyasztói a növényi dolgoknak. Próbálom valahogy egyszerűen megfogalmazni ezt a rendszert, hogy érthető legyen. Még visszatérhetünk arra, hogy ez hogyan funkcionál, és akkor ott vannak még a magasabb rendű élőlények, az amőbák, a fonalférgek, az ostorosok, a csillósok, az atkák, a mikroízelt lábúak, a giliszták, és ezek, és akkor jönnek az egyre nagyobb szabad szemmel látható élőlények is, a emlősök, madarak, stb. Hüllők. És ők egy rendszert alkotnak. És hogyha a talajban ezek az élőlények egy nagy diverzitással vannak jelen, az is például egy talajegészségindikátor. Tehát mondjuk most gyakorlati nyelvre lefordítva, hogyha kimegyünk a kertünkbe, és kifordítunk egy ásónyomnyi talajt, akkor megnézzük, meg tudjuk benne számolni azt, hogy mennyi giliszta van benne. Egy másik talajegészségindikátor, ja még azt is elmondom azért, hogy mondjuk, hogyha 6-8 gilisztánál, pláne mondjuk egy kis eső után nem találunk többet abban a ásonyomnyi talajban, akkor elkezdhetünk azon gondolkodni, hogy így mit kéne tenni azért, hogy több legyen a giliszta. Ugyanebben az ásonyomnyi talajban megnézzük például azt, hogy milyen a színe. Egy humuszos talaj, a humusz ennek az egész élőrendszernek a motorja. A humuszos talaj az sötétebb. Mondjuk az alaptalajnak a színe, az is persze változik régióról régióra, de mondjuk egy ilyen világos, barnás dolog, néhány árnyalattal sötétebb kell, hogy legyen a felső talajréteg. És hogy ez a felső talajréteg megint ugye a termő réteg, az milyen vastag, ez megint helyfüggő, hogy most egy domboldalon vagyunk, vagy egy völgyben vagyunk. De a színe az árulkodó azzal kapcsolatban, hogy mennyi benne a szerves anyag. Minél több benne a szerves anyag, annál egészségesebb a talaj. De mondjuk egy homoktalajon az egy 2% lehet, míg egy agyagtalajon a 2% az mondjuk egy nagyon alacsony szerves anyagtartalom. De Magyarországon vannak olyan talajok, ahol 1%-nál is kevesebb humusztartalom van. Akkor fizikai tényezőket is tudunk nézni. Tehát mondjuk mennyire morzsalékos az a talaj. Amikor a markunkba vesszük ezt a talajt, akkor mennyire, tehát hogy lehetséges az, hogy mondjuk egyszerűen annyira poros, hogy csak így kifolyik az ujjaink között, nincs szerkezete. Az is lehet egy agyagosabb területen, hogy rögökbe összeáll, kemény, nem tud szétmorzsolódni. Ezek pocsék fizikai állapotra utalnak, leromlott szerkezetre. Ugyanakkor, hogyha szétmorzsoljuk a kezünkben, és ilyen apró, finom morzsákra hullik, mondjuk ilyen 1 cm, fél centiméter átmérőjű morzsákra, akkor az azt jelenti, hogy ott működnek a biológiai folyamatok. Ezt egy ilyen egycentis morzsát még egy kis vízbe is berakhatunk, mondjuk egy ilyen pohárnyi vízbe, és megnézzük, hogy az a morzsa szétesik-e a víz hatására. Ha nem esik szét, akkor az azt jelenti, hogy azok a baktériumok, azok a gombák, akik különféle ragasztóanyagokat termelnek, azok összetartják a talaj szemcséit. És az nagyon fontos, mert akkor tudnak a megfelelő pórus terek, járatok kialakulni a talajban. Akkor tud a víz mozogni, akkor tud a levegő mozogni, akkor tudnak a gyökerek mozogni a talajban. Ezek a talaj élőlények, akiket felsoroltam, azoknak a jelentős része aerob élőlény, ami azt jelenti, hogy oxigénre, levegőre van szükségük ahhoz, hogy jól tudjanak funkcionálni. Egy tömörödött, pórustalan, levegőtlen talajban ők elpusztulnak. Tehát ezek voltak mondjuk a fizikai tényezők. Akkor a talajnak az illata. Az nyilván egy laborban nem szoktuk mérni az illatát, de mondjuk mérjük a különféle vegyi, szerves vegyületeket, mérhetjük, amik ezt az illatot okozzák. Tehát, hogyha a talajnak van egy ilyen finom aromás illata, a gyökerek közelében ilyen kicsit édeskés, összetett, komplex illatokat érzünk, akkor az azt jelenti, hogy ott funkcionál az élet, a növények kiválasztják a gyökérváladékokat, ami valójában az egyik legfontosabb dolog a talaj élő rendszerének működése szempontjából. A másik, ami az illatot okozza, az egy baktérium. Amikor esik az eső, és érezzük a levegőben ezt a talaj illatot, az egy aktinobaktérium fajnak az illata, vagy szerintem valószínűleg több fajnak, és amikor nedvesség van jelen, akkor ők aktiválódnak, és az az a finom eső illat, ami valójában a talajnak az illata, ez a talaj illat. Tehát, hogyha ők jelen vannak, akkor ez a finom talaj illat is megvan. Hogyha kimész egy mezőgazdasági, egy ipari mezőgazdasági területre, ami rendszeresen bolygatott, nincsen rajta állandó növényzet, és ott felveszel egy marék talajt és megszagolod, sejted-e, hogy mit érzel rajta?
2: Hát azt gondolom, mint a víz. Szoktalan. Vagy esetleg a vegyi anyagokat
3: az
2: fogom érezni.
3: Képzeld el, tehát hogy ezt a kórház ilyen steril szagot lehet rajta érezni. Valójában hát borzongató, hogyha belegondolunk. Tehát, hogy nincs benne az életnek az illata.
2: Nagyon örülök, hogy ilyeneket mondtál, mert az egyik fő téma, amiről szeretnék veled beszélgetni, az egy április 13-ai kutatás, pontosabban akkor publikált kutatás, ahol 44 Cambridge-i kutató 8500 talajhoz kötődő fajt vizsgált meg, és 20%-uk a kihalás szélén van, ami nem tudom, rémisztőnek hangzik, de valóban ennyire rémisztő?
3: Hát nézd, ez attól függ, hogy honnan figyeljük. Tehát nyilván ezek
2: ha az ő
3: számok,
2: szempontjukból, akkor mindenképpen ijesztő.
3: Mindannyiunk szempontjából egyébként, de nem feltétlenül a számok. Tehát, hogy ezek a számok, tehát a 8500 faj az a töredéke annak a mennyiségű fajnak, ami a talajban él. Tehát 8500 az semmi.
2: Tudsz mondani ilyen számot, hogy így el...
3: Nem tudjuk.
2: Elcsodálkozzunk.
3: Tehát elcsodálkozhatunk. Nem tudjuk, hogy 100 millió vagy 1 milliárd baktériumfaj él a talajban. Amikor egy bolygatott talajra nézünk, akkor, tehát hogy minimum 25-30 ezer a baktérium, különböző baktériumfaj kell, hogy legyen egy egészséges talajban. Sőt, az is lehet, hogy milliók. Nem tudjuk. A baktériumoknak egy jelentős részét nem is ismerjük. 0,01%-át talán. 15 ezer különböző baktériumfajt ismerünk. És ugye itt a tanulmányban ez a 8500 faj, ez jellemzően inkább a összetettebb élő szervezetekre vonatkozik. Tehát, hogy itt akár szabad szemmel látható, akár néhány mikroszkopikus élőlényt vizsgáltak, de nem azokat, akik igazán nagy számosságban vannak jelen. Ugyanez van a gombafonalakkal is, hogy egyrészt a gombafonalak rendkívül érzékenyek a bolygatásra. Tehát, hogy amikor belemártjuk a vasat a talajba, felszántjuk, ott kipusztulnak a gombák, akik rendkívül fontos szerepeket töltenek be a talajban. Nem tudjuk, hogy közülük kik voltak, hányan pusztultak el, akkor arról nem is beszél, hogy a baktériumok egymásokkal géneket cserélnek. Tehát próbáljuk őket beazonosítani fajszinten, de hát kezicsokolom holnap után meg, mert totál más génkészlete van. Tehát, hogy annyira, és próbáljuk szétszálazni, megismerni így a részleteit, ahelyett, hogy rendszerben gondolkodnánk. És ugye amiről itt beszélnek ők, ez a 20% a kihalás veszély, ez úgynevezett vörös lista, és erre a vörös listára kerülnek azok a fajok, akik kifejezetten veszélyeztetettek. Gondolom ott abban egy csomó emlős is benne van, földi kutya, akármi. És nem tudjuk, hogy valójában mi ez a szám, és ugye ez a cikk ez arról is szólt, hogy valójában ez egy katalizátora annak, hogy globálisan összeálljon egy olyan tudományos csoport, akik ezt a területet alaposabban megvizsgálják, és megpróbálnak ugye még egyértelmű szem. De ezek a számok valójában irányadóak, és köszönő viszonyban sincsenek a valósággal. De arra jó, hogy el tudjunk kezdeni róla beszélgetni.
1: Amit akartam kérdezni, hogy ezt az egész földolgot felhasználási szinten is, tehát mondjuk egy erdélyföld, a kiskertem földje, vagy egy ipari búzamező közötti különbséget is szerintem vegyünk át, hogyha lehet, hogy milyen földjeink vannak?
3: Hát akkor induljunk ki onnan, hogy Magyarország területének fele mezőgazdasági terület. Tehát valójában a hazánk területének a fele elég súlyosan degradált.
1: Mármint, hogy az ipari mezőgazdaság, hogyha lehet így mondani,
3: Hát erről is van
1: szó. A műtrágyázott és túlművelt területéről beszélünk, ahol ugye a gombákat már kiölték, és eleve. Tehát hogy is van ez? És
2: emberiség, akkor... önök ezt a földet abúzálták.
3: Jaj, olyan szavakat mondtok, amik egyébként bennem konkrét érzelmi reakciókat indítanak el. Tehát
1: vannak érzelmek, léteznek.
3: Te is tudsz
1: róla? Én csak olvasok még róla, de meg ezt.
3: Mit szeretnél hallani?
1: Még egyszer, tehát hogy vegyük végig, ugye akkor tengerparti sziklást nem nagyon van nálunk, de az országunk fele az akkor művelés alatt levő ipari mezőgazdasági abuzált terület. Azt hiszem vannak erdeink.
3: Meg... Még szerencsére jócskán vannak.
1: Erről érdemes lehet tudni valamit, tényleg a tüdőnk is egyben az erdőség, vagy hogy is van ez? Vagy a búzamező az nem ad levegőt?
3: Oké. Hát itt olyan területekre is evezünk ezzel egyébként, aminek én így nem vagyok így a szakértője, viszont van róla véleményem, meg úgy valamennyire tájékozott vagyok. Én azt látom, hogy a talaj vízmegtartó képessége, ugye, hogyha már itt a tüdőről, meg ilyesmiről beszélünk, az egyik kritikus pont ebben a történetben. És az a talaj, amelyik nem tudja megtartani a vizet, az nem tud egy egészséges növényzetet fenntartani.
2: Ez nem fordítva is, tehát oda-vissza igaz? Tehát amelyikben nincsen egészséges növényzet, az nem tudja megtartani a vizet.
3: Hogyne, persze. Tehát, hogy igen, és ez valójában egy ilyen ördögi kör. Mert mondjuk, hogyha azt a 4,5 millió hektárt nézzük, ahol ma Magyarországon mezőgazdaság folyik, ott általában az évnek egy jelentős részében nincsen növényzet. Vagy mondjuk, hogyha a legeltetett területeket nézzük, akkor egy ilyen nagyon rossz állapotú, túl legeltetett növényzet van. És tehát, hogy ennek az év jelentős részében csupasz. Tehát végigautózunk a városon télen, vagy az országon télen, akkor nem látunk, tehát egy csomó barna területet látunk, vagy manapság már inkább fehérek a domboldalak. És amikor nincs, tehát ugye a növényzet, ez egy mikroklímát teremt. És szabályozza a vízháztartást, a kis vízköröket. Szabályozza a felhőképződést, és szabályozza a csapadék mennyiséget. És ez is egy ilyen kibillenési pontban van, ugye ez az egész éghajlati rendszer, és a csapadék mennyiség, hogyha nem is változik, emiatt, hogy ezek a talajban nincsen nedvesség, a növényzetben nincsen nedvesség, nincsen párolgás, ezért felbomlottak ezek a vízkörök, és azért van az, hogy mostanában sokkal nagyobb csapadék események vannak, sokkal rövidebb ideig, és utána nagyon sokáig nem. Tehát ilyet száz éve nem tapasztaltunk, pláne, hogy áprilisban nem esett eső.
1: Tavalyi év rekordmeleget hozott, és úgy tűnik az idei évben is ez fog történni, és ezek szerint a hőháztartásunkban is egy komoly befolyás kerül majd, egyáltalán ahogyan megélhetjük ezeket a dolgokat. De nehéz ezt városi emberként rendesen megítélni, de azt hiszem, hogy mi is kapunk az időjárás átkából rendesen, ami összefügg bizony a környezetünkkel, mert természetes. Tehát,
3: hogy... Hát figyelj, ez a legkisebb gond. Tehát az, hogy most kicsit meleged van, tudom én, itt a flaszteren augusztus vagy július 13-án, az a gond, hogy lesz-e mit enni. Az egy kicsit nagyobb gond, én azt gondolom. És hogy valójában, ugye, amit rögtön itt a bevezetőben is mondtatok, hogy ez egy olyan spirál indult el, amit a Jared Diamondnak a könyvéből idéztél, az összeomlásból, hogy romlik a talaj, egyre rosszabbak a viszonyok, egyre kevesebb, egyre több területet próbálunk meghódítani, már nincs több terület, egyre kevesebb élelmiszer van, és hogy valójában ezeknek az éhínség a kifutása. És a készleteink azok meg, tehát hogy nincsenek tartalékaink.
1: És van-e lehetőség a földminőség javítására?
3: Igen.
1: Na de akkor hallgassunk egy kis zenét, és akkor vissza fogunk térni a lehetőséggel kapcsolatban. Ez itt a harmadik utas című rádiomisor.
2: A vendégünk Vitália talajökológus.

csak egy földünk van. Az Indus völgyit más néven Harappa civilizáció, az indiai szubkontinens első ismert civilizációja, amely fénykorát időszámításunk előtt 2500 és időszámításunk előtt 1700 között élte. A térség 10 városában egységes írásmód, súly és mértékrendszer volt. A kiválóan csatornázott városok legtöbb

0: pszichológus, és...
1: Megmutattuk neki a csetfalat, tehát egy kedves csetelők, figyeljük, megmutattuk szakértőnknek dr. Hópuczi Júlia ásatását Kecskemét környékén a 10 éve nem művelt talaj és a meszes homok összehasonlításával. Erről mondanám egy pár szót csak azért, hogy a cseteseink is megkapják a magukét.
0: Illetve kéne egy leírás hallgatóknak, akik nem nézik a csetet.
1: Igen, mit látunk a képen? 2 képet látunk.
2: Na igen, itt egyébként ez egy közelmúltbeli eseményen készültek. Szerintem ezek a képek, ezek ugye Nagykőrösről vannak, vagy ezt nem tudom, kirakta ide a csetbe.
1: A helyszín nincs megnézve, de nagy esélyen nem éjjel.
2: Ez biztos, hogy nem. Hát igazából, amit, és mi a kettő?
1: Az egyiknél fönn van a víz, a másiknél meg lent. Mármint egy...
2: Aha, oké. Tehát, hogy ott igazából jó lenne tudni, hogy ezek honnan származnak.
0: Úgy van, hogy azt írták, hogy az egyik egy 10 éve nem művelt talaj, másik meg egy folyamatosan művelt talaj, és ha jól sejtem, akkor az a különbség, hogy a nem művelt talajnak milyen nagyságú az élő felszíne.
1: Igen, tehát, hogy a felső rétegben...
2: Jó, akkor ez szerintem ott ez a nagykörösi történet lesz, ez egy közelmúltbeli eseményen készült, hogyha minden igaz. És valójában itt arról van szó, hogyha abba adjuk a talajművelést.
1: Rúzsa, úgy hívják.
2: Kicsodát?
1: A települést?
2: Ja, a települést, aha, jó. Tehát, hogyha ott ugye a felső képen látszik, hogy van egy vékony termőréteg, ami, és egy nagyon éles határvonal van mondjuk itt is, meg az alsó képen is, és mondjuk itt is valamennyire gyökerekkel így át van szőve, és a lentinél, mutasd a lentit is, léci, most így képről ez ilyen, nem?
3: Hát ott meg egy vastagabb.
2: Igen, hát ott egy kicsit vastagabb, de hogy itt is nagyon élesen elhatárolódik. Amúgy. Általában itt az szokott lenni, hogy azt szoktuk megfigyelni, hogy mennyire vannak gyökerek például, hogy mennyire szövik át a gyökerek ezt a részt, és itt...
0: Itt nyugodtan fejezd be, és itt...
2: Oké. Elveszettem a gondolatot.
1: Semmi baj, szia hallgató, mond.
4: Sziasztok, én küldtem be a képet, igazából annyi, hogy a művelt rétegnél ott látszik, hogy az csak abba az egy sávba művelik, és ott van benne a humuszos réteg, a másiknál meg egy eltemetett humuszos réteg van, és fölötte ilyen zebracsíkos a teteje, azt pedig a művelésnek a nyomát mutatja, és egy régi vízjárt terület volt, és azért van mélyen a humuszos réteg. És volt ideje megérni.
2: Figyelj csak, akkor a felső az, amelyik a nem művelt, az első kép, vagy nem tudom, nem. Hogy van.
4: Szerintem igen, tehát az, igen, ahol mélyebben van a humuszos réteg. Jó.
2: Azért is bizonytalanodtam el, mert ugye itt a srácok azt mondták, hogy az alsó, vagy nem tudom, hogy te hogyan látod a nem művelt, és mi van, tehát hogy azt meg tudod nekem mondani, ezek a te képeid egyébként, vagy ezek honnan jönnek?
4: Hát én csináltam, és a tanárnő ásta ki a szelvényt, az ásotta, és ő magyarázta.
2: És ez mikor volt?
4: Hát, mit tudom, egy hónapja, vagy kettő.
2: Aha,
4: egy hónapja.
2: Okay.
1: Na de milyen tanulságot vontatok le ebből?
2: Picit, mert szeretném azt is tudni, hogy azon a képen, ahol ezek a harent ilyen csíkok is vannak, meg alul az a vizes, ott egyébként milyen művelés folyik jelenleg? Én ott ilyen gyepszerű dolgot látok.
4: Igen, nincs művelve a terület, és majd most akarják talán művelésbe vonni.
2: Ajaj, aha. És az ott látszik ugye, hogy ott igazából van egy ilyen vízállásos rész, ott így felszokott ilyen magasra törni a talaj, vagy jönni a talajvíz.
4: Volt valamikor vízállásos, most
2: ja, és most meg már ki van száradva. Tehát ott az a sötét réteg az ilyen anaerob folyamatokra utal, tehát hogy ott az a pangóvíz miatt így általában így be volt a levegőt.
4: Igen, és az talán inkább humusz, mint pangóvíz, tehát nem... fekete, hanem inkább szürkés.
2: Igen, hát az nem humusz, a szürkés, az pont, hogy az anaerob viszonyokra utal. Okay. Igen. Tehát, hogy az, mert hogy a humusz az úgy növekszik a talajban, hogy az felülről lefelé növekszik. Tehát úgy néz ki, hogy a felső talajréteg, a felső mondjuk attól függ, hogy milyen talajon vagyunk, de mondjuk 10-15 cm a legaktívabb, és ott a legintenzívebb a humusztermelés, amit utána az élőlények visznek a mélyebb rétegekbe, meg ugye a gyökerek segítségével kerül a mélyebb rétegekbe. A humusz az sosem épül föntről, lentről Itt legfeljebb

0: legfeljebb, ha valami el van temetve, akkor
1: ez egy eltemetett réteg, mert itt céljárásban is a cél is vitte a homokot, és azt temethette talán szerint a
0: humusréteget. Igen, mondjuk a homokon ez előfordul.
2: Milyen tanárnőről van szó? Milyen iskoláról?
3: Illetve milyen tanulságot vonhatok le ebből az ásatásból?
1: Semmi, ez egy szép bolygatatlan talaj, mint ami alapján egy viszonylag, hogy hívják mi ez, hozzá nem értő is láthatja, hogy milyen különbségek tudnak lenni egy művelt és egy nem művelt. Az egyik az egy ilyen kockás füzet mintájú talaj, ami egy csíkba látszik a humuszréteg, a másik az pedig hát egy teljesen össze-vissza az élet látszik rajta. Nagyon mélyen látszottak benne gyökerek, a nagyon mély az azt jelenti, hogy szinte a 2 méteres gödör alján is.
3: Mm-hmm. És ezt milyen alkalomból tanulod? Tehát, hogy miért jársz ilyen ásatásokra?
1: Ez a munkám, tehát, hogy részbe.
2: De várjál, mi a munkád?
1: Hát én agrármérnökként végeztem, most mindenféle mást is csinálok, de azt tanultam talajtant.
0: Figyelj, csak azt áruld már el nekem, hogy ez a két szelvény, ez mekkora távolságra volt egymástól?
1: Hát mondjuk egy 100 méter.
0: Aha, és akkor
1: tehát
0: az egyik...
1: Tehát egy út volt közötte.
0: Uh-huh. És akkor az első kép, az a bolygatatlan, az egy gyep. És a másik...
1: ilyen magára hagyott terület, ja, magára ami hagyott. Valami volt, nem igazi gyep. Tehát ez nem az az ősgyep, ami 10 éve nem, és nagyon szép értékös fajok vannak rajta. Hát ezen gaz volt az kép.
0: Ja, értelek, aha. És ott hány éve lehetett fölhagyva a művelés?
1: Hát azt mondták, hogy kb. 10.
0: Ja, aha. És arra egyébként szólt a Hukuci Júlia a professzor hölgy, így mit mondott azokra a haránt vonalakra egyébként?
1: Az ő ott a valamilyen... minden is, tehát egy szántott, réteg, a felső réteg szántás volt, és akkor amiatt, hogy a forgatás megtörtént, az... mutatta ezt a haráncsíkosságot.
0: Hát igen, csak akkor az ugye mondjuk egy szántásnak lenne az eredménye, a rendszeres szántás azt ezt teljesen összekeveri, tehát ugye
1: nem,
0: hát, hogy itt volt egy mély lazítás.
1: Hogy ott nem is volt, tehát hogy ott egyszer mögött, aztán békén hagyták, mert nem csináltak vele semmit, és akkor nagyjából ilyesmi.
0: Aha. Na, hát ebből is látszik, hogy mekkora elképesztő hatásokat tudunk gyakorolni a talajra, és hogy így egyetlen beavatkozással is, hogy fenekestül fel tudjuk forgatni a sztorit.
2: Köszönjük szépen!
1: Köszönjük!
0: Köszönöm! Köszi, hello!
2: Beszéltünk egy picit a regeneratív mezőgazdaságról.
0: Beszéljünk!
2: Mikor kezdtünk el ezzel foglalkozni, és mit jelent ez egész pontosan?
0: Na, hát ugye ez nézőpont kérdése, hogy ki mikor kezdett ezzel foglalkozni. Ugye említetted már így a beköszönőben is, hogy én a Marylandi Egyetemen végeztem, és ott az egyik professzorom, mentorom 50 évvel ezelőtt kezdett ebben a témában kutatni. Én a takarónövények használata, a fenntartható mezőgazdaság, aztán már nem annyira fenntartani szeretnénk, hanem regenerálni. És ugye ez a szó, hogy regeneratív, az szerintem a fenntartható mezőgazdaság kiégésével született meg egy másfél évtizedek körülbelül. Annak hatására, hogy már eljutottunk odáig, hogy ezt nem csak fenntartani szeretnénk, mert ugye a fenntarthatóságnak a missziója az tulajdonképpen az volt, hogy megőrizzük, ami van, és lehetővé tegyük a következő generációk számára is, hogy valahogy össze tudják kaparni a gesztenyéjüket. Ezzel szemben a regeneráció, a regeneratív mezőgazdaság, vagy akár egy regeneratív kultúra arról szól, hogy hogyan tudjuk gyógyítani, helyreállítani ezt a történetet. Magyarországon körülbelül hát egy 10 pár évvel ezelőtt, most próbálok így megint visszabányászni a fejemben, hogy egy kevesebb, mint másfél évtizede, de több, mint egy évtizede alakult meg először egy ilyen informális szövetségként a talajmegújító gazdáknak egy csoportosulása.
2: A tmg.hu oldal.
0: TMG. Uh-huh. Igen, tehát hogy a tmg.hu oldalon lehet megnézni, hogy kik a talajmegújító gazdák, és egyébként ott lehet magyar fordításban megvásárolni többek között azt a könyvet, amit említettem, a David Montgomery-nek a Talaj a civilizáció keróziója című könyvet. Támogassátok a TMG-t, mert elképesztően jó munkát csinál. Hogy az miről szól, hogy összeállt a gazdák. Látták, hogy gáz van, Van, aki azért, mert egyszerűen rendre félre sikerültek a szezonok, a tenyész időszakok, nem tudtak annyit betakarítani, észrevették a talajromlást. Volt, aki azért, hogy az unokáinak jobb területet hagyjon hátra, volt, aki azért, mert gazdaságilag szerette volna kiegyensúlyozottabbá tenni a gazdálkodását. És nagyon, tehát ugye a kezdet-kezdetén velük voltam, én ugye ezt a talaj mikrobiológiai rendszer szemléletű vonalat hoztam be a térbe, ami az alapja egyébként a biológiai szemléletű gazdálkodásnak, úgyhogy én végigkövettem ennek a csoportgazdának az útját. És akkoriban, ez mondjuk így a 2016 környékén, azt tapasztaltuk, hogy egy ilyen nagyon számkivetett társaság volt, akik hittek valamiben, nem állt mellettük sem a tudomány, legalábbis ugye így a hazai berkekben, azért mondjuk Amerikában ez már egy sokkal elterjedtebb dolog volt. Tehát, hogy amikor én ott tanultam, akkor ez már egy hot topic volt, egy irányzat, amit egyre több gazda kezdett el felvenni és képviselni, és az egyetemek már ezzel kapcsolatban kutattak. Magyarországon összejött ez a csoport gazda, aki változást szeretett volna, és totál ellenszélben, tehát síkhülyének nézték a szomszédok, röhögtek, tehát is ugye egy ilyen nagy kísérletezés indult el. YouTube videók, a meghívott előadók, egymás tanítása, egymás sikereiből és egymás kudarcaiból tanulva az elmúlt bő egy évtizedben igazából felépítettek egy olyan rendszert, ami Magyarországon is működik. És látjuk a saját szemünkkel, végigkövettük az elmúlt 10 évben, hogy hogyan képes a talaj szerves anyagtartalma, vízmegtartó képessége, morzsalékossága javulni. A megváltozott mezőgazdasági gyakorlatok hatására.
3: Még egyszer, hol van ez a tan, nem is tudom, tankerület, vagy hol is csinálták?
0: Hát ez nem egy kerület, ez egy országos lefedettségű történet. Tehát jóformán minden megyében van tagja a Talajmegújító Gazdák Egyesületének, több is, itt most egy ilyen nagyjából 50 gazdáról beszélünk, akik egészen Csongrád megyétől, Győr-Moson-Sopronon át, Somogy megyén keresztül a nyírségbe, tehát hogy sőt, vannak tagjaink Szerbiában, Romániában, magyar lakta területeken és Szlovákiában is.
3: És esetleg a nagyipari mezőgazdasági, nem is tudom, gyárak, mennyire vehetők rá egy-egy kisebb parcella megújítására, vagyis hát egyáltalán érdekli őket ez a történet, vagy volt-e párbeszéd?
0: Igen, ezen a téren is változás van, tehát hogy egyrészt van egy ilyen alulról jövő irány, másrészt van egy felvásárlói változás is, tehát hogy azért a nagy élelmiszeripari cégek és elindultak ebbe az irányba, tehát hogy azt várják el a beszállító gazdáktól, hogy regeneratív gyakorlatokat használjanak. Most én nem akarok neveket mondani, de hogy így el tudjuk képzelni, ki az a nagyjából egy kézen megszámolható élelmiszeripari cég, akikről szó van. És ott persze nyilván a zöldmosásnak a kérdése is egyébként így bejön a képbe, hogy valós gyakorlati változás van, vagy csak a plecsni, hogy akkor most ugye a regeneratív az új divat, és akkor tegyük rá a plecsnit, és akkor nyugtassuk meg a vásárlót, hogy akkor ő most regeneratív terméket fogyaszt, azt közben meg nem biztos, hogy van változás egyébként a terepen, de bizakodóak vagyunk. A másik ilyen, tehát hogy még több lábon is mozog, hogyha most egy nagyipari mezőgazdaságot nézzük, ott vannak a karbon programok, amik egy olyan fajta reményt hoznak a gazdáknak, hogy akkor, hogyha átállnak regeneratív gyakorlatokra, akkor ők a megkötött szénért cserébe valamiféle díjazásban részesülnek, amit utána el lehet adni a légitársaságoknak, és akkor így lesznek a légitársaságok karbonsemlegesek, hogy a gazdák egyébként csinálják azt, amit csinálniuk kéne, de hogy innen is van egy ilyen valamiféle támogatási remény ezzel kapcsolatban, hogy, hogy onnan is jöhet nekik plusz bevétel. Ugyanis a legnagyobb akadálya az átállásnak az a félelem. A félelem attól, hogy nem sikerül, félelem az újdonságtól, attól, hogy nem sikerül, mi van, hogyha veszteséges lesz, stb. És ezt kiküszöbölendő a jogszabályi környezetben is azért, tehát hogy politikai szinten is vannak változások. Például most a kb. Két évvel ezelőtt, másfél évvel ezelőtt tudtak a gazdák pályázni egy 5 éves AKG programra, ahol el tudtak köteleződni például a no-till iránt, és ezért ők egy magasabb támogatásban részesülnek. Feltéve, ha teljesítik a feltételeket.
2: Mi az a no-till?
0: Aha. Most válaszoljak, vagy meghallgatjuk?
3: Még a no-tillt szeretnénk megtudni.
0: Jó. A no-till az ugye a till...
3: Pillanat.
0: Szia. A till az a tillage, ami a művelést jelenti. A no-till az a no-tillage, vagyis a nem művelés. Ugye Magyarországon is így no-tillként terjedt el a nem művelés, ami azt jelenti, hogy speciális vetőgépekkel vetnek a műveletlen talajba.
2: Igen, a műveletlen.
3: Szia, hallgató!
0: Mert hogy valójában a mi talajműveltségünket szeretnénk fokozni, és nem a talajt szeretnénk művelni.
3: Na.
0: Hello?
1: Csak egy megerősítést, vagy egy cáfolatot aztán hagyom kibontak, az, hogy ha jól értem, akkor ez a fajta talajművelési mód, ez a regeneratív, ez a terméshozamon is javít.
0: Ez
1: hát igazából ez érdeke is a gazdának, nem?
0: Nem minden esetben javít a terméshozamon, tehát hogy ez nagyon attól függ, hogy megint hol gazdálkodik az adott termelő. Mondjuk egy homokon például könnyen lehet, hogy sokkal kisebb termés átlagokat ér el a gazda, mint mondjuk a szomszédja, és akkor azon lehet, mert hogy ilyen terméshozam fókuszú ez az egész hozzáállás, hogy minél nagyobb legyen a terméshozam, akkor annál a sikeresebbnek gondoljuk a gazdát. De itt a bekerülési költség is változik. Tehát sokkal kisebb menetszám, sokkal kevesebb gázolaj, fokozatosan egyre kevesebb vegyszerigény, egyre kevesebb inputigény. Például a nitrogénnek egy jelentős részét a gazdák már nagyon-nagyon lecsökkentették, tehát mondjuk 200 kg nitrogén helyett kirak 60 kilót egy szezonban. Tehát, hogy nagyon sok költség le lesz faragva a regeneratív átállás által, és ezért valójában sokkal nyereségesebb a gazdálkodás, még kisebb terméshozamok mellett is. Az, hogyha adott esetben magasabb a terméshozam, az még egy plusz bónusz lehet ebben a történetben, mert arra is van példa. De ez nincsen garantálva, mint ahogy a mezőgazdaságban valójában soha nincsen garantálva a magas terméshozam, még hogyha azt is szeretnénk hinni.
1: Egy kérésem lenne, hogy, és utána kiszállok, hogy tudtok a harmadik utas oldalán majd valamilyen linkeket, vagy ilyesmit kitenni, ahol ezekhez a gazdákhoz el lehet jutni, vagy ilyen folyamatokhoz?
2: Most is mondom, hogy a tgm.hu oldal, tmg.hu oldal, és minden ilyen link az benne lesz az adásnaplóban.
1: Jó, igen, köszönöm szépen.
3: Köszi,
0: szia. A TMG-vel egyébként most rendszeresen szervezünk gazdaságlátogatásokat, ahol ezekhez a gazdákhoz el is lehet menni és megnézni.
3: És vannak azt, notórius ellenállók?
0: Hogyne? Hát minden jó ellen vannak ellenállók.
3: Puskával ott állnak, hogy nehogy begyertek.
0: Ja, mert mint hogy a gazdák között? A regeneratív
3: persze,
0: gazdák között?
3: Nem de a regeneratív hogy... gazdák között, a beszervezés szem... alatt levők. Tehát, hogyha egy kicsit mindenki a regeneratív gondolatokat legalább megfogadná, vagy hajlandó lenne részt venni benne, ahhoz azért minden gazdát, minden földtulajdonost értesíteni kell erről a lehetőségről.
0: Hát természetesen ez egy olyan kérdés, amiben szerintem mindenkinek van véleménye, és vannak, akik hangosan, nagyon hangosan ellenállnak. És
3: milyen érvek mentén állnak ellen?
0: A vegyszer használat.
3: Imádják a vegyszereket.
0: Hát képzeljétek el, hogy ez egy ilyen nagyon érdekes és kicsit ilyen meghasonult dolog.
3: Tehát mindig a terménymennyiséggel függ össze, nem? Tehát a haszonnal magyarul.
0: Nem a vegyszer imádat, egyébként nem feltétlenül a termésmennyiséggel függ össze, és nem a vegyszer imádat inkább, hanem az, hogy mondjuk van egy olyan irány, aki azért veti el a regeneratív mezőgazdaságnak végül is valahol ezt a konvencionális formáját, mert a konvencionális alatt egyébként így a vegyszer alapú mezőgazdaságot értjük. Tehát, hogy itt ebben egyébként nagyon bele lehet keveredni, de hogy van, aki azért veti el, mert mondjuk például a takarónövények terminálására gyomirtókat használnak. Akkor van, aki azért veti el a regeneratív mezőgazdaságot, mert hogy akkor tuti biztos, hogy az nagyon a kártevőknek a meleg ágya lesz. Van, aki azért, mert mondjuk a szántás nélkül a pockok megjelennek. Van, aki azért, mert szerintük elgyomosodik a terület. Tehát, hogy mindenféle érve.
3: És erre vannak válaszok?
0: Persze, hogy vannak válaszok valójában.
2: Tud okozni egy nagyon extrém példát Ruandából, ahol az agrárminiszter azt nyilatkozta, hogy dolgozunk az ország túlnépesedése ellen, de pillanatnyilag olyan sokan élünk ezen a kis területen, hogy ha nem használunk vegyi anyagokat, akkor nem tudunk megtermelni annyi élelmiszert, amennyire szüksége van ennek a népességnek. Vagyis számomra az a kérdés, mondta ezt az agrárminiszter, hogy most halnak éhen az emberek, vagy 10 év múlva mondjuk ezek miatt a vegyszerek miatt rákban. Én azt mondom, hogy inkább most ne halljanak éhen, és nézzük meg, hogy 10 év alatt ki tudunk-e találni a másik probléma megoldására. Erős szavak.
0: Igen.
2: Erős szavak. Beszéltünk egy picit a talajmikrobiomokról, hogy mik azok, és mi a problematikájuk.
0: A talajmikrobiomoknak. Igazából azt nem szoktuk egyébként így többes számban mondani, ugye a mikrobiom az, az a populációnak így az egésze, vagy így a élő közösség. Hogy mi a problémájuk? Hát az, hogy nyírjuk őket. Kíméletlenül, de hogy is néz ki ez az egész biológiai rendszer a talajban? Talán onnan indulnék ki, hogy mindennek az alfája és az omegája a növények. A növények és más fotoszintetizáló élőlények. Ők az egyetlen olyan élőlények a Földön, akik képesek a levegőnek a széndioxid tartalmát megkötni. És minden élő dolog ebből a széndioxidból van. Te is, én is, a szomszéd kutyája, a tölgyerdő, minden abból a széndioxidból van, amit a növények hoznak nekünk a levegőből. És a növények, akik ezt az egész rendszert irányítják, akik leosztják, ez olyan végül is, mint egy ilyen vagyon, vagy egy ilyen... most nem jut eszembe a megfelelő. Szóval, mint egy ilyen fizetőeszköz, vagy egy alap, amiből mindenkinek kikerül a maga porciója, amit a növények osztanak le. És a növények ezt hogyan csinálják? Egyrészt ugye ennek a széndioxidnak egy részét a saját szervezetükbe, a saját testük felépítéséhez megkötik. Az hosszú távon, vagy rövidebb távon ott marad. Ugye addig, amíg azt a növényt valami el nem fogyasztja. Egy részét, azt ennek a szénnek egy részét gyökérváladékok formájában a talajba juttatják. Ez lehet akár ennek a megkötött szénnek a 20-30-40-50%-a. Tehát az a szén, ezek cukrok, fehérjék, a szénhidrátok, stb. 10 000 különböző vegyületről beszélünk. Ezt a gyökér környezetébe kijuttatják folyékony állapotba azért, hogy táplálják a növény környezetében lévő élő szervezeteket, leginkább a baktériumokat. És ráadásul nem csak, hogy táplálják őket, de különféle vegyi jelzéseket is adnak nekik. Tehát attól függően, hogy ők mit szeretnének abban a mikrobiológiai populációban elérni, különféle vegyületeket bocsájtanak ki. Ha azt szeretnék, hogy a baktériumok felszaporodjanak nagyon gyorsan, akkor cukrokat, amit gyorsan meg lehet enni. Hogyha valamilyen védelmi funkciót szeretnék, hogy a baktériumok ellássanak, akkor annak megfelelő vegyületet bocsátják ki, hogy a megfelelő baktériumok, elképesztően intelligens, megfelelő baktériumok jöjjenek a gyökér környezetébe. Tehát ők viszik ezt az egész sót. Ugye a növények egyrészt közvetlenül kibocsátják ezeket a vegyületeket, így táplálva, akkor a növények a gyökereiken keresztül képesek a baktériumokat magukba beszippantani, és úgy hozzájutni azokhoz a tápanyagokhoz, ami a baktériumokban van, és cserébe szenet adni. Akkor a gombákkal is szimbiózisban élnek, a mikoriza gombákkal, a gyökér kapcsolatos gombákkal, akiknek szeret adnak, azért mert a gomba még a világ végére is el tud menni, hogy elhozza neki a nitrogént, a foszfort, a vizet és a mikroelemeket. És mindenért cserébe szenet ad a növény. És aztán utána ez a növény, amikor elpusztul, akkor a mikroorganizmusok ezeket az elpusztult növényi részeket, a leszakadó gyökérdarabokat, a lehulló lombot, vagy akár a teljes növényt a pusztulása után a mikrobiológiai rendszer felemészti, és visszajuttatja a körforgásba. És ugye mi is ugyanebből a szénből vagyunk, amit a növények valahol valamikor megkötöttek, és a táplálék formájában a testünkbe kerül. És amikor letörik, mondjuk leforgácsolódik rólunk egy bőrdarab, vagy akár az egész testünk feladja a ezen földi életét, akkor ugyanebbe a rendszerbe visszakerül, ugyanaz a széndioxid visszakerül a légkörbe, és utána egy növény azt a széndioxidot valamikor fölveszi, és szépen megint leosztja. És így zajlik ugye anyagi szinten az élet körforgása. És ugye ebben mi a mikrobiomnak a problémája, az az, hogy ebben marhára beleavatkoztunk, és vegyi inputokkal próbáljuk helyettesíteni azokat a funkciókat, amikre valójában vannak ingyenes élőszervezetek, akik ezeket megoldják.
2: És mondjuk a regeneratív átállás során mennyire változik így a talajnak a mikrobiális diverzitása? Ezt valahogy ki lehet mutatni, vagy persze, lesejteni lehet?
3: Igen, van-e ideális ebből?
0: Nincs. Tehát ugyanúgy, ahogy a te bélmikrobiomod tök más, mint Szabié. Tehát, hogy...
3: Pedig cserélhetünk volna. Jó.
2: Bocsánat, ez, hogy a regeneratív átállás, uh-huh, az mit eredményez a talajban? Mikrobiom szinten.
0: Mikrobiom szinten növekszik a diverzitás. Tehát, hogy minden élő rendszer az valójában a környezettől függ. Hogyha megteremtjük a megfelelő környezetet, akkor a megfelelő élőlények lesznek benne. Amikor vegyszerezünk, akkor a megfelelő környezetet teremtjük meg a kórokozók számára, azok számára, az élőlények számára, akik gyorsan tudnak szaporodni, nagyon egyszerű élőlények, kicsi diverzitással. Amikor egy regeneratív átállást elindítunk, és abba adjuk a talaj bolygatását, akkor visszatérnek például azok az érzékeny fajok, akik a szántást nem bírják elviselni. Visszatérnek a gombák, a föld felszínére is, ugye, akik a szármaradványokat lebontják, visszatérnek a mikorizagomba kapcsolatok. Egy állandó növényi borítottsággal ki tudunk alakítani egy olyan életteret, amiben egy folytonosság alakul ki a mikroorganizmusok számára. Tehát nem pusztulnak el minden egyes szezon végén, vagy minden egyes szántás alkalmával, hanem az életterük az folytonos marad. És ezért sokkal reziliensebb fajok meg tudnak telepedni. Mondjuk például a fonalférgek populációját, hogyha nézzük. Egyrészt egy nagyon intenzíven művelt területen nem nagyon találunk fonalférget. Ugyanakkor, és itt most nem a korokozó fonalférgekre gondolok, ugye a fonalférgekből egyből az jut eszedbe, hogy mondjuk férges a répa, és akkor jaj, azt írtani kell. De hogyha kiírtod, akkor kiírtod a gombafogyasztó fonalférgeket, a baktériumfogyasztó fonalférgeket, a ragadozó fonalférgeket, és a mindenevő fonalférgeket is. És ezzel megszakad ez az ökológiai láncolat. Ugyanis a baktérium fogyasztó fonalféreg többek között az egyik útja annak, ahogy a növény tápanyagot tud felvenni. Mert az a baktérium fogyasztó fonalféreg, aki megeszik egy baktériumot, az szerintetek még mit csinál? Miután megette a baktériumot és megemésztette.
2: Gondolom van végterméke.
0: Így van. És az a végtermék, a baktérium ott van a gyökér környezetében, őt megeszi a fonalféreg, és utána oda ürít a gyökér, és trágyáz közvetlenül a gyökér környezetében, pontosan ott, ahol arra a gyökérnek szüksége, a növénynek szüksége van. De hogyha ezt állandóan bolygatjuk, és állandóan vegyszerezzük, és külső vegyi inputokkal biztosítjuk a tápanyagot a növény számára, a fonalférgek ebben a rendszerben nem tudnak létezni. És amikor elkezd a rendszer helyre billenni, ez az ökológiai összetettsége a történetnek gyógyulni, akkor egyre összetettebb fajok tudnak megjelenni. Például a fonalfélek esetében az első, akik megjelennek, azok a baktériumfogyasztó fonalfélek. Ugye egyébként is baktérium túlsúly van ezekben a bolygatott rendszerekben. És azok könnyen szaporodnak, nem mindegyik persze, de hogy mondjuk most azokról a fonalférgekről beszélek, akik könnyen szaporodnak, az élettartamuk mondjuk 2 hét, nagyon sok utódot hoznak, mint a gyomok. Ugye, amikor elkezdik a gyomok gyógyítani a területet, akkor nagyon sok magot hoznak, a legzordabb körülmények között is meg tudnak élni, és nagyon sok az utód. Ugyanez a fauna szintjén is lezajlik. És ahogy épül a rendszer, megjelennek például a ragadozó fonalférgek. De a ragadozó fonalférgek azok már sokkal összetettebbek, sokkal hosszabb az élettartamuk, ők mondjuk 2 évig élnek. És amikor őket látjuk megjelenni, az már egy indikátora annak, hogy a rendszer sokkal stabilabb. Mert ő nem bírja azt a szint, sokkal kevesebben vannak, sokkal lassabban szaporodnak, sokkal specializáltabbak, viszont ők lesznek azok, akik elpusztítják a kártevőimet, mondjuk például a gyökérkárosító fonalférgeket. Azokat a ragadozó fonalférgek tudják elpusztítani többek között. De ők nagyon érzékenyek a bolygatásra. Tehát, hogy ez így megvan, hogy ez alakul ki?
2: Nagyon szép.
0: Az én sejtésem, meg azok, ami hozzám eljutott, mert nyilván ez sokkal összetettebb, mint ahogy mi azt valaha fel tudjuk fogni.
2: Mekkora lényekről beszéltél ilyen szenvedélyen?
0: Oh, ja. Igen, hát ugye egy baktériumfogyasztó fonalféreg, az mondjuk kifejlett példányai, azok nagyjából olyan 100 mikrométeresek, az a milliméternek a tized része.
2: Induri-pinduri,
0: kis cukorfalatok, de ők egész nagyok, tehát hogy ők a legnagyobbak így ebben a mikrorendszerben. Egy ragadozó fonalféreg viszont az már hatalmas, az már simán megvan akár 400 mikrométer is, ami mondjuk a milliméternek a fele, tehát hogy azt már szabad szemmel akár, hogyha tudod, hogy az ott van, akkor egy ilyen porszemnek.
2: Talán látható. Meg is ijednék, hogyha találkozom vele éjszaka.
0: Van foga. Egy.
2: Hát akkor szurkoljunk ezeknek az apró lényeknek a földünkben. Víg Vitália, talajökológus a vendégünk, a zene után visszatérünk. Ez itt a harmadik utas.

Kicsit a prió, nem lennénk. Mégsem tudod, hogy mit akarok. Hiába tönketed, hív a szánk.

0: Csak egy földünk van.
1: Nagy Zimbabwe, Zimbabwe-ben a Suna nép egykori fővárosa, az afrikai kontinens második legjelentősebb régészeti lelőhelye. A 11.-től 15. századig épült. A 23 hektáros épület együttes az afrikai vaskor jellegzetességeit viseli. Az egykor virágzó város lakói a művelhető földeket kimerítették, ami szárazságot és szikesedést hozott. Ez a tűzifa hiányához és a kereskedelem végül a Nagy Zimbabwe civilizáció összeomlásához vezetett.
2: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
3: Víg Vitáliával, talajökológussal beszélgetünk a talaj egészségéről. Van-e olyan indikátor, ami gyorsabban jelzi a talaj regenerációját, mint a humusztartalom?
4: Hogyne. A humusz klasszikus értelemben vett humusz százalék, ami valójában a szerves anyagnak a százalékos összetétele, az nagyon lassan változik. Viszont lehet... De évtizedekről beszélünk itt a lassú változásnál. Előfordulhat, hogy mondjuk egy 5 év múlva már látunk valamiféle néhány tized százalékos változást, de az alapvetően ritka. Mondjuk egy zöldséges kertben ugye nagyon gyorsan tudunk a humusztartalmon változtatni, mert tudunk annyi szerves anyagot behordani, hogy a termő rétegnek a humusztartalma nagyon gyorsan meg tud változni. A nagy táblás vetőföldön, ugye nem szoktuk mondani egy szántóföld, mert csak vetünk és aratunk, tehát egy nagyobb léptékű területen azért sokkal nehezebb a humusztartalmat lényegesen növelni. Viszont tudunk más szénformákat vizsgálni. Például egy nagyon egyszerű indikátor az úgynevezett aktív szén tartalom. Az egy frakciója a teljes szénkészletnek, ami magyarul ezt labilis szénnek is szoktuk mondani, ami a tápanyag körforgásban részt vesz. És az egy egyszerű a kálium bikromátos oxidálás, kioldjuk a könnyen oxidálható szenet belőle, és akkor azt színelváltozással, spektroszkóposan meg tudjuk mérni, hogy kb. Mennyi lehet benne ez a labilis szén, és az például nagyon érzékenyen kimutatja ezt a változást.
3: Ha esetleg nincsen odahaza spektroszkópom, akkor van-e bármi olyan jelzés, amiből megérthetem, hogy jó irányba
4: mozdult el? Megszámolod.
3: Ez az egy ásóban 6-8 giliszta.
4: Igen. És egyébként sok olyan gazda van, aki akár 20-25 gilisztát is összeszámol egy ásónyomban, egy regeneratív átállást követő néhány év múlva. Tehát mondjuk, hogyha belássunk a talajba, nem is kell feltétlenül ilyen szelvényeket ásni, mint amit itt most a hallgató beküldött. De ha tényleg csak egy ásónyomnyit ásunk ki, akkor ott már abban is láthatjuk a gyökérzetnek a fejlettségét. Mennyire vannak hajszál gyökerek ebben az ásonyomnyi talajban? Látunk-e giliszta járatokat? Mennyire morzsalékos? Ezek mind-mind indikátorai a változatosságnak, és ezek, vagy a változásnak. És ezek egyszerű érzékszervi módon megállapíthatóak.
3: A regeneratív mezőgazdaságnál egy magasabb szénmegkötési potenciálról szoktak beszélni. Ez mennyire valós, illetve tudná konkrét adatokat mondani ezzel kapcsolatban?
4: Az egyik szén, nem tudok konkrét adatokat mondani, ez megint annyira helyspecifikusak, ezek még egyébként tolik dolgokat se tudok mondani. Hát azt látjuk, hogy nagyon lassan változik a teljes széntartalom. Ugye ez a kérdés, ez valójában így kapcsolódik valamennyire így a szénkereskedelemhez is, vagy ezekhez a karbonkvótákhoz. Nagyon sok esetben itt mondjuk nem a konkrétan megkötött szén alapján történik az elszámolás, hanem mondjuk a gyakorlatok alapján. Tehát, hogy ez is mondjuk ezt cége válogatja. De alapvetően a megkötés az ugye az élő növényzetben is történik, hogyha belegondolsz, ugye a legfőbb szénmegkötő élőlények azok a növények, és minél nagyobb a növényi biomassa, annál több szén van egy adott időpillanatban megkötve. A gyökérzetben és a felszín feletti részekben is.
3: A Magyarországon az előrejelzések szerint nagyon-nagyon meg fog változni az időjárás ebben az évszázadban. Leginkább 2057-re teszik azt a legnagyobb valószínűséggel, hogy megáll az észak-atlanti bukóáramlat, és ezzel egy nagyon szélsőséges klíma fog kialakulni, aminek folyamatosan látjuk a jelét. Tehát ez természetesen nem 57
0: január 1-én. Mi az egy szélsőséges éghajlat?
3: Hogy mire vár, mi az, amire számíthatunk.
0: Mi lesz 57-ben?
3: Hogyha megnézed, múlt évben Magyarországon a legnagyobb mért pozitív és negatív a időjárási hőfok között több mint 70 fok különbség volt. Uh-huh. Tehát mínusz 30 alatt volt, és plusz 40 fölött uh-huh. volt ezen a kis területen, persze egyedi értéknél.
0: Ha ilyen hőingadozás során még a fémek is vesztenek a tulajdonságokban.
3: És hogy valószínűleg ez várható a továbbiakban, hogy vizsgálja valaki azt, hogy a talaj szénmegkötési képessége az mennyire képes beleszólni például ezeknek a folyamatoknak a gyorsításába, a lassításába, a változtatásába, és mennyire képes mondjuk élő maradni a talaj ilyen szélsőséges körülmények között?
4: Hát erre nekem nincs válaszom, megmondom őszintén, mert nem tudom, hogy ezek a különféle éghajlati, globálisabb éghajlati változások, azok mondjuk például a nagy áramlatoknak a leállása, megfordulása, azt mi váltja ki, és hogy az ellen tudunk-e tenni valamit. Én annyira látok rá, hogy a szén vizet képes megkötni, a víz megkötés az szabályozza a lokális klímát, és ezáltal olyan mikroklímákat tudunk teremteni, ahol a lehetőség van növénytermesztésre. Ugye ezek a globális folyamatok, és ezek az előrejelzések, ezek megalapozottak-e, és tehát, hogy valóban így lesz-e, az már olyan szinten túlmutat az én cselekvési rádiuszomon, hogy igazából, és nem tudok ilyen kutatásokról, megmondom őszintén, tehát, hogy itt a hazai agráriumban elsősorban arra fókuszálunk, hogy az, amire hatással tudunk lenni, ott hogyan tudunk a számunkra rendelkezésre álló eszközökkel a legjobb hatást elérni. Vagy én legalábbis erre koncentrálok, hogy mi az, ahol hatni tudok, és mi az, amiben változást tudok elérni.
3: Mit gondolsz a carbon farmingról?
4: Mert nem van ezzel kapcsolatban egy szkeptikus dolog, vagy szkeptikus irány. Én azt látom, hogy a gazdák alapvetően örülnek neki, hogyha plusz jövedelmet kapnak. Én nem hiszek abban, hogy ilyen könnyen eltusolhatóak mondjuk például a fogyasztási szokásaink. Tehát ez egy ilyen önátverési folyamat. Én egyetértek azzal, hogy fizessünk a gazdáknak azért, vagy legalább ne jutalmazzuk a rossz berögzült rossz gyakorlatokat, hanem jutalmazzuk azokat, akik olyan tevékenységet folytatnak, olyan gazdálkodási módszereket alkalmaznak, ami mindannyiunk javát szolgálja. De hogy ezzel tegyük lehetővé azt, hogy egyébként környezetkárosító cégek azt mondhassák magukról, hogy nekik nulla kibocsátásuk van. Tehát, hogy ez egy ilyen mindfuck. Tehát, hogy így, öcsi, nem nulla a kibocsátásod. És azt a szenet meg egyébként is meg kell kötni. Tehát, hogy ez valahol ilyen...
3: Abszolút, abszolút.
4: Én, a felmémet így hasogatja.
3: Néha eszembe jut az Invention of Lying című dokumentumfilm, és el tudok képzelni egy olyan világot, ahol mondjuk egy héten keresztül mindenki csak igazat tud mondani. Az ez milyen lenne? Vagy hogy változtatná meg az életünket?
4: Ja, igen. Hát egyébként én ezzel így nap mint nap szembesülök, rohadtul nehezen viseli a társadalom az igazságot, és ez a tudományos világra, a társadalom egészére, a szűk családra is vonatkozik, és hogy tehát, hogy aki az igazságot mondja, az nagyon gyakran és nagyon könnyen kiforgácsolódik a rendszerből.
0: Szia, hallgató!
5: Sziasztok! Az, hogy fizessünk a gazdáknak ezért, az kevés lesz. Tisztelni kellene azokat az embereket, akik ezt vállalják és csinálják.
4: Nagyon szépen és köszönöm, hogy ezt mondod.
5: Elvesztette ugyanis ez a fajta gondolkodás, ami a természettel, illetve a fenntartatossága, vagy a regeneratív gondolkodással összefügg. Tehát annó már a parasztot is ugye degradáló jelzőként akasztották bárki, aki a földművelésből, állattenyésztésből próbált meg úgy élni, hogy mondjuk a környezetét nem gyakta le. És ez ugye ez egy a tiszteletnek az egyszerűen, tehát hogy mondjam, ennyiben nézzük azokat az embereket, és így használjuk ilyen jelzőket, akkor ez, hogy megfizettünk, hogy eladja valaki te neked azt a terméket, amivel ő legdolgozott, elmondom őszintén, én sem adtam oda. Azoknak, akiknek érzem, hogy volt valami kötődésem, azoknak adtam, de pénzért eszembe nem jutott, mert elkezdtem ezt csinálni, de így ez kevés szerintem, hogyha csak megvesszük tőlük. Na, sziasztok!
0: Hello. Köszi. A tilos.hu chat falára betettek egy csodás új cikket, Vajna Tamás már volt vendégünknek. 7 balatonnyi víz tűnt el a magyar talajokból 2021 óta.
4: Reméljük, hogy csak 7 balatonnyi. Tehát, hogy így...
0: Tehát ez hogy lehet visszatenni?
4: Humusszal. Aha. Élő gyökérzet és a humusz építés. És ugye a humusz az valójában... belemenjünk?
0: Persze.
3: Van.
0: Mert most a jövőképzésben vagyunk, tehát hogy itt vagyunk a krízisben benne. A hőmérséklet ingadozás, illetve a szélsőséges hőmérsékleti állapotokon túl, ugye a vízgazdálkodás is nagy problémát okoz, amiben a föld túlhasználat az egyik kiváltók.
4: Oké, humusz. Az egy olyan, tehát hogy a humusz, ti tudjátok mi a humusz?
3: Én nagyon szívesen meghallgatlak.
0: Egy jó definíció aranyatér.
4: Igen.
3: Én aktívan igyekszem csinálni, de fogalmam sincs, hogy mi a definitív meghatározása.
4: Marha jó, mert nagyon sokan próbálják definiálni, és én is próbálkoztam azzal, hogy összeszedjem a magam definícióját a humuszról, míg egy nap rájöttem, hogy a humusz az valójában egy becenév. Az egy becenév egy folyamatra. Tehát egy anyagnak képzeljük a humusz, de valójában sokkal többről van szó. Amikor, hogyha a legegyszerűbb oldalát nézzük, akkor amikor megcsinálunk egy laborvizsgálatot, és kapunk egy labor eredményt, akkor ott van rajta egy humusz százalék, hogy hány százalék humusz tartalma van a talajnak. Az valójában a teljes szerves anyag tartalom. Az leggyakrabban egy égetéses eljárással vizsgálják meg, és akkor visszaszámolják egy képlettel, hogy mondjuk abból mennyi lesz a szén. A lényeg az, hogy az a teljes szerves anyag tartalmat jelenti. Általában a laborba kiszedik a nagyobb gyökérdarabokat, az ilyen szemmel jól látható darabkákat, és az összes többi az elég, és akkor abból van egy humusz százalékunk. Akkor belefutottunk abba, és megpróbálom valahogy így érthetően megfogalmazni. Az elmúlt 150 évben a humusz az mindig is egy ilyen óriási nagy kérdés volt. És a humusz vizsgálata az úgy indult el, hogy nem emlékszem a tudós nevére, tényleg 150 évvel ezelőtt elkezdett a laborban kísérletezni, fogott egy kis tűzeget, és akkor elöntött mindenféle oldószert, és akkor megnézte, hogy mi oldja fel. És azt vette észre, hogy a lugok feloldják a tűzeget. Marad esetleg egy kis maradék, ami nem oldódik fel, egy ilyen sötét színű folyadék lesz belőle. A sötét színű folyadékot, hogyha savat önt hozzá, akkor ott valami kicsapódik, és akkor elkezdtük ezeket a frakciókat elnevezni, hogy huminsav, fulvosav. Akkor ugye vannak ilyen bányászott szerves anyagok, amikből ugyanezekkel az eljárásokkal frakcionalizálni tudjuk ezeket az összetevőket. És elindultunk egy olyan irányba, tehát nagyon elterjedt ez az alkáli kivonás, ami egy bizonyos frakcióját kioldja a szerves anyagnak. De valójában az minden szerves anyagnak, tehát hogyha leöntöd a lefolyó tisztítót az eldugult lefolyódba, azt is kioldja, és akkor lesz egy ilyen fekete leves, de hogyha azt a fekete levest elkezded laborban analizálni, hogy abban mit találsz, az nem mond semmit arról, hogy neked a hajszál dugította el a lefolyódat, vagy mi az, ami egyébként eredetileg ott volt. De mégis, ugye a kémiai paradigma az azzal járt, hogy mindent oldat formájában tudtunk megvizsgálni. Tehát, hogy ahhoz, hogy valamiről valamit le tudjunk írni, ahhoz azt előtte fel kellett oldani. És ezeket a szerves anyagokat így tudtuk feloldani, ezért mindenféle következtetést, amit levontunk a humuszról, azt ebből a fekete levesből vontuk le. És egy csomó téves következtetésre jutottunk. Például 1992-ben NIVO díjat kapott talajbiológia könyvben olvastam azt, hogy a humuszra kártékony, a talaj humusz tartalmára kártékonyan hat, hogyha magas a biológiai aktivitás. És ez az egyik legnagyobb tévhit. A másik óriási nagy tévhit az az, hogy a humusz az részlegesen biológiai folyamatoktól függetlenül keletkezik. Az valamiféle ilyen varázslatos kémiai folyamat, hogy ott vannak ott így ezek a molekulák, amik egyszer csak így összeállnak egy ilyen, még nem tudtuk leírni féle szintézis útján, egy óriás molekulává, aminek a képlete az, mit tudom én, C324, H600, nem tudom mennyi, ó, nem tudom mennyi. És akkor elkezdtünk egy ilyen dologról beszélgetni, aminek persze van egy csomó igaz ebből, csak az nem igaz, hogy ez egy biológiától független szintézis eredménye. Aztán jött az, hogy a mikrobák ezt valamennyire lebontják, ezeket a szerves anyagokat, és utána az ő bomlás termékeik szintetizálódnak egy olyan, tehát itt van, hogy a biológiát is belemossuk, van, hogy nem. Szintetizálódnak egy olyan stabil anyaggá, ami ellenáll a lebomlásnak. És ez tévútra vitte azt, ahogyan a humuszhoz hozzáállunk, mert a humusz nem áll ellen a lebomlásnak. Minden szerves anyag lebomlik. És nem a kémiai tulajdonsága, mert ugye úgy hívják ezt angolul, hogy recalcitrance, egy ilyen kémiai ellenálló képességet tulajdonítottunk a humusznak, és azt gondoltuk, hogy ott bármit csinálunk a talajjal, ez nem fog lebomlani. Nem igaz. Ugyanis, amit az előbb leírtam nektek, hogy a szén, ami a növények által megkötődik és bekerül a többi élőlény rendszerébe, az ebben a körforgásban újra és újra visszafordul. És mondjuk ott van egy élőlény, legyen ez egy növény vagy egy állat, amit ugye most még így szabad szemmel látunk, úgy egybe van. És amikor elpusztul, akkor elkezd egyre kisebb részekre szétesni azáltal, hogy valaki elkezdi el... Tehát hogy az élet az arról szól, hogy ki eszik meg kicsodát, és utána hova ürít. Ez az életnek a nagy kérdése, tehát hogy itt semmi más. Ki mit eszik, és hova kakál. Tehát hogy elkezd lebomlani mikrobiológiai úton az a élő valami. És egyre kisebb részekre esik. Egy idő után polimerekké, tehát mondjuk fehérje, vagy szénhidrát láncokká. És aztán végül monomerekké, tehát mondjuk akármilyen szerves molekulává, és végül a sor legvégén pedig széndioxiddá alakul. És ebben a bomlási sorban minél kisebb, annál jobban meg tud kötődni az ásványok felületén, a talaj ásványi szemcséjének, ugye az agyag, az iszap és a homok felületén a legkevésbé, és annál jobban el tud záródni az agregátumokba, a talajmorzsákba. Ugye említettem ezt a bevezetőben is, hogy az elején a beszélgetésnek, hogy mennyire morzsalékos a talaj. A talajmorzsák azok elképesztő összetett rendszerek. És a talajmorzsákba tud ez a szerves anyag elzáródni. És minél kisebb, annál jobban el tud záródni a lebontó mikroorganizmusok elől. Ez az egyik, tehát kétféle van. Vannak ezek a szemcsés szervesanyag darabok, amik így a morzsákban elzáródnak. Itt ilyen megint csak mikrométeres méretekről beszélünk. A mondjuk egy 50-60-100 mikrométeres szervesanyag forgács. Vagy akár egy baktérium, mondjuk egy 1 mikrométeres baktérium sejtfal. Egy elpusztult baktériumnak a sejtfala. Bezárul egy talaj morzsába, körbeveszik az ásványi szemcsék, a baktériumok ragasztóanyagai ezt az egészet összeragasztják, és nem tud hozzáférni a lebontó szervezet. Amikor ezt megbolygatjuk, akkor ez elérhetővé válik. Tehát az egyik a morzsák, a másik az ásványi felületek. És az ásványi felületeken is megkötődik ez a szerves anyag. Ott elsősorban az úgynevezett extracelluláris poliszaharidok, magyarul különféle sejten kívüli cukrok, amiket elsősorban baktériumok állítanak elő. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ott van az az ásványi szemcse, amit a baktérium egy ilyen nyálkás anyaggal beborít, és az így rátapad. És az ott nem hozzáférhető a lebontó szervezetek számára. Egy bizonyos időpillanatban. És ez egy dinamikus rendszer. Még folytassam, vagy kérdeznél, mert hogy...
3: Gyönyörű szép, csak eszembe jutott a 100 év magány, és hogy végre most már tudom, hogyha megkérdezik, hogy miért vannak olyan emberek, akik szeretnek talajt enni, és akkor csak ennyit mondok, hogy gondoljatok csak az extracelluláris poliszaharidokra. És mindenki csettinteni fog, hogy ez nem jutott eszünkbe.
4: Ja, igen, és ugye ezeknek íze van, ugyanúgy, ahogy mondtam, az illatát, ezeknek íze is van, és mondjuk az igazán szofisztikált borászok ugye megkóstolják a talajt, mert hogy érzik ezeket a dolgokat.
3: Víg Vitália, talajökológus a vendégünk, ez itt a harmadik utas.

0: Szervusztok, kedves hallgatók! Itt az utolsó körre fordulunk rá. Az utolsó negyed órában van esélyünk még a föld rendbehozásával egy kicsit szembe menni a világkatasztrófában való rohanásunkkal, vagy már az is csak egy ilyen reménytelen
1: kapálózás? De hát ezt megválaszoltad az elején, azt mondtad, hogy nincs. Úgyhogy lépjünk túl, és nézzünk praktikus dolgokat. Vig Vitali, a talajökológus a vendégünk. Beszéltünk egy picit arról, hogy mit jelent az, hogy egészséges étel.
2: Beszélhetünk.
1: Na.
2: Egészséges talaj nélkül nincs egészséges étel. Én ugye alapvetően talajtudós vagyok, viszont amit látok, az az, hogy a élelmiszerünknek a tápanyag tartalma nagyon szoros összefüggésben van azzal, hogy milyen állapotban van a talajunk. És most már azért hosszú évtizedek óta jelennek meg arra vonatkozó adatok és kutatások, hogy milyen elképesztő mértékben csökken az élelmiszerünknek a tápanyag tartalma, a tápanyag sűrűsége. A műtrágya alapú élelmiszertermelésnek az egyik nagy hátulütője az az, hogy nagyon szegényes mikrotápelemekben, fitonutriensekben, antioxidánsokban az élelmiszer. És ez óriási összefüggésben van azzal, hogy milyen állapotban van a talaj, és hogy mennyire aktív a talaj élet. Nekem ez először akkor ütött szöget a fejemben, amikor Amerikában egy előadást hallgattam a Nemzetközi Kálium Intézet egyik kutatója tartotta az előadást, és bemutatott egy grafikont, amin a világnépesség növekedése volt az egyik vonal. Ugye azt talán a hallgatók előtt is ott van ez az exponenciális vonal, ahogy a egyre gyorsuló ütemben növekszik a világnak a népessége. És bemutatott még néhány vonalat ugyanezen az ábrán. Az egyik az a Haber-Bosch féle nitrogén felhasználás trendje. A Haber-Bosch féle nitrogén ugye a II. Világháború környékén, ez a két német tudós dolgozta ki, hogy hogyan lehet a levegőből a nitrogént megkötni vegyipari úton. És ez lett a robbanóanyaggyártás egyik alapja, ugye a háborúban ez a robbanószergyártásra használták, és később, vagy párhuzamosan pedig ugye kiderült, hogy azt a nitrogént egyébként a mezőgazdaságban is fel tudják használni. Ennek a vegyileg megkötött nitrogénnek a felhasználása szintén ugyanazt az útvonalat követte a grafikonon, mint a népesség növekedés. Tehát, hogy egy ilyen exponenciális emelkedés, nem annyira exponenciális, mint a népesség, de egy ilyen exponenciális emelkedés. És mutatott még egy vonalat, ami pedig azt mutatta, hogy milyen lenne a Földnek a népessége a Haber-Bosch féle nitrogén nélkül. És az pedig egy lassan emelkedő lineáris vonal volt. Jóval a populáció hirtelen emelkedése alatt. És ő úgy fogalmazott, hogy micsoda szerencse, hogy ez a két fantasztikus tudós feltalálta a légkörből történő nitrogén megkötést, mert különben milyen sok ember éhen maradt volna. De valójában az a sok ember meg se született volna. És akkor állt össze bennem az a kép, hogy gyerekek, két lábon járó műtrágyás zsákok vagyunk. Az vagy, amit megeszel.
1: Nagyon szép zsöszői műtrágya.
2: Nem csak fonalférek, tehát az a jobbik eset, a fonalférek vagyunk, de egyelőre műtrágyás zsákok.
0: A mikroműanyagok mennyire jelentenek problémát a talaj gazdálkodásban?
2: Figyelj, azt látom,
0: mert hogy ugye már a tüdőnkben, az agyunkban is,
2: igen,
0: a
2: hogy az így mindenhol ott van. Most az így közvetlenül nem befolyásolja egyébként így a termelést, meg a mezőgazdaságon.
0: Tehát például kibírja a talaj, mert hogy nekem a talajról, meg a szántásról mindig az jut eszembe, főleg régen, amikor még jártam ilyen helyekre, ahogyan a nejlonzöcskót kifordította az eke. Uh-huh. És akkor azzal mi van? Mert hogy az tekintető úgy, mint egy kődarab, ugye? Szóval, hogy...
2: Hát figyelj, igazából én ezzel kapcsolatban így olyan nagyon nem tájékozódtam. Én nem gondolom azt, hogy ez mondjuk a talajregenerációját azt olyan szinten befolyásolná, hogy ez nem tudna megtörténni. Hát azt egyre jobban látjuk, hogy ez hogyan épül be az ökológiai rendszerbe, hogyan épül be az egész táplálékláncba, és hogy ez jelen van, és ez komoly problémákat okoz. Legalábbis a mi antropogén szemszögünkből. Én, amikor tanyán éltem, az egyik, vagy a másik ilyen elképesztő felfedezésem az az volt, hogy ilyen édes kis fészkek voltak, ilyen madárfészkek a bokrokon. És amikor közelebb mentem, akkor vettem észre, hogy a madarak horgászsinórból szövik a fészket. És hát ő azt használja fel, ami ott van. És ez a fészek az valószínűleg nem fog kevésbé jól funkcionálni, még tartósabb is, mint egyébként, hogyha mondjuk fűszálakból szőné. Tehát én azt gondolom, hogy megint, hogyha a nagy kép szempontjából nézzük, ezt a rendszer el fogja intézni. Tehát itt a föld története az nem áll meg az emberrel.
0: Na de hát sajnos. Igen, ezt tudjuk, hogy az ember hamarabb fog kipusztulni, mint a föld, bár sokan reménykednek abban, hogy a nap majd akkorára nő, hogy elolvasztja a földet, de hogy a mikroműanyagok, illetve a műanyagok jelenléte az életünkben, akárhogy is, de befolyásolja az emberi szervezetnek az alakulását, de ugyanígy a föld és a termelt dolgoknak is a viszonyát, és ezért próbáltam erre rákérdezni, hogy egy nejlonzacska a földbe a föld számára tekinthető egy kődarabként, és hogy a gyökér az nem fog nejlont beszippantani.
2: Figyelj, nem tekinthető kődarabként, mert tök más dologról beszélünk. Tehát, hogy a kő az egyébként az is ugye ásványanyagból áll, azok folyamat, a kőből lesz a talaj részben, a talajnak az ásványi komponense folyamatosan málik, változik. A nejlon az több millió éves dinoszaurusz figy-figy. Tehát az is ebből a földből, ebből a természetből való, és az is vissza fog térni ebbe a körforgásba. Tehát az a nylon darab az nem a te életedben, meg nem a unokád életében fog eltűnni, de nekünk nem első, tehát hogy nem az a gondunk itt most, hogy ezt a föld ezt kezelni tudja, mert ez egy állandóan változó, dinamikus rendszer, és azt gondoljuk, hogy mi olyan marhára természetellenesek vagyunk, de hát könyörgöm, itt mondjuk ez a keverőpult, valójában ez is a természet része.
0: Én is így érzem.
2: Természetednek
0: egy közvetlen környezetembe tartozik.
2: És hogy ezek mind időben és térben ideiglenes dolgok. Tehát, hogy itt semmi sem állandó.
1: Nagyon kevés időnk van, és szeretnék elmenni a commerce irányba. Hogy mi volt például a legizgalmasabb dolog, amit valaha láttál mikroszkóp alatt?
2: Hát, amiket így, ami nagyon izgalmas, az, amikor elhúz valami a látómezőben, és nem láttam, hogy mi, csak tudod így egy pillanatra felvillan.
0: Egy gyors és valami?
2: Úristen, mi a franc volt ez, és akkor így elindulok egy ilyen hajszára. Hogy akkor kicsit kizúmolok, és megpróbálom megkeresni, és akkor ott rohan megvan, akkor elzúmolok, és így rohanok utána. Ezek általában csillósok szoktak lenni. A csillósok nagyon gyorsak, egyébként viszonylag nagyok, azok mondjuk akár ilyen, tudom én, 60-70 mikrométer körüliek is szoktak lenni. Aztán mondjuk az ostorok, ugye a csillósok egysejtűek, tök nagyok, de valójában egysejtűek. Vannak az ostorosok, azok ugyanabba a protista csoportba tartoznak. Az ostorosok azok meg, tudjátok, nem tudom, emlékeztek a zöldszemes ostorosra. Például egy ilyen kis hosszúkás test, lehet gömbformájú is egyébként, de általában ilyen hosszúkás test, egy kis farkincával, vagy két farkincával. És akkor ilyen zizegő, ilyen kicsit ilyen idegbeteg mozgást végez, és így jön, megy, már a mozgásáról fel lehet ismerni, hogy na, akkor az ott egy csillós. A fonalférgek szoktak ilyen nagyon aranyosak lenni, vannak ilyen komótos, ilyen öregúrszerűek, akik csak ott egy kicsit úgy megmozdulnak, és akkor van egy másik fajta, aki meg ilyen őrületesen izgága, és így folyamatosan így rángatózik, és aztán gondol egyet, és kimerevedik. Kicsit úgy kell őket elképzelni kinézetre, mint mondjuk egy ilyen egészen miniatűr, de egyébként átlátszó giliszta. És az még izgalmas ezekben a mikroélőlényekben, hogy mondjuk egy ilyen biológiai fénymikroszkóppal, amihez viszonylag könnyű hozzájutni, látszanak a belső szerveik is, tehát hogy itt teljesen ugye átvilágítódnak, és akkor lehet látni az emésztőrendszerüket. Marha jól néznek ki a kerekes férgek. Ahogy a kerekes férgeknek vannak ilyen sörtéik, amik ilyen kerékszerűen mozognak, és azzal terelik be a gyomrukba, az emésztőrendszerükbe a folyadékot, és van egy ilyen kerék szerve, egy ilyen gyomra, egy rágó gyomra, amivel összeroppantja a baktériumokat, és akkor úgy a baktériumnak a belső folyadékát, ezt a zselés citoplazmát fogyasztja el.
1: Mekkora felbontású mikroszkópot használsz ehhez?
2: Én 400-szoros nagyítással szoktam ezeket nézni. Úgy van a mikroszkópom, hogy a 40-szeres, 100-szoros és 400-szoros nagyítást tudok, és akkor a 40-szeresen úgy át szoktam pásztázni, hogy látok-e fonalférget, azt már 40-szeresen is látszik. A 100-szoroson mondjuk így az ilyen nagyobb mondjuk atkákat, ilyesmiket lehet így jól látni, de 400-szoroson ott ugye még a baktériumokat csak így ilyen apró kis pontokként látjuk, de a gombaspórákat, az amőbákat, az ostorosokat, az egyéb egysejtűeket, fonalférgeket, ezeket mind gombafonalakat nagyon szépen lehet látni.
1: Mostanában nagyon sokat gondolkozik a fejem azon, hogy milyen téves fogalmaink vannak, tehát, hogy a mezőgazdaságnak nevezzük ezt a nem tudom, talajbányászatot, amikor a növények segítségével ásványokat bányászunk ki, amiket utána nem jutatunk vissza, és ezzel teljesen lehasználjuk a föld rétegét. Hogy van olyan trend, ismersz olyan országot a világban, ahol elkezdtek reálisabban beszélni ezekről a folyamatokról, és elkezdődött akár az alapoktatás szintjén a föld és a termőföld fontossága bekerülni az oktatási anyagba?
2: Hát figyelj, én Amerikában azt láttam, hogy ott ugye a 30-as éveknek így a nagy porteknője után, amikor így a prérit felszántották, és egy évtized alatt konkrétan így éhínség alakult ki, annyira összeomlottak a talajok, ott akkor megalakult Amerikában a talajvédelmi hatóság, és azért én azt látom, hogy még hogyha ahhoz képest lassan is, de mondjuk ott kialakult ezzel kapcsolatban egy ilyen viszonylag nagy fokú tudatosság, és a professzorom, Dr. Ray Weil szokta mondani azt, hogy mondjuk egy marylandi gazda, egy átlagos marylandi gazda már nem tudja, hogy milyen színű a talaja, mert sosem szánt, sosem bolygatja, mindig be van vetve takarónövényekkel, vagy valamilyen a haszonnövénnyel. De ott állami támogatást kapnak a gazdák arra, hogy ezeket a gyakorlatokat végezzék. És mindig van növényborítottság.
1: Van még bármi, amit úgy érzed, hogy szeretnél elmondani, de nem kérdeztük meg?
0: Illetve ajánlasz-e programot, weboldalt, esetleg szakkört nekünk, mert ez a vízmegtartási fórum, amiről a friss hír kijött, ez egy nagyon izgalmas és előremutató kezdeményezés végre.
2: Igen.
0: De hát, ha még ebben a...
2: Igen, ezeket mind együtt kell kezelni, és rendszerben kell kezelni. Tehát az is egy ilyen nagy bizodalmunk, hogy a mezőgazdaság és a vízgazdálkodás az, hiszen az ország fele mezőgazdasági terület, tehát ez nem elválasztható dolgok egymástól. Én jó szívvel ajánlom, hogy kövessétek a talajmegújító gazdáknak a munkásságát, ott rendszeresen lehet találkozni eseményekkel. Van egy nagy konferenciánk, a REAG, ami januárban szokott lenni, lehet, hogy jövőre február első hetében lesz, ami tulajdonképpen a Közép-Kelet-Európa legnagyobb regeneratív mezőgazdasági konferenciája, és két évente nagyon erősen szakmai szokott lenni, és minden második évben pedig sokkal szélesebb körű információk is el tudnak jutni, és pont a következő az ilyen lesz, hogy a laikusoknak, vagy úgy mondom, nem is tudom, hogy mondjam, tehát a szélesebb közönség számára is érdekes témák lesznek, ugye, amit itt az előbb mondtál, például az élelmiszer és a talaj összefüggései. Akkor van még egy izgalmas projekt, amit most indítottunk a tavasszal, ez FarmGPT névre van keresztelve, erre már nem lesz időnk, hogy ezt most kifejtsük, viszont ezt nagyon jó szívvel ajánlom, hogy kövessétek. Ez egy AI alapú alkalmazás, ami tulajdonképpen a katalizátora egy sokkal mélyebb társadalmi szövetségnek, amit szeretnénk létrehozni, ugyanis ez a tudás, ami most elsősorban a gazdákban, de minden más szereplőben is ott van, a tudás, ami az agroökológiai átmenethez szükséges, az most nagyon nehezen elérhető, és azt szeretnénk, hogy ez könnyen hozzáférhető legyen sokak számára, és emellett egy tudásszövetség is kialakuljon.
0: És akkor a FarmGPT oldalán ezt megtaláljuk.
2: Igen, és ezt a FarmGPT oldalán megtaláljátok.
0: Köszönjük szépen.
1: Víg Vitáli, a talaj ökológus volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
2: Köszönöm én is.
0: Sziasztok.
3: Csak egy földünk van.
4: 1550-re Japán területének egy negyedén teljesen eltűntek a fák. Az erdők pusztítása más károkat is okozott. A fogyatkozó készletekért egyre gyakrabban tört ki fegyveres konfliktus. Szigorú szabályokat hoztak a fakitermelés folyamatának mindhárom fázisára, azaz a vágásra, a szállításra és a felhasználásra, illetve beszüntették az erdőégetést is. A termőföldeket elkezdték védeni az eróziótól, és a felülről jövő szabályozások eredményeképp a pusztuló társadalmat újra virágzóvá formálták.

Halló, halló, sziasztok! Ez itt a Tilos Rádióban az Urban Mind 138. adása. Hát nagyon szép napra ébredtünk. Egyből Erdélyországban jártunk. Majd nagyon sok helyre el fogunk kalandozni ebben az egy órában, ami következni fog. Élvezzétek ki ezt az egy órát is a mai napból.

Ez volt az Urban Mind. 138. adása. Élőben innen a Palotai stúdióból, Margitból. És hát nagyon fontos dolog van. Hozzátok szólok, akik szeretnek veszélyesen élni, kockáztatni. Május 20-a, azaz a mai nap éjfélig tudtok nyilatkozni az 1%-ról, aki még nem tette meg. Hát arra nyilván nem fogom ráküldeni a Csak egy srác a földön című Törtöztessed magad részvideót, de tényleg aki teheti, tegyen ezért a csodálatos intézményért. Ma estig, május 20-a 23 óra 59-ig DAP-on keresztül, meg mindenhogyan 1%-ról iratkozzatok. Nagyon szépen köszönjük. És akkor két programajánló a végére. Ma este a Sziklakertben, ott is a szalomban, Ambient Circus néven.

Szó akusztikus zenek a koncertje. Gyertek, ha tehetitek. És hát köszönjük, hogy itt voltatok, itt vagytok. Ez volt az Urban Mind 138. adása. Utánunk egy rövid hírek, aztán Step Sigfis című műsorával, szintén CD-ről. Köszönjük, hogy itt voltatok. Erdélyből indultunk, Erdélybe fogunk megérkezni. Közben jártunk a nápolyi tengerparton is. Meg sok helyen, most nem sorolom fel.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Az erdélyi biomasszával fűtött erőműveket hazánkban is támogatták és zöldekként népszerűsítették őket. A Princeton Egyetem kutatóinak modellszámításai szerint ezek korántsem zéró kibocsátású energiaforrások. A legjobbnak tartott módszer is csak elvben karbonsemleges. Ekkor az erőműben fa, növényi hulladék vagy trágya elégetésekor keletkező széndioxidot utóégés leválasztással visszanyerik, cseppfolyósítás után elszállítják, majd a felszín alatt tárolják, így a vegetáció által elnyelt üvegházgáz nem kerül a légkörbe. Csak hogy jelentős mennyiség már korábban odajut, egy csekély hatékonyságú energiaforrások pedig kétszer szennyezőbbek a fosszilisoknál. További aggályokat vetnek föl a biomassza ültetvények is, olvastuk a Cubiton.
2: Kis mennyiségű alkohol elfogyasztása is károsíthatja az agyműködést, figyelmeztettek a tudósok, akik olyan egészséges felnőtteket vizsgáltak, akik csak mérsékletesen isznak. Összefüggést találtak a magasabb alkoholfogyasztás és a rosszabb agyi véráramlás között. Azt is tapasztalták, hogy ez a hatás explicitebb az idősebb felnőtteknél. A kutatócsoport mindenekelőtt azt szerette volna kideríteni, hogy a mérsékletes alkoholfogyasztásnak van-e neurológiai hatása. Az emberi felvételek és az alkoholfogyasztási értékek elemzése nyomán arra lehetett következtetni, hogy még a mérsékletes alkoholfogyasztás sem biztonságos. Ugyanis az agyi véráramlás csökkenésével jár együtt, ami az oxigénellátást is csökkenti. Azoknál, akik magasabb havi átlagos alkoholfogyasztásról számoltak be, nagyobb méretű véráramlás csökkenés volt megfigyelhető, mint azoknál, akik kevesebbet ittak. A frontális és halántéklevényben található agyi területek szabályozzák a gondolkodást, a memóriát és a nyelvet, ezért ha itt csökken a véráramlás, az hozzájárulhat a kognitív fanyatláshoz. A Magyar Narancs hírét hallottátok.
1: A Haneda repülőtérre, Tokió második legnagyobb légikikötőjébe 2 percenként érkeznek a gépek. Emiatt májusban mesterséges intelligencia vezérelte humanoid robotokat állít munkába a Japan Airlines. A tervek szerint 2028-ig tartó kísérlet során azt vizsgálják, miként boldogulnak az emberszabású masinák a repülőgépek kabinjainak tisztításával, vagy a földi kiszolgáló eszközök, például a podgyászkocsik kezelésével. Írja az Ars Technica nyomán a Cubit. A társaság munkaerőhiánnyal és a forgalom növekedésével indokolja a 10-100 000 dollárba kerülő kínai robotok kipróbálását. Akár az utasok is találkozhatnak majd velük, bár alkalmazásuk fölveti a kérdést, a reptér mely részei elég biztonságosak ehhez.
0: Ezek voltak a hírek. A shot! Of course,

Tilos Rádió FM 90.3. Kezdődik a Sick Wiz műsor élőben a Palotai stúdióból az 1% utolsó napján. DJ Sztyep a pult mögött, és ma úgy gondoltam, hogy egy jó kis kiadós hip-hop szettel, rap szettel készülök nektek. Lehet, hogy egy kis túladagolás lesz, de igyekszem azért villantani innen-onnan, ahonnan legkevésbé az napjaink kortárs hip-hop zenéje, mert itt nem rendelkezem mélyebb ismeretekkel, én egy igazi old school, ortodox hip-hop rajongó vagyok, úgyhogy nekem már elég ez, amit megcsináltak az öregek, ennél jobb nem lesz. Szóval kezdésnek rögtön itt van, Kieres van, és a Mad Crew valamikor 30 évvel ezelőttről, és jönnek a többiek is. Jó zenehallgatást mindenkinek, Tilos Rádió.

Tilos Rádió FM 90.3. Igen, ez még a Siegfried, igaz, hogy én rappes műsort ígértem, de elcsábultam egy pár szám, egy pár régi ős proto jungle szám iránt, úgyhogy ez az élő műsor varázsa, de vissza a szövegelő zenékhez, van még hátra egy óra. Tilos Rádió.

Drunken Jack!

Tilos Rádió FM 90.3. Itt ér véget a mai érdekes hangzásvilágú Szikvíz műsor. Az elején rap műsort ígértem, aztán már a közepén korrigálnom kellett a Jungle számok miatt, és a végén itt látjátok ilyen regi, raga, segi, minden triki is előkerül. Szóval mondjuk azt, hogy szövegelős műsor hangzott el. És már is passzolom tovább az élő stúdió ablakot, a Lastit, a következő kedves kollégáknak, a Cexpon Ambient műsorba, és továbbra is abszolút élőben hallhattuk minket a Margit körülről, a palotai stúdióból. 1% fontos határnap ma, még talán ezt megemlítem, és minden továbbit rábízok itt a következő DJ-kre. Sziasztok!

0: Halló, halló, sziasztok! Tilos Rádió FM 90.3. Ez itt már a Czöxpon Ambient műsor. Én pedig Papa vagyok, és ahhoz Gyepp is mondta a műsor végén, valóban élőben, itt van velem Naszka barátom.
1: Szervusztok!
0: Szevasz Csabi, örülök, hogy itt vagy, elég rég jártál már itt
1: az
0: a műsorban. Valóban. És egyébként Naszka pajtás majd játszik nálunk a maratonon, a pszichedelikus napon. A Czöxpon helyszínt, a fotelbárt ő zárja majd. Hát ott inkább ilyen gyorsabb eszides zenék lesznek majd, úgyhogy érdemes majd mindenképp eljönni, de ma a Csillé a főszerep. Úgyhogy jó hallgatózást, hallgassátok szeretettel Naszkát. Sziasztok!

halló, halló, sziasztok, Tilos Rádió FM 90.3. Véget ér lassan a Cökspon Ambient műsor, ahol is Naszkát hallhattátok élőben. Köszi, hogy itt voltál, Csabi, meg a jobbnál jobb zenéket, és akkor maratonon találkozhattok Naszka pajtással a pszichedelikus napon, a fotelbárban. Acid Techno lesz, igen, most hallottam. Igen. Egyébként majd, hát majd úgyis értesültök róla így a line-upról, de aznap a Techno és az Acid Technoé lesz majd a főszerep. Még egyszer köszi, Csabi, és akkor az utolsó zenét pedig azért nem akartam, így döntöttünk, hogy nem közbe pofázok, hanem hallgassuk meg egyben a pofázásom nélkül. És aztán jön az erőmű, és elvileg az erőmű végén meg zenélgetek majd én is egy kicsit, egy 20 percet, fél órát, meglátjuk majd. További jó hallgatózást, Tilos!

0: Sziasztok! Ez itt az Erőmű, a Tilos Rádió környezet és klímavédelmi műsora. Mai témánk a nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés lesz. Meghívott vendégünk Simon Gergely, a Greenpeace vegyi anyag szakértője. A hírek után kezdünk.
1: Az Erőmű hírei. Azonnali hatállyal leállította a védett erdőkben a tarvágást Gajdos László, írta meg a Greenfo. Ahogy a miniszter a Facebook oldalán írta, azonnali moratóriumot hirdetek a védett erdők fakitermelésére. Nem engedhetjük tovább a tarvágásokat, erdeink nem csupán faanyagokat, hanem a jövőnket és a hazánk épségét jelentik. Átalakítjuk az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. A tarvágás tehát egy brutális beavatkozás az élőrendszerekbe, melyet védett területen a nagyon ritka kivételektől eltekintve semmi nem indokol.
2: Ideje kivezetni az üzemanyagár stopot. Nyilván nyílt levélben fordult a kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszterhez, neves közgazdászok. A jelenlegi ár fenntartása ugyanis súlyos gazdasági problémákhoz vezet. Kapitány István szerint az év második felére is maradhat az ársapka az üzemanyagárakon. A védett ár legfőbb problémája az, hogy éppen akkor ösztönöz a benzin és a gázolaj fogyasztásának növelésére, amikor azt csökkenteni kellene. A közgazdászok az Európai Bizottság álláspontjával egybehangzóan állítják, nem szabad azt az illúziót táplálni, hogy az iráni háború hatása az energiaárakra csak átmeneti jelenség.
0: Pert nyertek a gárdonyi lakosok és a Greenpeace a hatóság döntésével és a MOL-lal szemben. Jelentette a Greenfo. Tavaly nyáron 12 magánszem és a Greenpeace azért fordult bírósághoz, hogy elérjék, hogy a MOL érdemben tisztítsa meg az általa elszennyezett területeket Gárdonyban. A bíróság most a helyi lakosoknak és a zöld szervezeteknek adott igazat, súlyos hiányokat fedezett fel az illetékes kormányhivatal határozatában, és felrótta, hogy a kormányhivatal kritika nélkül emelte át a MOL dokumentációját a saját határozatába, anélkül, hogy azt érdemben megvizsgálta vagy indokolta volna. A Greenpeace üdvözli a bíróság döntését, amelynek értelmében megsemmisítette a kormányhivatal kármentesítési célértékre vonatkozó határozatát, és új határozat meghozatalára kötelezte a hatóságot.
1: Elkészült Bécs első szabadtéri nappalia, olvasható a Vienna Offices oldalán. A város favoriten negyedében egy olyan városi zóna jött létre, ahol az átmenő forgalmat szinte teljesen kiszorították, helyét pedig zöld felületek, közösségi terek és klímabarát megoldások vették át. A projekt nemzetközi szinten is figyelemre méltó urbanisztikai kísérletnek számít. A nappali a barcelonai szuperblokk modellből merített inspirációt, mely az elmúlt évek egyik legismertebb európai városfejlesztési mintájává vált. A cél az, hogy visszaadják az utcákat az embereknek.
0: Sziasztok, ez itt továbbra is az Erőmű, a Tilos Rádió környezet és klímavédelmi műsora. Mai témánk a nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés lesz. Vendégünk Simon Gergely, a Greenpeace vegyi anyag szakértője. Szia, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Még egy pillanat, még nincs bent a szobában, úgyhogy még egy kis türelmet szeretnénk kérni. Addig viszont elmondjuk, hogy élőben vagyunk, úgyhogy ha Simi is itt lesz, akkor várjuk a hívásaitokat, és amíg ő be nem csatlakozik, addig gyorsan elmondjuk nektek, hogy ma még lehetőségetek van felajánlani az adótok 1%-án, tehát Tilosnak, tudjátok, mi ebből működünk. Úgyhogy kérjük, hogy ajánljátok fel az adótok 1%-át a Tilos Kulturális Alapítványnak, a nevünk 1800-2454-41, és közben, ha minden igaz, akkor itt is van.
0: Hello, szia! Hallasz minket?
3: Igen, igen, tisztán, élesen.
0: Oké, köszi. Először is köszi, hogy itt vagy. Mielőtt rátérnénk a mai témánkra, kérlek, hogy tisztázd, hogy mi is történt közvetlenül a választásokat követően, amikor az akúgyárakkal kapcsolatos mérések eredményeit közöltétek. Milyen támadás érte a Greenpeace-t, és milyen lépéseket tettetek ezekkel kapcsolatban? Azt hiszem, hogy elvesztettük Simit.
3: Hello.
0: Hello, szia, bocsi, nem hallottunk.
3: Én hallok titeket továbbra is, tisztán, élesen.
4: Mi is hallunk,
0: esetleg. Oké, és a... Igen, igen, meg vagyunk.
3: Szuper. Tehát az történt, hogy április 13-án megkaptuk azokat a mérési eredményeinket, amikor is vizsgáltuk lakosok kérésére a kutyaikba hogy van-e akkumulátorgyártásra jellemző NMP oldószer a kutyaikban, illetve esetleg egy-két olyan toxikus fém, ami szintén jellemző lehet az akkumulátorgyártásra, és hál' Istennek nem találtunk semmi problémás anyagot, de...
0: Bocsi, azt hiszem, hogy elvesztettük Simit megint.
2: Halló, megint elvesztettünk. Hallasz minket?
3: Én folyamatosan hallak titeket, nem tudom, mi lehet a gond.
2: Jó, semmi.
0: Kérlek, akkor
2: folytasd. Most már mi is, megint.
3: Jó, én semmit nem csináltam, ugyanúgy beszélek. Szóval a lényeg, ami lényeg, hogy a kormánypárti média valamiért úgy kezdte értelmezni, meg egy-két ilyen kormánypárti influencer azt, hogy nem találtunk a Gödi, a Komáromi és a Sóskuti kutakban NMP-t a lakosoknak a kutyaiban, mint hogyha soha sehol semmilyen gond és szennyevés nem lett volna az akkumulátorgyárak körül, ami hát egy teljes abszurdum, hiszen ez, ahogy azt egyik közleménybe írtuk, vagy egyik ilyen Facebookos posztunkba, hogy hát azért, mert ma nem zuhant le egy repülő, az nem jelenti azt, hogy sose volt légikatasztrófa, tehát a korábbi kimért szennyezéseket, hatóság által dokumentált szennyezéseket, Greenpeace által kimért szennyezéseket, dokumentált nagyon ronda ügyeket, miért tenné semmissé az, hogy éppen nem találunk pár kútban szennyezést, illetve hát miért gondolják, hogy ez bármilyen manipuláció, vagy érdek, vagy hogy mondjam, trükkösség lenne a Greenpeace részéről, hogy ezt közzétesszük, hiszen hogyha valamit trükközni akarnánk, akkor csak simán elhallgatnánk a mérési eredményeinket, nem tennénk közzé, hiszen mondjuk erre nem is kötelez minket semmi a saját lelkismeretünkön kívül, hogy mi mindig kirakjuk, hogy mit mértünk.
1: A trükközésre egy kicsit, hogy azért volt trükközés elég keményen Ausztria részéről, ahogy ugye a hírekben olvashattuk, hogy az osztrák hatóságok már korábban is tudtak az aszbesztszennyezés lehetőségeiről, csak nem értesítették Magyarországot.
3: Hát sőt, nem csak Magyarországot nem értesítették, hanem hagyták, hogy ezek a bányák termeljenek, kiadták az összes ehhez szükséges engedélyt, hogy exportra termeljenek, hogy gyártsák ezeket az anyagokat, hogy gyártsák ezt, úgymond ezt a kőterméket előállítsák és forgalmazzák éveken keresztül, és hát emiatt több büntető feljelentést is tettek azóta. Egyrészt a Szombathelyi önkormányzata tett ismeretlen tettes ellenfeljelentést, amiatt, hogy ilyen mennyiségű azbeszt elszennyezett anyag került kező területükre, illetve a Greenpeace Ausztria amiatt tett feljelentést, mert kiderült, hogy mikor ezeket a bányákat bezárták tavaly év végén, idén év elején, akkor még előtte közvetlenül katasztrófavédelmi gyakorlatot tartottak mindenféle érdemi védőfelszerelés és nélkül gyerekekkel ezekben a bányákból kvázi beásták őket a területre.
0: Igen, ez elég félelmetes, de hogy és abszolút felelőtlen. Említetted, hogy ugye most januárban, amikor bezárták ezeket a bányákat, akkor a Greenpeace mért ott. Tehát, hogy de hogy ugye sokkal régebbre visszavezet, hogy felmerült, hogy ezekkel a kőzet vagy zuzalékkal, hogy probléma lehet. Kérlek, erről is, hogy mesélj egy kicsit.
3: Hello, sziasztok!
0: Igen,
3: most,
0: igen.
3: Most megint egy pillanatra elvesztettelek titeket, de hogy valóban a Greenpeace akkor kezdett el ezen a területen vizsgálódni, miután bezáratták a bányákat, és kiderült, gyanús volt, hogy itt, hogy ebből a termék hova kerülhetett, és akkor volt, hogy az osztrák kollégáink körbenéztek először Burgenlandban, ahol számos helyen azonosították, például gyorsétterem, játszóterén, meg ilyesmi helyeken ezt az aszbesztet szennyezett kőzetet, illetve akkor egy bozsóki parkolóban határ mellett találták meg szintén ezt az anyagot, amiről értesítettek minket, mi ezt pedig azonnal bejelentettük a Vasvár megyei kormányhivatalnak, jelezve, hogy itt ebből az aszbesztből nagy mennyiségű kerülhetett Magyarországra, és hát azt láttuk, hogy egy nagyon alapos, jó vizsgálat volt, azóta azt mi ezt ugye a sajtóban is megjelentettük, és aztán magánszemélyek elkezdték bejelenteni nekünk is, meg a hatóságoknak is, és itt a hatóságok voltak nyilván a fontosabbak, hogy szerintük náluk is jelen van ez az aszbeszt tartalmú kőzet, és hát ennek lett az a következménye, eredménye, hogy feltárták ezt a nagyon jelentős szombathelyi szennyezést, és hát ugye miután ezt a szombathelyi szennyezést feltárták, ami gyakorlatilag egy egész szombathelyi városnegyedet érintett, ami és illetve több parkolót, meg több egyéb helyszínt, ezután nagyon lelkiismeretesen, ténylegesen elkezdtek egész nyugati ország részben fölmérni, hogy még milyen helyszínek vannak, milyen helyeken jelenik meg ez az aszbeszt, és hát avóta sajnos szinte pár naponta újabb települést azonosítanak, amelyet érint az ügy, Zalaegerszeg nagy részét, Kőszeget, Sopronban először ugye, mikor mi a kollégáik mondták, hogy nekik nagyon gyanús, hogy ott is ez az anyag van, akkor a polgármester azt mondta, hogy de hát ők megnézték, és magyar cégektől vette mindenki a közvetet, és hát avóta most már Sopronban is, ha jól tudom, 18 helyszínt avonosítottak, ahol van aszbeszt utcarészeket, parkolókat, egyebeket, de hát ez a szám ez azóta meg talán nőtt is, mert a magyar cégek forgalmazták sajnos tovább az osztrák aszbesztest, kőzetet, és hát sajnos kiderült, hogy még mind a mai napig előfordulhat, hogy jön be ez az anyag, és úgy jön be, hogy sokszor másnak van címkézve, például az ausztriai Rohonci bányádból származónak címkézik a kőzetet, ahol amúgy nincs ott az anyag, és miközben valószínűleg nyilvánvalóan nem onnan származik maga az a termék.
2: Hogyha valaki esetleg nem látta volna, szerintem fantasztikus az a film, ami készült egy ilyen fél órás könyvben ezzel kapcsolatosan, hogy mondjuk ezt úgy kell elképzelni, ugye a Szombathelyét, hogy ez az észak nyugati végében van Szombathelynek, Olad nevezetű városrész, és ugye ott gyakorlatilag az utakat készítették ebből, tehát amin a kocsik jártak, és ugye valaki mondjuk ismeri ezt a felszólt köves utat, hát az porzik gyakorlatilag az eső után, két óráig nem, és utána pedig egész évben folyamatosan. És ugye az volt a javaslat, hogy alapvetően amíg ennek a cseréje nem történik meg, addig mindenképpen alacsony sebességen kell közlekedni, hogy minél kevesebb port verjenek fel az emberek.
3: Ez azt tenném hozzá, hogy ahol máskor, hogyha találnak ilyen aszbeszt-szennyezést, akkor azokat a területeket hermetikusan lezárják, letakarják a felületet, a környékére nem megy senki, és negatív nyomás alatt tartják. És ilyen helyzet, hogy úgy mondjam, még a világon nem volt. Tehát, vagy volt, de akkor ilyen elhagyatott távoli utakon. De ilyen, hogy ennyire város belsejében ilyen sok embert érintve legyen, nem volt, és ezért van az, hogy hát sajnos azt látom, hogy kapkodnak picit a döntéshozók. Az, hogy Szombathelyen elkezdték aszfalttal lefedni, illetve ott is elkezdték ilyen kalcium-magnézium sóval kezelni a területet, meg talán Sopronban is ezt csinálják. Ez talán azt is lehetne mondani, hogy ez egy ilyen kicsit egy emberkísérlet, mert hát olyan dolgokat csinálnak, ami működött és működik egy lezárt ipari területe vagy egy épület belsejében, de hát egyáltalán nem látszik garantálhatónak, hogy ez egy városi környezetben működőképes lenne. Egyébként őszintén bevallom, nagyon szakmailag pontatlan dolgot kommunikáltuk, egyszerűen azért, mert szakértőkkel konzultálva azokat a gyakorlatokat emlegettük, hogy mit kell tenni, amit az lesz mentesítéskor mondunk, hogy kell tenni, ami nyilván egy egész más típusú környezet és egész más típusú állapot, mint hogy gyakorlatilag az utcákon itt hosszan, kilométerek hosszan van itt az, de ahol próbáltuk mindenhol pontosítani, mindenhol próbáljuk mondani, hogy a legfontosabb, hogy ne bolygassa senki, ne csináljon vele semmit, mert akkor, hogyha bolygatja, akkor jut ki sok szennyevés. De például az is, hogy elkezdték lajtos kocsiról locsolni ezeket az utakat, az lehet, hogy a végén többet ártott, mint használt, mert rövid távon ugye lehet, hogy kevesebb porlódott ki, bár mondjuk, hogyha nagy nyomással locsoljuk ezt az aszbesztes felületet, akkor pont a levegőbe kerül a nagyobb nyomású víztől egy csomó aszbesztszál. Az aszbeszt maga ugye nem tízesedik jól, tehát taszítja a vizet. Igazából itt a poros réteg, ami lenn marad, meg a párás levegőben, ami lenn marad, tehát most már nagyon szigorúan próbáljuk mondani az önkormányzatoknak, lakosoknak, mindenkinek, hogy csak egy ilyen permetező, párásító nedvesítést csináljanak. És az, hogy bármilyen kezelőanyagot szabadna tenni, már ez is egy megkérdőjelezhető dolog. Pont azért, mert hogy sokszor mondjuk ilyen olajos permettel szokták egybetartja az besztet. Ez azért nem jó, mert hallottuk olyat, hogy lakosok elkezdték ész nélkül étolajjal locsolni, amivel nyilván a saját kutyukat, meg a környezetüket is, is megmérgezik, illetve nehézé teszik, hogy eleve hogy tegyük le, hol teszik le később ezt a hulladékot. Nagy nyomású vízzel elkezdték locsolni, amitől szétfolyt az besztes ilyen por a kertbe. Az azt jelenti, hogy még nagyobb területen kell aztán utána mentesíteni, vagy még nagyobb területről szállhat fel az aszbeszt por. Ez az aszfaltos lefedés is azért, amit csináltak Szombathelyen, azt gondolom, hogy hogy nyilván a legfontosabb a lakosok védelme, nyilván a legfontosabb az emberek védelme, hogy ne legyen kiporzás, és elképesztő borzasztó, hogy évek óta ilyen határértékek több százszorosába kellett élni, ugye akár a határérték majdnem háromszorosát is mért.
0: Hogy ez mit jelent egészségügyileg? Tehát itt most ugye több százezer ember érintett, most csak hogyha Magyarországot, vagy Nyugat-Magyarországot nézzük. Ennek, tehát az aszbeszt miért káros, és ez a fajta ilyen mennyiségű szennyezés mellett milyen egészségi hatásai lehetnek?
3: Igen, például mindjárt látják, csak hadd mondjam mellé két mondatban, hogy miért gondolom, hogy az aszfaltozás nem jó, hogy azt ne javasoljuk senkinek, mert az út alatt közművek futottak, illetve hát nyilván, hogy egy út oda később csatorna bekötés lesz, a csőtörés van, föl fogják az egészet törni, optikai kábelt fektetnek, kátyusodik, betörik, és akkor az egész területet, mint egy aszbesztmentesítési terület kell kezelni, úgy kell hozzányúlni, ami teljesen, hogy mondjam, nagyon megnehezíti nyilván bármilyen további használatát ennek az útnak, illetve hát a végén mégis csak háromszor annyi veszélyes hulladékot kell elszállítani a területről, hogy az egész összetöredezik. Tehát ilyen szempontból nem biztos, hogy jó rövid távon, hogyha lefedik. És mi a baj az aszbeszttel? Ugye az aszbeszt az egy természetes ásvány, az jelen van, bizonyos közetekben lehet tudni az Alpokalja egyes területein, de Szlovákia egyes területein is, ez természetes alkotója a köveknek, és amíg ott van a föld alatt, addig nincs sok gond vele, mint ahogy nincs gond a föld alatt mondjuk a ásványban az ólommal, a higannyal, meg még jobb, amúgy nagyon problémás, káros anyaggal. Viszont az aszbeszt az mikor jelent gondot, az nem egy kémiai forma, az egy fizikai forma, ez egy ilyen, azt jelenti, hogy az ásvány különböző okokból ilyen szálas, hosszú, vékony szálakba rendeződve van jelen, és ez az aszbeszt szál, hogyha levegőbe kerül, akkor jelent nagyon nagy gondot, mert bejutva a légutakba, a tüdőkbe, egyszerűen beakad, beszúródik, és ott okoz közép vagy hosszú távon daganatos megbetegedéseket, elváltozásokat, és ezért az a legfontosabb cél, hogy az aszbeszt ne kerülhessen a levegőbe, és ez az, amit most próbálnak elintézni, például úgy, hogy lefedik, például úgy, hogy nedvesítik, és például úgy, hogy ráraknak ilyen tapadást segítő anyagokat, például ezt a kálciumkloridot, magnéziumkloridot, amitől az egész így megcsomósodik. Csak bizonyos szakértők azt mondják, meg arra is van sajnos adat, hogy ez összegyűjti az aszbesztet, ragacsossá tehet, és pont emiatt ragadhat rá az emberek cipőjére, autókerekére, és lesz még jobban széthordva, illetve behordva a lakásokba. Ez az aszbeszt, tehát ezek a technológiákkal nagyon-nagyon óvatosan és nagyon-nagyon-nagyon nagy szakmai körültekintések kéne járni. Én azt gondolom, hogy ott szabadna jobb eséllyel használni ezeket a megkötőanyagokat, hogy olyan területek vannak, amiket le tudunk zárni, hogy garantáltan nem lép le senki, addig el nem lesz szállítva onnan ez az aszbesztes közúzalék, és ott használnak ezeket a csomósítás mentő anyagokat, és nem ott, ahol rá fogunk lépni. Illetve még külön érdekes egyébként a locsolásnál, hogy az, hogy ilyen nagy lajtos kocsikkal rámennek a területre és úgy locsolják, ezzel ugye kicsit szétnyomják az utat, még jobban széttöredezik a közlet, és ebből még könnyebben kijut tudnak jutni, miatt az aszbeszt szállak belőle.
2: És akkor mi a megoldás? Mert ugye volt ez, hogy akkor ráhordani egy újabb réteget, mondjuk egy aszfalt réteget, viszont ugye akkor, hogyha ott bármit javítani kell, akkor ugye abban az esetben megint fel kell törni, és ugyanúgy jön a fertőzés. Tehát ugye van, gondolom, egy ilyen rövid távú az, hogy hogyan tudnak védekezni az emberek. Ugye ez általában, gondolom, ez a maszk. Viszont mi a hosszú távú megoldás?
3: Hosszú távú megoldás, egyetlen egy van, lakóvezetből el kell távolítani az aszbesztet. A lefedéssel ugye nagyon sokszor az a gond, hogyha profil lefedjük úgy, hogy tényleg ne olyan területen, ahol nem fognak járni autók rajta, mert nyilván egy vékony aszfalt vagy bitumen réteg, az igen hamar szét fog töredezni, kátyúsodni fog, és ugyanúgy kiült belőle az azbest, mint korábban, lehet, hogy kisebb koncentrációban, de semmiképp nem egy elfogadható állapot lesz, ki kell táblázni x méterenként, vagy azbestes terület, ahol nyilván senki nem szívesen venne mondjuk egy lakást. Tehát én nem gondolom azt, hogy nem távolítjuk el, az egy normális jó megoldás lenne. A lefedésnél, amit azt gondolom, hogy egy elképzelhető lefedés lehet, az nyilván az, hogy ha valaki van egy saját kocsi bejárója, amit el tud intézni, hogy nem fog használni a jövőben, arra nyilván megoldást nyújthat, hogyha lefedi mondjuk egy ponyvával, rögzíti és vigyáz rá, hogy ne, amíg el nem lesz szállítva, addig ne férjen hozzá senki sehogy semmit. Utakat, amit mondjuk nincs igazán használva, vagy csak gyalogos forgalomban van használva, vagy lehet esetleg valami geotextilt lerakni, és arra rárakni egy, mit tudom én, 8-10 cm réteg nem azbesztes követ, és akkor ezt el lehet később hordani róla, és a későbbiekben az azbesztet és a szennyevet geotextilt azt el lehet szállítani. Viszont, hogyha úgy fedjük le, hogy összekeveredik valami anyaggal, akkor több gond lesz. Egyrészt megnő az anyag, ami szennyevet és amit el kell távolítani. Kettő, hogy sokkal nehezebb hova letenni, hiszen nyilván az azbestet meg van szabva, hogy hova lehet letenni, milyen hulladéklerakókba és hogy. Viszont egy ilyen össze-vissza szennyevet anyagot, ami mondjuk valami lekötőanyaggal van, egyebekkel van, annak már gyakorlatilag fizikailag, szabályozásilag nehezebb lesz az elszállítása. Tehát én azt gondolom, hogy itt egy kormányzati program kell minden hamarabb, lesz is egyébként erről egy kormányzati, volt egy kormánydöntés, hogy lesz egy ilyen kormányzati egyeztetés erről, de azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy tényleg egy központi támogatás vagy központi költségvetésből kezdjék elintézni, hogy legyen minél több területről elszállítva, a lakosoknak segítsenek, hogy ne ők maguk kezdjék el pakolni, mert ez nagyon fontos. Az emberek ész nélkül elkezdik maguk pakolgatni, azzal óriási kiporzást okoznak, amivel magukat, hogy mondjam, idézőjelesen a saját sírjukat áshatják meg, hogyha most ijegységből hirtelen az egészet felpakolják, hiszen akkor juthat nagyon sok azbeszáll a levegőből, az egészet elkezdjük mozgatni, pakolni.
2: Igen, nekem pont ez lett volna különben a kérdésem, hogy mondjuk, főleg, hogyha mondjuk Oradot nézünk, ugye, ahogy mondtam, ugye ez az északnyugati részén van Szombathelynek, tehát hogyha ott gyakorlatilag ott megbolygatnak valamit, nem tudom, hogy éppen Szombathelyen lokálisan mi az uralkodó széljárás, de hát az nagy valószínűség szerint ugye az Szombathelyre viszi be a port, hogy egyáltalán hogy lehet ennek nekiállni, mennyire kell mondjuk arra az időre, amíg mondjuk ezeket az utakat utakról elviszik ezeket a köveket, addig mennyire tudnak ott élni egyáltalán, hiszen akár ugye folyamatosan, ha járnak az utcán, is már viszik be saját maguknak a saját lakásukba az azbesztet.
3: Hát hogy mondjam, én azt gondolom, hogy nagyon óvatosnak kell lenni a helyieknek már most, hogy lehetőleg maszkba járjanak, lehetőleg nagyon-nagyon figyeljenek arra, hogy ne vigyék be a saját cipőjükön, a saját lábukon a szennyevést a lakásukon. Semmiképp ne hagyják, hogy a gyerekek ezeken a helyszíneken játszanak, nyuszi motorozzanak, biciklizzenek. Sajnos az a baj, hogy a gyerekeket sokkal jobban érhette ez a szennyezés, hiszen sokkal közelebb vannak ahhoz a zónához, ahol ott van ez az anyag, ahol kiporzik. Tehát nagyon nagy a gond. Én azt gondolom, hogy meg kéne fontolni, hogy erre egy jó cselekvési tervet csinálnak, hogy az elszállítás idején ne, hogy tudják kiküszöbölni azt, hogy a helyeket ne érje szennyevés, vagy figyelmeztetni őket, vagy hogy elmenjenek. Nyilván egy csomó azbest por fog itt szállni a területen, eddig is sajnos nagyon sok szállt. Hát én, hogy mondjam, őszintén szólva, nagyon nem örülnék, hogyha ott kellene nevelni a gyermekemet egy ilyen helyen, amiről kiderül ez. Elképesztő és felfoghatatlan szerintem az osztrák bányáknak és a hatóságoknak a felelőssége, akik ezt hagyták, hogy kiderüljön. Ugye tudjuk, hogy 2011 óta tudják a hatóságok, hogy a terület szennyezett azbesztel, és mégsem lesz semmilyen érdemes lépést. mi erről rengeteg dokumentációt átadtunk a szombathelyi polgármesteri hivatalnak, illetve a magyar hatóságoknak, pont azért, hogy azt gondoljuk, hogy itt nagyon-nagyon-nagyon komoly kártérítést kell az osztrákokkal szembe érvényesíteni. Ugye el is hangzott, hogy Magyar Péter megy Ausztriába, hogy téma lesz ez az ügy, tehát, hogy mondjam, várhatóan ezzel legmagasabb szinten fognak foglalkozni. Hát, hogy mondjam...
2: Igen. Nekem az lenne még így gyorsan az, hogy az osztrák Greenpeace-nek a szakértője azt mondta, hogy ez gyakorlatilag az osztrák második köztársaságnak a legdurvább botránya, az, hogy ilyen megtörténhetett, és én tényleg nem emlékszem rá, talán mondjuk azt hiszem 20-30 évvel ezelőtt volt, amikor volt egy ilyen bőrgyár, amelyik a Rábát szennyezte, hogyha jól emlékszem.
3: Tessék? Talán azt mondom, hogy szinte nevetséges elhanyagolható.
2: De hogy ez hogy történhet meg Ausztriában? Tehát van egy képünk Ausztriáról, amelyiknél oké, és látjuk azt, hogy mindegy, de hogy ez valahogy így nem fér bele.
0: Hát azért ott is van korrupció, meg egyébként egészen érdekes volt a bányáknak az érvelése azzal kapcsolatban, hogy ez egy természetes módon került a kőzetbe, és
2: senki nem mondta azt, hogy gonosz emberek oda mentek, és injekcióval, vagy kislapáttal szórták el, tehát hogy...
0: Abszolút, tehát hogy...
3: Van a uniós RICS rendelet, ami kategorikusan mondja, hogy nem lehet azbeszt termékben, nem lehet.
0: Igen, ugye ők azt mondták, hogy nem termék.
3: Akkor is, nem ők rakják bele, és azt akarom mondani, hogy azért ez, hogy mondjam, ők tudták, hogy van benne azbeszt, és az, hogyha valaki tudja, hogy van azbeszt benne, és ennek ellenére forgalmazza, ott szerintem elképesztő komoly felelőssége van. Tehát, hogy az osztrák nézőmegyéket kiadott már egy közleményt arról, hogy ez teljességgel szabálytalan. Én azt gondolom, hogy ezt nem szabadna tolerálni és elfogadni, és én nem értem, hogy itt egyszerűen... Nyilván megjelentek ilyen olyan osztrák sajtóhírek is, hogy elképzelhető, hogy amikor mintát vettek a területről, akkor mit ad Isten, mindig sikerült olyan mintát adni és venni, amiben pont nem volt semmi azbesztes részszer. Úgy néz ki, hogy a kőzetnek ugye a különböző rétegei, egyikben van azbeszt, a következőben nincsen, de... Azt gondolom, hogy semmiképp nem tolerálható az álláspont, hogy itt az azbeszt, hogy mondjam, bármilyen módon is jogos, hogy benne volt, és elfogadható, hogy benne legyen. Én azt gondolom, hogy tényleg ez egy tudatos félreértelmezés a szabályoknak. Lehet tudni, hogy sokkal olcsóbb volt ez a kőzet. Látszik, hogy még mindig próbálják eladni és megszabadulni tőle és Magyarországra hozni. Tehát azt gondolom, hogy itt azért itt nagyon sok, hogy mondjam, egyértelmű felelősséget meg kell állítani. Nem véletlenül, hogy itt büntető feljelentést vannak, és nagyon remélem, hogy ennek lesz érdemi kivizsgálása, mert hát, hogy mondjam, ez tényleg elfogadhatatlan, hogy évtizedek óta gyakorlatilag mérgezi Burgerland és Nyugat-Magyarország lakosságát ezzel.
2: Tehát ugye ez igazából azt lehet tudni, hogy ugye ezt Magyarországra adták el, Ausztriában azt lehet-e tudni az, hogy hol és mennyit használtak föl belőle, illetve esetleg, azt ugye az elején említetted, hogy van valami játszótér, de hogy más országokba került-e?
3: Hát Magyarországon hivatalosan 300 helyszín van. Én a laboroktól azt hallom, hogy igazából több ezer helyszínre vonosítottak már, mert rengeteg magánember küldi be a kőzetét, és hát sajnos az derül ki, hogy ezért ez viszonylag szemmel is fölismerhető, hogy melyik kőzetben van nagy eséllyel azbeszt, és hát sajnos az derül ki, hogy a beküldött mintáknak azért a döntő többsége sajnos az, ami a problémás, ez az azbesztes, és hát... A osztrák kollégáink vesztése szerint akár 1 millió tonna kikerülhetett a piacra ebből az anyagból, ami azt jelenti, hogy egyelőre a jéghegy csúcsát látjuk sajnos.
0: Igen, hát ugye az osztrák környezetvédők is azt nyilatkozták, hogy a legnagyobb környezeti katasztrófa a második világháború óta, de mit javasolnál, hogyan bizonyosíthatok meg arról, hogy a környezetemben lévő kőzuzalék nem tartalmaz azbesztet, és mit csináljak, hogyha mondjuk kiderül, hogy ez tartalmaz?
3: Hát ugye először is fönt van a mi honlapunkon is, meg a interneten, és ez elég sok képos már, hogy az körülbelül hogy nézett ki. az a legfontosabb, hogy ha gyanúsnak találjuk, akkor küldjük el valamelyik akkreditált laboratóriumba. Fönt van a két labornak a címe a honlapunkon, meg amit ki fogunk adni anyagot ott is. Ezek kb. 35 ezer forint egy ilyen vizsgálat, abból meggyőződhetünk, hogy az lesz vagy nem. Ha kiderül, hogy az van akár a környezetünkben, akár a saját kertünkön, mert mondjuk onnan hoztunk be ilyen közvetet, akkor próbáljuk először is ne bolygatni, hogy ne forrózódjon jobban fel. Esetleg, ha mindenképp próbáljuk ne használni, tehát ne rálépni, ne menni rajta kocsival, stb. Majd a következő lépés az az, hogy esetleg próbáljuk pervetetéssel nedvesíteni, de ne úgy, hogy szétfolyjon, meg ne úgy, hogy alámosodjon, csak úgy, hogy ne szálljon róla a por. Illetve ha tudjuk, akkor esetleg terítjük le valamilyen ponyvával, ami nem tudunk gondoskodni a hivatalos szakszerű elszállításáról.
0: Ugyancsak meg...
3: Mindenképp jelentik a hatóságoknak.
0: Értem.
3: Ami jelentősebb a kormányhivatal környezetvédelmi főosztálya. És hát azért alapvetően azért eddig döntően úgy tűnik, hogy a három nyugat-dunántúli megye, amelyek alapvetően érintettek be. Tehát hogyha ha azért, hogy mondjam, a felső Tisza vidékéről azért ne küldözgessük be, vagy hogy mondjam, ha csak nem tudjuk, hogy pont valaki ettől a négy osztrák bányából szállított az anyagot, akkor azért nem biztos, hogy érdemes egy fehér közvetet oda küldeni. Azért ez inkább egy ilyen kékes, szürkés, esetleg zöldes, foltos közvet. Tehát azért ez egy viszonylag, hogy mondjam, jól azonosítható termék, vagy közvet, ami az azbesztet tartalmazza. Kövessétek a honlapukat. Már most van egy ilyen kimittult, kisokos kérdések-válaszok, amit most várhatóan a napokban nagyon jelentősen fogunk bővíteni más szakmai szervezetekkel közösen összerakva.
0: Tehát a Greenpeace-nek a weboldalán megtaláljátok.
3: A környezeti gyártók és szolgáltatók oldalán is van egy részletes anyag.
0: Jó. Az osztrák Greenpeace szerint példát kéne venni Magyarországtól az aszbeszt szennyezés kezelésében. Hát ez is ritkán hangzik el, hogy példát kell venni rólunk, de akkor íme itt van. Melyek ezek az intézkedések, és a Greenpeace mit gondol, milyen további intézkedések kellenének a szennyezés kezelésével kapcsolatosan, és a jövőbeli szennyezések megelőzése szempontjából?
3: Azt látjuk, hogy osztrákok egy ideig próbálták egy kicsit, hogy mondjam, eltagadni ezt a problémát, hiába volt bejelentések, hiába voltak bemutatások, elkezdték a mérési módszert kritizálni, ami teljesen abszurdum volt. Ezt egyébként a KSZ Jensznek a igazgatója a Litkai Gergőnél készült zöldválaszos podcastban, ahol együtt voltunk még hétfőn, nagyon jól elmagyarázza, hogy azt kezdik el vitatni, hogy hát a Greenpeace-esek nem is szúrópróbaszerűen mérték, hanem a gyanús köveket vették föl, és azokat mérték be, és az nem is számít, hogy abban van azbeszt, ez nem igaz. Az a szabály, hogy nem lehet azbeszt egy termékben, nem arról van szó, hogy azt látjuk, hogy vannak benne olyan kövek, amik azbeszt gyanúsak, és azok, akkor ez attól kezdve szabálytalan, teljesen mindegy, hogy hány darab követ és honnan vettünk föl. És hát attól kezdve, hogy a levegőben a határérleteknek a nagyon sokszorosát mérték az összes ilyen helyszínen, még nyilvánvalóbb, hogy ez nem is kérdőjelezhető meg ez a probléma sajnos. Tehát az, hogy a problémát elkezdjük megkérdőjelezni, az szerintem egészen nevetséges, és az osztrák bányáknak szerintem ez szégyelhetik magukat, hogy ennyire nem tudnak, miután csaltak, még ennyire nem tudnak felelősséget. Nem csaltak, miután szándékosan megtévesztették, hogy mondjam, megmérgezték az embereket, nem vállalnak felelősséget. Tehát a legfontosabb jelenleg most, hogy minél jobban feltérképezzük. Rengeteg mérés kéne, és ezt kéne szerintem központilag államilag segíteni, támogatni. Minél jobb lenne, hogy ezt a rengeteg mérés eredményt legjobban térképre raknák. Ausztriában Greenpeace próbálkozik azon, hogy térképre rakja. Az a baj, hogy rengeteg magánember mérette be a saját azbesztjét. Nagyon fontos lenne, hogy ez legalább a hatóságokhoz eljusson, mert nyilván lehet, hogy sokan nem akarják, hogy lássák, hogy ők érintettek, de hát ez sajnos ez annál komolyabb dolog. Itt nem lehet, hogy mondjam, gyorsan beszórni a kis erdőbe, hogy megszabaduljunk tőle. Itt meg kéne szervezni minden hamarabb, hogy egy kormányzati intézkedés legyen, arra, hogy minél hamarabb, minél jobban, minél hatékonyabban elszállítsák ezt az egészet. Egyébként csak visszatérve a műsor legelejére, amikor említettétek, hogy miért április 15-én mutattuk be mi a mérési eredményeinket. Hát mi április 13-án a választások után egy nappal kaptuk meg a Gödi méréseinket, úgyhogy elég nehéz lett volna a választások után ezt bemutatni. Ez képest az aszbeszt szennyezést, azt mi januárban jelentettük be a magyar hatóságokhoz. Ők olyan április 8-án körül készültek el azt a jelentéssel, amit ők április 13-án mutattak be. Tehát, hogy volt itt másügy is, ami szintén a választások után derült ki, mint ahogy az, hogy a mészáros cégek, egyik mészáros hulladékos cégnél elképesztő sok káros rákkeltő szennyezést mutattunk ki mellette a patakba. Ezt is csak a választások után tudtuk bemutatni, pedig április elején mértük ki.
0: És azzal kapcsolatban van valami, mészáros céggel kapcsolatos mérésetekkel kapcsolatban történt valami?
2: Ez a vértes hát volt, ugye?
3: Úgy tudom, hogy azóta elkezdett intézkedni, utána járni, utána menni. Most már nagyon szerencsére ebben az új világban sokkal normálisabb és rendesebb válaszokat kapunk a hatóságoktól, mint azt korábban megszoktuk. Bár nyilván a hatóság emberek, én úgy tudom, korábban is próbáltak nekünk rendesen válaszolni, csak ezek a rendes válaszok sajnos korábban elakadtak.
0: Még említetted, hogy új világban, akkor erre vonatkozna az utolsó kérdésünk, vagy kérdésem hozzád, hogy látod a környezetvédelemnek az ügye, a mondjuk kormányváltást követően, hogy alakul, milyen elvárásaid vannak, és milyen tendenciákat látsz?
3: Hát, hogy mondjam, nem irigylem az új kormány, mert egy soha nem látott asszályhelyzetbe, és egy soha nem látott ilyen területi egészségügyi krízisbe kellett belecsöppenniük. Úgyhogy hát láthatóan most prioritások ezek a környezetvédelmi kérdések. Sajnos, hogy mondjam, bárcsak ne ezzel kellene foglalkozniuk. Ami szerintem jó jel, hogy láthatóan nagyon komolyan veszik, próbálnak lépni, próbálnak intézkedni. Nagyon reméljük, hogy ez így marad. Nagyon kitűnő szakembereket neveztek meg eddig, akik a környezetvédelem ügyén fognak foglalkozni, tehát azt látom, hogy egyelőre megnevezett államtitkárok helyettes államtitkároknak ez egy elég komoly szakmai múltja van, úgyhogy nagyon reméljük, hogy Gajdos miniszter úr, illetve az új miniszter, egyéb többi illetékes minisztérium vezetésével tudják menedzselni ezt az ügyet. Hát most szomorúan mondanám, hogy nem lennék a helyükben. Tehát, hogy ez egy elképesztő, ez az ügy egy elképesztően nyomasztó és szomorú ügy, mert sajnos tényleg sok áldozata lesz, és nagyon-nagyon-nagyon drasztikus lépésekre kell. És hát gondolom, nem ez a volt a vágya az új kormányzatnak, hogy egyből Ausztriára mutogasson, de hát is sajnos nem hiszem, hogy lesz más megoldás.
0: Simon Gergely, a Greenpeace vegyi anyag szakértőjével beszélgettünk a nyugat-magyarországi aszbeszennyezésről. Nagyon szépen köszi, hogy itt voltál velünk.
2: És nagyon köszönjük a munkátokat, mert ezek eszméletlen fontosak, hogy ezekről minél többet megtudjunk, hogy nagyon köszönjük.
0: Abszolút.
3: Mi is köszönjük, hogy hangot adtok ennek, és hát reménykedjünk, hogy lesz mielőbb itt valami megoldás, mert ez, hát hogy mondjam, sok évtizede dolgozom ezen a területen, de ilyen nyomasztó, elkeserítő ügyel, még nem tudom, hogy találkoztam el.
0: Hát ez nem a legvidámabb fejlemény, de mindenféleképpen be fogunk még erről számolni. Nagyon szépen köszi, hogy a tilos rendelkezésére álltál.
3: Oké. Jó munkát nektek, sziasztok!
0: Köszi, ciao, szia! Ezzel mindenféleképpen, ezzel az aszbeszt szennyezéssel fogunk még foglalkozni. Most tényleg óránként jönnek új hírek ki ezzel kapcsolatban. Úgyhogy akkor ez volt mára az erőmű, és két hét múlva újra találkozhatunk itt a Tiloson. Addig is hallgassátok a Tilost.
2: Most pedig átkapcsolunk a zeneiben, ahol papa megígérte, hogy az utolsó fél órát a rövid interjú miatt már ő fog zenélni nekünk, úgyhogy utána pedig Szappan Opera.
0: Sziasztok!
2: Hello, hello!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Az erdei biomasszával fűtött erőműveket hazánkban is támogatták és zöldekként népszerűsítették őket. A Princeton Egyetem kutatóinak modellszámításai szerint ezek korántsem zéró kibocsátású energiaforrások. A legjobbnak tartott módszer is csak elvben karbonsemleges. Ekkor az erőműben fa, növényi hulladék vagy trágya elégetésekor keletkező széndioxidot utóégés leválasztással visszanyerik, cseppfolyósítás után elszállítják, majd a felszín alatt tárolják, így a vegetáció által elnyelt üvegházgáz nem kerül a légkörbe. Csak hogy jelentős mennyiség már korábban odajut, egy csekély hatékonyságú energiaforrások pedig kétszer szennyezőbbek a fosszilisoknál. További aggályokat vetnek föl a biomassa ültetvények is, olvastuk a Cubiton. Az Atemboronculus tau egy Chilében honos parazitadarázs. Mindössze 3,5 milliméteresre nő meg. Petéit főként más ízelt lábúak testébe rakja, a kikelő lárvák életciklusuk kezdetén a gazdaállatból táplálkoznak. David Attenborough sorozata az Élet a Földön ismertette meg velem a rendszertant, miatta határoztam el, hogy egyszer taxonómus leszek. Nyilatkozta Dr. Gavin Broad, rovartudós. Az ő vezetésével készült tanulmány egy a londoni Természettudományi Múzeumban őrzött példány alapján írja le az élősködő darazsat. Ezáltal nem csak új fajrendszertani nevét vezeti be, hanem új nemzetségét is, hiszen a most 100 éves természetfilmes tiszteletére adott Attenboronculus ezt jelöli. Írta meg a 24.hu. Az Internet Matters felmérte, hatékony-e a tavaly júliusi a gyermekek online biztonságát védő, a felnőtt tartalmak hozzáférését életkori szűréshez kötő brit törvény. Több mint 9-16 éves gyereket és szüleiket kérdezték meg. Zömük úgy tapasztalta, könnyű becsapni a játékoldalak, közösségi média platformok és egyéb szolgáltatások képalapú ellenőrzését. Más személyek, akár videójáték karakterek arcát mutatva a kamerának, vagy szemceruzával bajuszt rajzolni. Egyes korlátok VPN-nel leküzdhetők. Másszor elég hamis adatokat megadni, és a feltöltendő okmány is lehet valaki másé. A gyerekek megosztják egymás között a módszereket. Néha az adott oldalkor határosítását vitató szülő segít belépni. Számolt be a Euronews.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Szép jó napot kívánok, ez itt a Tilos Rádióban a Szappanopera helyett, Szegedi Lacca és egy vendég, meg a Szappanoperátor az egyik mikrofonnál, tietek a szó.
1: Szeretettel köszöntelek a stúdióban Attila, Zsikla Attila vendégünk, a GBME Egyetemi Melegkör egyik szervezője, immár 4-500 éve, és azért fölbukkansz a szimpózión eseményeknek szervezéseként háttértáján is. És most egy harmadik témakörben vagy a vendégünk, ugyanis a LMBT történeti hónap keretében egy nagyon párját ritkító és igen gazdag kultúrtörténeti előadást hoztál össze, Pénis Simó, a pénisz dicsőséges menetelése művészettörténeti utazási képekkel és történetekkel. Ez sajnos már lezajlott, ezen nem tud senki részt venni. Miért nem kell kitennünk a 18-as karikát?
0: És sziasztok. Mielőtt még erre válaszolsz, a GBME mozaik szót old föl, mert hogy egy csomó minden lehetséges ilyenkor, hogy az ember arra
1: főleg,
0: gondol,
1: hogy... Pénisz Simó az előadás címe.
2: Akkor sziasztok, és üdvözlöm a hallgatókat. Nagyon köszönöm a meghívást, és hatalmas megtiszteltetés itt lenni veletek. Nekem ez a beszélgetés most személyesen is nagyon nagy fontosságú, egy kör lesz bezárulása, mert amikor én 2000-ben még kezdő melegként az első mások újságot kezembe fogtam, akkor találtam benne egy hirdetést, hogy van ez az örönzonos rádió műsor a Petőfén havonta egyszer hétfőnként, és
1: jó,
2: akkor úgymond Pálfi Balázs kez alatt nőttem fel, és ott volt az információ szegénységben egy sziget, ahol mindig kaptam információkat, úgyhogy nagyon szépen köszönöm.
0: Régen volt elmúlt.
2: Régen volt,
1: köszönöm szépen. Hasonlóan, csak én öregebb vagyok, mint te. Meg hát a mások újság is, ugye, az egyik.
2: Igen, igen, és emlékszem még Gordon Agátára, és nagyon jó műsorokat vedettetek, tehát
0: igen.
2: Szép emlékeim vannak így a fiatal koromból, és akkor térjünk az előadásra is. Igen.
0: Várjál, a GBME.
2: A GBME, bocsánat.
0: Mi a, igen, ez igen. Egy mozaik szó, ami elég sok mindent jelenthet.
2: Azt jelenti, hogy a budapesti meleg egyetemista kör, röviden, mert akkor még a BME mellett alakult ki, és akkor ezért volt a GBME.
0: Igen, ez a Budapesti Műszaki Egyetem melegköre lenne, de hát ez már régen nem csak az.
2: Hivatalosan ők nem fogadták el, sajnos, úgyhogy így a GBME elkezdett külön működni az egyetemtől, és idén volt egy névváltozásunk is, hogy bővültünk, mert ez a meleg név, ez kicsit korlátozott, úgy éreztük, ez üvegplafon, és azért indítottunk egy szavazást a csoporton belül, és végül a budapesti LMBTQ plusz egyetemisták közössége új név nyert, sokkal ami sokkal egyszerűbb, befogadóbb, inkluzívabb, és...
1: De úgyis rövidítve használjátok.
2: Igen, igen, a GBM-t használjuk, mert ez a mi úgymond márkanevünk, igen. És akkor az előadásra térjünk ki, mert Blatzer el is kezdett mondani, hogy a cím ez egész vicces volt, és látszólag meglepő fordulatot vett, egy igazán komoly rendezvény volt. 2026. márciusában az LMBT történeti hónap részeként hirdettük ez a eseményt meg, és egy egészen különleges előadással készültem a Közkincskört könyvtárban, aminek a címe a Pénisz dicsőséges menetelése, művészet történeti utazás, képekkel és történetekkel. Nem kisebb fába vágtam a fejszémet, mint hogy összefoglaljam a fallosz ábrázolásának 8000 éves történetét,
1: az igen,
2: művészeti és történeti szempontból, tehát nem pornográfia volt, és hogy megválaszoljam a kérdést, mit jelent ez a szimbólum az idők számára? Például gondoljunk arra, hogy az ókorban rómaiaknál a pénisz a védelem és a szerencsének volt a jelképe, a görögöknél például a kis szerszám azt jelentette, hogy mennyire okos az ember, tehát az ellensúlyozás, kompenzáció, vagy csak a nagy szerszám például az állati és ösztönöket mutatta például az faunoknál például. Aztán menjünk a középkorra, ahol meg teljesen más jelentést kapott a pénisz és a fallosz, ott a humor és a termékenység tereként nyert helyet. Tehát egész érdekes utat futott be a pénisz, jutott napjainkban, ahol egy kicsit már így szolidárisabb lett.
1: Illetve nagyon kötődik a felnőtt filmes világhoz, a felnőtt magazinokhoz, tehát már beszűkült úgymond a jelentése a szimbólumnak.
2: Igen, igen, nagyon sokat változott.
1: Erről beszéltél, hogy
2: jelentése.
1: Szegényedett végül is a fallosz ábrázolása.
2: Igen, igen, és beszéltem róla, hogy 28 ezer év alatt nem kis utat tett meg, de még eljutott a Holdra is, és fönt van a Hold kompon egy kis pénisz jel, amit felrajzoltak rá. Úgyhogy
1: ez
2: érdekes.
1: Nem egy hivatalos ilyen kultúrüzenet a jövő ufonautáinak, hanem vagy tudatos?
2: Nem.
1: Vagy egy poén az űrhajósok
2: részéről. Ez egy poén volt igazából, és egy művészeti kiállítás 5 darab kisképként került föl, és az egyik a pénisz volt, amit felrajzoltak erre a kis holdkomp lábára, egy kis kerámia lapkára.
1: Az örök életű lesz.
2: Igen, tehát már a holdon is ott van egy pénisz.
0: A Priapos, az nekem ott kezdődött a dolog gyanússá válni, hogy az nem olyan egyszerű. Tehát van egy férfi testszobor, és egy ahhoz képest egy arányaiban hatalmas, egy óriási pénisz.
2: Igen, igen, ez a római korban volt, ami azt jelentette, hogy igazából ő az elrettentés és a kertek védelmezője volt, és ha bemegy valaki lopni, akkor azzal a furkos bottal, ami ott van a lába között, azzal veri el.
0: Igen.
1: Úgyhogy, hát, ez egy olyan szobrocska, aminek meglehetősen nagy a harmadik lába, hogy szépen
2: fogalmazza. Igen, igen, igen, és még az az érdekesség, hogy még a római pénzen is rajta volt, tehát nem szégyelték, mint ahogy
1: a
2: mondtam.
1: A szesterciuszokon?
2: Igen, igen. És Albert falván és az Aquincumi leleteknél is előjön nagyon sok fallikus ábrázolás. Amulettek, pénzek, tehát a magyarországi lelőhely is egész gazdag, az is benne az előadásban.
1: Miért van ez annyira véka, vagy én úgy érzem, mert tanultam történelmet én is, bár ugye csak érettségi szintig, hogy teljesen ki van radírozva, tehát nem láttuk, nem tankönyvekben nem szerepelt, múzeumokban itt-ott az én kis szülőfalum is, ugye Interszizadun újváros, tehát ott is azért van egy római kori leletekből gazdag városi múzeum, de valahogy ugye a szőnyeg alá van ez söpörve, vagy volt.
2: Művészet történetileg nem annyira jelentős, és lehet, hogy ezért inkább a szobrokat, arcképeket,
1: a
2: mozaikokat
1: szoborról minden
2: rakták
1: van. Ilyen
2: előtérbe.
1: Torzó,
2: igen,
1: torzó,
2: igen,
1: az
2: igen.
1: Bezzeg van mindenhol, Vénusz szobor.
2: Igen.
0: Neked ez miért volt fontos? Tehát, hogy az ember vesz egy nagy levegőt, és azt mondja, hogy nem tudom, szerintem te nem művészettörténész vagy, de majdnem.
1: Már most már félig.
2: Nem művészettörténész vagyok, csak szerettem volna bemutatni ennek az ábrázolását, mert amikor jártam múzeumban Máltán, a Tarxian templomoknál, akkor láttam egy olyat, hogy hármas pénisz, egy ilyen talapzati kis szoborként, és ott megfogott ez a történet, hogy mennyi korban hogyan jelent meg, és más volt a jelentése, és most eljutottam a múzeumba a párommal tavaly nyáron, akkor mosolyogtunk, de utána olvastam, és teljesen mélyebb jelentése van a dolgoknak, mint hogy csak mosolyogjunk rajta sokszor.
0: Tehát kifejezetten ismeretterjesztő céllal.
2: Igen, igen.
1: A Itália lazább ezen a téren, mert vetítettél. Tehát először egy dokumentum, nagyon előrevágtatunk, egy dokumentumfilm vetítéssel indítottunk, ami már megérte elzarándokolnunk a közkincskönyvtárba.
0: Jó, te akkor elmentél, és
1: igen,
0: ott voltál.
1: Igen, és itt egy pár mondatot meséltem én a műsorban, amire már egyikül sem emlékszik, egy 4 hete. Tehát ami a lényeg, hogy egy különleges, egy izlandi péniszmúzeumról.
2: Izlandon van a Falological Múzeum.
1: Múzeum,
2: ami biológiai, ami
1: róla.
2: Biológiai múzeum, tehát bemutatja a bálnák péniszét, az elefántok péniszét, és mindenféle emlősök, és volt
1: a legkisebb igen, cickánynak,
2: a hörcsögnek volt a legkisebb a pénisze, viszont a golyóinek a legnagyobbak a testéhez viszonyítva, tehát ott is kicsi felfordulás volt.
1: És érdekes a családtörténet, szerintem erről meséltem, és be fog neked ugrani, Balázs, hogy egy családi vállalkozásról van szó, egy apuka vadult meg, és először a tengeri halászoktól vásárolt bálna cet és egyéb hímtagokat, azokat ő próbálta preparálni különböző módszerekkel, először csak kiszárítás, stb. És konkrétan, hogy 30 alány évig a család nappaliában foglalt ez az egyre gyarapodó gyűjtemény helyet, és a felesége már igencsak ki volt akadva, úgy emlékszem.
2: Igen.
1: És ami az érdekes, hogy a dokumentumfilmben az úrnak a veje, tehát a lányának a férje, a narrátor, mert azt mondta, hogy hát családi alapon rászállt ez a múzeum, most már viszi tovább, talán már el is hunyt a bácsi, hogy nagyon idős volt, és ő hősiesen viszi tovább ezt a családi tradíciót, de már egy talán az a város által is támogatott rendes komoly múzeum épületben.
2: Igen, az ott a múzeum már új helyre költözött, és sokkal nagyobb befogadó területe, és azt hiszem, hogy Izland második leglátogatabb múzeuma.
1: Hát hogy ne, hát ez egy kuriózum abszolút. És talán egy esetben volt, ezt is talán említettem, hogy egy vagy két emberi felajánlás volt, egy 70 valány éves bácsi ajánlotta föl önmagát, majd ha halála utánra a múzeumba
2: igen.
1: Tegyék, és 90 valahány éves koráig élt a bácsi. Tehát lehet, hogy a hosszú élet egy titka, ha felajánljuk.
2: Igen, a múzeum elfogad felajánlásokat is, és ez is benne volt ilyen preparátumban, de viszont rengeteg öntvény van híres emberekről, és például Jimi Hendrixnek is ott van az öntvénye a szerszámáról.
1: Mert volt egy amerikai szobrász, vagy kézőművész hölgy, aki hát nyilván szerető is volt némi
2: jó szorgalomban, igen.
1: Sok férfi, híres férfiú ágyában, és de valami 20 vagy 30 darabos ez a
2: 30 művésznek a összegyűjtötte a lenyomatát, igen. Nem a tenyér lenyomatát, és nem a lábát, hanem a...
1: Úgyhogy ez egy mindenképpen. De ez ugye nem a kultúra, bár végülis egy kicsit a kultúra,
2: a igen, ez a biológiai része volt, igen, része. Hogy nem menjünk el mellett sem.
0: És mennyire volt, bocsánat, így jár az, aki nem megy el egy ilyen előadásra.
1: Hát neked novum, igen.
0: Mennyire volt sikere, tehát hogy hogyan viszonyult a nézőközönség?
2: Nagyon információdús volt, és a közönség azt mondta a végén, hogy le voltak nyűgözve, tehát nem csak az, hogy a magyarországi leleteket látták, mert arra nem is gondoltak, hogy ilyenek vannak például. Például Debrecenben a Déri Múzeumban is ki van állítva egy 6000 éves fallikus cserép, égetett cserép falloszabrocska. És emellett, mint mondtam, hogy volt az Albert falvi és a Aquincumi római leletek, és végén kitéltem arra, hogy hatalmas felhőkarcoló épült nekünk pár éve Moltorony néven, ami egy hatalmas égbe meredő
1: sípszó.
2: Igen, a Moltorony lett.
1: Bizonyos nézőpontból tekintve.
0: Egy sajátos olvasat, igen.
1: Igen, hát modern művészet.
2: De hát, ha felülről nézzük, szinte még a herejét is lehet látni a másik épület, ami mellé van toldva.
1: Még nem láttam a nézetből, gondolom, ilyen drónos felvételeket vissza lehet nézni.
2: Előadásom volt róla kép, igen.
1: Szerinted tudatos lehet tervező részéről valami kis tudatalatti?
0: Teljesen véletlen.
2: Lehet, hogy fricska, nem tudom. Véletlen.
1: És akkor békén is, hogy kinek és mit, mire vonatkozik, mit üzen, az már egy sikamlósabb történet.
2: Igen, és hogy kilátó van a tetején, amit úgy hívnak, hogy mag kilátó véletlenül, amit nem is értek, hogy ez a köznyelvben
1: hát
2: hogyan
1: az
2: ment.
1: Hát az egyik tervezőnek a vezeték neve lehetett ez, igen. A mag szó.
0: Nem tudom, én egyszer fölmentem rá,
1: na,
0: a kedvesemmel. Szétnéztünk a városban.
1: Különleges bizsergést nem éreztél?
0: Hát nem.
1: Jó nagy szél volt, mert meg, marha nekem, magasan van.
0: Nem?
1: Zárt.
0: Zárt. Tehát nem volt vészes a dolog, csak ugye én egy picit tériszonyos
1: hát,
0: vagyok, úgyhogy...
1: Hát a hanyadik szint az 50,
0: sokadik.
1: 40.
0: Mindegy. Szétnéztem, mondtam, jó, akkor majd a következő életemben, amikor már nagyon vágyom rá, akkor biztos elmegyek, de most egyelőre néhány évre elég volt.
1: Attila, te megmásztad már a MOL.
2: Igen, igen, én is voltam fönt már a párommal, igen.
0: Igen, a lift.
2: Naplementért megnéztük szép.
1: Valljár a tériszonyotokról is, mert most itt mindannyian vallunk a tériszonyunkról, úgy látszik. Volt-e tériszonyotok?
2: Ott nem volt tériszonyom, de mondjuk a le kell ugrani a tengerbe egy szikláról, teljesen más érzés, mert itt volt alattam rendes talaj és korlát, tehát és ilyen üvegfal volt kifelé, úgyhogy nem volt.
0: Picit türelmet kérek, vonalban. És hallgató van a vonalban, halló!
3: Sziasztok!
0: Szia!
3: Szervusz, kedves Balázs, meg kedves Laca, és üdvözlöm a kedves vendéget, puszillak.
0: Ének a kedvesek, köszönjük.
3: Nagyon-nagyon jó a műsor, nagyon izgató is. Én vagyok a Meleg Nordinden Cinkotáról, a Cukornád utcából.
0: Értjük.
3: A felhőkarcoló dologhoz hozzá lehet szólni, miről előbb beszéltetek?
0: Hát, hogy benne tetszett? Vagy a térben.
3: Tessék?
0: Benne vagy a térben, tehát lehet, mondd.
3: Na, hát ez fantasztikus, én is néztem a neten a telefonomba, hogy tényleg ilyen égnek meredő felhőkarcoló van, ottól mondtátok, és lehet látni a heréit neki valójában.
0: Hát ha úgy fényképezzük, akkor igen. Igen.
3: Igen. Mert, és görögországi könyvet megvettem, a Panoráma könyvet itt a Erzsébetligi Színházban, illetve kikölcsönöztem, Görögország, ez az úti könyvek, és rengeteg a görögök, én ottan, hogy így mellékesen elmondjam, tehát ott rengeteg falloszos szobrocskát, ott aztán tényleg van bőven a múzeumokban.
0: Igen.
3: Hogy mellékesen meg, igen.
2: És az az érdekessége, az olimpiát, amikor a görögök elkezdték az ókorban, akkor teljesen mesztelenül űzték,
1: igen,
2: tehát ruha nélkül semmi nem volt. És egy darab...
3: Világítottak a jatagánok, meg a vörzacskók, a zsákok, mint a plutónium 270 izotóp, így van.
1: Hát ez nem írták le a korábbi.
2: És még az érdekesség az, hogy sejem zsinort használtak a péniszük elkötésére, hogy a futás közben ne libegjen nagyon.
1: Mezavaró,
3: hogy ne libegjen nagyon a jatagányok, igen, a görögök, és zsinort használtak, igen, persze.
1: És hát ugye az ókori rómaiak is sok mindent elloptak, átvettek az ókori görögöktől a kultúrában.
3: Jó, okay. Na most ennyit szerettem volna, le kell tennem, mert dolgom
0: jó.
3: Van.
0: Oké, okay, köszönjük
3: szépen, hogy örülök, hogy meghallgattatok,
0: köszönöm.
3: És köszönöm, hogy megtudtam interjúvolni.
0: Hello.
3: Sziasztok!
0: 215-3773 a telefonszám.
1: Legyek konosz a DJ-nkkel. Milyen olyan zenéd van, ami passzol a témához?
0: Hát bevallom, szintén erre nem számítottam, úgyhogy egy kis laza Gypsy King...

0: És itt vagyunk, nem Gypsy Kings volt, hanem egy énekes hölgy, de
1: így
0: a
1: van,
0: stílus ugyanaz
1: GM
0: volt.
1: Kano, viszont tényleg jön a Gypsy Kings, mert hogy ha már megírja az ember, rossz gombot nyomtam meg.
0: De,
1: de a
0: egy
1: következő
0: kicsit
1: zene majd ez lesz.
0: Faggatózunk Zsihla Attilával, aki a Pénisszimó című párját ritkító és tényleg ritka kultúrtörténeti előadás szerzője, előadója. Mennyi ideig készültél erre, hiszen ez nem egy két vasárnap estés felkészülés sejtett egy ilyen másfél órás előadás?
2: Hát az alapötlet mondjuk úgy, hogy egy éve pattant ki a fejemből, akkor is a LMBT történeti hónapot szerveztük, és mondtam, hogy kéne egy olyan előadás, ami erről szól, erről a kultúrtörténeti hátteréről, és körülbelül azt mondanám, hogy 3 hónap alatt állt össze az előadás nagy kutató munkával.
0: És merre tudták kutatni? Mert hát nem biztos, hogy ahogy mondtad, hogy régebben egy könyvtárban találtál anyagot, de azért nem egy általában, mondjuk gondolom net volt a fő forrásod. Merre, hogy próbálkoztál?
2: Hát, mint ahogy mondtam, korábban utazásaim alatt, amikor például voltam Görögországban, Tesszalonikiban, akkor is már a múzeumban így fotózgattam, és a legutolsó, amit előbb mondtam, a Máltai Tárxián templomban volt a hármas pénisz, és ezen kívül még a Debreceni Déri Múzeumot emlegettem, ahol a magyar cserépedény kiégetett fallos szobrocska volt, és ezeken túl utána néztem még az interneten különböző oldalakon, és akkor próbáltam könyveket is keresni, de azok nem voltak magyarul elérhetők, hanem inkább angol nyelven ilyen kultúrtörténeti, és akkor azokból szemezgettem ki. Meg amit mondtál, hogy a videók, az meg a YouTube-ról volt, a Phallological Islandi Múzeumról, és a péniszbárokról, amik Itáliában működnek.
0: Így van, és ez a mai napig itt van velünk, a padló mozaikban vannak péniszáblázások, talán a bútorok sarkain, a falakon, és nagyon népszerűek a turisták.
2: Igen, igen, Szicíliában ez még mindig szerencsét hozzászik, és nagyon sok helyen kint van, több bárban is.
0: És senkire semmi problémája nincs ezzel.
2: Nem, ezt a turisták imádják, tehát ez már másról szól, mint régen.
0: Nekem hagyományőrzésről is szól tulajdonképpen.
2: Igen, igen, hát a
0: tovább viszik.
2: A középkori, vagy bocsánat, a római időkben még akkor a szemmelverés ellen védekeztek így.
0: Na, milyen sok
2: a mindent látó szem, igen, ellen, a fallos szobrocska, meg a nyakukban volt az amulett, de most az amulett ugyanúgy ott van, csak már nem hordják, hanem más.
0: Volt egy első munkahelyemen egy éjjeli őr bácsi, aki elég világlátott emberke volt, Jani bácsi, és hát minden most messziről indul, de karcolába elemet cserélt, óraszíjat beállított, zsebrádiót javított, tehát izé volt teherportás, ráért. És az öreg mesélte, hogy járt Görögországba fiatal korába, és kicsit tájszólásos volt, és mondta, hogy egy csomó olyan pasast láttam, hogy lógott egy ekkora kis, az meg két goló a nyakába, de aranyból meg ilyenek, de azt mondja, nem is egynél láttam. Szóval mind izé, akkor még úgy mondta, hogy mind buzik lettek volna. Mert ő például nem volt ezzel tisztában, hogy ez egy ilyen szerencsehozó amulet, és ezt ő a 70-es években láthatta talán. Tehát nem is olyan nagyon történelmi időkben.
1: Beszélhetünk-e az LGBT-ről, nem LGBT, GBM-ről?
2: Igen, igen, beszélhetünk.
1: Jó, mert nekem az egy nagy szívfájdalom volt, hogy oda nem sikerült soha eljutnom. Tehát tudtam, hogy létezik, ismertem néhány tagját, beszélgettünk, de a hivatalos szerveződésből valahogy mindig kimaradtam.
0: A programajánlónkban minden évek óta szerepelnek.
1: Jó, hát hogyha van, akkor igen.
0: Csak meg ha értesülünk róla, hogy van.
1: Igen. Tehát mondtad ezt a történetet, hogy a Műszaki Egyetem nem fogadta el. Nekem ugye erről az egyetemi melegkör jut eszembe ugye a 80-as évek eleje, nem, 90-es évek eleje, amikor az ELTE Szociológiai Intézet alaksorában létrejött, tehát elkezdett működni az egyetemi melegkör. Ferge Zsuzsa volt akkor a Szociológiai Intézet vezetője, és a szervezők megkérdezték tőle, hogy lehetne-e valami, de persze ott van a klub, és akkor mit tudom én, hetente vagy két hetente ott 20-30 ember összejött. És a legszebb történet az volt, hogy egyszer a portás észrevette a ilyen, hogy hívták?
0: Rózsaszín háromszög, vagy nem, a szivárvány szimbólum,
1: nem valami. A nyalókának hívtuk, tehát ezzel ki lehetett ragasztani kis szórólapna, megvan.
0: Igen.
1: Tehát egy egyetemi melegköri eseményre hívó szórólap.
0: És akkor esetlenek ki a két forintos.
1: És a portás bácsi elment a rektorhoz, hogy itt bizony ilyenek vannak, és hogy ezzel most valami, akkor most ő hogyan tudja ezt megtiltani, megakadályozni, és megmagyarázták neki, hogy nem az a világ van, ők itt vannak, jöhetnek. Mi volt ez a történet anno annak idején a Műszaki Egyetemmel? Mert azt én is hallottam, csak nem ennyire konkrétan és pontosan, hogy a hivatalos megalakulást akadályozták meg, vagy informálisan olyan nyomást gyakoroltak a tagokra, hogy inkább nem akartak boxmeccsbe menni.
2: Ez úgy történt, hogy 2001-ben alakult meg a GBM-e, és akkor 4 taggal kezdődött el a csoportgyűjtés, úgymond, és jelentkeztek az egyetem felé, hogy szeretnének egy ilyen meleg kört létrehozni, milyen szakkört, vagy hogy mondjam, de akkor nem fogadta el az egyetem, tehát én igazából nem tudok sajnos többet a...
1: Jó, világos, tehát hogy nem fogadta el hivatalosan.
2: Hivatalosan nem fogadták be, soha nem lett az egyetem mellett működő szervezet, igen. És így, de így is tovább mentünk, és most már több egyetemről gyűjtjük a hallgatókat, már a végzett hallgatókat is, és közel 300 fő tartozik a mi kis szervezetünk, vagy hogy mondjam, közösségünkbe. És mint ahogy mondtam az elején, még egy meleg körként alakult, de most már vannak leszbikusok, biszexuálisok, transzneműek, tehát teljesen nyitottakká váltunk szerencsére az idők folyamán.
1: És ez több mint 20 év?
2: 24 évvel, és most lesz októberben a 25. születésnap.
0: Gratulálunk.
2: Meg is fogunk majd ünnepelni majd, még terveink szerint.
1: Hát ez viszont jó, tehát, hogy, és ez az ember nem is gondolja végig, hogy, mert ugye itt a meleg mozgalomban általában a hivatalos, megalakult, meg nem alakult betilt egyebe. Tehát az van inkább szem előtt
0: igen.
1: És miközben pontosan lehet tudni, hogy ez egy borzasztó fontos közösség volt azoknak, akik ebbe bele tudtak kapcsolódni. Mert ehhez viszont tényleg az kellett, hogy Budapesten felsőfokú tanulmányokat végezzenek, és úgy tudtak ezekre a programokra eljárni, megismerkedni, és így tovább. Jól modellezem a történetet?
2: Jól modellezed, igen, és egy baráti körként indult, tehát olyan programokat szerveztek, például, hogy társasjátékest, biliárd, darts, tehát ilyen közösségi kis programok, és nem volt annyira még benne a meleg program, mondjuk a filmklubban már igen, ott meleg filmeket szoktak
0: igen,
2: nézni.
0: Igen, ez a legjelentősebb igen. Irányzatotok.
2: Igen, igen, és ezen túl most már csinálunk olyat is, hogy GBM-e-GO, ami azt jelenti, hogy elmegyünk kirándulni így a csapattal, például a Skansenben voltunk múlt hónapban, de megyünk még strandokra is, mert a téli időben azért nehéz kirándulni mindig jó helyre, hanem ott tényleg ilyen kis pihenős programokat szoktunk csinálni, de mellett vannak az állandó program, amit említettem, hogy biliárdozunk, társasozunk, vagy éppen filmet nézünk, de van egy új programunk már tavaly szeptember óta, ez az LMBT körkép is, amikor vendéget hívunk és beszélgetünk velük a közkincskönyvtárban. Például Steiner Kristóf volt nálunk áprilisban, és Kupihár Rebeka költőnő.
1: És Birtalan Balázsra is emlékeztetek.
0: Bocsánat,
1: szerintem emlegettük mi is, mert igen, ez nem, tehát hogy ez borzasztó gazdag, tehát hogy teljesen ilyen a szó jó értelmében hétköznapi, és nem mozgalmi, és nem politikai.
0: Nem
1: és
0: kell
1: nem...
0: látszani annyira. Persze attól meg elmennek Pride-ra a tagjaitok, vagy egy-két dologban.
1: Egy adott közösség.
0: A többi szimpózón aktivistáskodnak, de ez egy olyan szféra, ami nem szórakozó hely, nem kell nagyon nyíltan megjelenni egy felvonuláson, vagy egy tiltakozáson, és mégis teret ad azért.
2: Igen, igen. Ez az LMBT körképen, amit meséltem, ez az egyetlen nyilvános programunk, amire mindenki bejöhet, tehát bárki, aki meglátja a Facebookon a hirdetésünket, eseményünket, és a Pride hónap, Pride hónap alatt jövő hónapban például június 18-án a Közkincskönyvtárban egy olyan eseményt fogunk szervezni, amikor az LMBT plusz magyarországi idős emberekkel fogunk foglalkozni, és erre a beszélgetésünkre Pálfi Balázs is lesz, és Lender László lesz a vendégünk, mert érdekel minket, hogy hogyan lehet megélni LMBT idősként a magyar viszonyokat.
1: Hát nem lesz egyszerű, de majd meglátjuk.
0: Ki leszel faggatva most, fordítva
2: igen.
0: lesz.
2: Igen, igen, és akkor Lánner Laci akasztják pedig a Mások újság szerkesztője.
0: Igen.
1: És ő idősebb, mint én egy évvel.
0: Igen.
1: Én vagyok a fiatalabb.
0: Igen. Ami viszont nagyon fontos momentum, kicsit elsiklottuk föl, hogy védett tér, mint ahogy a Lablis Egyesületnek és a Leszbikus Egyesületnek is csomó olyan programja volt, van és lesz, ami női tér, jó, most itt nem a nemek szerint van, csak mivel ez is egy nyilvánosan hirdetett programok viszonylag legalábbis az LMBT szcénában, médiában, ezért biztosítjátok azt, hogy azért vannak olyanok, ahova mégsem jöhet mindenki, csak úgy hirtelen az utcáról. Ez sokaknak fontos lehet, akik még nem annyira asszimilálódtak, félénkebbek, és az életkortól független sokszor.
2: Igen, mi biztonságos teret biztosítunk a programjainkon, de még soha nem ért senkit semmilyen atrocitás, így külső személytől például, tehát erre mindig figyeltünk, hogy de nem is jött olyan személy szerencsére eddig.
0: Olyan élményetek volt, hiszen veled is sokszor találkozunk mindenféle eseményen, hogy észrevetted, hogy aki kicsit korábban zárkózott volt, csak GBM-re mert eljönni, egyszer csak megjelenik egy szimpóziumklubban, vagy esetleg egy Pride-on, akár aktív szervezőként, segítőként, vagy
2: igen, ezt én úgy mondanám, hogy keresztáru kapcsolás, hogy eljön egy eseményünkre, és ajánlunk neki akkor egy több programból álló csomagot, úgymond, hogy mik vannak a másik szervezetek eseményeit, és akkor így be tud illeszkedni ebbe az LMBT közegbe, és sok ember sajnos úgy egyedül van, mondjuk feljön Budapestre egyetemistaként.
0: Hát, meg kell szokni a nagyvárost,
2: igen, meg kell szokni,
0: nagy egyetemet.
2: És akkor egy új közösséget, úgymond egy második családot is talál magának nálunk. Tehát ezért is fontos.
0: Ez most lehet, hogy furcsa lesz, hogy ilyen pedagógiai leszek, bár közben nagyon sok van hozzá, hogy ez kihathat a pszichés stabilitásában, nyugalmában a tanulmányai sikerességére is?
2: Igen, és ezt is szeretném mondani, hogy amikor Perintfalvi Ritának ott előadása, ő mondta
0: teológus,
2: azt,
0: hölgy,
2: teológus, igen.
0: Hogy
2: hozzunk létre biztonságos szigeteket, most nem a Tisza szigetekről beszélek, hanem hozzunk létre biztonságos szigeteket, amikor korábban volt ez a propaganda törvény, hogy húzódjunk biztonságos magasba, és építsük a közösségünket. Ezt mi megfogadtuk, és azóta is azt mondhatom, hogy a GBM-ében minden hónapban, mi legalábbis, amióta ott vagyok már 4 éve, próbáljuk azt, hogy minden héten legyen egy közösségi program, hogy mindenki el tudjon jönni, beszélgetni egymással, akár biliárdozni, társasozni, és részt vesznek a közösségi életben. Tehát ez is...
0: Ez párjár ritkítja, mert ugye a szimpóziumklub havonta van, amikor nincs nyári szünet,
2: havonta
0: vagy karácsonyi
2: kétszer,
0: szünet.
2: Két hetente. Ez
0: a szervezőkre egy agilisabb munkát, egy kitartást rúgó megszervezési, tervezési munkát, a heti program.
2: Igen, de ezt szeretjük csinálni, mert ennek van értelme, és a Covid után ez nagyon jól jött, hogy végre találkozhatunk egymással, és ez megmaradt szerencsére.
1: Amikor, és akkor egy osszunk meg olyan dolgokat is, amiket lehet, ott voltál, mi ugye a Birtalan Balázsról való megemlékezésen találkoztunk, és akkor is beszéltünk, és azt ugye a Mozaik közösség szervezte. De a GBME is ajánlotta, tehát ez egy ilyen hibrid akció volt, és teljesen rendben van ezzel, nincs is kérdésem, csak ugye ennek volt egy folyamánya, az volt a folyamány, hogy engem meghívott az egyik résztvevő a most vasárnapi, tehát a május 17-i homofóbia, bifóbia, transzfóbia ellenes világnap egy ilyen eseményére, ami gyakorlatilag egy evangélikus templomban egy olyan egyházi vagy vallásos esemény volt, ami egyfajta vírasztás, ami a szolidaritást fejezte ki, és ezen te is ott voltál, dolgoztál, tehát igen, felvetted videóra, és csak a történetet akarom megosztani. Volt egy tőlem valamivel fiatalabb, de talán 10-20 évvel, és az már rengeteg, tehát egy ilyen idősebb pár, akik láthatóan először jöttek oda, tehát nagyon zavartban voltak, zavartan viselkedtek, de nagy örömmel énekelték az egyházi énekeket, és engem megrendített az ő történetük, mert hogy az egyikük elmondta, név nélkül helyiség megnevezése nélkül, hogy ő egy, tehát hogy nem tudjuk, hogy hol élik az életüket ők ketten, két férfiról beszélek, hogy hát egy nagy magyarországi, nagy egyháznak az egyik közösségében voltak ők nagyon sokáig, és hát kiderült, hogy ők együtt vannak, és hogy a közösség tagjai nem hajlandók velük beszélni, tehát kiközösítették őket, és hát majdnem elsírta magát a fiatalabb férfi, hogy, és ráadásul még a szüleiket is, akik elfogadták őket. De hát attól ők még ugyanúgy vallásos emberek, a szüleik is, ők is, és hát én egy kicsit ledermedtem ott, ez nagyon meglepődtem.
0: 2026-ban létezik, igen. Magyarországon, igen.
2: Igen, igen, akkor ezt elkezdem mesélni, hogy Zolit és Sanyit úgy ismertem meg, hogy feladtunk egy hirdetést.
1: Jaj, hogy te őket ismerted.
2: Valentin napra keresünk olyan párokat, akik több mint egy évtizeddel együtt vannak, hogy példát mutassunk az LMBT embereknek így kitartásban, párkapcsolatokban, és akkor találtam meg őket, amikor írtak nekünk, jelentkeztek erre a hirdetésre, és ők már 18 éve együtt vannak, bejegyzett éltársi kapcsolatban is vannak, és nagyon boldogok együtt, és akkor elmondta, igen, ezt a virrasztáson, ezt a történetet, hogy tavaly, azt hiszem, évvége felé az ő kis egyházuk,

0: öregedésének a kapcsolatait teszi ezáltal tönkre. Mert ha annyira megromlik a viszony, hogy már csak egy karácsonyi lap sem megy, hát már amúgy sem megy, de,
1: na jó, de
0: vagy az sem, az nekik jó lesz 10 év múlva, 20 év
1: de
0: múlva.
1: Jó, de a történetben az a szörnyű, hogy ennek a két embernek a szüleit is kitaszították, mert hogy elfogadták őket.
0: Igen.
1: Csak ezért.
0: Ez már társadalmi makró környezet szinten
1: borzasztó. Ez egy olyan történet volt, amit úgy mindenképpen el kellett mondanom most, meg ki kell hangosítani, hogy ezt nem, ezt így nem kéne. Pedig hát ez van. Gondolom te is találkoztál rossz történetekkel.
2: Igen, találkoztam rossz történetekkel, de ez a történet is megerősített abban, hogy a mozaik közösség befogadó LMBT ökumenikus közösség, és remélem, hogy ott majd egy új egyházat találnak nálunk.
0: Így van, mint sokan mások is találtak az évtizedek során. Oda jársz egyébként időnként?
2: Dolgozni járok, mert én szoktam az eseményeket felvenni videóra.
0: Ugye havi rendszerességgel vannak ők is szigorúan, azt hiszem.
2: Például még jövő héten lesznek, azt hiszem, hétfőn is, egy másodpercet a papíromat puskázok.
0: Na, igazából olyan különleges programjuk ritkábban van, ezért a mi programajánlónkban is viszonylag ritkábban említjük a mozaikot.
2: A szél fúj, amerre akar. Pünköst hétfőn, május 25-én, 11 órakor várnak mindenkit szeretettel. A Veletek vagyok Isten tiszteletre a Ferencvárosi Evangélikus Gyülekezetbe. A lélek ott teremt újat, ahol akar. Mi ennek az örömnek a részesei vagyunk, és ezt a közösséget szeretnénk megosztani mindenkivel. Igét hirdet Kocsor Tamás evangélikus lelkész, és az Isten tiszteletet követően kávéval, teával és beszélgetéssel vár mindenkit a mozaik közösség, és további részletek a mozaik közösség Facebook oldalán.
0: Ja, akkor programajánlóba is átöveztünk egy kicsit, de nagyon köszönjük neked, mert ez az én górcsövem, mert én nem került most, pedig gondoltam volna, hogy pünkösd, akkor valami lesz a mozaiknál. Nagyon nagy plusz a kis kávét süti beszélgetés.
2: Igen,
0: az
2: igen,
0: nagyon fontos része.
2: Igen, nem csak a lelki támasz, hanem utána is.
1: Akkor most tényleg jöjjön a Gypsy King, mert ez egy picit legalább az eleve jó kedvű.

0: ezerszer elmondott rossz szállóigém, hogy mindig a lehúzott mikrofonok már mögött a zene alatt vannak a legjobb kis beszélgetések. Említettél egy csodálatos lájkolást ennek a el nem fogadott, illetve elfogadott, de mégis el nem fogadott férfi párnak kapcsán, hogy föltettétek a hova is ezt a történetet.
1: Ők kirakták a képüket, amikor a Magyar Pétert beiktatták a parlament előtt, még azon a szombaton az egyik ilyen csoportba, és ott 17 ezer lájkot kaptak.
0: 17 ezer.
1: Igen.
0: Tehát ez támogatás.
1: Igen, igen.
0: Akkor meg lett világítva a probléma, de hát nem lehet eleget beszélni erről.
1: De a legfontosabb a láthatóság tényleg, hogy így tudunk szövetségeset gyűjteni, abszolút. És megmutatni azt, hogy nem kell félni a melegektől, mert amíg nincsen arca egy melegnek, addig igen. félnek tőle, de hogy megismerik egy embert, hogy ő kedves, aranyos, jószívű, akár a fogorvos, akár a
0: vagy
1: tanár,
0: olyan,
1: akár a szomszéd,
0: én,
1: igen, akkor már nem tudják utálni őket.
2: Csak kíváncsi vagyok a véleményetekre, mert ez csak egy ilyen cikk cím. Lengyelország történelmet ír, bejegyezték az első azonos nemű házasságot.
0: Ó, hát
2: ez nagyon jól hangzik, csak nem egészen úgy van az. A Blikfangos címadás az fontos.
0: Katolikus országról beszélünk, ahol nagyon fontos a hétköznapokban a hitélet.
2: Igen, és ugye az Európai Bíróság olyan ítéletet hozott, és felszólítást fogalmazott meg, hogy a külföldön kötött házasságokat is el kell ismerni jogilag valahogy. És Lengyelországban most az történt, hogy egy külföldön megkötött házasságot jogosítottak, tehát a lengyel jog hatálya alá helyezték. Tehát létrehoztak egy olyan jogintézményt Lengyelországban, amelyik az azonos nemű párokat is valamiféle státusszal, jogi státusszal ruházza fel.
0: Engedélyezi. És független attól, hogy két lengyel állampolgár ment ki külföldre házasságot kötni, az unió országából ezt lehetséges, vagy az egyik fél olyan államból származik, olyan ország, ahol lehetséges, és az lengyel fél leházasodott? Nincs megkötve?
2: Nincs. Igazából nincs kibontva a téma, tehát nem tudom, mert ez egy ilyen egy-két napos hír. És hát Donald Tusk.
0: Nem mindegy.
2: Miniszterelnök.
0: Igen, nagyon nem mindegy.
2: Örömmel adott hírt erről, de azért egy ilyen félmondattal jelezte, hogy de még a, tehát ez nem az igazi házasság, mert hogy az örökbefogadást például nem, ez a jogi státusz nem fogadta be, fogadja be, tehát a részleteket nem tudom. Mindenesetre ez egy nagyon érdekes helyzet, amikor van a valóság, meg vannak mondjuk olyan politikai intézmények, mint az Európai Unió, Európai Bíróság, Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság, tehát különféle társadalmi, nem nemzeti hatáskörű jogintézmények, és van a nemzeti jog, meg van egy magyar valóság, vagy román valóság, mert ugye Romániában pont ugyanez a történet van, hogy ott is ugyanez a határozat érvényes, vagy kötelezi a kormányt, hogy rendezze már ezt a azonos neműek házasságát, bejegyzett életesi kapcsolatát, és tovább. Na, ott még nem rendeződött ez a dolog, csak úgy belegondolok, hogy, és erre azért kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok, hogy érdemes-e, erről biztos sokat beszélünk, hogy érdemes-e a meleg mozgalom zászlajára rátűzni azt, hogy házassági egyenlőséget követelünk, javasolunk, szeretnénk, mert milyen jó lenne, hiszen nekünk Magyarországon nagyon jó helyzetünk van, létezik a bejegyzett életesi kapcsolat jogintézménye, ami nagyon hasonlít a házassághoz, nem egészen ugyanaz, vannak különbségek, de még mindig elfogadhatóbb, mint mondjuk Romániában, ahol nem létezik, mint ahogy eddig Lengyelországban sem létezett. Most meg ott már létezik. Nálunk meg már több mint 10 éve, ugye 2009 óta létezik.
0: Több mint 10 éve.
2: És kell-e, érdemes-e ragaszkodni, zászlóra tűzni, hogy egyenlő, tehát házasodni akarunk. Most nagyon leegyszerűsítettem a dolgot, de igen.
1: Szerintem a végső cél az lenne az LMBT emberek életében, hogy akit szeret, az össze tudjon házasodni azzal, és legyen rá lehetősége. Hogyha megtalálta élete párját, akkor összekössék az életüket úgy, ahogy szeretnék, és az ő döntésük legyen.
0: Legyen más neve, mint a heteroszexuális házasságnak, aminek ugye egyházi múltja van.
2: Nem, akkor már nem egyenlő, akkor már ez nem egyenlő házasság, úgyhogy...
0: Mert ez egy fontos alokkő szokott lenni, hogy ilyen kibúvó vagy ilyen könnyítés.
2: Hát kibúvó könnyítés az most is megvan, pedig még a neve se ugyanaz.
0: Igen.
1: És visszatérve az előző lengyel példára, az európai jogharmonizáció miatt, hogy minden más tagállamban bejegyzett esküvőt, a saját országában is esküvőnek kell ismernie, és én alig várom, hogy felálljon újra a magyarországi egyenlő bánásmód hatóság,
0: bizony,
1: és hasonló döntést hozzon.
0: Egy osztályás irányítottak egy minisztériumjal osztályá, és elsorvasztottak a NER évei alatt, mint tudjuk.
2: Hát szóval akkor...
0: És ígéret van rá, hogy visszaállítják a jogait.
1: Igen.
0: Ugye 19 tulajdonság, védett tulajdonságot az Unió, emlékszem, hogy jártam egy képzésre hozzájuk, az Unió legszigorúbb egyenlő bánásmódot előmozdító törvénye, és a legonoszabb kategória plusz egyéb a 19 mellé.
2: Na, szóval akkor belementünk a napjainkba. Elvárások vannak, nagy-nagy elvárások és nagy-nagy várakozások.
0: Az új kormányra gondolsz, és a rendszerváltásra,
2: igen,
0: remélhetőleges
2: természetesen
0: rendszerváltásra gondolsz.
2: Megfejtettük. Nagyon izgalmas volt úgy olvasni, hogy és akkor lesz-e Pride? Pontosabban persze, hogy lesz Pride, ezt mindenki tudja, de hogy tulajdonképpen az a jogszabály, amire hivatkozva tavaly betiltották, vagy megpróbálták betiltani, az ugyanúgy egy létező jogszabály, ami még nincs visszavonva. De hát ugye tavaly is hiába volt a jogszabály, ettől még megvolt a Pride, sőt.
0: És ugye most, bocsánat, május 20-a van ma, és június 27-én Pride-olnánk, kérem szépen.
2: Hát, tehát szerintem ebből most nem lesz ilyen probléma.
0: 5-én már ugye megnyitunk van, június 5-én.
2: Jövünk, megyünk, úgyhogy...
0: De szóval... hát nincs rá zöld lámpánk akkor ezek szerint, mert érvényben van az a jogszabály.
2: Hát érvényben van, de...
0: És Pécset a, is érvényben
2: vemhes,
0: van, meg
2: ha akarom, nem vemhes,
0: is.
2: Ha úgy értelmezem, akkor értelmezhetem úgy. Szóval nem tartok tőle, hogy most ilyen jogi problémák lesznek. A jog egy olyan sajátos világ, amelyik öntörvényül és megy, és ez jó. Tehát, hogy
0: és nem tud
2: a hatalmi átlagok szétválasztása miatt az úgy rendben van, csak néha az ember elcsodálkozik egy-egy jogi történésen, ha már emlegetted ugye Pécset.
0: Nem véletlen, igen.
2: Búzás-Hábel Géza ugye még mindig működik.
0: Lóg a levegőben, igen.
2: Miközben szerintem, ha jól emlékszem, a másik bíróságon itt Budapesten,
0: Karácsony
2: Gergő polgármesternek a ügye már jogilag nem releváns, ha jól emlékszem. Tudom, pici különbség.
0: Lassan őrölnek a jogmalmai.
2: Igen, de azért nem ártana ezeket úgy rendezni, mert például néhány napja 80 000 aláírást adtak be az Amnesty gyűjtötte Géza ügyében, hogy
0: a
2: kedves bíróság ugyan ejtse már ezt a történetet, mert ez úgy látszik.
0: Hát de... csak a jogszabály még fennáll. Tehát ez egy érdekes jogi.
2: Igen.
0: Közben meghallgatjuk Attilát is, csak ugye szeretjük elfolytani a vendégbe.
1: Nem, én a politikát nem szeretnék most hozzászólni.
2: De ez nem politika, ez jog. Meg a közélet, tehát...
1: Igen, igen, csak ez most naponta változik, és várjuk az új kormánynak a cselekvését. Én ebben vagyok benne, hogy...
2: Adjunk időt.
1: Hogy a jogállamot állítsák vissza.
0: Ne sértődjünk meg, hanem az elsők között lesznek,
1: igen,
0: a
1: igen.
0: Transz és a meleg jogok, mert van számos feladat, erre gondolsz.
1: Ígéretet
0: mert
1: kaptunk erre gondolom arra, hogy javítani fogják, és ki fogják javítani a hibákat, de időt kell adni neki, mert most állt fel az új kormány, úgyhogy legyünk türelmesek, és bízzunk.
0: És pride-oljunk is.
1: És ünnepeljük magunkat, igen.
0: Meg lesz a 350 000 felvonuló. Attila, milyen előrejelzést mit érzel, mint tavaly az a csodálatos, hatalmas pride-unk, ami volt?
1: Hát remélem, ugyanannyian lesznek, mint tavaly. mert nagyon jó élmény volt.
2: Nem vagy te egy kicsit túl optimista?
1: Én nagyon örültem neki, amikor én a hídfoglalás miatt a Szabadsághídra át kellett menni az Erzsébet hídra, ami sokkal nagyobb, úgyhogy velünk úgy kiszúrtak, hogy köszönöm szépen.
2: Nem, csak arra gondolok, hogy azért a realitás az, nem tudom én, akkor lehet, hogy én vagyok.
1: Az sem baj, ha kevesebben lesznek.
2: Picivel kevesebben lesznek, szóval szerintem azért 350 ezeren nem, de 340 az rendben van.
1: Ünnepelni akar, ünnepelni a színességet, ünnepelni a másságot, ünnepelni az elfogadást, úgyhogy van mit ünnepelnünk, igen. És még egy nagyon érdekes témát hoztam nektek, ami nagyon lelkes vagyok, hogy a GBME-ben nagyon sok társunk csatlakozott egy új kezdeményezéshez, ez pedig a Pride Kórus Budapest. Nem tudom, hallottok-e már erről a kezdeményezésről?
0: Én már a próbáról is értesültem.
1: Mint ahogy mondtam, hogy én szoktam videózni az eseményeket, és erről is csinálok egy úgyban kis dokumentumfilmet, hogyan alakult, hogyan kezd, és hogyan gyakorolnak, és majd a végén egy nagy fellépésre készülnek. Hihetetlen látni, hogy ez a kis csapat hogyan formálódik hétről hétre, minden próbán, többen jönnek össze, hogy énekléssel, közös alkotással készül jönnek a Pride hónapra, és ami a legszebb az egészben, hogy itt tényleg nem egy zenei előképzettség számít, hanem a közös élmény, a felszabadult éneklés öröme, és igazán vidám, befogadó közösség, és a próbákat hétfőn tartják, hogyha valakit érdekel, akkor nyugodtan keressen rá Facebookon a Pride Kórus Budapesthez, és csatlakozzon, akinek van
2: kedve. És még mindig lehet, de hát már hetek óta zajlanak is a próbák,
1: én nem akarok. Emberek.
2: Én biztos vagyok benne, mert ismerem a énekléshez való viszonyomat, én nagyon szeretnék.
1: Senki kreativitását nem fogjuk visszanyugodtan jöjjön.
2: Nem, én például egészen biztos vagyok, hogy a saját magamat nem tudom legyőzni. Annyira rossz a ritmusérzékem, hogy elkezdek valamit énekelni, és rögtön félre megy, de azt rögtön meghalom, és abba hagyom. Tehát bármit elkezdek énekelni. És
0: a kórustagok a problémással együtt dolgozni.
2: Igen, úgyhogy én csak ezért nem megyek.
0: Mert leállnak.
2: De közben
0: pedig
2: meg nagyon...
0: Pedig a basszus szólamhoz, vagy a nem tudom, mély baritonhoz.
2: Szóval minden a dolog lényege, van, hogy lehet csatlakozni.
1: Igen. 70 ember jelentkezett, és általában a próbákon a ilyen 30-40 ember ott is van, tehát tudunk gyakorolni, és úgy láttam, hogy nagyon jól fejlődnek a lányok, fiúk, srácok, tehát minden korosztály van.
0: Minden kórusműnél más-más hangszerelési vagy kórus karnagyi feladat, hogy ennyi a basszus, ennyi a szoprán,
1: igen,
0: ennyi.
1: Igen.
0: És ugye valaki beteg nem tud jönni, akkor nem baj, ha megvan az a 4 bariton, meg a 3 basszus, mert valami meg kell szólaltatni.
1: Igen, igen, és készülnek fellépésre, és ami lesz majd a Pride hónap alatt, úgyhogy nagyon izgatottak. És most a dalokról én nem beszélek, mert nem az én dolgom, de nagyon sok dalt próbálnak, és izgalmas
0: feldolgozások is vannak, tehát nem ilyen nagyon klasszikus.
1: Nem mondok semmit.
0: Én nem mondok semmit. Akkor vannak, jól van.
1: Az a baj, hogy én, ahogy mondtam, hogy én kamerát szoktam az eseményeken, és én is elkezdem dúdolni, de tudom, hogy nem szabad, előttem van a mikrofon, és akkor hátrébb megyek, hogy dúdolja.
0: Ja, hogy behallatszik.
1: Hogy behallatszódjon, mert engem is úgy elkezd a flow vinni, és nagyon tetszik, csak én nem tudok énekelni. Igen, mert nekem dolgoznom kell.
0: Akkor jó nagy termet kell szervezni. Erre majd a Pride-on, hogy
1: hát lehet, hogy szabad téren lesz, nem tudom pontosan, hogy lesz, de érdekes.
2: Szóval izgalmas lesz. Én megboldogult ifjú koromban az egyik ilyen első élmények egyike volt, amik természetesen nem sikerült abszolválni. Egy San Franciscó-i kórus jött, ez a 90-es évek eleje volt, vagy talán a 80-as évek legvége, tehát 89-90 körül.
0: Még vidéki srác voltam.
2: És emlékszem rá, hogy még interjúztam is a magyarországi szervezőkkel, de valami miatt nem tudtam ezt az eseményt megejteni, tehát nem voltam ott, ezért sajnos a meleg kórus fellépését elmulasztottam, úgyhogy, de hát az élet hosszú és bonyolult, milyen szépen elkezd összeérni az, aminek össze kell érni. Most lesz egy magyarországi meleg kórus, és az ő produkcióját egészen biztos, hogy nem fogom elhalasztani, ha csak a fejemre nem esik a tégla, de hát az egy másik történet.
0: Viszont mondok,
2: lesz.
0: Én ugye némileg közöm van a hangszeres zenéhez, mint idős gitáros godó embernek, és elárulok egy titkot, ha ismerőseink vannak a közönségben, főleg ilyen debütáló új produkcióknál, kétszer olyan ideg az ember a színpadon, mert nem egy idegen, viszonylag homogén közönség van mondjuk egy vidéki nagyvárosban, hogy hát Isten, mert nem is van, hanem itt azért mindannyiunknak a barátai ismerősei ott lesznek. Úgyhogy mindenképpen egy nagyszerű premier lesz. Milyen 6 óra múlt 5 perc, hát milyen muzsikánk van még bekészítve a sütőben?
2: Ez egy feldolgozás, de nem Gypsy Kings-szerű, tehát nem a...
0: Meg fogjuk tudni.
2: A Gypsy Rumba című CD-ről, hanem a Red Hat and Rio.
0: Ez egy jó kis válogatásod, igen.

0: Tilos Rádió szappanopera helyett nem sokára végzünk, de előtte még azért megosztok egy olyan hírt, amit aztán kommentálni is kellene, mert hogy Botswanában megtörtént az, hogy végleg törölték a meleg kapcsolatokat kriminalizáló törvényi részeket. Több mint 6 éve, hogy a botswanai bíróság alkotmányellenesnek nyilvánította az azonos neműek közötti kapcsolatokat tiltó jogszabályokat, a kormány most hivatalosan is eltávolította ezeket a törvényekről, ezt a módosítást pedig március 26-án tették közzé, és ezzel a gyarmati örökség eltűnt a törvényből. Az aktivisták már nagyon régóta várták ezt a lépést, és a helyi LMBTQI szervezet üdvözölte a döntést, amely szerintük szükséges és régóta esedékes lépés a méltóság helyreállítása felé, de a szervezet arra is rámutatott, hogy ezek a törvények nem csak papíron léteztek, hatásra voltak az egészségügyi ellátáshoz való hozzáféréshez, a biztonságra, a munkavállalásra, valamint arra is, hogy az emberek mennyire élhettek nyíltan, és a küzdelem nem ér véget, bár a botswanai mostani váltás fontos mérföldkő, de a harc nem zárult le, egy azonos nemű pár jelenleg is bíróságon támadja az ország házassági törvényét, amely nem teszi lehetővé számukra a házasságkötést. De ezt csak azért mondtam el, hogy megkérdezzem vendégünket, aki ugye a GBME Egyetemi Melegkörnek az egyik képviselője, hogy megtalál-e egyáltalán, kell-e megtalálni mondjuk külföldi, és hát régen sokkal több, de azért ma is elég sok afrikai országból, vagy éppen arab világból, sőt Ázsia különböző, mármint hogy Távol-Kelet különböző országaiból is jönnek ide tanulni. Hogy megtalálnak-e külföldről melegek, akik ebbe a körbe becsatlakoznak, vagy egyszerűen nincs rá idejük, energiájuk. Mi a tapasztalatod?
1: Megtalálhatóak vagyunk, mert...
0: Azt tudom, de hogy megtalálnak-e?
1: Megtalálnak, igen, ezt akarom mondani. Wow. Hogy volt már olyan tagunk, aki például japán nemzetiségű, és van most például egy kínai nemzetiségű srác is, aki csatlakozott hozzánk, és eljár a programunkra, tehát nagyon sok tagunk van, de korábban volt már afrikai, fekete, színes bőrű egyetemista, és csak Erasmus-szal hiszem itt töltött egy éve, tehát jönnek ilyen hallgatók, akik csatlakoznak hozzánk, és maradnak.
0: És ez a jó, hogy megtalálod, tehát hogy én azért örülök ennek a szerveződésnek, mert annak idején emlékszem rá, hogy az egyetemi melegkör mennyire fontos volt, mert ugye ott alapvetően az ELTE szervezésében ment a dolog, de az első 2-3 alkalom után elkezdett kinyílni, és akkor az orvosiról, a műszaki egyetemről, mindenhonnan jöttek ebbe az egyetemi meleg körbe, és ez fontos volt.
1: Igen, nyitottak vagyunk, tehát nem csak azok vannak ott, akik éppen egyetemre járnak, hanem azok is, akik már végeztek, és nagyon sok hallgató úgymond marad ebben a társaságban, közösségben, és továbbiakban is részét képezi. Úgyhogy boldogok vagyunk ezzel, hogy színes a társaság, és életkorban is, tehát vannak 18 évtől egészen idősek is, úgyhogy...
0: Mennyi az egészen idős? Majdnem, hogy költői volt a kérdés.
1: Szerintem azt mondanám, hogy ilyen 18-tól ilyen 60 éves korig vannak, akik korábban jártak az egyetemre, és ők is vicces csatlakoznak egy idő után. Tehát ennek is örülünk, igen.
0: Nem, ez teljesen rendben van.
2: Hát nyilván nem folyamatosan van ott mindegyiken mindenki, hanem rotálódik.
1: Igen, igen. Vannak, akik külföldre mennek, és visszajönnek egy 5-10 év után, és akkor elmesélik a Berlin élményüket, hogy ott milyen sportszakosztályok vannak, és csak nézzünk, hogy Atlasz nekünk csak egy van, ott meg egy 7 darab ilyen sportosztály van, és így örülünk, hogy színes a világ, és van mit tanulnunk, igen, mindig eljövök rá.
0: Igen.
1: Sok ez a jó ez a nézőpont, a színesség, mert tényleg, hogy sokszínűek vagyunk, és egymástól nagyon sokat tanulunk, veszünk át.
2: Olyan országból esik be hozzátok, ahol elnyomás, meleg elnyomás van, ugye, LMBT elnyomás, mint egy afrikai ország, lehet, hogy az ő életében egy kis forradalom és egy nagy előrevívő, előrendítő élmény. Hát
1: biztos szabadságot jelent, igen.
2: Az elfogadásban. Programajánlót még tudnék mondani.
0: Mondjál.
2: Hiszen foglalkozni fogunk a Budapest Pride eseményeivel, csak ugye jövő két hét múlva adásban, vagy telefonon, vagy élőben itt lesz a Pride szervező csapat képviseletében, aki itt lesz, már kaptam rá ígéretet, azt azért beharangoznám, hogy Budapest Pride megnyitó 2026. június 5-e, ez egy péntek este lesz, 19 órakor, Aquarium Club Budapest Erzsébet tér 12 nagyterem, itthon vagyunk, a 31. Budapest Pride közösségi fesztiválja ezen a napon 19 órakor a klubban tartott hivatalos megnyitó ünnepséggel indul el. A szervező Szivárvány Misszió Alapítvány nevében Angrelli Andrea mond beszédet, az est házigazdája Kovalcsik Ildikó Lidu műsorvezető, mellette felszólal Tapasztó Orsi mentálhigiénés szakember, kutatófizikus Lacó Adrien ügyvéd, fellép Hien, a Girlhood és a GEB vagy GAB. Minden évben a budapesti megnyitó ünnepségen adják át a háttértársaság díját, amely a 2005 óta, amelyet ugye azok kapnak, akik az adott évben sokat, vagy az éves során sokat tettek az LMBTQ emberekért. És itt debütál, majd addig nem láthatjuk, bár én már kutatgattam, ez a szerkesztő megjegyzése, a fesztivál kampányfilmjét, amelyet a Pride csapata Klement Csaba animációs filmrendezővel közösen álmodott meg. Talán még lehet regisztrálni, nézzétek meg a hallgatók, akit érdekel, hát fogynak a lehetőségek nyilván sorban. De hát rengeteg program lesz, amin találkozhatunk rengeteg területről, hát ezt majd amennyire tudjuk, elmeséljük a két hét múlva.
0: Na, akkor lassan kezdünk végezni?
2: Hát negyed hét van.
0: Akkor viszont el kell mondanom, hogy társadalmi célú felhívás következik. Kérjük, járulj hozzá te és a Tilos Rádió működési költségeinek, költségeihez személyi jövedelemadód 1%-ának felajánlásával. A Tilos Kulturális Alapítvány adószáma 1800-24-54 kötőjel 2 kötőjel 41 társadalmi célú felhívást hallottatok, de arra kell figyelni, hogy ma van a utolsó napja, amikor
2: május 20-a van.
0: Május 20-a, úgyhogy ha valaki mondjuk a háttérnek akarja, akkor... Tehát, hogy a Tilosnak is, hogy ne maradjon az államnak. Az államnak legyen más dolga. És két hét múlva ugye mondtad, hogy lesz, és így két van, hét múlva van. A mi adásunk után két nappal kezdődik a Tilos maraton.
2: Így van, most nem leszünk kint a Robur helyett az utánfutókocsiba, mint majdnem minden évben.
0: De azért egyszer-kétszer megjelenünk ott, aztán meglátjuk.
2: Lehet ha velünk beszélgetni. Attila, benned még maradt valami esetleg, ami fontos programajánló?
1: A programját elmondtam, hogy akkor húsvét félre beszélek, pünkösd hétfőn, tehát 11 órakor lesz a Mozaiknak a miséje, amit meg lehet tekinteni a Mozaiknak Facebook oldalán, az eseménynél megtaláljátok, és akkor velem meg Balázsa június 18-án a GBM LMBT Körkép Pride Fesztiválos programján találkozhattok, és én szeretném megköszönni akkor a mai lehetőséget, hogy részt vehettem ezen a tartalmas és nagyon izgalmas beszélgetésen. Én azt tanultam, hogy amikor vendégségben megy az ember, akkor illik ajándékot vinni, ezért hoztam nektek Balázsnak valamit, amit számomra nagyon fontos és kedves. Ez egy saját tervezésű magyar címeres Pride zászló, amit az LMBT történeti hónap alkalmával mutattunk be először. Fogadjátok szeretettel, és használjátok büszkén. Számomra ez a zászló azért is különleges, mert egyszerre fejezi ki a magyar identitásomat, és az LMBTQ plusz közösséghez való tartozásomat, ezt, hogy a kettő nemhogy megfér egymás mellett, de teljessé teszi egymást. Nagyon köszönöm, hogy itt lehettem veletek, ma is beszélgethettünk ezekről a fontos témákról, és egy fantasztikus élménnyel távozom.
2: Hát köszönjük, ez egy hatszínű szivárvány zászló, vízszintes csíkozással, és egy magyar koronás címer van a kettős keresztel közepében. Köszönjük és megőrizzük. Elköszönünk már, a két hét múlva itt vagyunk Pride programokkal. Köszönjük, Attila!

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: Kevesebb lett a lyuk az ementáliban, miután a nagyobb svájci gazdaságokban a fejőgépek miatt egyre sterilebbé vált a tej. A kézi fejés korában még belekerültek a tűjön maradt növényi szemcsék.
2: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Az erdei biomasszával fűtött erőműveket hazánkban is támogatták és zöldekként népszerűsítették őket. A Princeton Egyetem kutatóinak modellszámításai szerint ezek korántsem zéró kibocsátású energiaforrások. A legjobbnak tartott módszer is csak elvben karbonsemleges. Ekkor az erőműben fa, növényi hulladék vagy trágya elégetésekor keletkező széndioxidot utóégés leválasztással visszanyerik, cseppfolyósítás után elszállítják, majd a felszín alatt tárolják, így a vegetáció által elnyelt üvegházgáz nem kerül a légkörbe. Csak hogy jelentős mennyiség már korábban odajut, egy csekély hatékonyságú energiaforrások pedig kétszer szennyezőbbek a fosszilisoknál. További aggályokat vetnek föl a biomassa ültetvények is, olvastuk a Cubiton. Az Atemboronculus tau egy Chilében honos parazitadarázs, mindössze 3,5 mm-esre nő meg. Petéit főként más ízelt lábúak testébe rakja, akik elő lárvák életciklusuk kezdetén a gazdaállatból táplálkoznak. David Attenborough sorozata az Élet a Földön ismertette meg velem a rendszertant, miatta határoztam el, hogy egyszer taxonómus leszek, nyilatkozta Dr. Gavin Broad rovartudós. Az ő vezetésével készült tanulmány egy a londoni Természettudományi Múzeumban őrzött példány alapján írja le az élősködő darazsat. Ezáltal nem csak új fajrendszertani nevét vezeti be, hanem új nemzetségét is, hiszen a most 100 éves természetfilmes tiszteletére adott Attenboronculus ezt jelöli. Írta meg a 24.hu. Az Internet Matters felmérte, hatékony-e a tavaly júliusi a gyermekek online biztonságát védő, a felnőtt tartalmak hozzáférését életkori szűréshez kötő brit törvény. Több mint 9-16 éves gyereket és szüleiket kérdezték meg. Zömük úgy tapasztalta, könnyű becsapni a játékoldalak, közösségi média platformok és egyéb szolgáltatások képalapú ellenőrzését. Más személyek, akár videójáték karakterek arcát mutatva a kamerának, vagy szemceruzával bajuszt rajzolni. Egyes korlátok VPN-nel leküzdhetők. Másszor elég hamis adatokat megadni, és a feltöltendő okmány is lehet valaki másé. A gyerekek megosztják egymás között a módszereket. Néha az adott oldalkor határosítását vitató szülő segít belépni. Számolt be a Euronews.
2: Ezek voltak a hírek.

0: Говорит Москва.
1: Что говорит Москва уже, непонятно даже.
2: Привет, sziasztok, ez itt a Vasztok, a Tilos Rádió posztszovjet ügyi műsora. A mikrofonnál vagyim, és...
3: Én pedig Gabriella vagyok.
2: Ja, a mai műsorunk azért elképesztően különleges, mert a kis, majdnem azt mondtam, hogy a vajás nem, a szeretett gombóc kis vendégeink nem jöttek, hanem csak mi vagyunk ketten, és beszélgetünk.
3: Csak nem tudjuk még, hogy miről.
2: De mindenféle jó dolgokról fogunk beszélgetni, és hoztunk egy csomó zenét, hogy dobbantóul szolgáljanak beszélgetéseink szikráihoz.
3: Megkérdeztem a ChatGPT-t, hogy miről beszélgessünk.
2: És mit mondott a ChatGPT?
3: Azt mondja, hogy a történelem plusz mai hatások. Ez érdekli őt. Hogyan él tovább a Szovjetunió hétköznapokban? Támpontokat is ad. Panelházak, tömegközlekedés, oktatás, nosztalgia.
2: No, ez jó. Nosztalgia, arra rá tudok csatlakozni. Hoztam egy olyan dalt, egy ukrán dalt, ami elvileg népdal, szerintem nem, de majd segítesz, hogy eldöntsük, hogy eredetleg népdal vagy nem. Az biztos, hogy az a feldolgozás, amit először fogunk hallgatni, az nem nagyon tradicionális népzenei feldolgozás, hanem hát ilyen kis szintis, poppos, lakodalmas verzió. De az még így nagyjából hozza a tradicionális dalamokat. Na és aztán rögtön rá csatlakozva, amit mostanában szoktak csinálni, ez a folk techno, ukraine folk techno, ami elképesztő...
3: Szerintem tök jó.
2: Elképesztő...
3: Népszerű.
2: Népszerű, és ezért mindenki csinálja. Hát na, azt gyanítom egyébként, hogy AI-jal nyomatják. Beírják a népdal szöveget, vagy valami folkos dalnak a szövegét, megnyomják a gombot, hogy na, csinálj ebből technót. És akkor csinál belőle technót. Na, ilyet fogunk hallgatni most egymás után kettőt.

0: Ez érdekes, szerintem érdekes. Te mit gondolsz erről? Nem.
1: Hát nem tudom.
0: De te hallgatod ezeket, tehát legalábbis te hallgattál több ilyen folk technót.
1: Nekem a mindenféle Insta Reels-eim alatt vannak mindenféle zenék, és az Insta Reels-eim általában cicákból állnak, meg főzésből.
0: Igen.
1: Esetleg brutalista épületekkel történik valami, és hogy az alatt vannak, ja nem, meg katonai cuccok, és az alatt vannak zenék, és van, amelyiket megkedvelem. Szóval, hogy nem mondanám, hogy ezeket így hallgatom, de például tegnap találtam egy nagyon jó hárfa techno előadót, aki brit, és amúgy Inotáról lehet ismerni. Mit is akartam? Ja, igen, visszatérve a ChatGPT sztorihoz, én az oktatáshoz tudok kapcsolódni. Azt mondja, beszélgessünk a bosszorzat oktatásról.
0: Igen.
1: Hogy közeleg egy nagyon fontos dátum. Két nagyon fontos dátum.
0: Tatjana napja.
1: Az mi?
0: Az oktatás nagy ünnepe, amikor egyetemisták és középiskolások eldobják a talárt, meg a ruhát, meg a nem tudom micsodát, és észreszejtő bulikba kezdenek.
1: És ez mikor van?
0: Ezt jól lenne tudni, majd pár perc, és megmondom neked a választ.
1: Na, addig én mondom, amit én gondoltam, hogy van a május 26, ha törik, ha szakad, akkor van az utolsó csengő, az az utolsó csengő nevezetű nap, és akkor vége van az oktatásnak. Az egész posztszovjet térségben, ez szerintem csodálatos, és mert ugye Magyarországon még 3 hét.
0: És a
1: kínlódás.
0: Szentpétervári ballagási ünnepségek, ez a állói párusz, ez is akkor van?
1: Igen, az meg az, amikor mindenki nagyon szépen felöltözik, és ilyen kis hajók mennek a Néván. A Néváról meg az jut eszembe, hogy én mindig azt terveztem, hogy Névának fogom elnevezni a lányom, mert ugye ikrek lesznek két lány, és az egyik Néva lesz, a másik Duna. Na és, hogy most olvastam, hogy van egy kis fennakadás az utónév jóváhagyása.
0: Hogy? Nem lehet csak úgy ukmukfuk bármit?
1: Igen, hogy az előző rezsim ezt a dolgot...
0: Szigorította?
1: Nem szigorította, nem csinálta meg.
0: Ja.
1: És egy csomó ember megszületett, akit valahogy el akartak nevezni, de nem sikerült, mert nem firkantotta oda a miniszter a jóváhagyást. Szóval ez jutott eszembe a Néváról. Igen.
0: Addig azóta kiderítettem, mikor a...
1: Tatjana napja?
0: Tatjana napja, illetve ez megegyezik a orosz diákok napjával. Januárban van. Nem tudom.
1: Érdekes.
0: Hát addigra tökük tele van a tanítással, oktatással, és ez ilyen, szerintem ilyen fél év záró parti.
1: És van egy másik fontos dátum, ez a mai nap, de ez csak nekünk fontos, mert ma lehet utoljára felajánlani az adó 1%-át többek között nekünk. És van adószámunk 18-00-24-54-241, tehát azok a kedves hallgatók, akik most ülnek az autóban, mennek hazafelé, elégedettek magukkal, hiszen jó napjuk volt. Ez oroszul úgy hangzik, hogy davol nékák szlon, elégedett, mint egy elefánt. Most kapjanak észbe, hogy ma kell leadni az adóbevallást. Erre van még úgy nagyjából 3 órájuk.
0: Ez
1: és akkor nem kell meggondolkodni, hova adjuk az adó 1%-át, hiszen itt van a Tilos Rádió.
0: Hát igen. Ami még eszembe jutott, hogy ez nagyon fontos, azonnal mindenki 1%-ot, igen, hogy ugyan ezen a május 20-án 90 évvel ezelőtt született Orbán Otto. Kevés kapcsolódása van a posztszovjet térséghez.
1: De biztos volt Moszkvában.
0: Nem tudom. Mindenesetre elképesztően jó versei vannak. Ajánlom mindenkinek a figyelmébe.
1: Most csak annyi, hogy én nagyon vártam már ezt a mai napot, mert még egyszer meghalom, vagy meglátom valahol, hogy ad nekünk az adód 1%-át.
0: Akkor...
1: De tényleg forintosítani, monetizálni lehetne azt az időt, amit ezzel töltöttem, hogy ezeket az ablakokat x-elem le. És amúgy egy kicsit diszkriminatív, mert mindenkinek van adója 1%-a többek közt nekem. Milyen jó lenne, mindenkinek demokratikusan járna 1%? Mindenből.
0: Na, ennek örömére a Antti Csilla nevű csodálatos zenekartól fogunk meghallgatni egy dalt. Ez az Antti Csilla, ez a csúnya ilyet mondani, de még

0: És így hangzik a mondat, hogy hát ennek a háborús időszaknak az egyik nagy nyertese zenekarként. Ők futottak be leginkább. Énekeltek együtt már a Coldplay-jel, a YouTube-val, a mit tudom, mindenkivel együtt énekeltek. Lettek gigantikus nagy slágereik. Közepes kis ilyen pop rock zenekar egyébként, nem egy nagy etvasz, viszont nagyon elkapták a korszellemet. Tőlük hallgatunk meg egy dalt.
1: Antityila.
0: Antityila.
1: Antitestek.

0: Sziasztok, visszatértünk, ez itt a Vasztok, a Tilos Rádió posztszovjetügyi műsora, és az előbb Antityila, ez a...
1: Uh-huh, antitestek.
0: Igen, és a Vitkoli, vagyis...
1: Mióta?
0: Számot hallottuk, szóval ők nagyon befutottak most, de hát nem az én ízlésem, mondjuk így finoman. Kinyálaska egy kicsit nekem.
1: Azt hittem tetszik neked. Jó, hát nekem sem hát tetszik, nem mindegy.
0: Jó, figyelj, ugyanebből a műfajban az Akian Elzi, ami szintén...
1: De ki... hogyis az egyáltalán nem ilyen műfaj, de. Az különleges, csodálatos.
0: Jó, igen.
1: És fantasztikus hangja van az énekesnek, és nagyon szexi racsol.
0: És racsol, igen.
1: De úgy racsol, hogy nem veszed észre, csak ilyen franciás.
0: Jó.
1: Mondhatom a
0: igen.
1: Következő témajavaslataimat?
0: Igen.
1: Következő blokkunk, különleges hétköznapi témák. Mit tettek a szovjet emberek?
0: Ó, oh. Na mit tettek? Ez pont kapcsolódik egy dal, de akkor majd fogom mondani, hogy van egy dal, aminek az a címe, hogy Szírnyiki, ezt talán felismered. Alex Jazz énekli. Majd azt fogjuk akkor ezután meghallgatni.
1: Na jó, akkor mondd el, hogy mi a Szírnyiki.
0: Szírnyiki egyrészt egy túrós édesség, másrészt az étel, amit meg tudok sütni.
1: Hány ilyen étel van?
0: Egy kezem meg tudom számolni, de a szírniki az nagyon elő van. Igen.
1: Nem, de egyébként ez egy ukrán dal lesz.
0: Ez egy ukrán dal
1: mert
0: lesz, igen.
1: Mert ukránul a szírniki, az gyufát jelent.
0: Na tessék. Akkor valószínűleg,
1: valószínűleg
0: gyufáról fog énekelni, de annyira megörültem nekem, amikor megláttam, hogy ó, hát testvérem, te is a szírnyikire fogsz énekelni. Na hát ez gyufáról fog énekelni, ez nem olyan jó. Mindegy.
1: De egyébként oroszul is a gyufaj tök jó szó. Spicski.
0: Spicski, az
1: mennyire. A gyufa minden nyelven tök jó szó.
0: Igen.
1: Na, de mit tettek a szó?
0: Hát az az izgalmas, hogy hát van egy ilyen viszonylag egyszerű és nagyon rövid sor annak, hogy ezek a mindenféle oroszok milyen típusú dolgokat ettek, hát voltak valamilyen izék, káposzta, féle levesek, meg voltak valami húsok, amiket bezabbantottak, nagyon sokféle gabonát ettek.
1: Kását.
0: Igen, és az abból készült kásákat. Slusz. És akkor szerencsére, legalábbis gasztronómiai szempontból mindenképpen szerencsére, a Szovjetunió különböző népeinek a egzotikus, vagy hát Moszkvában nézve mindenképpen egzotikus kajái beszivárogtak, vagy átszőtték a teljes birodalmat, és ennek megfelelően saslikok és mindenféle közép-ázsiai ételek is a moszkvai hétköznapoknak teljesen szerves részei lettek.
1: Mi az, ami hiányzik neked, ilyen szovjet étel, vagy a szovjet élelmiszeripar csodája?
0: Sűrített tej.
1: Jaj, amit a konzervben van, és meg lehet főzni konzervest.
0: Igen. Az abszolút egy nagyon, nagyon fontos élelmiszer.
1: De amúgy a sűrített tejet, te hogy fogyasztod?
0: Hát, kicsit elmagyarosodtam ebből a szempontból.
1: Paprikával.
0: Nem, hanem tubusból is így benyomom a számba. Így. De hát klasszikusan ez egy ilyen henger alakú konzervet ki kellett nyitni, és aztán én bekanalaztam régen.
1: Amúgy én nem tudom, hogy a szovjet ember, hogy nem lett cukorbeteg rögtön. Nekem tudod, mi hiányzik már, hogy kérdezed? Van a...
0: Mi hiányzik neked?
1: Pufi vagy mi? Tehát, hogy van ez az élelmiszer Magyarországon is, hogy ilyen kukorica extrudált is nagyon habos. Na és ez van szovjet verziója is, csak nem habos, hanem ilyen kis tömény, de kukoricából van, egy ilyen pép, és akkor az egy ilyen snack, és édes, és papírdoboz várolják, ami ugye sárga. Nagyon fincsi.
0: Ezen kívül nyilván az összes kis kányfiaté, az nagyon hiányzik. Az nagyon, nagyon jó lenne, hogyha nagy tömegében lehetne. Igazából
1: de amúgy lehet, mert
0: hozzá lehet
1: hozzálépni
0: valahogyan, igen, és a csodálatos Rosen cég megpróbálta újra, nem mondjuk ki a nevét.
1: Kétszer se.
0: Igen.
1: És nem hívjuk rá utána fel, figyelme.
0: Igen. Szóval minden esetre vannak a híres neves orosz édesipari vállalatok, akik szakmányban gyártottak mindenféle olyan kis csokikat, amiknek a címlapján, tehát ilyen nagyon pici kis csomagolt csokis paránt kell elképzelni, becsomagolva papírba. És ezeken a papírokon általában festmények, vagy valami híres identitási jelzőképecskék szoktak lenni, vagy hát most is vannak, igen. Misa Kassalapi.
1: Kancsal Mancsú. Maci.
0: Igen. És hát mik voltak? Bélecske.
1: Maukus.
0: Igen, az is egy elég fontos csoki. Meg a...
1: Nekem a krászlai mák, azaz a vörös mák a kedvencem, még most is létezik, és amúgy nincs benne mák, hanem ez egy ilyen csoki, és ilyen karamell szemcsék vannak benne, amik ropognak, mintha mák lenne, de hamisítják, és a hamisítványba ostják ropognak. Felháborító.
0: Ez tényleg szörnyű. Van még az Alyonka, ami viszont azért csodálatos, mert abban lehet ilyen minimalista rajzfilmet csinálni, forgatni a papírból. Megfelelő módon kell hajtogatni, és akkor, hogyha így döntöd, akkor mosolyog, ha így döntöd, akkor nagyon szomorú. És akkor már is kész a rajzfilm. Mosoly, szomor, és már is kész a rajzfilmed.
1: Van rajzfilmes vagy kajászenénk? Ja, hát
0: most meghallgatjuk a gyufaszírnyikit.

0: Sziasztok, visszatértünk, ez itt a Vasztok, a Tilos Rádió Posztszövetségi műsora. Az előbb Alex Jazz-től hallgattuk a Szirnyiki című post-punk nótát. Továbbra se tudom, hogy a gyufákról vagy a túros süteményekről szólt.
1: Inkább a gyufákról, és ja. Folytatjuk adásunkat. Ez itt a Vasztok, a posztszövetségi műsor, kínunkban hülyeségekről beszélgetünk. A ChatGPT következő kérdése. Sorbanállás, mint életforma.
0: Oly, de jó, hát az klasszikus. Van egy csodálatos...
1: Magyarországon volt ez?
0: Persze, volt.
1: Ocseregy. Ocseregynek hívjuk a sort, csak a sorbanállásos sort hívjuk ocseregynek. Tehát a palántázó sort, meg a nem tudom,
0: egész más, igen.
1: Saját szava.
0: Hát ugye...
1: És bocsánat, tehát amikor magyarul beszélünk, akkor is ezt mondjuk... Nagy volt az ocseregy? Sokat kellett ocseregyben állni?
0: Nagyon jó, csodálatos.
1: Azt én ugye, most nem megyek, mert most biztos nagy az ocseregy.
0: Hogy a lengyeleknél van társasjáték, sorban állós társasjáték.
1: De a gazdák úgy okosan várjálták meg sorban állós.
0: Igen, nagyon ahhoz hasonlító szuper társasjáték. Hát van egy klasszikus történetem, remélem anyukám hallgatja a műsort. Nem hallgatja. Sziget a fesztiválon. Enyhén másnaposan szédelgek napközben a szigeten. Egyszer csak meghalom anyámat, akinek hát jó kis orosz akcentusa is van, de hát amúgy is ki tudnám szúrni, hogy ő szólít meg engem. Hirtelen lepereg minden a szemem előtt, hogy mi van, a szigeten vagyok, és anyám hangját hallom, mi a túró, és kiderült, hogy egy sor mellett mentem el, és anyám a sorban állt, és onnan szólított meg engem, és akkor nézem, hogy mámicska, te hova álltál be, mi ez? Nem tudom, hát láttam sort, hát beálltam. Az összes klasszikus... ezzel kapcsolatos prekoncepciónak megfelelt, és akkor előre néztem, hogy mégis milyen sorba állt be, hova szól a sor, és kiderült, hogy bungee jumping sorba állt be, és akkor tájékoztatom anyukámat, aki 60 pluszos volt ekkor, hogy mi vár rá, jaj, de jó! De nem várta ki, kirángattam. Ez a csodálatos sorbanállós történetünk.
1: Az én sorbanállós történetem is anyukás, aki viszont hallgatja, és valamikor a 90-es évek elején, de hogy már iskolás vagyok, gondolom én, ugye összeomlott a Nagy Szovjetunió, nem volt semmi, és... anyukám a gyerekkórházban is dolgozott akkoriban, ami a városnak hát így a közepén szélén van, és hogy a városnak annak a részén vannak a sinek, és a sineken túl van az úgynevezett cigánytábor, ami a monarchia hagyománya, tehát Kárpátalján, illetve hát abban a régen, nem tudom, hogy máshol is megmaradt-e, de hogy gyakorlatilag így zárt, tehát nem kerítéssel zárt, nem gettó, de hogy így nagyon... Egy helyen nagyon szegregált. Ez azért érdekes, mert volt ott egy bolt, ami ugye nagyon kicsi, gyakorlatilag egy kioszk, ahova érkezett margarin. És mindenki, tehát gyakorlatilag az egész város megőrült, és elmentek margarinért. De mivel ez a bolt ott volt, ahol, ezért a cigányok értek oda legelőször, és hát ugye nekik volt a teljesen a joguk arra, hogy margarinhoz jussanak. Hát nem emlékszem, hogy egy rendszer volt, de szerintem volt. És akkor érkeztek a úgymond pénzesek, meg azok, akik úgy gondolták, hogy ők emberek az embereknél. Egy iszonyú tömegverekedés alakult ki.
0: Oh.
1: Aminek a legnagyobb áldozata a margarin lett. Emlékszem, hogy nagyon kicsi bolt, kb. Akkor, mint a stúdiónk. Annak a közepén, vagy lehet, hogy ez már így a gyerek eszmém így fel, annak a közepén van egy kocka alakú margarintömb, és egyszer csak kialakul egy tömegverekedés, két csoport, a fő drukker, a cigányok és az orvosok. És hogy tényleg azt látjuk, hogy ilyen szoknyások, meg köpenyes értelmiségiek vadul dobálják egymást margarinnal. Rettenetes volt.
0: Iszonyú.
1: És az anyukámnak mindig ilyen nagyon szőke frizurája volt, meg ilyen 80-as évek szexi szemüvege, és hogy margarinos lett a kis szemüvege, és nem és hogy én arra emlékszem, hogy én meg kicsi vagyok. Tehát, hogy én ezt az egészet látom, de hogy így iszonyú az egész. Szóval ez az ocser, mert egyébként az ocseregybálásnak van egy ilyen kultúrát módját, így kivárjuk, hát így mindig kellett, de hogy ez erre nagyon emlékszem.
0: Ja, igen, Moszkvában egyszer arra emlékszem, hogy egy ugye táblák voltak a boltokon, hogy a veteránokat előreengedjük, a invalidi, hogy mi az?
1: Mozgássérültek.
0: Mozgássérültek, akik elég erős átfedésben vannak a veteránokkal, tehát azokat is előre kell engedni, és akkor álltunk a sorban egy élelmiszerboltban, és egy invalid jött a botjával, fél lába volt, és akkor ment előre a botjával, és ekkor egy matróna a sor közepéből fogta, és mint egy Salvador Dali elgáncsolta a mi kis invalidunkat, és akkor mindenki így megrökönyödve nézett, hogy hát ez ilyet ő még nem látott, és akkor a matróna meg természetesen elmondta, hogy de hogy veterán, ez olyan alkoholista, mint a szél, menjen csak szépen hátra. Oké. Okay. Rendben, mindenki így ezt az érvelést elfogadta, oké, hát akkor...
1: Mindegy, az invalidról azért eszembe, hogy a buszokon már, amikor volt, mert sokszor inkább nem volt, van külön hely, ahol ki van írva, hogy invalid, és hogy szerintem ez így most megint lesz.
0: Vagy meg nem? A veteránok is, igen.
1: Hú! Margarinos, ocseregyes, vagy jó, veterános dalunk van.
0: Megpróbálom a következő dalra átterelni, hogy... Moszkvában volt egy olyan kisebbség, ami nem, elsőre nem tűnik se kisebbségnek, se ilyen szorult helyzetben lévőnek.
1: Ez jó, de jól indul.
0: De mégis az, és ezek a vörös, nem a vörös hajúak. A rizsé az egy teljesen külön kaszt volt az általános iskolákban, az óvodákban, mindenhol. Akinek vörös volt a haja, hát az rögtön rizsé, puff, azonnal ment a füles. Fogalm se volt, hogy mi. Tehát próbáltam mindenféle ilyen utólag ilyen racionalizálni, hogy ez ilyen viking atavisztikus élményekre visszamenő dolog, hogy akinek ilyen vörös haja van, az biztos viking, és akkor attól félni kell, nem tudom mi, de hogy ez a... Nem tudom, te tapasztaltál ilyet?
1: Nem.
0: Nem. Ez úgy tűnik, hogy Moszkva specifikus.
1: Hát, hogy a gonosz óvodád, nem?
0: Az is lehet.
1: Ez egy nagyon-nagyon nis dolog.
0: Nem. Szerintem ez igen, tehát erről sokat hallottam. De igen, orosz környezetben. Mindezt azért mondtam el, mert most Boris Rizsétől, a csodálatos költőtől fogunk hallgatni egy dalt, mármint az ő versének a megzenésítését, és hát ő a nagy 27-es halottak klubjának tagja, tehát 27 évesen lett öngyilkos.
1: De mikor?
0: 2001.
1: És hogy lett a versből dal?
0: Egy zenekar feldolgozta, hallgassuk meg.

0: Privétjék, sziasztok, ez itt a Vasztok, a Tilos Rádió posztszövetségi műsora, és az előbb Boris Rizsé versét hallottuk, aki 27 éves öngyilkos lett, és ez a dalszöveg se a hurra optimizmustól kicsattanó dolog volt, hanem a refrénben arról énekelt, hogy inkább
1: pofával a sárban.
0: Igen, sokkal jobb reménytelenül pofával a sárba landolni, mint hogy valamilyen talmi reményekben hinni. Ez.
1: Hát engem meggyőzött egyébként, de tényleg hangulatilag is. Hagyjuk az egész.
0: Na jó. ChatGPT.
1: Fuha, azt mondja, mit jelentett a blatt? Zárójelben. Kapcsolati tőke. Erről a megfogalmazásról. Az jut eszembe, amikor egyszer néztünk valami teljesen nagyatlan akciófilmet, és az volt a jelenet, hogy egy ilyen raktár, elhagyatott raktár épületbe két csávó vízbe egy bekötött szemű embert nyilvánvalóan elrabolták, és ott áll egy őr, és azt mondja, hogy
0: csó.
1: Felirat.
0: Mi van?
1: May I help you?
0: Igen, a cső az, alapkérdések alapkérdése. Igen, egyszer ilyen kvázi állásinterjúra kellett bemennem a Bajza utca közelében lévő orosz gazdasági...
1: Bajza utca közelében lévő orosz nagykövetségen székelő.
0: Nem.
1: SBU-ba.
0: Nem. Nem, nem, ilyen, éneket nem mondok, nem, hanem a gazdasági kirendeltségen egy orosz tulajdonos vállalat keresett embereket, és engem azzal csábítottak be erre az interjúra, hogy nekem csak tanácsot kell adnom, hogy hogyan lehet elérni a magyar lakosságot kommunikációs kampányokkal, de aztán kiderült, hogyha jó válaszokat adtam volna, akkor lehet, hogy engem is megkérnek, az állást lehet, hogy nekem ajánlják. Szerencsére ezt nem tudtam, és nem a megfelelő válaszokat adtam, így aztán fel sem merült ez a dolog.
1: Adáson mi nem tudtad, hogy jó dolgokat kell mondani az, hogy felvegyenek, vagy mi?
0: Ja, őszintességi üzemmódba kapcsoltam, és jött a kérdés, és mondtam, hogy ja, ennek a cégnek esélye nincs, hogy Magyarországon pozitív hangulata legyen bárminek. Kérdezték, hogy, és hogyha elhozzuk a hatjuk tovább, és bemutatjuk, akkor se.
1: De mit mondtam. Kell adni?
0: Majd adáson kívül elmondom, hogy mi volt. Ez egy viszonylag ismert orosz cég volt.
1: De csak mondd el, hogy margarint, vagy balettcipőt.
0: Ja.
1: Nem mondja.
0: Nem mondom.
1: De igen.
0: És... A portás a gazdasági igazgatóságon. No, csa! Сюда пришел, потому что пригласили меня. Á, ладно! А, ну, csa, ez a legcsodálatosabb kérdés. És igen, az előbb, amit elővezettem párbeszéd, a kis nyuszi szering hangú, az tényleg én voltam, a Nucho az meg a portás, és tényleg hirtelen visszareptetett az időbe 80-as évek elejére, hogy az egész épület, a portás, minden.
1: Na de mi az a blatt?
0: Mondjad.
1: Hát ez a...
0: Az a beszéd.
1: Sógorság. Blattja van, szintén köznevesült. Amikor azért vesznek fel egyetemre, mert el van intézve. Ez egy tök jellemző dolog. Hát nekünk sose volt, úgyhogy nem tudok különösebben beszámolni róla. Szerintem a legnagyobb dolog, amit anyám el tudott érni a kapcsolataink keresztül, hogy amikor én ugye klasszikus szovjet nevelésben részesülni elkezdtem, és kellett zongora, hogy azt a zongorát mentőautóval hozták haza. De ez a...
0: Szirénáztak is?
1: Azt nem tudom, nem hiszem. De hogy, hát, hogy ilyenek, hogy minden így van elintéződve. Szerintem Magyarországon ezt azzal tudnám összehasonlítani, hogy lopni sik volt, vagy hogy az ilyen igazságszolgáltatás volt mindent a munkahelyedről elhozni, vagy hogy az így nem para, hát, vagy nem szégyen.
0: Hát, vagy a kenőpénz. Tehát, hogy minden úgy működik, hogy ha valami alapvetően járószolgáltatás csak akkor van, jár, hogyha közbe kensz is.
1: Ebbe nem feltétlenül van ebbe pénz, főleg ugye akkoriban, amikor nem volt annyira közforgalomban, hanem inkább remélt szívesség, vagy másik szívesség.
0: Hát a pénztőkét a kapcsolati tőke váltotta fel, igen, ez teljesen világos történet. Ennek megfelelően most elutazunk Párizsba, és ott meghallgatjuk a csodálatos, a műsorunkban nagyon, nagyon sokat hallgatott Félix Schindert, és hát nem tudom, a kenőpénznek mi az ellentét, amikor kiveszik a zsebből a pénzt, egy zsebtolvajról szól a dal.
1: Miska szakai tancsik.

0: Visszatértünk, gyorsan fogunk még picit beszélgetni. Ez itt a Vasztok, a Tilos Rádió Puszöveti műsor. Az előbb Félix Schindlert hallgattuk, ahogy éppen Párizsban a Eiffel torony előtt a zsebtolvajlás élményszerűségéről énekelt. Trotsky Maisie, a sajttal a zsebében lopó ember, olyan halkan tudta betenni a saját zsebébe a fémes, pénzes tárgyakat, hogy senki nem vette észre.
1: És ezt úgy fogalmazom meg, hogy Carmagne Brinza, azaz, hogy jutúró van a zsebemben, ami egy kicsit ímmel a margarinra.
0: Na, nagyon jó. Közben arról kezdtünk el beszélgetni, és lehet, hogy egyáltalán nincs igazam, de én pont azt gondolom, a Félix Schindler példájára gondolva, aki a háború első évében lelépett, és azóta Párizsban él. Jó, mondjuk valami francia csaja lett, és azért ment, és nem azért, mert háború van, nem a túrót, nem, de mindegy. És hogy most már 5. éve él kint fél, 1 millió ember a Európában, különböző helyeken.
1: Több szerintem. Igen?
0: Több. És hogy én szerintem van egy ilyen időintervallum, amikor ez így kiderül, hogy jó, akkor, hogyha 4.-5. éve élünk kint, és arra rendezkedtünk be, hogy nem csak ideiglenesen, hogy holnap mindjárt visszamegyünk, hanem hogy a gyerekünk iskolába leérettségizik.
1: Igen, pont ennyi idő alatt el lehet végezni egy egyetemet, vagy le lehet érettségizni.
0: Igen, igen. Hogy a, most már van a normális fizetett foglalkozásunk, vagy munkahelyünk, tehát ez annyi idő, ami alatt be lehet rendezkedni egy másik országba is rendesen, hosszabb
1: távra. Hát az a baj, hogy ez vagy az egyedülállóknak van kvázi szabad döntési joga, mert ugye a családok, tehát a férfiak azok Ukrajnában vannak, a nők meg a gyerekek vannak máshol, tehát nem hiszem, hogy... Igazából nem igazán tudom elképzelni. Két éve ilyenkor volt olyan munkám, hogy Szlovákiában az ukrán határhoz közel laktam egy ilyen magánszálláson, egy ilyen, nem tudom, kádárkocka volt felparcellázva, és az egyik felében laktam én, és a másik felében megérkezett egy nő Ukrajnából, tehát aki Ukrajnában maradt a gyerekekkel, a férfi viszont elment, és a férfi Németországba dolgozik, és Szlovákia az a pont, ahol tudnak találkozni, évente kétszer eltöltenek ott együtt egy hetet. Tehát, hogy ilyen is van, hogy a férfi elmenekült, és a nő maradt, vagy hát ez meg egy olyan dolog, amihez háborúsa kellett. Szóval nagyon bizarr konstrukciók vannak, de hát ez sok idő, ez az 5 év, 4 év pontosabban.
0: A műsorunkban is volt többször olyanokról szó, akik visszamentek. Tehát elmentek Ukrajnából, és aztán visszamentek Ukrajnának valami olyan pontjára, ahol azt gondolják, hogy lehet élni. De nem ez a többség. Szóval hogy ez a másfél millió ember, aki kiköltözött, azért az hiányozni fog az ukrán gazdaságból, hogyha...
1: Meg nagyon sok férfi, aki meghalt. Igen. Az a gazdaságból is hiányozni fog, meg a nőknek is hiányozni fog.
0: Meg úgy általában az emberiségből is hiányozni fognak, igen. Hogy nem lesz egyszerű, ha egyszer vége lesz véletlenül a háborúnak, vagy direkt, vagy valahogy, meg ezt végképp nem lehet látni, hogy lesz ennek vége. A mi műsorunknak viszont lassan tényleg vége lesz.
1: Igen, előtte van egy felhívásom. Egyrészt adva 1%, tényleg legyünk túl rajta. A másik pedig, hogy szeretnénk azzal a témával foglalkozni, hogy hogyan lehet most Oroszországba bejutni, és milyen ott lenni. De viszont közös távol nem láttunk ilyen embert, akinek ez sikerült volna, vagy eszébe jutott volna ezt megcselekedni. Tehát te, kedves hallgató, az elmúlt 10 évben...
0: Ex-miniszter, hogyha megoldottad ezt a dolgot, akkor jelentkezz.
1: Igen, Peti, hallod? Tehát, ha sikerült, tehát, hogyha van olyan ismerősünk, aki járt Oroszországban, akkor az jelentkezzen. Amúgy inkább a Vagyimnál jelentkezzen, mert hogyha beírod a Google-be azt, hogy Vagyim, akkor a Vagyim jön ki rá.
0: Nagyon jó. Jó, és most egy olyan emberrel fogunk zárni, aki... szintén Ukrajnából ment Franciaországba, aki nem más, mint Ivan Dorn. Az ő dalával fogunk búcsúzni.
1: És ezzel búcsúzunk is. Sziasztok! Paka, paka!
0: Paka, paka!

Jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik. Minden hétköznap este 7:30-tól.

0: Benedek Elek, a bolondok. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, volt egy juhászlegény. Mit gondolt, mit nem, azt mondta egyszer az öreg juhásznak.
1: Menjünk be a faluba, szeretnék megházasodni.
0: Kérdi az öreg juhász.
2: Hát, van-e már jegyesed?
1: Még nincs, de majd lesz, bátyám uram.
0: Jól van, bemennek a faluba. Ott kérdik ettől is, attól is, hogy hol van leány a háznál, aztán egy helyre beigazítják. Bemennek a házba, otthon van a gazda, a felesége, a leánya, és az öreg juhász mindjárt elé mondja, hogy mi áradban vannak. A gazda is, a felesége is egyszeriben azt mondták, hogy ők nem bánják, a leány eladó, a legény ügyibe való. Egy koldus tarisznyából legyen kettő. Leültetik a vendégeket, és a gazda leküldi a leányt a pincébe, hogy hozzon fel bort. Lemegy a leány a pincébe. Ottan talál egy kicsi baltát, azt a kezébe veszi, nézegeti. Aztán egyszerre elkezd sóhajtozni, keseregni magában.
3: Istenem! Istenem! Ha én férhez megyek, lesz nekem egy kisfiam, annak a kicsi fiúnak Kelemenke lesz a neve. Kelemenkének lesz egy kis ködmönkéje. Ha ez a kicsi Kelemenke egyszer lejön a pincébe, s feltalálja venni azt a baltát, véletlenségből megvágja magát, s meghal. Hát kire marad a kis ködmönke?
0: Elkezdett erre sírni, de olyan keservesen, hogy a szíve is majd meghasadt belé. Nem győzik várni. Lemegy az apja a pincébe.
2: Hát téged mi lett, leányom? Mi sírsz?
0: Elmondja a leány keserves sírással, hogy mire gondolt. Eleget vigasztalja az apja, hogy így meg úgy legyen eszed, leányom. De a leány csak sírt keservesen, nem akart felmenni. Utána megy az anyja. Annak is elkesergi, hogy kire marad a kis ködmönke. Lemegy az öreg juhász. Öreg juhász után a vőlegény, s azoknak is éppen úgy elkesergi.
3: Istenem, Istenem, ha meghal a kis Kelemenke, hát kire marad a kis ködmönke?
0: Azt mondja az öreg juhász a vőlegénynek.
2: No, öcsém, azt tanácsolom neked, hogy ezt a leányt addig elnevet feleségül, míg három ilyen bolondot nem találsz a világon.
1: Hát, én bizony, meg is fogadom a Kent tanácsát.
0: Mondja a legény. Azzal ott hagyták a leányt a pincében. Az öreg juhász ment vissza a tanyára, a legény pedig ment bolondok után. Ment, mendegélt, s elért egy faluba. Betér egy házba, s látja, hogy ott egy ember vasvillával hányja a diót a padlásra.
1: Mit csinál, Kent, bátya?
0: Kérdi a legény.
4: Ne is kérdezz, öcsém uram. Három esztendeje, hogy hányom ezt a diót, és nem tudom felhányni a padlát.
1: No!
0: Mondta a legény magában.
1: Ha már is találtam egy bolondot.
0: Zsákot kért az embertől, abba beleszedte a diót, fölvitte a padlásra. Aztán ment tovább. Ami ment, mendegélt, benéz egy udvarra. Hát ott egy asszony úgy fonja a gyapjat, hogy a birkát felkötötte a rokkára. Kérdi a legény.
1: Hát mit csinál, Kent, néném asszony?
5: Gyapjat fonok, öcsém uram.
1: Hiszen hát nem úgy kell azt csinálni, néném asszony.
0: Mindjárt megmutatta, hogy kell. Szépen lenyírta a birkáról a gyapjat, azt mondta az asszonynak.
1: Na, most mossa meg, ha megszáradott, kerebenezze meg, és úgy kösse a rokkára a gyapjat.
0: Azzal ott hagyta az asszony, és amint ment kifelé, mondogatta magában nagy örömmel.
1: Megtaláltam a második bolondot is.
0: Megy, mendegél a legény, és egy olyan faluba ér, ahol éppen akkor építették fel a templomot, de a templomra nem vágtak ablakot. A bíró kiparancsolta az egész falut, hogy hordjanak a templomba világosságot. Ment az egész falu, még a gyerekek is. Vittek egy-egy zsákot. A zsák száját arra tartották, amerre a nap sütött. Mikor aztán azt gondolták, hogy tele van a zsák világossággal, hirtelen bekötötték a zsák száját, szaladtak a templomba, ott a zsákot kioldották, hadd áradjon ki belőle a világosság.
1: Hey, megvan a harmadik bolond is, de még több is háromnál.
0: Megtanította az embereket, hogy a templomra ablakot kell vágni, és úgy lesz világosság. Azzal szépen megfordult, visszament a mátkájához, és még aznap megtartották a lakodalmat. Itt a vége fussávé lett.

0: Nyúlházikó. Cseremisz népmese. A nyúl házat épített magának. A ház pompás volt, bár kicsike. Minden volt rajta, ahogy illik. Tető is, ablak is, ajtó is. Felépítette a nyúl a házát, és elfutott vendégségbe, még az ajtót is elfelejtette bezárni. Amíg őkelme vendégségben vigadozott, az üres házba betévedt az erdei tücsök.
1: Cirip, cirip, cirip, cirip, cirip.
0: Fújta a nótáját.
1: Takaros házikó.
0: Azzal lefeküdt a lócára, és elaludt. Hazatért a nyúl, és ő is a lócára heveredett. Feküdt az egyik oldalán, majd a másikra fordult, és véletlenül megnyomta a tücsköt.
1: Cirip.
0: Sziszent fel a koma.
2: Hát ez meg mi?
0: Rémült meg a nyúl, és kiugrott a házból. A gyáva nyúl az úton ugrándozott, és csak úgy húlt, potyogott a könnye. Ekkor találkozott egy medvével.
3: Miért sírsz, te nyúl?
2: Valamelyik vadállat betelepedett a házikomba. Nem is tudom, mi lesz velem most télen.
3: Sose búsulj, segítek én rajtad.
0: Elindultak kettesben a nyúl házikója felé. Amikor odaértek, elbődült a medve, ahogy csak a torkán kifért. Amint a tücsök meghallotta a medve bömbölését, nyomban válaszolt rá.
1: Cirip, cirip, cirip, cirip, trrr, trrr.
3: Ki tudja, ki mindenki lehet odabenn?
0: Fülelt a medve, aztán elinalt az erdőbe. Magára maradt a nyúl a házikója előtt. Nézett jobbra, nézett balra, majd megint sírva fakadt. Kis idő múltán megint az úton ugrándozott a nyúl, és csak úgy potyogott a könnye. Ekkor összetalálkozott a rókával.
4: Nyuszokám, pajtásom, hová szaladsz? És miért sírsz?
2: Jaj, rókakóma, nincs már nekem házocskám. Valamilyen vad állat bevette magát, és ki nem megy belőle.
4: Segítek én rajtad. Nem hagylak el a bajban soha.
0: Elindultak kettesben a nyúl házikója felé. A róka egyenes bemegy a házba, csapkod a farkával, s mérges hangon kiáltja.
4: Hé, hey, aki a házban van, kifelé, de szaporán. Ha nem megy ki szépszerével, megkarmolom a körmömmel, megharapom a fogammal.
0: A tücsök így válaszolt a rókának.
1: Cirip, cirip, cirip, cirip, cirip,
4: cirip. Ki tudja, ki lehet, mi lehet odabent.
0: Fülelt a róka, aztán elfutott az erdőbe. Nézett jobbra, nézett balra a nyúl,

0: Következő nótára zendített.
1: Bezárlak. Fejed veszem, levárlak.
0: A tücsök nem jött ki a házikóból. A kakas a küszöbre állt, és újra rákezdte.
1: Bezárlak. Fejed veszem, levárlak.
0: A tücsök így válaszolt a lócáról.
1: Cip, cip.
0: A kakas felugrott a lócára, a csőrébe kapta és lenyelte a tücsköt. Boldog volt a nyúl, két hátsó lábára állt, úgy táncolt, ugrabugrált. A kakas meg még egyszer tüzetesen körülnézett, majd nagy büszkén megint az ajtóban, megcsavargatta a szárnyát, lábujjhegyre emelkedett és nótára gyújtott. Semmilyen más nótát nem tudott. A nyúl meg azt gondolta.
2: Csak, hogy megharagudott a kakas? Most már engem akar bezárni a házikomba. Nekem akarja levágni a fejem. Ez így nem lesz jó.
0: És azzal elnyargalt az erdőbe. Ezután a nyúl nem is tért vissza többé a házikójába, és újat sem épített. Azóta nem él házikóban, hanem csak úgy egyszerűen a bokor tövében.

0: Béka király és Vas Henrik. Hajdanában, amikor a kívánságoknak még foganatja volt, élt egy király, akinek minden leánya szép volt, de a legkisebb oly szépséges, hogy elámult még a nap is, valahányszor az orcájára sütött, pedig az sok mindent látott már. A királyi palota mellett sűrű erdő sötét lett, és az erdőben egy öreg házfa tövében volt egy forrás. Ha már most nagy volt a hőség, a király leány kiment az erdőbe, és kiült a hűs forrásnak szélére. Ha pedig elunta magát, elővett egy aranygolyót, feldobta és elkapta. És ez volt kedvenc mulatsága. Történt pedig egyszer, hogy a király leány az aranygolyót nem tudta elkapni, hanem a golyó lepottyant és belegurult egyenest a vízbe. A király leány hiába figyelte, merre gurul, a golyó eltűnt, és a kútfő mély volt, annyira mély, hogy nem is látszott az alja. Akkor sírva fakadt a király leány, és egyre keservesebben sírt, és teljesen vigasztalhatatlan volt, és amint ott sírtogált, valaki megszólította.
1: Ne bájod, király leány, hiszen úgy zokogsz, hogy a kő is megrágyulna tőle.
0: Ő körülnézett, honnét is jön a hang. Egyszerre csak megpillantott egy békát, amint kidugja rút busa fejét a vízből.
2: Te vagy az, te öreg vízlapátoló. Én bizony az aranygolyómat siratom, amely belepottyant a forrásba.
1: Nyugodj meg, ne sírj. Én segíthetek rajta, dám, de mit adsz, ha kihozom a játékszeredet?
2: Amit csak...

0: Akarsz, kedves béka, ruháimat, gyöngyeimet és drága köveimet, sőt, az aranykoronát is a fejemről.
1: A ruhát, a gyöngyöt, a drága köveid és koronát nem annyira kellenek. De ha szeretni fogsz, a társad és játszópajtásod lehettek, ha melletted ülhetek asztalkádban, lehetem aranytányérkádból, ihatom pohárkádból, alhatom ágyacskádban, ha mindezt megígéred, akkor lemerülök és felhozom neked az aranygolyót.
0: Ó, igen, igen, megígérek mindent, amit csak akarsz, csak hozd vissza az aranygolyómat.
2: Csak hogy azt gondolta, mit is fecseg ez az ostoba béka, hiszen a vízben kuksol a hasonszőrűek között, ott kuruttyol, és úgysem lehet senki emberfiának a társa. A béka halván az ígéretet lebukott a víz alá, majd egy idő múlva felbukkant szájában a golyóval, amelyet kilökött a pázsitra. A királyleány telöntötte az öröm, amint viszont látta szép játékszerét, felkapta és elszaladt vele.
1: Várj, várj, vigy magaddal, nem tudok olyan gyorsan szaladni, mint te.
2: De mit használt, hogy torka szakadtából vartyogott a királyleány után? Az már meg sem hallotta, hazafutott, és csak hamar el is feledkezett a szegény békáról, aki mászhatott vissza a forrásába. Másnap, amikor a királyleány a királlyal és az egész udvarral az asztalánál ült, és aranytányérkájáról eszegetett, egyszerre csak lics-locs, lics-locs. Valaki fölcaplatott a márvány lépcsőn, s amikor fölért, bekopogott, és így kiáltott.
1: Legkisebb királylány, engedj be!
2: Ő odaszaladt, látni akarta, ki van odakünn, de amint ajtót nyitott, hát a béka kuporodott előtte, mire ő septében becsapta az ajtót, és visszaült az asztalhoz, reszketve félelmében, észrevette a király, mély hevesen dobog leánya szíves, kérdezte tőle.
3: Mit félsz, gyermekem? Tán egy óriás áll az ajtó előtt, és el akar vinni téged.
0: Ó, nem, nem óriás az, hanem egy undok béka.
3: Mit akar tőled az a béka?
0: Ó, kedves atyám, amikor tegnap az erdőben a forrásnál játszadoztam, aranygolyóm a vízbe pottyant, és mert annyira sírtam, a béka kihozta nekem, és mert annyira kívánta, megígértem neki, hogy a társam lesz, de kicsit sem hihettem, hogy ki tud jönni vizéből. Már most itt van ő, és bekérezkedik hozzám.
2: Közben a béka másodszor is bekopogott, és így kiáltott.
1: Legkisebb királylány, engedj be! Nem emlékszel, hogy mit ígértél tegnap a forrás hűsvizénél? Legkisebb királylány, engedj be!
2: A király pedig így szólt.
3: Amit megígértél, meg is kell tartanod. Eredj, és engedd be!
2: A királyleány odament, ajtót nyitott, mire a béka beszögdécselt végig a királyleány sarkában, egészen annak a székéig. Ott megállt és így kiáltott.
1: Emelj magadhoz!
2: A királyleány vonakodott, még nem reálparancsolt az atya. Alig, hogy fönt volt a széken a béka, már is az asztalra kéreckedett, és amikor már ott ült, így szólt.
1: Most pedig told közelebb aranytányérkádat, hogy együtt eszegethessünk.
2: Ő ezt is megtette, de látszott, hogy nem szívesen. A béka jó étvágya levett, ám a királyleánynak majd minden falat a torkának adt. Végül így szólt a béka.
1: Én már jól laktam, és most fáradt vagyok. Vigyél hát a hálókamrádba, vezd meg a sejem ágyikódat, hogy nyugovóra térhessünk.
2: A királyleány sírva fakadt, mert tiltózott a hideg békától, és megérinteni sem merte, és most fektesse az ő szép, tiszta ágyacskájába. De a király haragra robbant, és azt mondta.
3: Aki segített, amikor bajban voltál, azt később se nézd le.
2: Mire a királyleány megfogta két ujjal a békát, fölvitte, s letette a sarokba. Csak hogy amikor ágyba bújt, a béka odamászott, és így szólt.
1: Fáradt vagyok, ott akarok aludni, ahogy te. Emelj magadhoz, vagy megmondlak az apádnak.
2: Ettől gurult csak igazán dühbe a királyleány. Felkapta a békát, és teljes erejéből a falhoz vágta.
0: Most aztán pihenhetsz, de undok béka.
2: De amint lehullott, már nem volt béka, hanem szép szemű, nyájas pillantású királyfi.

0: király akarata szerint ő lett a királyleány kedves és hites társa. És elmesélte a királyleánynak, hogy egy gonosz boszorkány elátkozta volt őt, és a forrásból senki más nem szabadíthatta meg, csak ő, a királyleány, és hogy másnap együtt mennének az ő birodalmába. Azzal elaludtak, és másnap reggel, amint fölébredtek a napsütésre, jött egy hintó 8 fehér lóval, mindegyiknek fehér structól volt a fején, és aranyláncok díszítették őket, és hátul a hágcsón állt az ifjú király szolgája, ő volt a hűséges Henrik. A hűséges Henrik annyira elbúsult, amiért béka képében sínylődik a gazdája, hogy 3 vaspántot veretett a szívére, nehogy szétpattanjon a fájdalomtól és a bánattól. A kocsi pedig azért jött, hogy az ifjú királyt hazavigye birodalmába. A hűséges Henrik mindkettejüket a hintóba segítette, majd ismét hátulra állt, örvendezve ura megszabadulásán, és amint haladtak valamennyit, hall a királyfi hátul egy roppanást, mintha eltört volna valami. Hátra kiáltott.
1: Henrik, törik a tengely!
2: Uram, a pánt repett el, mely szívemet körbefogta, mert az bánatnak volt a fogja, amíg a forrás aljadéka volt otthonod, s te benne béka.
0: Még egyszer, majd még egyszer hallatszott útközben a roppanás, és a királyfi mindahányszor azt hitte, törik a tengely, pedig csak a pántokat hallotta, amit lepattannak a hűséges Henrik szívéről, mert uraim már megszabadult, és immár boldog volt.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A kriminológusok Crime BB adatbázisa a kiberbűnözői fórumok bejegyzéseinek gyűjteménye. Az Edinburgh-i Egyetem kutatói 100 millió üzenetet elemezve arra jutottak, a mesterséges intelligencia nemigen formálta át az elkövetők módszereit. Jól programozó hackernek kevés segítséget nyújthat egy kódoló MI asszisztens. Adathalász e-mailekhez, rosszindulatú kódokhoz kifejlesztették a WormGPT-t, ám a bűnözők jobbára a közkeletű, legális AI eszközöket használnák. Tanácsot kérnek egymástól, hogyan játsszák ki a biztonsági korlátozásokat, mert nemigen bírnak velük. A könnyen feltörhető nyílt forráskódú korábbi modellek pedig jelentős erőforrásokat igényelnek, bár jóval gyengébb minőségűek. Számol be a Euronews. Az Atemboronculus tau egy Chilében honos parazitadarázs. Mindössze 3,5 milliméteresre nő meg. Petéit főként más ízelt lábúak testébe rakja, akik előlárvák életciklusuk kezdetén a gazdaállatból táplálkoznak. David Attenborough sorozata az Élet a Földön ismertette meg velem a rendszertant, miatta határoztam el, hogy egyszer taxonómus leszek, nyilatkozta Dr. Gavin Broad, rovartudós. Az ő vezetésével készült tanulmány egy a londoni Természettudományi Múzeumban őrzött példány alapján írja le az élősködő darazsat. Ezáltal nem csak új faj rendszertani nevét vezeti be, hanem új nemzetségét is, hiszen a most 100 éves természetfilmes tiszteletére adott Attenboronculus ezt jelöli, írta meg a 24.hu. Európa egyik legnépesebb és legeredményesebben szaporodó állatkerti rózsás flamingó csapatának ad otthont a budapesti állat és növénykert. Jelenleg 158 egyed él itt. A párok május elején már túl voltak a fészekrakáson, jelenleg felváltva kotlanak a tojásokon, áll az intézmény Facebook oldalán. A kecses gázló madarak évente közel 200 fiókával örvendeztetik meg a rajongókat. A felcseperedett fiatalokból rendszeresen jut más állatkertekbe is. Az elmúlt években a győri, nyíregyházi, veszprémi és marosvásárhelyi, illetve több holland zooparkba kerültek budapesti rózsás flamingók. Tavaly 27 fióka kelt ki. Kérdés, idén megdőle ez a rekord? Írja a Sokszínű Vidék.
0: Ezek voltak a hírek.

Bob Dorn, who had died before that time.

A tilos rádió is benne az ablakod abra. Folyton folyvást már vagy. Évtizedek óta ki sem számolom. Minden második szerdán, 8-tól 10-ig, néha kicsit később, néha tovább. Ma is az Vezda Betával itt a stúdióban, és kortárs, középtempós, elektronikus tánczenék vizsgálata, mind a régmúltból és mind a holnapból. Szuper jó rádiózást és szerda estét. Lesz ma egy vendégünk is Stuttgartból, de őről majd később.

14:29. 14:29.

時のない世界に二人は行くのよ。夜は流れず、星も消えない、愛の歌響くだけ。愛し合う

Mátyás! The next number we do is

秒間で。

Kellemes, hűvös éjszakát mindannyiatoknak. A Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok 90,3 MHz-en. Zsoltal és Popóval az éjszakás műszakot.

0: Hát akkor még egyszer kellőset mindenkinek, és szia Zsolti!
1: Szép jó estét kívánok!
0: És van még egy kedves vendégünk a stúdióban, Andris. Szia András!
2: Szevasztok!
1: Tedd közelebb a mikrofont.
2: Akkor közelről, szevasztok!
0: Hát sok mindent kell megbeszélnünk, mert ezzel az zajlanak az események, eddig nagyon-nagyon érdekes és örömteli a dolog. De még politizálnak itt a múltkor, elég sokat sportoltunk, mert a maratoni futás világcsúcsára beszélgettünk, és hazafelé azon gondolkoztam, hogy nagyon úgy tűnt, hogy ez a két óra, ez ilyen, minthogyha egy ilyen nagy cezúra lenne, hogy ez szinte már emberi teljesítőképesség határa, mert nagyon rég ostromolják, nagyszerű futók, nagyon-nagyon nagy edzésekkel, meg legkülönbözőbb területeken, pályákon is mégsem sikerült elérni. És aztán viszont most, hogy ketten is megdöntötték, és nem csak a világcsúcsot, hanem két óra elvitték, arra gondoltam, hogy ez olyasmi lesz, mint amilyen az egymérföld volt.
1: Volt. Mindig vannak ilyen kerekszámok, ugye 1500-on volt a 3:30, egymérföldön 4 perc volt.
0: 4 perc volt.
1: Tehát a két óra is most azért nyilván kitüntetett, mert olyan szép kerek.
0: És amikor azt gondolták, hogy elfogyak én a 4 percet, de nagyon nagy küzdelem ment érte, és óriási presztízs értéke volt, még egy, azt hiszem, a Bannisternek hívták, aki először futotta, aki aztán még többször is lefutotta, nem túlságosan sokszor, de még teljesítette. Viszont átszakadt a gát, és onnantól kezdve azért szépen lassan jöttek a 4 percen belüliek, és aki a Montreal olimpiát nyerte, a John Walker 1500-on, azon óriási kitüntetésben részesült, hogy a lovaggá ütötte a királynő. És gondolkoztam, hogy az Új-Zélandnak volt jó néhány nagy futója, meg olimpiai bajnoka. Miért volt olyan különleges a Walker, hogy tehát egy olimpiát nyert. És az indoktást, ott megvonulítsz az olimpiai, mert 42-szer futott el 4 percen a.
1: És pont 42, az miért olyan érdekes?
0: Hülye.
1: 40 után, vagy 50, vagy nem tudom, legyen már az is valami szép kerek.
2: Vagy egy.
1: Vagy egy.
0: Azért nem sokszor, hanem borzasztó sokszor.
1: Oké. Megjegyzem, a Szábe most mai hír volt, hogy indulni fog Berlinben is, ahol újabb világcsúcsot akar futni.
0: Hát... Nem szabadban kell lejátszani.
1: De nyilván azon egyébként, hogy ugye a sport meg a magas, egy-egy sportág is fejlődik, ritkán van olyan kiugró, mint mondjuk a Usain Bolt volt, de ott ugye tizedek vannak a különbség. Tehát egy idő után a mezőny éri el ezt a szintet, tehát valóban szerintem innentől már nem lesz kirívó a két óra alatti eredmény. És hát azt múlt héten megbeszéltük, hogy itt a cipő az biztos, hogy kulcsfontosságú.
0: Hát, mint ahogy az atlétika több eredményben a pálya, a rekordszám, meg amik ilyen csodálatok vannak. Ez például is neked, hogy milyen fantasztikus, pont Andrással garázdálkodtunk fiatal korunkban a Népstadion és intézményei táján, mert hogy a Jégszínház volt a medencénk, és ilyen sportos melegítő tornacipőben amúgy is kimentek az emberek futni a pályákon, meg bemelegíteni, és általában nem figyeltek mi ránk, hogy hova megyünk, az összes vívóterembe, kosárterembe, súlyemelőkhöz, mindig bementünk, tulajdonképpen a Népstadionba is bementünk, kipróbáltuk a futópályát, és fantasztikus érzés volt, szinte repültél azon a csoda...
1: Rekordtám,
0: igen. És ezzel együtt valahol itt vagyok itt a pendrive-on, ahol zeneszőről lehet, hogy megkeresem, de a zeneszőről nem lehet nyomkodni a kapot. Na mindegy. Modelleztem, hogy a Usain Bolt és a Berlin olimpián győztes Jesse Owens 10-2-re tartotta a világcsúcsot a és a Usain Bolt jócskán többször is futott világcsúcsot, 10-en belül velem, hogy futnak be, tehát van startpisztoly, elindulnak, és a közönség a minden, és két hangot lehet, körülbelül így, ahogy most is csináltam. Az egyik a Usain Bolt, csoda cipőben, csoda ízékkel, csoda edzésmódszerekkel.
1: Szilvalével.
0: És a másik pedig a Jesse Owens. És ilyen pici az a néhány tized így érzése. Ugyanakkor azért mégis lehet érezni, hogy van határa, mert a Kratochvilova 800 méteres világcsúcsát meg se tudják közelíteni.
1: Hát ennek azért van oka.
2: Igen, melyik mezőnybe indult, a fiúk vagy a lányok?
1: Igen.
0: És hogyha a kurvai magasugrós srácot, akinek a világcsúcsa a Szatomajor 245, hát nagyon ritkán ugranak, ha már 30 körül vannak, az már óriási. De szerintem azt már nem nagyon lehetsz megdönteni.
1: Dehogy nem.
0: Ráadásul az is tény egyébként, hogy a magasugrók, azok már teljesen speciális testalkatúak. Nagyon egyformák, mindegyik nagyon magas, nagyon vékony. A Szatomára még olyan emberi külsejű volt. Itt a fiúk, lányok egyrend nagyon magas, nagyon vékony, mert esélye nincsen másnak. És tényleg tudjátok, hogy mi a pláne a magasugrás technikájában, a Fosbury-re?
1: Tudjuk.
0: Hogy a súlypontját kell csak megemelni neki. A testrészének az összes többi az alacsonyabban van mindig.
1: Hát az a lényeg, hogy a súlypontja van a léc alatt minden. Igen. Végig.
0: Végig. És nagyon zseniális tulajdonképpen a dolog. De milyen show volt 68-ban?
1: Megjegyzem, akkor... különben az ollózásnál is szerintem alatta volt, hogyha belegondolsz.
0: Ollózás nem is hasmán technikának.
1: Vagy hasmánt, vagy minek hívják ezt, amikor így át...
0: Igen. Ollózás, tehát pont az illetett.
1: Ja, ollózásból, igen.
2: Az ott a guruló.
0: Guruló vagy hasmánt, így igen. Van. Uh-huh. Tök jó mondat. És... van néhány sporták szerintem, amiben nagyjából elérték a határt. A súlyemelésben például nem. És emlékeztek, amikor még Jurij Vlasov volt a világ legerősebb embere. Hát nem is tudom.
2: Nálunk.
0: Nem, hát a sportágban. És aztán jöttek a Alekszejev, meg a Zsabotyinszki, meg itt.
1: Na, én még az Alekszejevre emlékszem. Meg régebbekre nem.
2: A Vlasov volt a fekete szemüvegbe, azt ő volt, aki abba emelt.
0: Igen, szemüvegbe. Alekszejev kérdezik, volt egy kis vendégnek Balatonon, és bejött egyszer egy orosz busz látnak előttünk, és én sportolók, meg néhány sportvezető bejött az étterembe, és én egyből, amikor leültem, és oda néztem, mondtam a többieknek, hogy baszki, ez a Alekszejev, a sokszoros olimpiai bajnok, világcsúcstartó súlyemelő. És hát irgalmatlan, a súlyemelőse volt kis ember, de 130-140 kiló volt. Egy gyerekek két széken ült egyszerre, de semmi túlzás nincsen, mert egy székről lefolyt, nem lehetett izni. És három adag kaját kért ki. Körülbelül, mint az asztal. És egy számoló cédulával, ilyen szép számoló cédulánk volt, én még a ételőnek a logója is rajta volt. Oda mentem oda, és kértem tőle egy autogramot. És óriási rutinnal lerajzolt egy súlyzót. A súlyzónak a valamelyik ívét ki is használta, és odaérte azt, hogy hát nem tudom, hogy az összetett világ csúcsának az, hogy 620 mitől lehet, hogy valami is volt, és akkor alá volt, hogy a legszebb.
1: És megvan még?
0: megvan, és de beszkedeltem is a szakástól oldalon, ott van a képe, egészen biztosan tudom, hogy egyszer.
2: Mert él még?
0: Nem, meghalt azóta.
1: Azon csodálkoztam, hogy akkora hasa volt, hogy az hogy tudta attól felemelni a súlyt?
0: Hát igen.
1: De most már nincsenek ezek a kövér súlyemelők, tehát azért az is nagyot változott.
0: Nincsenek. Meg nincsen az rendkívül megbetegítő nyomás. Az.
1: Hát az már régen nincs.
0: Nincsen. Viszont képzeljétek el, emlékeztek arra az időszakra, amikor még az oroszok majd egyedül alkodokoltak hokiba?
2: Hogyne.
1: Hát azért, mert az amerikaiak amatőr csapattal indultak. És még így is nyertek egyszer. Hát, egy olimpián.
0: Az igazság, hogy amikor az oroszok kimentek Kanadába, már kimehettek, mert kiengedték őket, még Szovjetunió volt javában, akkor azért megtanították a kanadaiakat hokizni, mert ők erőből elképesztően pengék voltak az oroszok, és játékos, meg még cselezős, meg mit tudom én, elképesztően nagyon bravúrokat hajtottak végre. Szabályosan a bravúros ilyen játékos volt a kanadaihoz képest. És megnéztem, hogy mi lett a nagyokkal, a Harlamov, Filz, a Malcev.
2: Ott egy Harlamov, Mihajlov, Petrov sor.
1: Úgy bizony. Igen.
0: Meg,
1: de ők már szerintem kiöregedtek addig, amire kiengedték őket.
0: Konovalenko volt a kapusok, meg na mindegy, ja, meg hogy is hívták, a Ragulin, a 100 kilós, mindig az volt az epitet.
2: Az volt az egyik back.
0: Egyik hátér, igen. És képzeljétek el, hogy nagyon fiatalon haltak meg. Gyakorlatilag 40 éves korukat alig érték ők. A Harlamov vagy még fiatalon, hogy autóban esetben halt meg, nem a betegség miatt. De még valószínűleg annyit dopingoltak, meg annyi olyan életet éltek, hogy nagyon hamar számot kellett ebből adni nekik. És a Majorov testvérek, meg nem találtam élő, pedig most lennének, amikor megnéztem, hogy 10 éve ezelőtt, akkor ezek olyan 70-80 évesek, már 50-60 éves kortól érték meg, nagyon fiatalon meghaltak. No.
2: De bocsánat, azért valami történhet még most is, mert ha nézel NHL jéghokit, azért nem kevés orosz játszik most is az NHL csapatokban. Nyilván, hogy most már nem olyan probléma nekik oda jutni. Nem is tudom, hogy hívják azt, aki most az egyik első számú játék.
1: Ovechkin volt.
2: De Ovechkin volt, igen.
1: Már azért 40 körül van, de...
2: Igen.
0: Volt egy nagyon-nagyon penge cselezős játékos az oroszoknak, a Makarov. És hát az csodákat művelt Kanadában, és hát imádták a tenyereket, hordták. És érdekes mondom, az összes, ugye hát rengeteg ov végül vannak a kanadaiak, illetve az oroszok között. És a riporterek, ez ilyen speciális áthallással, vagy írásmóddal avnak mondták. De a vét nem nagyon lehet hallani a végén, tehát a Makarovot úgy mondták, hogy Makara. Makara, Makara. Én, tehát itt csak mindig hallani, hogy üvöltöttek. No, egy picit zenéljünk, aztán komolyan dolgokkal is foglalkozhatnak. A következő szám egy nagyon érdekes és jó kis zene, német zenekar. Az a neve a zenekarnak, hogy Annen Mai Kantaret. A Kantarin, ez a három alapítónak a családnál összedugva. A középső a Mai, Henning Mai-nak hívják, és egészen brutális hangú fiú. Nagyon mély hangja, és ilyen nagyon spirit, nagyon, nem is tudom, hogy szokták mondani az ilyet, nem recsegő hang, durva hangja van, tehát így lehet mondani. És annyira nem jön össze a vizuálisra, mert egy sovány másodikos gimnazista gyereknek, akinek inkább magas hangot nézni ki belőle, helyette ez volt, és elképesztően népszerűek a koncertjeiken, olyan teltházam, stadionokban, mint egy Coldplay koncerten. És a helyes kisrác a Henning, az első soromat teljesen a lányok csápolnak, és a közönség végének le a zenéket, a számaikat. És egyébként nagyon jó zenéket csinálnak, hogyha nem véletlenül népszerűek. Azt hiszem, ezt én dugtam be.

0: A Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok 90,3 MHz-en Zsoltal, Andrással és Popóval az éjszakás műszakot. Kérdést tettem volna föl az elején, csak elfejtettem, ami ráadásul engem is érdekel, a miértje. Azt akarom, hogy Magyarországon 5 és 800 milliméter csapadék hullik évente. Mostanában inkább sajnos már kevesebb, 543 volt például tavaly. Mit gondoltok, hogy Hollandiában mennyi? Stukert a fejed.
1: Megnézted?
0: Meg.
1: Tehát akkor lesz rá válasz.
2: Tőlünk nem.
1: Hát, múlt héten ugye elcsetelt, hogy mennyire dúsabb ott a növényzet, úgyhogy gondolom a négyszerese mondjuk tipre.
2: Fele.
1: Fele.
0: Szóval 800, tehát a magyar értéknek, amit inkább ritkán szoktunk elérni, de a magasabb érték.
1: Olyan kevés.
0: És én egyáltalán nem értem. Én eddig ahányszor voltam életemben Hollandiában, majdnem mindig esett az eső valamikor, és mivel a kedvesemnek a két gyereke is kínél, én hosszú évek óta Hollandiában, rengeteget mesélnek az esőről, meg mennyire természetes náluk, hogy nem az, hogy francia esik, hanem abszolút úgy indulnak reggel, hogy fog esni biztos. És amit nem értek, megnéztem, hogy a esős napok száma. És Magyarországon vagy Hollandiában 160 napon van eső, ami stimmel, és úgy tudom, hogy a 360-nak az egy tekintés része. Azt gondoltam, hogy hát ebben biztos nagyon el vagyunk, hogy maradhat ők. Nem. 118.
1: Az nem létezik.
0: Hát
1: van, hogy két hónapig nem esik egy csepp eső.
0: Hát így van. Hát idén most volt a második esős néhány nap. Úgy be volt harangozva, hogy a múlt hét emlékszem, hogy valamilyen bombasztikus cím volt az Oregon, vagy nem Oregon, a 444, hogy jövő héten a lelkünk is el fog ázni, mert nem mondtam.
1: El azért nem ázott.
0: Milyen szeretek mérni, mérem a csapadékot is. Sovány 5 mm csapadék hullott ez a három esős nap alatt le.
1: Egyébként most, mikor jöttem ide, hát ugye a Kossuth Rádiót szoktam hallgatni jó média katasztrófa turistaként, és ugye ilyenkor van az, hogy a Mandiner című újság, ami holnap jelenik meg, abból meghívnak valami szerzőt, vagy valami cikkhez kapcsolódó embert, és éppen erről volt szó, hogy ő egyébként azt mondta, hogy 550-600 lenne a jó, hogyha annyi esne. De azt mondta egyébként, hogy a téli hótakarótól se álljunk el, mert hogy valami 8 centi volt átlagos vastagság, az valami, hogyha 80 milliméter, de még kevesebb is annál, mert ugye jóval kevesebb a hónak a sűrűsége. És azt mondta, hogy ha négy részre osztanánk így az országot függőlegesen meg vízszintesen, akkor azt mondta, hogy a jobb alsó sarok az teljesen elveszett, aznak vége van. Tehát ott, hogy hiába esne már eső, egyszerűen annyira, hogy fogy a víz a talajból folyamatosan. És egyébként tényleg egy másik cikk volt, azt meg most a héten, vagy a múlt hét végén olvastam, hogy a 444-en, vagy a Telexen, hogy örökbe fogadott az újságíró két platánfát. Nem olvastad azt?
0: Nem.
1: Azt hiszem a Gellért hegyen ültettek két platánt, ilyen kis növendékfát, vagy nem tudom mit, és hogy hetente 100 liter vizet hurcolt föl oda, hogy locsolja, és kipusztult a két platánfa, mind a kettő. Aztán kiásták, és kiderült, hogy az egyik az valószínűleg teljesen rosszul volt előkészítve, tehát ilyen földlabdás volt, de ilyen néhány centis gyökerei voltak. A másik az már valamivel nagyobb gyökérzettel rendelkezett, vagy hosszabbak voltak a gyökerei, de az se élte túl. De nem ez a lényeg, hanem hogy most újra telepítettek egy másik fajta platánt, amit itt Magyarországon tenyésztett, vagy nemesített ki egy pali valahol, és az állítólag jobban bírja a szárazságot, meg vastagabbak a levelei, meg nem tudom, mindennek jobban ellenáll. És hogy egy másfél méter mély gödröt ástak, és azt mondja, hogy nem bírta a kis markológép kiásni. Egyszerűen semmi víz nincsen másfél méter mélységben sem. Tehát semmi nedvesség nincs a földben.
0: Igen, borzasztó. És hát ez az Alföldnek a halálát jelenti, mert ugye az Alföld a nulla és a tisza között részen, a homokhátságnak is hívják, gyakorlatilag a két vízzel tart talajvíz magasságot, mint a közlekedő erdélyek elvén. És mivel a folyók mélyítik folyamatosan magukat, ezért szépen lassan évről évre egy-két centivel lejjebb megy a folyó, lejjebb megy a talajvíz is, és ráadásul a egymás erősítő folyamatok annó az Alföldön nem szántóföldek voltak, hanem tölgyes erdők, még a honfoglalás idején, és a tölgynek egyrészt a lombja, egy sajátos mikroklimát teremtette az Alföldön, másrészt a mélyen a földbe teljesen begyökeresedtek, mindenhol élővé tették az egészet. Virulens és a vízháztartás nagy mélységben 4-5-6-8 méterre, és onnan is föl tudott jönni, és helyette kiírtották a fákat, ezáltal a óriási lombkoronának a mikroklíma hatása gyakorlatilag megszűnt, és ilyen félsivatagos növényeket, ilyen picikek 45 centire lenyúló gabona gyökerekkel, és már semmit nem lehet kezdeni ebből, a tölgyfa 6-8 méterre is felszívta a vizet, ezek meg nem. És úgyhogy katasztrófa. A másik, amit volt egyszer vendégem, a Vasáros Gábor, aki nagyszerű környezet szakértő, de speciális, mondjuk érdekes szakmájában, nem geográfus tulajdonképpen, és, de hát a víz a szakterülete, és mondta, hogy ezekkel a tavaszi és az őszi, főleg az őszi mélyszántásokkal teljesen tönkre vágták az egész talajt. Tudnélik, mondott is, hogy a legalsó eke vas, az mint egy ilyen, de a villástargonca, az véghúzza a földet, ráadásul egy nagy, hatalmas traktor húzta, ilyen ekék nem olyanok, mint az a kis pingicér, ökör után fogott, ló után fogott kis ekék, amivel a felszínt kicsit megbarázdálták, hanem tényleg brutális mélységben levő dolgok, és ez a vas végigmegy. A fölötte levő 60 centit azt átforgatja, de azt a lentit meg még jobban összetömöríti. A szinte vízzáró réteget alkot, azon nem tud átmenni a víz se. És viszont a szántással fölbolygatja a talajt, és megjönnek a szelek, a csapadék nem jön, de szél jön, teljesen tökéletesen kiszállítja az egészet. Aztán tavasszal megismerték még egyszer. És úgyhogy ő szerint Isten vétek a szántás. És ugye mindenféle okosságok vannak most már, hogy kéne ezt csinálni, meg a víz megtartás, de sem már nincs mit megtartani. És a mostani háromnapos eső után 10 perccel porszáraz volt a környékünk. Úgyhogy egészen katasztrófás. A velencei tó olyan pici gyerekek, hogy a stég, ami a parton, a stég lejárhoz körülbelül ilyesmi, de ilyen 20 fokos lejtő szokott lenni, majdnem 90 fokos, hogy megyve felé. És most először éreztem, amikor elveztem, hogy a part közelbe, tehát 20-30 méterre meg a parttól már leér a lapátom, és iszapot hozok föl csak. És az egész velencei tó olyan, mint egy felkapart iszap, ilyen kávébarna színe van. Nem vízszíne van, hanem kávébarna színe van. Nagyon-nagyon. És a vitorlás hajók közül rengeteg ki se tud menni, ki se tud a kikötő, a kotort kikötőből nem tud kimenni, mert leír a Schwertje, hogy a kivéje a Schwertje fölött húzni a kilt, ezt nem lehet. Úgyhogy vízzel elég szarul vagyunk. De valami...
2: És mások?
0: Milyen mások?
2: Hát más országok. Tehát ez specialitás itt nálunk. És,
1: most ez az ember, akit hallottam, az azt mondta, hogy ez környező országokban, Lengyelországban, Szlovákiában is ugyanúgy probléma. Hát mondjuk a földrajz, vagy a időjárás az nem ismeri az országhatárokat, gondolom.
2: Igen. Csak arra gondoltam, hogy ha valaki ilyen nagyon nagy megoldásokat tud, hogy hogy kell szántani, vagy miért nem kell szántani.
1: Hát szerintem ez a nagyüzemi mezőgazdaság, ez mindenhol így megy már, szerintem.
2: Valószínű, hogy...
0: Ráadásul a ritkán, egyre ritkább árvizek, azok viszont olykor nagyon pusztítóak tudnak lenni. Az meg azért van, mert a rengeteg erdőt kiirtottak a hegyekbe. Ugye mi a Tiszával, mondjuk a Kárpátoknak a vízgyűjtő területe lévén a Tisza, azokat a hegyekről lefolyó patakokat, folyócskákat fogja össze, meg a elolvadt hó. És a hegyekben elolvadt hó, mivel erdős volt, szép lassan olvadt. Nem tudom, biztos emlékeztek, de a Bükkben lehetett látni a májusban még hófoltokat például, meg a Mátrában is lehetett látni. És most ráadásul a telek melegebbek, sokkal meg rövidebbek, olyan hótakaró sincsen sehol, viszont mivel kiirtották az erdőt, ha megjön a jó idő, néhány nap alatt, néhány óra alatt lezúdul az egész. Ilyenkor piszok nagy árvíz lesz néhány napon keresztül, nem pedig egy ilyen lassú, elhúzódó, viszonylag magas víz, amit jól lehet kezelni, meg ki lehet venni belőle, meg tartalékony. Ez a hirtelen lezúduló óriási vízzel nem sokat lehet kezdeni sajnos. És hát, de hát amúgy sem tudunk, mert főleg a Dunára azt lehet mondani, hogy már megszűntek a holtágak a legtöbb helyen, megszűntek az árterületek, és mint egy kivetonozott csatorna végrohan bejön a észak felől és dél felé kimegy. Van ilyen mérőszám, hogy egy vízmolekula mennyi időt tölt el Magyarországon az, amelyik belép, mit tudom én, Moson-Magyaróvárnál, vagy Rajkánál. És ez a honfoglalás idején ez még 2-3 hónap volt, amíg esetleg kiment.
1: Ezt honnan tudjuk, akkor is mérték a molekulákat?
0: Hát a következtetés, hogy...
2: Komoly feljegyzések lehetnek elő.
0: A Tisza szabályzás előtt már nagyon, nagyon komoly vízgazdálkodás van, és vízügyi kutatások folytak, meglepően sok adatunk van, meg térképünk van, meg sokat tudunk a Tisza természetéről, akkor még az is nagyon sok időt töltött el. Most viszont borzasztó gyorsan kijön. Függetlenül attól, hogy a Tisza még mindig eléggé meanderes a Dunához képest. A Duna ilyen szempontból egy csatornává vált sajnos. Úgyhogy... És tényleg az jogos a kérdés, hogy elvileg mi vagyunk itt a legalsó rész a közelben, hogy nálunk sok víznek kéne összejönni, és hát el lehet képzelni, hogy igen, hogyha nálunk ilyen szar a helyzet, akkor máshogy sem sokkal. Na, egyébként 215-37-73, soha nem mondjuk a telefonszámunkat, megszoktuk, hogy az a két ember, aki mert szóval tűnő, az úgy is tudja.
1: Be van kapcsolva a telefon különben?
0: De. Egy fura kérdés, gondolkoztam, hogy tulajdonképpen nekünk nagyon hálásnak kéne lennünk a kegyelmi botrányért. Uh-huh. A kegyelmi botrányból visszafelé, meg tulajdonképpen bármilyen szomorú, de ennek a K. Endrének a tevékenysége robbantotta ki ezt az egész forradalmi, vagy fordulatot, politikai fordulatot. A K. Endre pedig ugye szintén csak egy ilyen következmény volt, ha az ő főnöke, igazgatója, nem én, pedofil, szörnyeteg, akkor...
1: És itt a telefon.
0: Jó estét, jó éjszakát, szia!
3: Sziasztok, üdvözlöm, most nekik az orrásért. Még az elejéről lehet egy kérdés vissza atlétikával kapcsolatban. Kiramlatulásúak vagytok. Nem a dobószámokat kérdezem, mert talán meg én is tudom megoldást, de távolugrásnál is elég szakáros világcsúcsok vannak, hogy ott mi történt, ott is ilyen egyszerűen a megoldás.
0: Már hogy mi történt? Mi a kérdés nevetem pontosan?
3: Hát azért a 88-as női világcsúcs, vagy a emlékezetes 91-es tokiói világbajnokságnak a döntője óta nem nagyon emlékszek világcsúcsra távolugrásba.
0: Nekem egyébként eszembe jutott, hogy a Szitu nagyon hasonlított a világbajnokságon és a mostani maratonon, hogy évtizedekig megsérült a közelítén a Bob Beamonnak a 8-90-jét, és aztán egy versenyen mind ketten is túlugrották, és ez, hogy most egy versenyen ketten is hirtelen 2 óra le tudtak menni, ez hasonlít ez a metódus. Hát, de egyébként azt gondolom, hogy ez körülbelül a határa lehet az emberiségnek a távolugrásban, mert nagy-nagy néha megközelítik, de...
3: De megközelítik egyébként, én ezt tudom, tehát mondom, én tök mesügyő vagyok londonőinél, szintén, ami szerintem még régebbi. Igazából csak ennyi lett volna a kérdés, majd meghallgatom a választ. Jó műsor, sziasztok!
0: Köszönöm!
3: Hello!
1: Hát, ha tudnánk a választ, ugye?
0: Az igazság, hogy nem olyan nagyon szoktam figyelni, mégis akkor utólag visszanézem, hogy volt, hogy valami nagyon ugrás történik, de inkább azt mondom, hogy nem nagyon közelítik meg. Tehát,
1: nem, szerintem én a női csúcsot nem is tudom. Őszintén szólva engem az atlétikából a futás érdekel. Hát meg ugye most, hogyha van egy ilyen alapvető sztár, mint a Duplantis, akkor nyilván rúdugrás, meg magasugrás, ez úgy tud érdekes lenni. De én tőlem a hármasugrást, azt nyugodtan ugrálhatják, az engem a legkevésbé sem hoz lázba, mint ahogy a diszkoszvetésre. De azt hiszem 8-95 a férfi világcsúcs.
0: Igen.
1: És az még, az kiugrotta azt?
0: Már nem is tudom.
1: Mike Powell?
0: Powell, azt hiszem, igen.
1: A nőit meg nem is tudom, hogy mennyi. 7 valamennyi kell legyen. De én egyébként nem hiszek abban, hogy vannak

0: sportcsúcsoknak érdemes a grafikonját megnézni. Hát úgy szokott lenni, hogy a eleinte viszonylag meredek, nagyokat lehet javítani rajta, aztán elkezd ellaposodni, és érzi az ember ilyen, hogy itt már ezen ilyen nagyon meglepő, óriási javulások már nem várhatóak. Picit tovább megyünk. Sokszor azért lehet megdönteni egy csúcsot, mert érzékelyben mérünk, mert már tudunk ezredeket mérni. Még a római olimpiai, még a Tokió olimpiai kézzel mérték a stoppert.
1: Ez egyébként az engem érdekel, mert azt láttam, hogy így ültek fönn ilyen lépcsőzetes akármin az emberek, és mondom, mindenki egyet mért, hogy ott
0: átlagolni.
1: Szoros befutónál, hogy döntötték el, hogy ki lett a harmadik, meg a negyedik?
0: Hát bizony, egy komoly koreográfia, hogy hány órát átlagolnak meg, hogyan, milyen módon. Hát például a római olimpián a klasszikus 100 méteres gyorsúszást más nyerte meg, és más állt a dobó legtetején. És ez a közönség látta, hogy ki üt be elsőnek, és őt ünnepelték, de akik mértek, a másiknak jobb időt mértek. És azt kellett kihozni győztesnek. Azt hiszem, hogy Davidnek hívták az egyiket, és a másikat elfejtettem, hogy hogyan.
1: Az jutott eszembe csak, hogy a Gerejnél ugye, mikor jöttek ezek a 100 métert megközelítő világcsúcsok, ugye már az volt, hogy már a közönségbe fogják dobni a Gerejt, ugye akkor megváltoztatták a Gerejnek a
0: geometriát.
1: És most megint csak ilyen, most nem tudom, hogy hány métereket dobálnak, de akkor 70 valamennyiről, és most már lényegesen följebb mentek megint csak. Tehát én nem gondolnám, hogy fejlődés az ne lenne. Hát nekem mindig is az volt a teóriám, hogy a magasugrásnak van egy fizikai korlátja, az pedig a futósebesség. De hát látod, hogy mikor a Bukka ugrált a világcsúcsokat, azt hittük, hogy az a vége, most a Duplantis ugyanezt csinálja.
2: Én azt akarom kérdezni, hogy sokszor gondolkodom, hogy alpesi síversenyt én szeretek nézni. Azt hogy mérték a hőskorban? Tehát egy... Ugye hát valaki fönnáll.
1: Aha, és nem látod, hogy mikor indul.
2: Semmit nem tudom, hogy csinálták. Igen. Egyáltalán, hogy ameddig nem voltak ugye ezek a technikai megoldások, hogy addig nem csináltak alpesi síversenyt, ameddig nem tudták.
0: Hát szerintem
2: integettek egy zászlóval. Hát szerencsés esetben, ha láttak.
0: Zászló semmit olyan helyre állították, aki látta a célt is, meg a rajtot is, és amikor ő intett, akkor elindult az órát.
1: Gondolom, sokkal rövidebbek voltak a pályák, hát ugye nagyon sokkal lassabban mentek akkor még.
2: Igen. Szoros versenyt nem lehetett megnyerni.
1: Azt nem tudom.
2: Ebből kifolyólag, hogy hát, ez az illető mit lát és mit integet. De
1: bízunk a sportszerűségben.
2: Abban mindig.
1: Az abszolút.
2: Ez nem kérdés.
1: Emlékszem, a moszkvai olimpián volt botrány, vagy utána jóval. Ugye a távolugrásnál kitalálták, hogy nem mérőszalaggal mérnek, hanem egy ilyen csúszkán húzigáltak egy ilyen optikai zért. Tehát így belenézett, és akkor látta, és kiderült, hogy azt ők tudták így állítgatni egy kicsit.
2: Hát az a találékonyság, amivel ők rendelkeznek, az olimpiákon átívelt azért. Ezt tudjuk a mi öttusázónál, hogy hívták azt a csoda öttusázójukat, aki nyomkodott valami szerkezetet a markolatba.
0: Boris Onyiscsenko, ő volt a balcadás nagy ellenfele.
2: Igen.
0: Egy francia Manus buktatta el ellenfél, aki egészen biztos volt benne, hogy nem érte őt el a izé, mert azt az érzik, és viszont gyönyörű találatot jelzett, és akkor ordított, hogy állj, itt csalás van, és akkor szabadság rávetették magukat, és csak ők is találták pillanatokat. A rudrugásban azt akartam mondani, hogy ha már így sportolgattunk olyan sokat, hogy azért lesz a Duplantishoz hasonló ember, mert nagyon, igazából nagyon kevesen űzik a rúdugrást. Tehát ez nem egy tömegsport, és a Duplantisnak ugye azon egy nagyon tehetséges, az a nagy tudása, vagy a nagy előnye, hogy olyan helyen lakott, hogy a kertbe föl tudtak állítani neki egy ilyen rúdugra cejkot, teljes földre érő szivacsal minden együtt, és azt hiszem, hogy a papája neki

0: ott atlét edző volt. Úgyhogy nem csak tehetséges volt, hanem iszonyú sokat gyakorolhatott. Na most lehetem képzelni, hogy hogyha annyi gyerek, aki mint focizni elmegy, vagy teniszezni, annyi elkezdne rúdugrani, akkor azért lenne. És azért ilyen lassan megy, mert nagyon kevesen űzik, nagyon bonyolult és nagyon nehéz sport egyébként. A hihetetlen nehéz azt a technikát megcsinálni.
1: Brutális az a mozdulatsor, amit meg az ember lassítva megnézi.
2: Azt nem is tudom, hogy edzik, mert ugye a síugrókat, azt tudom, hogy vannak ilyen minisáncok, amikor csak a elugrást, meg a nem tudom ezeket. De hogy például egy gyerek rúdugrót, azt hogy tudnak edzeni? Vagy az hogy kezd neki?
0: Nem tudom. Érdekes lehet, de nem tudom.
1: Hát, ha betelefonál hozzád,
2: egy rúdugró,
1: vagy
2: nagy
1: egy
2: esély van erre, igen.
1: Igen, ez egy statisztikai adat
0: szerintem. Egyébként a rúdugrásban sokáig bambuszrúddal ugrottak, és az hiszem a 60-as évekre kezdett el a kajtekben a műanyagok, és a horgászbot, és üvegbot lett a bambusz helyén, amiből nem volt az, hogy üvegszálas poliesztet gyanta, vagy ez hasonló, akkor a világcsúcs még 5 méter 50 centise volt. És a Tokiót egy Pennell nevű amerikai nyerte, és megkérdezték tőle, hogy mikor lesz 6 méter a világcsúcs. És azt mondta, hogy nem a nagy dolog, bármikor lehet 6 méter a világcsúcs, csak annyi kell, hogy legyen egy olyan rúdugró, akinek nagyon jó a technikája, de egyébként rúddal a kezébe 10 másodpercen belül futja a százat.
2: Ennyi. És hát azért ugye a rudak is, nyilván a szerek is fejlődnek, tehát azért nyilván a rúd is, amennyi energia benne marad, az valószínűleg lehet csökkenteni, tehát azért mondom, hogy én, és ahogy mondtad, a pályák is, hát most már ezek a mondóborítások, ezek ég és föld a régi rekordtához, meg tartához képest. Tehát én nem látom, hogy mitől lenne az, hogy itt vége van egyszer csak a fejlődésnek. Szerintem nem lesz.
0: Én nem tudom, hogy most hogy áll a kalapácsvetés, ami szintén nagyon érdekes volt, és halálra tudni magamkor. Na szóval, de volt egy idő, amikor héten megugrottak a világcsúcsok, és kiderült, hogy ugye mindenki a sajátjával dobhat, illetve az a dob a saját kalapáccsal, csak meg kell felelni a hosszúságnak, geometriai méreteknek, tömegnek. Egy milliméter nem lett hosszabb a kötélezet, mint tudom én, egy méter, 10 centi, vagy ennyi. És viszont azt csinálták, hogy mivel csak tömeget mértek meg, geometri méreteket, ezért egy üreg volt, egy labdát dobtak el, és belül higany volt.
2: Aha.
0: Folyékony higany. A tömegre megegyezett, viszont amikor a súlypontja kijebb, néhány centivel kijebb került, tehát olyan volt, hogy a hosszabb, nem 113 centi, vagy 114 centi a kötél, és nagyobbat is lehetett ledobni. Nem tudom, hogy ez most elfogadott és szabályos maradt-e, vagy ez
2: tiltott. Hát a higany, ez biztos nem, hát már a lázmérőbe se lehet higany.
1: Bocsánat, Pietro, visszatérve itt a maratonfutásra, amivel kezdte. Ugye ez a 2 órán belüli idő, ez most a hol történt a utcai
0: London maraton.
1: Biztos, hogy azért vannak terepviszonyok, amik, tehát nem csak az, hogy most hajszál pontosan ugyanannyit futnak, 42 kilométer, nem tudom mennyi.
2: Persze.
1: De amikor ilyen 1-2 másodpercekről beszélünk, hogy ennyivel beljebb kerül, szóval azért, hogy most London utcáinak van, hány emelkedő van, és hány nem, vagy New Yorkban, stb. Erre vannak szabályok, vagy azt mondják, hogy mindegy, hát...
2: Nem, egy olyan szabály
1: fussál ennyit.
2: Egy olyan szabály, ugye vannak pályák, amik gyorsak, ezt múlt héten már megbeszéltük, de ugye hagyományosan a Berlin számít egy gyors, a leggyorsabb pályának, meg a Chicago. Olyan szabály van, hogy a start meg a cél nem lehet egy adott távolságnál messzebb egymástól. Tehát, hogy kb. Kört fussál. Emiatt például a Boston maratoni eredményeket nem lehet hitelesíteni, mert az ott ez nem áll meg, és lényegében végig lejt a pálya. Persze vannak benne emelkedők, de magasabb lényegesen a start, mint a cél. Tehát körülbelül ennyi szabály van, de hát ugye vannak ilyen pályák, mint a New York, az kimondottan lassúnak számít, mert az tele van híddal, emelkedővel. A Párizs is, mert rengeteget kanyarognak benne jobbra-balra, ugye az mind nem jó. Tehát vannak ilyenek, ahol...
1: Tehát ezeken a helyeken nem fognak világcsúcsot.
2: Hát New Yorkban egész biztos nem. Most ez a London is engem meglepett, bár mondom, ez nem számít lassú pályának, de hogy pont itt, és hogy ennyivel, tehát 2 perccel döntötték meg, az nagyon sok. Ez rengeteg. Most már kíváncsi leszek össze Berlinbe, hogy ott mit fut ugyanez a csávó. Hát ha ő nyer, mert ki tudja ezek után.
0: No, ha most nem sportunk, akkor visszatérhetünk, amire elkezdtünk. Tehát a K-Andrénél tartottunk, és hogy tulajdonképpen még a szövetségi igazgatónak is hálásak lehetünk. És azon gondolkoztam, hogy ha hálások lehetünk, akkor ezt miért nem merjük kimondani, hogy köszönjük Kárendre. És hát persze utána nyilván megköszönhetjük a Balog tiszteletesnek is, hogy közben járt. És az, de rájöttem, hogy hol van benne, hogy mégse kell megköszönni.
2: Na?
0: Mert akkor kéne megköszönni, hogyha ez a pedofil segítők gyakorta iniciálnának ilyen pozitív változásokat. Márpedig, hogyha 1 milliárdszor lejátszuk ezt a történetet, ilyen, hogy ennek az embernek, a segítőnek, vagy valamelyiküknek bármilyen mocskos dolgot csinált, olyan magas patronusai vannak, akik el tudják érni, hogy a köztársasági elnök kegyelmet adjon neki. Feltétlen fontos, hogy az igazságügyi miniszter, aki ezt előjegyzi, az egy olyan embernek legyen a felesége, aki politikailag nagyon alkalmas ennek a csodának a végrehajtására, emberileg, meg mindenféle szempontból, és ráadásul legyen benne valami indulat, még nyilván sok sérelem, meg valami, amiről fogalmuk nincsen. Ráadásul az ő családi viszonyuk legyen egy kicsit terhelt, vagy megromlott, és még ezer apróságnak kell együtt teljesülni, ha bármelyik hiányzik belőle. Például, hogyha a Varga Judit előjegyzi, de neki nincs férje. Vagy nem ő a férje, szóval...
2: De figyelj, ez...
0: Ez egy olyan véletlen sorozat volt, hogy...
2: De ez szerintem egy hibás megközelítés, elnézést, mert egy megtörtént eseménynek a körülményeit egyenként veszed, és akkor azt mondod, hogy ez nem történt volna, meg az nem történt, meg ez minden eseménynél. Tehát, hogyha én karambolozok az autómmal, akkor azt sorba vehetem, hogyha nem megyek vissza leülni még, meg mit tudom én még megnézni az e-mailjeimet, akkor később indulok el, nem, és így tovább,
0: nem,
2: és így tovább.
0: Nem.
2: De viszont én meg azt gondolom, hogy itt egyszerűen nyilván nem most, de valamikor, tehát egyrészt ennek az egész kegyelmi ügy, ez kódolva volt a rendszerben. Az, hogy ez történt meg, vagy egy másik történt volna meg, mert most mondhatnád azt is, hogyha a vidéki prókátor hobbiból nem olvasgatja a kúriai határozatokat, akkor ki sem derül. De miután számtalan ilyen ügy volt, és hogyha megy tovább ez az egész, akkor még hatványozott mennyiségben jöttek volna ehhez teljesen hasonló ügyek, hiszen lényegében az összes veszélyérzete elmúlt ennek az előző rezsimnek, tehát azt gondolták, hogy ők bármit megtehetnek, és ugyanakkor viszont maga a társadalom meg teljesen elszakadt tőlük, vagy ők elszakadtak a társadalomtól, tehát az igény, hogy lépjen föl a valaki, az mostanra ért meg. Lehet, hogy nem ebben a ciklusban lett volna leváltva a rendszeren a következőben, de
1: előbb-utóbb elsüllyedtek volna.
2: Mindenki, biztos vagyok benne. Én biztos vagyok benne. És persze most lehet, hogy betiltották volna az összes maradék újságot, és így tovább. Tehát az internet korában ez az egész ez teljesen parttalan. Tehát...
0: Lehet, hogy nem ez a, nem most, hanem a következőben. Ez azért a mi esetünkben lehet, hogy az azt jelenti, hogy mi ezt már nem érjük
2: az
0: meg.
2: Az lehet, persze, persze.
0: Úgyhogy nekünk ez égszakadás, földindulás, ez, és azért nem jut a baleset, mert például azért nem szabad piásan vezetni, mert szignifikánsan kimutatható, hogy a részeg emberek gyakrabban okoznak balesetet. És viszont egyáltalán kimutatható, hogy a pedofilok miatt gyakrabban történik politikai változás. Úgyhogy ez egy...
2: Na jó, de hát a megromlott házasságokból sem mutatható ki, meg még számos egyéb
0: azért dologból. Azért mondom, itt egy, annyi dolognak kellett összevágni, hogy bármelyik momentot hiszed, nem működik.
2: De én ezt értem, de én ciklusok óta, vagy 10-15 éve irigykedve nézem a körülöttünk lévő országokat, hogy a semmiből megjelenik egy párt. Hát a Macron pártja nem létezett ezelőtt 20 évvel, effektíve. És Lengyelországban, Szlovákiában, Csehországban a semmiből jönnek létre pártok, amik aztán politikai tényezők lesznek, hogy nálunk ilyen miért nincs. És most lett. Tehát én szerintem ez egy szükségszerűség, amit a helyzet termel ki, úgy, ahogy magát az Orbán rendszert is maga a helyzet termelte ki. Az, hogy a akkori társadalomnak szüksége volt egy ilyen apa figurára, aki majd megmondja, hogy merre van a jobbra. És közben meg fölnőtt egy másik generáció, aki meg már másra tart igényt, és az a generáció pedig, akinek ez kellett, az meg sajnos kipörgött az életből, és eltűnt a szavazók közül.
0: Mert tehát azt a riport, bocsánat, csak egy 5 másodperces dolog volt. Megkérdezték a Orbánt, hogy miért vesztett a Fidesz, és ebben szárd vagy autó, egy szárd, tehát összesen csak egy oda mondat, azt mondja, azért, mert mi szeretett kampányt folytattuk.
2: Na igen.
0: A Tisza meg gyűlölet kampányt, és az eredményesebb volt.
2: Na de figyelj, ebben még mindig ebben vannak. Hát most volt tegnap a Ruf Bálintnak a meghallgatása, biztos láttad. És,
0: háromszor néztük.
2: És ugye ott van ez a kereszténydemokrata csaj, az a szőke, én a nevét ugyan meg nem tudom mondani. Aki ott ilyen indignálódva állt neki vitatkozni, hogy de hát a határon túli magyarok védelme az mennyire komplex dolog, stb. És az most megint adott egy interjút valahol a Hír TV-ben, vagy nem tudom, és hogy a gyűlölet, sütött belőle a gyűlölet, a Ruf Bálintból sütött a gyűlölet. Tehát ők még mindig úgy gondolják, hogy ők szeretnek, a ellenfél meg gyűlöl. És az, hogy a nép tömegek, hogy ilyen remek szót használjak, ezt teljesen máshogy látja, azt még mindig nem fogták fel. Nem értem egyébként.
1: Nem is fogják.
2: Ne, hát úgy tűnik, biztos, hogy nem. Tehát ez lesz a nagy váltás.
1: Persze, független attól, hogy rövid idő telt el, nyilván frusztrált emberek, ők, akik egy ilyen helyzetre nem voltak fölkészülve, hát nem mondta nekik senki, csodálatos rózsaszín jövőt festettek a tolnokaik, úgyhogy én nem csodálom, hogy én szoktam nézni a parlamentben, szokta a parlamenti közvetítéseket mostanság. Hát ahogy ezen a nyitó ülésen ott ült ez a frakció, és szemmel láthatóan várták azt, hogy a frakcióvezető bólincson, hogy lehet tapsolni, vagy nem lehet tapsolni, akkor nem tapsol. Olyan helyzetekben nem tapsoltak, ami teljesen, hogy mondjam, szóval egy normális viselkedésű ember egy ilyen eseményen ezt megteszi. De ott ilyen tanácstalanul ültek, és hát ehhez szoktak, ebbe illeszkedtek be az elmúlt években, hogy önállóan semmit nem lehet, majd megmondják, hogy mit. Hát és ugye ezek az emberek jönnek most szépen elő nap, mint nap, akik erre panaszkodván, hogy nem csátott semmit, csak amit megüzentek, megmondtak, úgyhogy láttam a 6 mi hazánkos embert, aki ott ült. Most teljesen szörnyű dolog az, hogy ők kimentek, miért mentek ki, meg beletek csapva, meg egyebek, ez biztos így volt. De hát azok között ott amelyiknek tetszett, amit mondtak, az tapsolt, amelyiknek jó, nyilván, hogy egy ilyen 6 fős frakciót könnyebb kordába tartani, mint egy picivel többet, De ez, nem tudom, láttátok ezt a rövid Leltár című Orbán videót ma?
2: Azt én nem voltam hajlandó megnézni.
1: Nem?
0: Az mi volt? Nem is.
1: Ez a címe, egy ilyen, azt hiszem, egy percig tart, csinál egy Leltárt az elmúlt.